A Szentlélek kiáradása által tisztíts meg szívünket, hogy elnyerjük azt a kegyelmet, hogy téged tökéletesen szerethessünk, és méltón dicsőíthessünk. Uram, a téged szeretőknek mindent javukra fordítasz. Világosíts meg szívünket a Szentlélek kegyelme által, és töltsd el a tökéletes szeretet örömével, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Közös énekünkkel is kérjük a Szentlélek segítségét.

0: A birmálkozásra hosszabb ideig készülnek fiataljaink. Foglaljuk össze, mit is jelent a pünkösd ünnepe.
1: Nagy Kornélia, Szentlélek hívása. Nélküled csak könyv a Bibliánk. Talán szebb, külön, mint sok másik. De igévé tüzettől válik. Nélküled Jézus ember volt csak, és holtak maradtak a holtak. De ha a tüzet betölthet minket, megvalósítja életünket. Látjuk benne a Fiú Istent, ki értünk odadott mindent, s legyőzve halált, bűnt és átkot, megváltotta a holdvilágot. Hogy aki megváltónak vallja, vele éljen, ő úgy akarja. S mi boldogok, tanuk, valljuk, éljük, mert üzenetét már jól értjük. Jöjj, Szentlélek, áradj ki ránk!
0: Természetesen a keresztény szülők próbálnak mindent megtenni, biztosítani, ami a gyermekek testi-lelki fejlődéséhez szükséges. De tisztában vannak-e, vagyunk-e azzal, hogy gyermekeink nem tulajdonunk, hanem önálló lények, Isten ajándékai, egyedi teremtmények. Kiteljesedésükben segíthetünk, ez kötelességünk is. Így gondoljunk rájuk Khalil Gibran gondolataival.
2: Gyermekeid nem a te gyermekeid. Az önön magáért sovárgó élet fiai és leányai ők. Általad, de nem belőled jönnek. Veled vannak, de nem a tiéid. Nekik adhatod szeretetedet, de gondolataidat nem, mert saját gondolataik vannak. Otthont adhatsz testüknek, de lelküknek nem, mert az a holnap házában lakik, ahová te még álmodban sem juthatsz el. Formálhatod magad képükre, de őket saját képedre formálni ne törekedjél, mert az élet nem halad hátrafelé, s nem időz a tegnappal. Te vagy az íj, húrja pendül, s gyermekeid élő nyílként szállnak el. S ki tartja az íjat, látja a célt a végtelen útján, és erejével vonja a húrt, hogy nyilai bizton, gyorsan és messze szálljanak. Örüljön az íj az íjász kezében, mert az íjász egyként szereti a repülőnyilat, s az íjat megmozdulatlan áll.
0: Az elengedés művészetében bizony szükségünk van a hitünkre, bizalmunkra, reményünkre Istenben. Ezt a hitet mindkét oldalnak, szülőknek, gyermekeknek erősíteni kell magában, magunkban. Ezzel a szándékkal imádkozzunk közösen. Istenünk, te felbecsülhetetlen ajándékot helyeztél életünkbe. Mindenkinek felajánlod a lehetőséget, hogy jelenlétet fényének tükre lehessen. A Szentlélek által szeretetet szándékát nem kőtáblákra, hanem szívünk mélységeibe vésed. És lelkünket betöltő békességed által képessé teszel minket arra, hogy szebbé tegyük mindazok életét, akiket reánk bíztál. Amen. A kamaszkorú gyermek nem igazán hallgat a szüleire, sokkal inkább kortársaira, vagy éppen a médiavilág értéktelen, álságos, vagy éppen romboló célzattal favorizált ideáljaira. A szülőknek ekkor is mindig az igaz értékekről kell tanúságot tenni. Napjainkban ez egyre fontosabb lesz, hiszen rossz idők járnak manapság a keresztényekre, a keresztény értékrendre, mi több a normalitásra.
3: Tóth Bálint, fiamnak. Sem örök létet, sem gyémánt tudást nem adhatok, boldogságot se békét, s nem rejthetlek el biztos menedékként, gonoszt ne lásson, s a gonoszt ne lásd. Nem tudhatom, jobb kort vagy pusztulást hoz majd a jövőd, én még élek, te élsz még, s ha férfiként érzed idők verését, nem vigyázhatlak, hogy magad vigyázd. De tudd, csábít vagy taszít a jelen, ellenállni sosem reménytelen, s bár bukjék, nyer az igaz gondolat. A világ zsarnok, te belül szabad vagy, mit gondolj, írj, magad szabod magadnak. Hát ezt hagyom rád, soha fel ne add.
0: Igen, az igaz út követése erőfeszítésbe áldozathozatalba kerül. De József Attilával sokan valljuk. Miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgy is. Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgy is. A bérmáláskor megkapott Szentlélek segítségével fokozatosan rátalálhatnak fiataljaink az igazi útra, és ezzel a segítséggel őszinte igyekezettel haladhatnak is rajta. Mert a földi és az örök jövőjük ezen múlik. Isten nélkülű önző élet, vagy becsületes küzdelemben, életvitelben eltöltött, céltudatos, megelégedett életvitel. Ez mindenkinek a saját döntése, de ehhez folyamatos segítséget is kell kérnünk.
4: Ima a Szentlélek vezetéséért. Uram, átadom neked életemet, szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott. Hálát adok mindenért, ami történt velem. Minden ajándékodat megköszönöm, Uram. Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is, mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított. Kérlek, Uram, add nekem szent lelkedet. Add, hogy felismerjem mindig lelked vezetésért, és készséges szívvel engedelmeskedjek neki. Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet, és add, hogy gyermeki szívvel egészen rá hagyatkozzam. Add meg nekem, Uram, azokat a lelki adományokat, amelyekkel szolgálhatnak téged ezután. Felajánlom neked képességeimet és körülményeimet, odaadom minden kívánságomat és vágyamat. Kérlek, légy, Ura, életemnek, és változtasd át szívemet olyanná, amilyenné öröktől fogva eltervezted. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ha ilyen szándékkal indulunk neki a felnőtt életnek, akkor egyre közelebb fogunk kerülni Krisztushoz. Énekeljünk most erről együtt.

0: Az ifjúság egyik jellemzője a mindenki és minden elleni lázadás, hiszen ők mindig okosabbnak, modernebbnek gondolják magukat ózsdi szüleiknél. Az is gyakran előfordul, hogy nyíltan meg is tagadják a szüleik értékrendjét. Nem értik ugyanis, hogy miért nem értik őket. A példabeszédbeli tékozló fiú is valószínűleg hasonló korú lehetett, mint a bérmálkozó gyermekeink.
1: Istenünk, Atyánk, sokszor úgy érezzük, hogy nincs helyünk ebben a világban. Sokszor kiszakítjuk magunkat abból az otthonból, amelyet fölnevelt és emberré érlelt minket. Elindultunk és magunk útját járjuk. Magunkkal visszük az örökséget, hátat fordítunk családunknak, testvéreinknek. Eldobjuk hagyományainkat, ősi megtartó szokásainkat, mert azt gondoljuk, hogy mi magunk majd másként és lakhatóbban tudjuk berendezni ezt a világot. Add, hogy felismerjük, visszatérhetünk hozzád, és ha visszatérhetünk, ne engedd, hogy valaha is elszakadjunk tőled.
0: Lázadó fiainknak, lányainknak mindig van visszatérésre lehetőség. Szüleik szíve és otthona ugyanúgy nyitva várakozik, mint az Úré.
2: Fabini Tamás, az elveszett juh. Talán veled is úgy történt, mint ezzel az oktalan állattal. Ösztönei nyomán elindult egymaga, hogy egyedül gyorsabban érjen a forráshoz, zavartalanabbul legelhessen. Ám egyszer csak ilyetten szimatott bele a levegőbe, nyugtalanul kapkodta a fejét. Hangosan bégetni kezdett, társakat keresett. Most már szüksége lett volna rájuk, hiányzott az akol melege, és az éjszaka oly sötét volt és hideg, talán a farkas is lesben áll.
3: Talán te is így indultál el, könnyű szívvel, egymagad. Elszakítottál kapcsolatokat, széttéptél baráti szálakat. Névtelenségbe akartál burkolózni, visszautasítottad mások közeledését. Büszke, öntudatos, végre felnőtt emberként akartál élni. Függetlenedve emberektől és Istentől is. Ám egyszer csak ráébredsz otthontalanságodra, gyökértelenségedre, elvesztél. A tántogó szándék szélére kerültél. Úgy érzed, nincs menekvés, de figyelj csak. Léptek közelednek feléd, ismerős léptek. Valaki szólongatva keres téged, figyelj.
0: Mária, égi édesanyánk szintén nyitott szívvel vár, visszavár bennünket, ha eltévedtünk, vagy rossz útra tértünk. Közös énekünkkel kéreljük most őt.

0: A gyermekek korukban és hitükben előre haladva fokozatosan rátalálnak az igaz válaszokra is, nem csak kérdéseik vannak.
1: Túrmezei Erzsébet, ilyen egyszerű? A kis csavart beilleszti a gépbe, és ott a helyén végzi küldetését. Nem gyötri gond, és nem kísérli kétség. Mire való az életem? Csak szolgál egyszerűen, csendesen. Ilyen egyszerű lenne az egész? Mi leszel? A gyermek szemébe néz, kocsis, cukrász, repülős, katona, és bearanyozza ezt a büszke tervet a szülők mosolya. Ők is szövögetik az álmokat, ha gyerekükre néznek, álmodnak róla nagyot, szépet, sokat. Álmaik fent járják a csúcsokat, de a valóság és az akarat annyiszor a mélyben marad. Még egyszer a kérdés felébred, és döngetni kezd szívünk falán, miért is élek? Tudnám legalább, hol a cél, hol az értelem.
2: S boldog, aki elér a felelethez, mert Istennek terve van velem. Szívemben ezzel a szent felelettel megállok a színed előtt, Istenem. Valaminek terveztél engem, te segíts azzá lennem. Ha kiáltásnak, ha simogatásnak, akármi másnak, bocsáss meg, hogy dacoltam, lázadoztam, és segíts engedelmesen terveidbe simulni mostan. Illeszt helyére kicsin csavarod, szolgál csendesen, ahol akarod, ahová rendeli az alkotó, örök isteni kéz, s ott a helyén álmélkodok rajta, ilyen egyszerű mégis ez egész.
0: A múltkori imaórán is, melyben az első áldozásra készülők szólaltak meg, idéztem Gyökösi Endre gyermeknevelési tanácsaiból. Most is egyet idehozok. A nevelés közben te is nevelődjél, ha kell, gyermeked által. Mert mindig az a nevelő a gyermek és a szülő közül, aki közelebb van Krisztushoz, s nem egyszer a gyermek áll ér közelebb ő hozzá. A felnőtté válás útjára lépő fiataljaink időnként ránk pirítanak, időnként nekünk kell tőlük tanulnunk és belátnunk, hogy egy-egy dologban nekik van igazuk.
3: Módszertani útmutató. Ha arra kérlek, hogy hallgass meg, és te tanácsot adsz, akkor nem teljesíted kérésemet. Ha arra kérlek, hogy hallgass meg, mit érzek, és te elmagyarázod, miért rossz az, hogy úgy érzek, ahogy érzek, akkor megtiportál. Ha arra kérlek, hogy hallgass meg, és te azt hiszed, tenned kell valamit, hogy megold a problémámat, bocsáss meg, de akkor úgy érzem, hogy süket vagy. Nem kértem mást, csak hogy figyelj és hallgass meg. Nem kértem, hogy tanácsolj, sem hogy tegyél valamit. Nem kértem mást, csak hogy figyelj és hallgass meg. Nem vagyok tehetetlen, csak gyönge és elesett. Amikor megteszel valamit helyettem, amit nekem kellene megtennem, csak megerősít egy gyöngességemet és félelmemet. De ha elfogadod, hogy úgy érzek, ahogy érzek, még ha ez az érzés számodra érthetetlen is, lehetővé teszed számomra, hogy megvizsgáljam és értelmet adjak az értelmetlennek. És ha ez megtörtént, a válasz világossá válik. Tanácsra nincs más szükség. Talán ezért használ sok embernek az imádság, mert Isten nem ad tanácsot, csak megoldást, csak figyel és hallgat. A többi ránk van bízva. Tehát te is figyelj rám, kérlek, és hallgass meg. És ha szólni akarsz, várj egy kicsit, akkor majd én is tudok rád figyelni.
0: A gyermekek és a szülők tehát kölcsönösen alakítják egymást. Ha ennek az alapja a szeretet, a jó szándék, a hit, akkor erősödik a család egysége is, és Istenhez így együtt egyre közelebb kerülünk. Ezért az egységét imádkozzunk most közösen, mielőtt elköszönünk az oltári szentségben köztünk lévő Jézustól. Hálát adunk, Atyánk, mert kiárasztod ránk lelkedet, hogy szent lelked által valósággá válik közöttünk az egység, a béke és a szeretet. Köszönjük, Istenünk, hogy ma is rád tekinthetünk. Add, hogy sose szűnjünk meg keresni téged, aki forrása és célja vagy életünknek, akiben élünk, mozgunk és létezünk. Amen. és elköszönünk az oltári szentségben ma is velünk tartó Jézustól.

0: Gyermekeink Isten ajándékai. Általuk sok-sok kegyelmet kaptunk és kapunk. Sok-sok örömet élünk át velük. Természetesen a nehézségek is életünk és az ő életük vele járói. De ezek a felvállalt keresztek segítenek nekünk Jézushoz közelebb kerülni. Mai imaóránkat, együtt gondolkodásunkat Aranyosi Ervin szavaival foglaljuk össze. Ennek fő gondolata, hogy minden erőnkkel, igyekezetünkkel segíteni kell gyermekeinknek testi-lelki fejlődését. Előttük, mögöttük, mellettük, de sohasem helyettük.
1: Aranyosi Ervin, a pillangó szabadsága. Egy csodás pillangó, apró bábbá bújva, megszületni készült, és hogy megtanulja, hogyan is repüljön fényes szelek szárnyán, hogyan legyen úrrá égbe vonzó vágyán. Egy jó szívű ember, a küzdelmét látva, úgy dönt segít neki, ne maradjon lárva. Kézzel meglazítja bábja sejmes szálát, hiszi, visszaadja a lepke szabadságát. S lám, a szép pillangó kiszabadult szépen, s szomorúan verdes bábja közelében, amit jó emberünk nem tudhatott róla. Születés küzdelme a szárnyak rugója. Attól erősödik, s képes repülésre, a küzdelem árán történt születése. Így hát a pillangót földhöz köti lánca, földhöz ragadtan él, s elvész szabadsága.
2: Meg kell hát tanulnunk nyílt kézzel szeretni, kéretlenül senkit nem szabad vezetni. Fájdalom tüzén át, türelem vizével, önként rendelkezzen saját életével. Az igaz szeretet enged, sosem gátol, nem fosztja meg sosem a szabadságtól. Kit szeret a szívünk, szabaddá kell tennünk, annyit kell tudnia, mindig bízhat bennünk. Mert ha csüngsz csak rajta, a szeretet lánc lesz, és el fog menekülni, kit legjobban féltesz. Hagyd, hogy saját bőrén tapasztaljon, éljen. Ne legyél te árnyéka, s ne akart, hogy féljen. Álljon ki magáért, és gondolja át tettét, s vállalja a súlyát, hogy végre elengedték. Saját kezében lesz a boldogulása, s végre kivirágzik ereje tudása.
0: Előttük, mögöttük, mellettük, de sohasem helyettük. Kedves fiatalok, a Szentlélek vezessen benneteket, hogy valóban igazi, felelős keresztényekké váljatok. Hivatásotokat az igaz hit megtalálásával felépíthessétek, megvalósíthassátok Isten rátok vonatkozó tervét. És sose felejtsétek el, hogy Jézus mindvégig velünk van, mindig hozzáfordulhatunk, örömünkben, bánatunkban, jó és bal sorsunkban. Befejezésül ehhez kérjük újra a Szentlélek segítségét. Énekeljünk!

0: Nyugodalmas jó éjszakát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves testvérek, köszönjük, hogy velünk tartottak, és az esztergomi Szent Anna plébánián bérmálkozással készülő fiataljainkkal együtt elmélkedhettünk a Szentlélek kiáradásáról. Imaóránk újra meghallgatható a Mária Rádió archívumában, hangtárában, az imaórák között, ahol korábban elhangzott adások is megtalálhatóak. Plébánián

Gondolatok a májusi életigéhez. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Küldetésünk arra szól, hogy a feltámadott életét, vagyis az evangéliumot éljük. Ezért olyan fontos, hogy a mindenkori igét a lehető legintenzívebben éljük meg. A jelen pillanatban keressük Isten akaratát, és tegyük is meg, váltsuk életre, ezzel teljesítve küldetésünket. Ne gondoljuk, hogy ez túl távoli, túl magasztos, mi nem vagyunk méltók erre, elég nekünk a földi küldetésünk, hogy orvos vagyok, apa vagyok, kertész vagyok, tanár vagyok, stb. Földi küldetésünket úgy tudjuk jól teljesíteni, ha a Jézustól kapott küldetésünk az alapja és mozgatója ezeknek. Nem akárkit ad nekünk Jézus segítségül, hanem saját lelkét, a Szent Lelket. Határozzuk el, hogy tudatosan minden cselekedetünkben kérjük a Szentlélek segítségét. Küldetésünk arra is hív, hogy másik Jézusként éljünk. Naponként tűzzünk ki konkrét célokat, hogy őt utánozzuk szelídségben, türelemben, igazságban, szeretetben. Fedezzük fel az embertársunkban jelenlévő Jézust, és segítsük őt abban, hogy ő is teljesíthesse küldetését. Egységben együtt tehetjük érzékelhetővé Isten országát, menjünk az eltévedtek után, bátorítsuk a csüggedőt. Pünkösd ünnepére készülve figyeljünk a lélek hangjára, a belső hangra. Szent II. János Pál pápa gondolatai. A világ életéért. Boldogságos szűz, áraszt belénk a lelki erőt és Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Te, aki az imádkozó apostolokkal ott voltál az utolsó vacsora termében, várva a lélek pünkösdi eljövetelét, esd le az ő megújult kiáradását minden hívőre, hogy hivatásuknak és küldetésüknek mindenben megfeleljenek, mint az igazi szőlőtő szőlővesszői. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket.

Mária Rádió. Ima gyógyulásért. Jézus, te hordoztad betegségeinket, magadra vetted fájdalmainkat, te viselted büntetésünket, ezért vagyunk mi megmentve. A te sebeid által gyógyulunk meg. Teljes bizalommal kérünk téged, a te drága véreddel mos tisztára minket, szabadíts meg hibáinktól, bűneinktől. A keresztség vize által, amely a te nyitott szívedből állandóan árad életünkre, kérünk, újítsd meg és növeld a beléd vetett hitünket. Megváltunk és királyunk. Gyújtsd lángra szívünket a szeretetet irántad, az Atya és a Szentlélek, valamint minden ember iránt. Erősítsd reményünket, hogy veled együtt lehetünk az Atya országában. Teljes bizalommal térdelünk eléd és kérünk, gyógyíts meg a megtört szíveket. Tedd kezedet fájó sebeinkre. Szabadíts meg minden bűnös ragaszkodástól, az alkoholizmustól és minden más bűnös ragaszkodástól. Szabadíts meg attól, hogy értelmetlennek lássam az életet. Szabadíts meg a gondolattól, hogy másokat kritizáljak, vagy rosszat mondjak bárkiről. Szabadíts meg a hatalomvágytól, a gőgtől, a féltékenységtől és a bizalmatlanságtól. Tedd kezedet fájó sebeimre, hogy azok meggyógyuljanak. Nálad minden lehetséges. Te vagy az én megmentőm. Általad újra rátalálok az életre, megismerem annak gazdagságát. Bocsáss meg nekem, mindenkinek, ahogy én is meg akarok bocsátani azoknak, akik engem megsebeztek. Gyógyíts meg, Úr Jézus Krisztus, beteg testemet. Értünk visel tövis koronád és szenvedéseid által, gyógyíts meg az agy, a gerincvelő, az idegek minden betegségét. Tedd rám kezedet, és isteni fényeddel, gyógyító erőddel oszlass el bennem minden növekvő daganatot. Add, hogy sejtjeim újra egészségesen működjenek, ahogyan azt kezdetben megadtad. Érintsd meg szememet, hogy megkapja és megőrizze a jó látást. Tedd ujjadat füleimre, és nyisd meg, hogy halljak. Mindenek előtt téged halljalak. Érintsd meg nyelvemet, hogy bűnös szó ne hagyja el ajkamat, és csak téged dicsőítselek. Kezed és lábad sebeiért gyógyíts meg végtagjaimat, az ízületeket, az izmokat, az inakat, és a csontok összes betegségét. Csak egy szót szólj, és béna tagjaim meggyógyulnak. Nyújts ki kezedet, és érintsd meg bőröm beteg részeit, tégy engem tisztává. Ó Jézusom, te érettünk hagytad, hogy lándzsával megnyissák oldaladat. Erre a sebedre kérlek, erősítsd szívemet, tisztíts meg véremet, gyógyíts meg a beteg ereket. Add, hogy a víz, ami a te oldaladból folyt ki, megújítson engem, és áldássá váljon számomra. Gyógyíts meg a veséket, a hólyagot, a mirigyeket és hormonokat, a gyomor, a bélrendszer, a máj, az epe betegségeit. Neked, Uram, epét kínáltak italul. Vedd el hát keserűségemet, és ajándékozz meg az irántad való teljes bizalommal, örömmel. Vedd el gyengességemet, tölts el új erővel. Erősíts meg immunrendszeremet, ellenálló képességemet. Óvj meg minden fertőzéstől. Ó Jézusom, halálodra és feltámadásodra kérlek, ajándékozz meg a benned való új élettel. Gyógyíts meg a légutakat, a tüdőmet, és tölts el szent lelked leheletével, hogy szüntelenül dicsőíthesselek téged. Keresztelő Szent János által üzented, a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. Ezért kérlek téged, tégy engem is jellé, hogy a világ higgyen,
és rád találva dicsőítse Istent. Imámat felajánlom még családomért és mindenkiért, akinek testben, lélekben adósa vagyok. Ha a te akaratod, hogy hordozzam, hordozzuk a betegség keresztjét, akkor az elfogadás, a belenyugvás kegyelméért könyörgök. Végül pedig kérlek, hogy utolsó órámban ments meg a gonosztól. Állj mellettem szűzanyáddal, Szent Józseffel, hogy kegyelemben, lelki vigasztalásban várjam be halálom pillanatát. Amen.

tudjuk, hogy akik az Isten szeretik, minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazultá tette, akiket pedig megigazultá tett, azokat meg is dicsőítette. Abban az időben, amikor én még egyáltalán nem voltam vallásos, és egy idős nénivel beszélgettem, aki közel állt a szívemhez, nagyon bölcs volt, és ő vallásos volt, tehát ő járt templomba és imádkozott is, és én teljesen más miatt beszélgettem vele, és a beszélgetésünk végén ő adott nekem egy könyvjelzőt, amire ez az igevers volt felírva. És aztán, ahogy alakult a hitem, és alakult az életem, egyre többet mondott ez az ige, és egyre közelebb állt a szívemhez, hogy mit jelent az, hogy szeretik az Istent, és hogy mi az, hogy minden a javunkra válik. És amikor a megtérésemkor rájöttem, hogy annak ellenére, hogy nem akartam embereket bántani, mert hogy nem az Istenhez kapcsolódva szerettem őket, bántottam őket, de hogy Isten mindent az ő és az én javamra is tud fordítani. És ez nekem nagyon nagy vigasztalás volt, mert életemben mindig az igazságot kerestem, hogy hogy tudok jól élni, hogy tudok úgy élni, hogy az igazságot megélve élem, aztán később rájöttem, hogy az igazság az Jézus, a Jézus életen.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió, Esztergom, FM 97,4.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké. Amen.
0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Esztergomból, a Ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
0: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
0: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Ha látom, hogy a rám nehezedő teher meghaladja erőmet, nem gondolok rá, nem elemzem, nem mélyülök el benne, hanem gyermekként Jézus szívéhez futok, s csak egy szót mondok neki. Te mindent megtehetsz. És hallgatok, mert tudom, hogy Jézus maga veszi kezébe a dolgot, én pedig ahelyett, hogy magam adja törném, arra használom ki az időt, hogy őt szeressem. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Az irgalmasság rózsafűzérét imádkoztuk Esztergomból, a ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen.

0: Rádió. Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
1: A Prédikátor könyvében olvassuk. Mindent ő tesz a maga idejében. Adott ugyan nekik némi fogalmat az idő egész folyásáról is, de anélkül, hogy az ember elejétől végig fel tudná fogni, amit Isten tesz. Amit Isten tesz, az minden időre szól. Ahhoz nem lehet sem hozzátenni, sem semmit elvenni belőle.

Világosság a sötétségben. A keresztény öröm paradoxon. Nem zárja ki azt, ami látszólag az öröm tökéletes ellentéte, vagyis a szenvedést. Mi több? Örömünk feltételezi és integrálja a szenvedést. Az öröm nem akkor kezdődik, amikor éppen hátunk mögött hagytuk a szenvedést. Az öröm ott rejtezik a szenvedés mélyén is. Mert a keresztény öröm a kereszten született meg, és a keresztény öröm a kereszten születik. Valamennyi emberi lény kettős természettel rendelkezik. Van benne világosság és ugyanúgy sötétség. Valamit hordoz magában Isten szentségéből, ugyanakkor bűnös is. Általános fogalmaink szerint az öröm csak a világosság oldalán létezhet, a szomorúság meg a sötétség oldalán. Ezért pazarolunk el sok energiát arra, hogy elnyomjuk a sötét oldalunkat. A tökéletes örömet azonban csak azt találja meg, aki elfogadja sötétségét. Kiengesztelődik azzal, és felajánlja Istennek. A pszichoanalízis megtanít arra, mennyire fontos a személy számára, hogy elfogadja saját magát, s merjen saját igazságában élni. A keresztény öröm felfedezéséhez azonban még egy lépést meg kell tenni. Miután kiengesztelődtünk saját gyöngeségünkkel, még örülnünk is lehet neki, hiszen Isten hatalma egy gyöngeségben még világosabban fog megmutatkozni. Aki határtalan bizalommal Istenre hagyatkozik, megtalálja az igazi gyermekség örömét, amire lénye legmélyén minden ember vágyakozik. Akkor a sötétség többé nem rémisztő, nem fenyegető. Minden a gyöngéd és figyelmes atya kezében pihen, teljes biztonságban. Nincs az a sötétség, amely el tudná homályosítani az atya világosságát. Nincs. Még azokban a pillanatokban is, amikor egyre mélyebb sötétséget élsz át, örvendezhetsz az atya világosságának. Mert az soha nem fog kialudni.

Turmezei Erzsébet, tavaszi áradás. Nem aki árva, nem akit kifosztott az élet, nem aki másutt nem lel menedéket, nem akit aggá gyötörtek a gondok. Krisztus szolgálni az induljon el, aki boldog. Akinek boldogsága egyre nő, s kicsap, mert lelke szűk medrébe nem fér. Elindul adni, ad és vissza nem kér, szolgál, kicsinek, nagynak, mindenütt, mindenkinek, bérre, hálára nem vár. Alázatosan fölfelé tekint, ha itt is, ott is fölragyog egy szempár. Tavasz fuvall a hófötte hegyekre, s a megáradt folyó, ha partot átlép, tudjuk mi mind, nem is tehetne másképp. Ha Krisztus fénylő napja rámosolygott, adni, szolgálni, így indul el az, aki boldog.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Alvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
1: Mária Rádió.
2: Nemes Vitold József református lelkésszel, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi lelkészével Prontvai Vera beszélget.
3: Neked mi volt az a pont az életedben, amikor azt érezted, hogy a Jóisten hív téged arra, hogy lelkész legyél?
4: A megtérésemhez is kapcsolódik egyébként. Nagyon fiatal voltam, amikor ilyen 5-6 éves, amikor először Istenhez imádkoztam, mert sajnos a testvéremmel kapcsolatos dologban kellett kérnem Istent, ami úgy éreztem, hogy senki máshoz nem tudok fordulni. Sajnos felcserélt egy köptető üveget egy jódos üveggel, és a jódból hát egy-két kortyot lenyelt, ami ugye halálos méreg, főleg kis gyermeknél, ő 2 éve fiatalabb a húgom, és akkor életemben először Istenhez fordultam, és a húgom is megmenekült ebből a mérgezésből. Sok-sok minden vizsgálatot elvégeztek rajta, de nem maradt tartós nyoma, és akkor találkoztam először azzal, hogy Isten valójában tényleg meghallja az imádságot, segít az emberen, sőt, amit kérek, azt adja meg, és tényleg a testvérem visszajött, és nagyon örülök, hogy azóta is nagyon szoros kapcsolatom van a testvéremmel. Nagyon sajnáltam volna, hogyha akkor valami olyasmi történik, ami miatt őt elveszítem, és akkor megbizonyosodtam arról, hogy Istenbe érdemes hinni, bízni, de még nem akkor tértem meg, hanem a megtérés az inkább 10 éves koromban volt. Sok minden történt az életemben, szüleim elváltak, és egyéb olyan dolgok értek, amit a tinédzser koromat is megnehezítették, és én, amikor egy ifjúsági szervezetnek, a Református Fiatalok Szövetségének a táborába jártam, ott egy intenzív lelki hét alatt Isten magához szólított, mondta, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ez volt a kereszteléshez is az igém, ez volt a konfirmációkor is az igém, és akkor is ezzel szólított, és ez az ige, ez szíven talált, főleg, hogy Vitoldnak hívnak, és a nevemen szólítás az egy különleges élmény, amikor tudják a nevemet, nem azt értik alatta, hogy hát ez valami furcsaság, hogy Viktor, vagy nem tudja jól kimondani a nevét, hanem pont azt értem meg, hogy Isten pontosan ismeri, tudta előre, hogy így fognak hívni, ismeri az én nevemet, és mindent ismer ezzel együtt, aki vagyok. És ezt a Vitoldot hívja lelkésznek szolgálatba. És így indult ez, hogy én lelkész lettem, és arra kicsit kitérve, hogy a férfiak hogyan vannak megszólítva az egyházban, vagy miért van kevesebb férfi. Ez egy nagyon izgalmas kérdés egyébként szerintem, hogy férfiak is, nők, hogy hogyan vannak jelen a szolgálatban. Valószínűleg egy katolikus közösségben az, hogy...
3: Ott
4: hogy,
3: egészen más.
4: Igen, hogy ott férfiak szolgálnak, a misézést férfiak végzik, és református egyházban meg a női lelkészek is jelen vannak, tehát a nők is ugyanúgy vállalnak lelkészi szolgálatot lelkésznőként egyre többen. Szóval ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan alakul át ez a szolgálat. Én abban meg tudok egyébként nyugodni teljesen, hogy a férfiak jelenléte az hullámzó korokhoz meg sok mindenhez kapcsolható. Inkább az egyházat kell látni, hogy az egyházban viszont növekedik a hívő közössége. Sőt, azt is tudnám mondani, hogy az egyház is képvisel valamit, és mint mennyasszony van a Szentírásban ábrázolva, és azért nagyon sok nőies jegye van az egyháznak, hogyha belegondolunk, a közösségépítés, a biztonságérzet, mint egy édesanyja az egyház úgy tudja tartani a híveit, növekednek benne, életet ad az egyház. Tehát minden, ami, hogyha megvizsgáljuk, akkor sok nőies vonása van az egyháznak, és egy férfi talán ehhez nem tud úgy kapcsolódni az elejétől kezdve a férfias jellegében.
3: És a nők alázatosabbak szerintem a mély hit, vagy az elhívás, ez mindig egy alázattal függ össze.
4: Igen, abban is egyetértek, igen, hogy az alázat például az is, hogyha úgy nézzük, egy sokkal nőiesebb vonás, mint a férfiasság, ugye az erő, az, hogy a győzelem, a viszem az én tervemet, az én célomat. Ez egy férfias vonás, hogy a gondviselésben, amiben szintén kell, hogy alázat legyen, de akár egy házasságban is a férfi szerepe az, hogy ő mutasson erőt, ő legyen a teherhordó, ő legyen, aki elbírja azokat a dolgokat, és nem az érzelmek felől, nem az alázat például, hogy önmagára így tekint, nem a felől látja az életét. Tehát szerintem ez is közrejátszik, de ez már, mondom, egy izgalmas kérdés, egy más, egész sokat lehet róla beszélni.
3: És ez valóság, hogy az egyház növekszik?
4: Én valóságnak látom, igen. Uh-huh. Igen. Lehet, hogy Európában ezt nem tapasztaljuk. Itt a saját kontextusunkban azt látjuk, hogy kevesebb a hívő, idősebbek a hívő emberek, és az idősek, amikor elköltöznek, akkor a fiatalabbak nem töltik fel úgy a helyüket. Lehet, hogy ezt tapasztaljuk, de úgy a keresztény egyház viszonylatában Krisztus

0: Ha a dél-amerikai vagy az afrikai megtérők hitét nézem, akkor ők mint a vidámabbak lennének. Szoktam itt ezen mosolyogni, hogy nekünk, katolikusoknak van egy olyan énekünk, hogy keresztények sírjatok, mélyen szomorkodjatok, keseregjen minden szív, holott az evangélium ugye az örömhírről szól. És hogy egy picit, minthogyha mi európai hívő emberek olyan depressziósabbak lennénk, megfáradtabbak lennénk. Tehát, hogy még más kontinenseken ez azért nem teljesen így van.
1: Ez van sok köze annak, hogy milyen ritmusban éli az ember az életét. Igen, a ritmus meg a lassulás is hozzásegít ehhez, meg a civilizációnak a hatása Európában, meg főleg, hogyha egy nagyvárosban él az ember, érezhetően más az, hogy milyen ingerek érik napi szinten. És valójában szerintem a Szentlélek munkájához kell ez a lelassulás, a csend, az elmélyültség, kell az, hogy ne az ember ne csak a fejével higgyen, hanem a lelkével, a szívével is, és a Szentlélek munkája szerintem itt nyomon érhető, hogy öröm, mennyire tudunk örülni annak, hogy hívők vagyunk. Ezt református oldalról is meg tudom erősíteni sokszor a gyülekezetben az énekek kapcsán, amikor vidámságról énekelünk, azt is olyan lassan és olyan hát alázatosan tesszük, de főleg a bűnbánatról való gondolkodás is idehozható szerintem, hogy örülünk, hogy Krisztus megszabadít bennünket a bűneinktől, de mindig kifelé ezt úgy kommunikáljuk, hogy erősebb a hangsúly a bűnbánaton, tehát a bűn részén, hogy én mennyire nyomorult is vagyok ebben a világban. Hát szerintem ez egy generációs különbség is lesz, amikor felfedezzük újra a keresztény egyház örömét, és szerintem elfelé tartunk egyébként, szóval én ebbe bízok, hogy az öröm az valóság lesz.
0: Mennyire nyitottak erre az egyetemista fiatalok?
1: Az a tapasztalatom, hogy ők is ugyanazzal küzdenek, mint a többi gyülekezetbe járó ember is. Hogyha most azokat a fiatalokat, egyetemistákat nézek, akik a látókörünkbe kerülnek, ők eleve már kapcsolódnak valamilyen keresztény közösséghez is. De vannak olyanok is, akik először az egyetemi lelkészen keresztül találkoznak az egyházzal, vagy a hittel. És az ő örömüket szerintem az határozza meg, hogy milyen előkoncepciók voltak a gyülekezetben, az egyházban már, miket tapasztaltak meg. Hogyha volt egy negatív képük az egyházról, akkor például mi a sokat dolgozunk azon, hogy ez a kép formálódjon még az egyetemi évek alatt. Sőt, személyes lelki gondozásokat vállalunk lelkészként, és ott tapasztalom meg, hogy nagyon felszabadító, amikor úgy jön ki a beszélgetésre egy hallgató, hogy a terhét igazából nem egy lelkész vette át, hanem ő a Szentlélek gyógyító jelenlétében beszélgetett egy lelkészsel, és hogy Isten így megszabadít embereket ebből hát amit a civilizáció is okoz, meg amit egy fiatal felnőtt átél az egyetemi sodrásban, valaki úgy érkezik már az egyetemre, hogy hatalmas terhekkel, hatalmas szomorúságokkal, akár családból hozott terhekre is gondolok itt, és itt van lehetősége akár Rolin például találkozni úgy Istennel, hogy ez az öröm is ott legyen a szívében. Egyébként nem véletlenül a Galatákhoz írt levélben említi az 5. fejezet 22. versétől az ige, hogy az öröm a szeretet után ugyanúgy a lélek ajándéka. Tehát, hogy ugyanúgy fontos az öröm. Sőt, a lélek tudja igazán, hogy minek, tehát milyen öröm születik, amikor az Istenhez kapcsolódik valaki, és nyilván a szeretet ezt megelőzi, tehát hogyha mi tudunk szeretettel fordulni egy hallgatóhoz, akkor az öröm is megérkezik később, de azt már nem mi végezzük, hanem az Isten lelkének a munkája.
0: A hallgatók hány százaléka keres meg titeket? Erről van-e bármilyen visszajelzésetek?
1: Inkább úgy tudom mondani, hogy a kapacitásainkhoz mérten azok telítve vannak.
0: Az viszont jó hír.
1: Igen. Hát én a személyes, a fél évekre lebontva tudom mondani, hogy általában hetente 2-3 hallgatóval tudok így 5 alkalmas lelkigondozást végigvinni, hogyha ezen túlnyúlik egy ilyen beszélgetés, akkor azt is néha szoktunk vállalni, de általában egyébként ez több hallgatót is érint. Így százalékban nem tudnám megmondani egyébként, mert vannak különböző műfajok ebben a lelki gondozásban. Ugye ez egy lelki gondozás, sokszor nincs tisztázva, hogy pontosan mit jelent, de részben jelenti azt, hogy a hallgatóval egy ilyen több alkalmas találkozás van, de azt is jelentheti, hogy egy alkalom, mert az a téma, ami

0: éppen foglalkoztatja, vagy amiben segítséget kér, az dönti el, hogy mennyire szükséges ez a segítség, vagy ez a beszélgetés. És vannak ez a műfajnak a megnevezése, hogy lelki gondozáshoz kapcsolva, de hogy másfajta megnevezések is. Ilyen például a lelki beszélgetés, ami egy folyosón is történhet, és az nem kell, hogy egy órás alkalom, vagy másfél órás alkalom már duzzadjon, hanem hogy egy 10 perc is egy fontos és lényeges dologról, ez is egy lelki beszélgetés lehet, és annak is nagyon sok felszabadító jelenlét, és Isten abban is meg tudja szabadítani akár az embert. Én is tapasztaltam már ilyet, hogy valakivel 10 perc beszélgetés is már sokkal nagyot könnyített a terheimen. És akkor vannak a műfajnak egy olyan része is, ami akár életvezetési jelenlétet is takar, és ezt lelki vezetésnek hívjuk. Tehát, hogy ez igazából ezek a találkozások így 1000%-ban nehezen megmondhatóak, mert a lelki gondozás az egy ilyen átfogó fogalom, de mégis mást jelent, hogyha lebontjuk, hogyha ez a szakmai részét bontom ki, akkor ezt el lehet különíteni, és akkor más százalék jön ki. A lelki beszélgetés egyébként az a legtöbb, 10 perces folyosón találkozás, akár most a vizsgai időszakban. Nagyon sokszor kitelepülünk, most is tervezzük januárban, hogy kimegyünk az egyetem oktatási helyszíneire, kis pogácsával, kávéval, teával, és akkor közben
1: a
0: hallgatók tudnak találkozni.
1: Sérülékenyebb időszak.
0: Igen, hát megterhel, de a jó élményeket is meghallgatjuk ugyanúgy, tehát nem csak amikor valaki mondjuk egy sikertelen vizsgáról jön ki, hanem aki mondjuk izgul, akkor is tud egy 10 percet egy lelkésszel akár beszélni, és sokat jelent, hogyha egyébként kikerül a fejéből a vizsgaidő, vagy vizsgázás előtt, vagy éppen a vizsgázás után le tudja tenni ugye a terhet, mert sokan még magukba hordozzák a drukkot, tehát hogy ez egy segítség tényleg, ezt én is érzékelem.
1: Mi az a leggyakoribb probléma, amivel hozzátok fordulnak a mai hallgatók?
0: Ennél a résznél azt mondanám, hogy nem a problémáikkal fordulnak elsősorban hozzánk, hanem érdeklődve jönnek, hogy a egyetemi lelkészség mit is csinál a Károlin.
1: Ez nagyon jó.
0: Igen.
1: Mert, legfontosabb a nyitottság.
0: Mert, és ezt mi is szorgalmazzuk, hogy ne úgy tekintsenek a szolgálatunkra, mint egy ilyen szolgáltatásra, hogy egy problémát feloldunk. Igen, van a Károlinnak egyébként pszichológusa is, aki ugyanúgy inkább ez a szolgáltatás részét viszi az ilyen segítségnyújtásnak. A mi szolgálatunkban az, ha a hallgatók mikor keresnek, akkor az a kommunikációnk legtöbbször, hogy mi szeretnénk nek számukra egy olyan helyen, egy olyan biztonságot jelentő bázis, ahol tudnak lelkileg is növekedni abban a 3 évben, vagy ki tudja hány évben, amíg a Károlira járnak. Tehát inkább a célunk az, hogy amikor mi jelen vagyunk, akkor történjenek evangéliumi beszélgetések. És az evangélium beszélgetésben ott van az örömhír hirdetése is, de ott van mellette az is, hogy kérdésekre is válaszolunk, akár a hittel kapcsolatban, akár pont a felekezetünk, tehát a református felekezet teológiai kérdései is feljönnek sokszor. A legtöbb olyan rendezvényen egyébként, ami a egyetem struktúrájához köthető, azon is jelen vagyunk, akár a nyílt napra gondolok itt, vagy pedig most ugye aktuális az edukáció kiállítás, akár oda is kimegyünk, hogyha valaki érdeklődik, hogy a Károlira, ha jelentkezik, akkor az egyetemi lelkiséghez hogyan lehet kapcsolódni, vagy egyáltalán tud-e róla, hogy van egyetemi lelkiség a Károlin. Tehát ezek fontos kérdések, és ha problémával érkezik valaki, akkor viszont, amit már említettem, hogy a családból hozott, akár egzisztenciális kérdések, általános egyébként fiatal felnőtteket érintő problémák is megjelennek, de volt már súlyosabb is, amikor gyász történt, vagy egy gyász miatt kerestek meg, vagy akár olyan jellegű dolog, ami lelkileg nagyon megterhelő, és hogy abban is kértek tőlünk segítséget.

0: Melyik a legnépszerűbb programotok?
1: Most úgy tudnám megmondani, hogy ebben a fél évben mi volt a legnépszerűbb. A szolgálatunkat ez is nagyon meghatározza, hogy a egyetemi etapokhoz kapcsolódva töltjük itt a mi szolgálati időnket, és most a kis közösségeket emelném ki, amiket szervezünk, azok nagyon népszerűek. Külön egy lánykört a egyik kollégám, Viola indít, és egyre növekvő létszámmal járnak Károly is hallgatók, akik szeretnének egy lánykörben beszélgetni, és főleg vallási témákat kibontani, de sokszor reflexív módon, tehát Isten ismeret, önismeret.
0: Igen, igen.
1: Ez a témánk. Aztán ifjúsági csoportot is mondanék, akik ilyen oktató, és egyben itt szerintem ismerte a Mária Rádióban is az Erdős Eszter neve, ő egy zarándoklat útján fiatalokat összefogott, és abból egy jó kis közösség gyarapodott, amit tényleg
0: Istennek
1: is...
0: Istennek legyen hála.
1: Igen, és ők velük is próbálunk, az ő közösségüket próbáljuk így lelkészként pásztorolni, de nem semmit nem irányítva, hanem szeretnénk, hogy növekedjenek a hitben, hogyha már elindult ez a folyamat közöttük, hogy egy ilyen zarándoklat hatására elindult egy beszélgetés, és utána egy közösségre való vágyódás, és utána pedig a hitről való kommunikáció. Ez mind szerintem szépen a lekövethető, így működik a Szentlélek, hogy ő teremt közösséget, és hogy ebbe mi lelkészként bekapcsolódunk, az egy áldás.
0: És mit csinál egy egyetemi lelkész nyáron?
1: Hát igen, a nyári etapokra, hogyha gondolunk, akkor igen, ott olyan, mintha kicsit leállna az egyetem is. Nekünk ez azt az időszakot jelenti, amikor egy éves tervezésben vagyunk, és abba a következő évre kezdünk el tervezni. Ez nagyban az időt lefedi, de egyébként fiatal felnőttek között szolgálok ilyenkor fesztiválmisszióban is, és az is Károly is hallgatókkal gyakran találkozom, tehát az is
0: gondolom, igen.
1: A nyári szolgálatunkat egyébként még az fedi le, hogy ilyenkor olyan nyári táborokat is szervezünk, amelyeket a hallgatókkal, akik már kapcsoltak hozzánk, velük együtt, tehát őket bevonva szervezzük ezeket, és ők is hívják a hallgatótársaikat. Most legutóbbi nyáron például Kákicsra sikerült eljutni egy ilyen ifjúsági, vagy egy fiatal felnőtt csapattal.
0: Nem tudom, hol van.
1: Ez Baranya megyében van. Egy frissen épült, csodálatos, tehát tényleg minden szempontból alkalmas a kiszakadásra és a csendességre. És ott tartottunk egy ilyen, hát csendes napra mentünk le a hallgatókkal. Több ilyen szervezés alatt álló programunk is van, ami így nyárra kínál lehetőséget arra, hogy akkor is, hogyha valamelyik hallgató szabad és ráér, és tud csatlakozni, vagy éppen már kapcsolódott hozzánk valamelyik kiskörben, akkor ott egy közös nyári alkalmat együtt tudjunk tölteni. Most nyári tábort szervezünk, és reméljük, hogy az is...
0: Hová?
1: A helyszín még tervezés alatt van, mert több dolog is felmerül, de a létszámot próbáljuk először összegyűjteni, és utána a helyszín lesz a kérdés, de szintén több opció van. Most felépült egy új üdülő a Balaton mellett, a fenntartó református egyház építette, és közvetlen lejárata van a Balatonhoz, és megpróbáljuk ezt a helyszínt is megpályázni, aztán majd meglátjuk, hogy hány fővel sikerül.
0: Vannak témakörök, amiket végig elmélkedtek azon a héten?
1: A nyári táborra gondolok, akkor igen. Ott a programba, bár ez sincs még teljesen kiforva, hogy mi működik a legjobban, de mindig egy áhítat határozza meg a témát, és bibliai történetet is veszünk. Általában egyébként úgy rakjuk össze, hogy arra fókuszálunk, hogy akiket ismerünk, akik kapcsoltak már hozzánk, ők miben vannak éppen jelen, és akkor hogyan tudunk akár egy nyári tábor alatt is az ő Isten kapcsolatukkal dolgozni, tehát hogyan tud növekedni, és a hitük, az Isten kapcsolatuk hogyan tud szorosabbá válni a nyáron. Mert sokszor ez egy ilyen hullámzás a hitben, hogy nyáron, mivel kiesnek a rutinból, vagy éppen a gyülekezeti közösség is kicsit, az ottani élet is kicsit lejjebb megy, akkor tudunk segíteni nekik ebben, hogy az Isten kapcsolatukkal viszont tudjanak foglalkozni egy hétig. Nekem mondtam a megtérésem ezt kapcsolt nyári tábort, az is a REFISZ, Református Fiatalok Szövetségének a nyári tábora volt egy héten keresztül, és az intenzív Isten erre való figyelés az nagyon sokat, sőt az életem meghatározó élményeivé vált.
0: És ez a ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, ez egy énekből jött, vagy a Zsoltár szövegéből?
1: Ez a Ézsaiás könyvének a 43. fejezetének a
0: Tehát egy felolvasás.
1: Igen, hát ez egy bibliai ige, és akkor általában, amikor keresztelnek egy gyermeket, vagy konfirmálnak, akkor egy ilyen bibliai igével engedik útra, és nekem ez nagyon érdekes volt, hogy tényleg összecsengett, hogy amikor Isten, tehát kapcsolódtam én Istenhez már a keresztségem által is, de amikor tudatosan döntöttem amellett, hogy őt követem, hogy Jézus Krisztus szolgálja és követője leszek, akkor ez az ige vezetett végig odáig, hogy nem kell félnem, Isten már jó előtte ismerte az utamat, szépen, hogyha tudok rá hagyatkozni, akkor ő meg fogja áldani, és akkor ennyi az én dolgom, hogy bízzak ő benne.
0: Az egyetem oktatóinak is szerveztek programokat?
1: Igen, az egyetem oktatói felé szolgálunk az egyetemen. Nyári tábort nem szervezünk egyetemi oktatóknak jelenleg, mert egyébként főleg a hallgatók felé végezzük ezt a szolgálatot, de az elmúlt egy évben már így, most a legutóbbi fél évben is már egyre több oktató felé szolgáltunk, de egy évvel ezelőtt a kancellária dolgozói felé kezdtünk el először így szolgálni, és feléjük nekik tartottunk reggeli áhítatokat, amit a mai napig visszünk, ezek hétfő reggelente hétkezdő áhítatok, és szép számmal vannak katolikus testvérek egyébként, akik jönnek az áhítatra, szóval nagyon, nagyon örülünk az ökumenikus közegnek. És ugyanígy aztán a BTK-nak a dékáni hivatal dolgozói felé, illetve oktatói felé reggeli állítatokat tartunk most már előző fél évben keddenként, most lehet, hogy ez péntekre fog áttevődni, de ezt majd meglátjuk. És ugyanígy úgy látjuk, hogy az összes többi karon és a GESZ-ken, egyébként a pedagógiai kar és a hittudományi kar ebben egy kicsit változó, mert ott van már megkezdett lelki munka, tehát, hogy ott oda is szívesen kimegyünk, de oda nem olyan intenzitással járunk, mert ott már van egyetemi lelkész, meg vannak spirituálisok, akik végzik ezt a szolgálatot, de az összes többi karon mi örömmel vállalunk, és hívnak is, hogy szolgáljunk igével, és nagyon nagy öröm volt most karácsonykor, hogy minden záróértekezleten tudtunk igével szolgálni, és azzal nyittatták meg a záróértekezletet, hogy Isten igéje, hogy Isten mit mond erről az évről, hogy hogyan is akar bennünket a karácsonyra kibocsátani. És nekem is ez személyesen is nagyon sokat jelentett.

0: Ha jól tudom, a szüleid orvosok voltak, és, vagy orvosok, és te is egészségügyi pályán indultál el. A lelkivezetés, vagy a hitélet hogyan függ össze az egészségügyi pályával egy személyen belül?
1: Igen, ez fontos mérföldkő nálam is, hogy én a szüleim példájából azt láttam, hogy tényleg a segítségnyújtás az nagyon fontos az ember-ember közötti kapcsolatban is. És az ő munkájukban azt láttam, hogy hát ők rengeteget dolgoznak a másik ember jólétéért. Uh-huh. Én Istentől is azt az elhívást kaptam, hogy legyek fele barát, tehát, hogy bárki az utamba jön, hogy ne menjek el úgy mellett, hogy nem segítek, akár egy szóval, akár csak egy jelenléttel, mert néha az is nagyon sokat tud segíteni, hogy az ember nem egyedül van valami nehézségben, hanem valaki mellette, hogy oda szegődve megáll, és ebben a jelenlétben többen vannak, ketten már segítséget kapnak, és imádkozik akár érte. Én ebben is látom ezt a segítségnyújtást. Még az elején, amikor ezt egyszer megkérdezték, akkor azt válaszoltam, hogy lelki egészségnyújtás is létezik. Tehát van az, amikor a lelkünk, ami ugyanúgy hát töltődésre, segítségre, ápolásra szorul, sőt gyógyulásra is szorul, mert nagyon sok helyen meghasad az ember lelke, amikor ember-ember közötti kapcsolatokban, és amikor nem figyelünk úgy egymásra oda, akkor nagyon mély sebeket tudunk egymásnak okozni. És ez a lélekgyógyítása, ez szerintem ugyanúgy egy fontos terület, és a lelki gondozás nekem innen jön egyébként, nekem ez az egyik fő ilyen utam, hogy lelki gondozással segítsek, és úgy érzem, hogy Isten fel is készített arra, hogy ebben az érzékenységet megadta, hogy a másik emberre úgy figyeljek, hogy valóban érdeklődéssel és segítségnyújtási vágyjal, és ez a mai napig örülök, hogy ezt nem oltotta ki bennem, és ez bennem mai napig ég ez a láng, hogy úgy figyeljek valakit, olyan lelkigondozói füllel hallgassam, amikor beszél hozzám, hogy tudjak empátiával segíteni, és tudjak, amit szakmailag is tanultam, azt is alkalmazni. És ez mind a javára a másik embernek, és Isten dicsőségére. Nálam ez így kapcsolódik össze ez a kettő egyébként, hogy az egészségügyi vonalon is, ahol egyébként én egészségügyi pszichológiát akartam végül végezni, szóval még mindenképpen valamilyen szinten nem a fizikai gyógyításra, hanem a lelki gyógyításra akartam már fiatal koromtól is az életemet szánni. Ezt Isten átformálta azzal, hogy lelkipásztorrá lettem. Párhuzamosan végeztem egyébként ezt a két szakot, de végül nem lettem egészségpszichológus, hanem a lelkipásztorság mellett kellett döntenem, és ennek örülök is, hogy ez így alakult, hogy végül nem két lovat kellett, hanem egyet megülnöm, és a lelkipásztori szolgálatban.
0: Nem tudom, hogy a református teológián van-e pszichológia. Ha nincs, akkor szerintem a te hivatásodat teljesen jól kiegészíti az, hogy te végeztél ilyen képzést.
1: Igen, arra a részére én is, tehát inkább úgy hívnám a pszichológiának, ugye ez is meghatároz azt, hogy annak is egyre inkább van egyébként egy olyan ága, ami a spiritualitás bevonja a pszichológus képzésbe. Tehát akár most járok ki a pszichológiai intézetbe is fogadóórákat tartani, és ott most a 25 éves évfordulóját ünnepelte a pszichológiai intézet, és nagyon jó volt hallani, hogy hogyan indult, és milyen lelki alapjai voltak ennek az indulásnak egyébként. Tehát, hogy a pszichológus képzés szerintem ugyanúgy rászorul egyfajta ilyen teológiai látásra, vagy egyfajta ilyen spirituális...
0: Ez biztos, igen.
1: ...tanításra, de ugyanakkor ezt kritikával mondom a lelkészképzésre is, hogy olyan szolgálatot végzünk lelkészként, amiben elengedhetetlen, hogy figyeljünk arra, hogy mi segítők hogyan segítünk, és hogyan épülünk mi magunk is a segítségek által, vagy pedig hogy merülünk ki, mert hogy sokszor ebben nagyon könnyedén lehet kimerülni, sőt nagyon könnyedén lehet kiégni a segítő szakmák nagy részében. Ez szerintem egy valóság. És hogy a lelkészeknek pszichológiát kéne tanulni, szerintem ez egy mai napig fennálló vita is, református egyházon belül is. Én a személyes részét tudom mondani, hogy én viszont önmagam képzése kapcsán én a pszichológiát nagyon fontosnak tartottam. önismereti oldalról is, hogyha így nézzük a szakmai oldalát is egyébként, hogy egy hallgatót is tudok úgy meghallgatni, egy hallgatót is tudok úgy hallgatni, hogy akár ennek a szakmai részét is érzem, hogy gyerekkorban mi történhetett akár vele, ami elvezetett eddig a krízisig, de végső soron az választja el a lelki munkát, amit én nyújtok az egyetemen a pszichológus munkájától, hogy én ezt hiszem és vallom, hogy ott a lélek gyógyít. Talán én magamat sem tudom igazán jól meggyógyítani, hogyha csak a pszichológiára gondolok, a lélek viszont képes rá, és én amikor lelki gondozást végzek, akkor bemosakodom imádságban. Ez is egy egészségügyi vonal, hogy egy imádságban bemosakodom, hogy Isten végezze a gyógyítást, ne én, és ki is mosakodom, hogy ne én vigyem tovább a terheket, hanem ezt lerakjuk Jézus Krisztus elé, és ő már ezért eleget tett, pontosan eleget, amit nekem nem kell többet tennem, hogy ez működjön.
0: A szüleid mit szóltak ahhoz, hogy te református lelkész leszel?
1: Ugye a szüleim elváltak, ezért ez a vélemény sem volt egységes. Szerették volna, hogyha egészségügyi pályát kezdek, és ez is benne volt szerintem abban, hogy én egy egészségügyi oldalt is megpróbáltam. Mostanra már mind a két szülőm nagyon örül neki, hogy református lelkész vagyok. Édesanyám mindig is támogatott benne, édesapám pedig figyelte, hogy miért is választom én ezt. De ez azt is meghatározza, hogy édesanyám Krisztus hívő, édesapám pedig még ebben kereső. Tehát így szerintem így álltak hozzá ez a témához. Vallási kérdés is, ez szerintem az ő életükben. Én annak nagyon örülök egyébként, hogy nekem ez sokat segítette a kapcsolatom édesapámmal, hogy olyan emberek felé, akik nem hívők, vagy akik keresők, és nem feléjük is tudok szolgálni, mert pontosan értem, hogy milyen kérdéseik vannak, tehát a főleg hát egyházi szóhasználatban világi emberek, ők nagyon sokszor ebben a kételkedésben vannak, és egy lelkész meg sokszor a saját maga buborékában is beszél arról, hogy mit jelent hívőnek lenni, és én ennek a valóságát örülök, hogy megtapasztaltam a családomon keresztül is, hogy meg lehet szólítani valakit úgy, hogy tudom, hogy a kérdése az teljesen valid az ő kontextusát nézve, és én is tudok érdeklődve hallgatni egy nem hívő embert, mert nem felháborít vagy felidegesít az, hogyha nem hisz Istenben, vagy hogyha Istent nem tartja vagy mesebeli figurának tartja, nem tartja valódinak, akkor az nem vált ki belőlem sem olyan haragot, hanem inkább próbálok szeretettel hozzá kapcsolódni, és úgy vettem észre, hogy nagyon sok mindent felold a szeretet, és ezt édesapámmal egyértelműen megtapasztaltam, ennek a szeretet által feloldott feszültségeknek a sorozatát, szóval ennek nagyon örülök, hogy Isten így is formált engem, megtanított engem arra, hogy a hívő embernek a szeretet az egy csodálatos, hát így mondom, hogy fegyvere, de egy csodálatos eszköze, inkább így fogalmazom át, hogy egy csodálatos eszköze arra, hogy megélje a hitét.
0: És a feleséged mikor ismerted meg?
1: 17 éves koromban ismertem meg a feleségemet, és hát igen, most elég sok ideje vagyunk együtt.
0: Mit szólt ehhez a döntéshez? Vagy döntés után ismerted meg?
1: Megtérésem környékén ismertem meg, és hát ő is ebben a döntésemben még sok mindent nem értett, mert hogy ő sem a hívők közegből kapcsolódott hozzám. Nagyon örültem egyébként ennek is, hogy a feleségemre nem én helyeztem nyomást, hogy már pedig egy lelkész, egy teológusnak, akiből majd valamikor lelkészlek, akkor neki lelkész feleség, az mindenképpen ilyen meg olyan tip-top hívőnek kell lennie, hanem hogy örültem, hogy ő ezt a döntést az önmagától hozta meg, és az is egy csodálatos isteni terv, hogy ahogy a feleségemet megismertem, ő általam ismertem meg Istent, vagy általam ismerte meg az egyházat is. És nekem ez egy visszajelzés volt, hogy hát hogyha már a feleségemet is Krisztushoz tudom vezetni, akkor igazából ez egy belmisszió is. Tehát hogy tudom, létezik az, hogy a családon belül is, úgymond, sugárzik az emberről, hogyha az Isten eljár. És nekem ez 10 évesen nagyon nagy élmény volt megtapasztalni, hogy ahogy megtértem, utána a környezetem is látta rajtam, hogy valami változott, és aztán a feleségem is elkezdett például konfirmáció iskolába járni, hogy abba a gyülekezetbe, ahol én jártam, ifjúsági körbe együtt jártunk utána, és aztán ő maga kérte, hogy konfirmálhasson vallást Jézus Krisztus mellett, és most így a feleségem, hogy a lelkészségben is, a lelkészség szolgálatában is ő a hátország, a támogató, és most már a kislányom is, aki most egy év, két hónapos, még nem sokat tud erről, de ő is a támogató között van, már érzem.
0: Azt nem tudom, hogy nálatok hogy van, ugye nálunk plébániák vannak, és akkor egy-egy plébános ellát több közösséget. Ti hol éltek, mint család?
1: A gyülekezeti lelkészek ugyanígy parókián élnek, nem plébánián, parókiát szoktak mondani, a szolgálati lakást jelent.
0: Igen.
1: Ideiglenes otthont, ami nem a sajátja, hanem a gyülekezet tartja fenn.
0: De te mint egyetemi lelkész?
1: És egyetemi lelkészként mi is a... Én külön ebből egy más utat választottam, de hogy szolgálati lakást kap a egyetemi lelkész, vagy a fenntartó egyházkerülettől, vagy pedig az egyetem segít ebben, de az én esetemben ez külön van, mert én a feleségemmel úgy döntöttem, hogy albérletben lakunk, tehát hogy mi ezt az utat most nem vállaltuk. Sok minden közre játszott, de örülök, hogy egy családi döntés is volt ez, tehát a kislányom is már egy olyan környezetbe tud felnőni, ami közelebb van a természethez, és ez is meghatározó volt ebben.
0: Istentiszteleteket tartasz az egyetemen kívül valahol, valamelyik gyülekezetben?
1: Igen, de szoktam úgy, ez is kicsit ahhoz kapcsolódik, hogy szeretném a kollégáimat is segíteni, lelkésztársaimat, és pontosan tudom, milyen az, amikor gyülekezetben kell szolgálni, főleg ünnepek környékén, hogy mennyire sok leterheltséget ad, mennyire elveszi az időt a családtól, és mivel én egyetemi lelkészként ugye az egyetemi etaphoz kapcsolva karácsonykor már nem végzek szolgálatot, ezért ilyenkor, ha tudok, segítek a környező lelkésztársaimnak, vagy barátaimnak, vagy ahol éppen látom, hogy szükség van, és hívnak is, és például pont ezen a legutóbbi vasárnap Gyömrőn szolgáltam, ott volt istentisztelet, ahová hívtak is, és szükség is volt erre, hogy el tudjanak menni kicsit a lelkész kollégák családdal foglalkozni, kicsit kikapcsolódni, szünetet tartani. Szóval én szoktam vállalni. Hogyha mindent úgy vállalok természetesen, hogy annak a része is fontos, hogy én is a családommal töltsek időt, tehát nem túlvállalva ezeket, de örülök, hogyha szószéken is állhatok, és ott is prédikálhatok, szolgáltam Istent.
0: Mi a kedvenc lelki olvasmányod?
1: Most egy imádságos könyvet olvasok, a katona Bélának egy minden napra van egy imádsága, és nekem ez nagyon sokat ad, egy református lelkipásztornak a gyűjteménye, de nemrég kezdtem el egy újabb könyvet, ez még hát nagyon friss, a Bojki testvéreknek egy könyve, ami a egyház valláskárosultakról szól. Még nem ástam bele annyira magamat, de majd az új olvasmány, ami most előttem lesz, és ez is izgalmas szerintem. Ezen kívül ugye szakmai részét, meg a Szentírást is, tehát a teológiai könyveket, ilyesmit is olvasok, de főleg ezek nekem az imádság nagyon fontos része a szolgálatomnak is, és az imádságos könyveket külön is szoktam így évről évre keresni, hogy van-e, ami egész évre lefedi az imádságot. Tehát tudok magamtól is, és ez az érdekesség, hogy református felekezetben a szabad imádság az egy gyakorlott forma, de szeretem, amikor le van írva egy imádság, és azt tudom elimádkozni, mint hogyha sajátom is lenne. Az egyetemi szolgálatunkban, úgy egyébként az egész református egyházban is fontos az, hogy itt ne úgy tekintsünk a szolgálatra, hogy ez egy intézményesített forma, és nekem ez nagyon lényeges, hogy én az egyetemen is úgy szeretnék jelen lenni, hogy megszólítható, megérinthető lelkészként, tehát hogy nem egy a pulpitusról, vagy nem egy távoli személyként, és ezt az egyház részéről is így próbálom átadni a különböző szolgálatokban, akár ökumenikus szolgálatban a fesztivál missziót, amit említettem, hogy aki kapcsolódik általam Istenhez, az tapasztalja meg ezt a szerető Istent, aki tényleg az ő fiát áldozva mutatta meg, hogy önfeláldozó szeretet, önmagát adta. Értünk, én is ebből élek, és szerintem ez az evangélium hirdetésének az egyik úgymond praktikusabb része, amikor az én életemből is megvalósult valami, ami az örömhírt hordozza, és mellette ugye ezt nem azzal a szent mázzal leöntve, hogy minden egy lelkész élete tökéletes, hanem inkább annak a valóságában élve, hogy törékeny a lelkész élete, azért szolgálhat valahol, mert ebben a törékenységben lehet hitelesség, hogyha én is vállalom, hogy nem vagyok tökéletes, hogyha bűnös vagyok, ugyanolyan vagyok, mint a többi ember, sőt azt mondanám, hogy én nagyon szeretek a portásokkal beszélgetni, a Károlin, meg a pszichológiai intézetben most a takarítónénivel beszélgettem sokat, hogy kiderül, hogy ő is hívő, vagy kiderül, hogy ő is küzd valamivel, és hogy én is ugyanaz az ember vagyok, tehát hogy a lelkiség ne vezessen odáig, hogy az a titulus ez valami többről szól, emberek adnak egymásnak titulust, de Isten meg valóban, tehát az igében, amiben engem elhívott, erre is ráutal sokszor, hogy neveden szólítottalak, enyém vagy, hogy ha az Istené vagyok, akkor lehetek törékeny, meg lehetek ember. Nem az én erőm, vagy életem, vagy az én tehetségem, vagy adottságaim jelentik itt a sok mindent, hanem azt, hogy van egy Isten, aki mögöttünk van mindenben, és hogy őtől ered az életem, ő mentette meg a testvéremet, ő ment meg engem is, és ő fog mindig is erőt adni arra, hogy ezt a szolgálatot végezhessem. Azt meg, hogy ezt tehetem, az a nagy dolog, hogy én az Isten mellett állhatok. És erre, hát ezt gondoltam így elmondani, hogy ennek azért hatalmas jelentősége van. Szerintem egy egyházi kifele való képben is, hogy ne püspököket lássunk, vagy ne csak intézményeket lássunk, hanem azt lássunk.
0: A hierarchiát.
1: Igen.
0: Egyébként én ezt nagyon érzem a hallgatóinkon az egyetemen, hogy minél jobban intézményiesített egy egyház, annál nagyobb a távolságtartás, és hogy pont azok a személyek válnak hitelessé számukra, akik elérhetőek, megszólíthatóak, és ott vannak közöttük.
1: Igen, ezt nem annyira szeretném úgy használni, hogy ez egy manipuláció, de nagyon örülök neki, hogy ez az én szolgálatomon összekapcsolódik, és ezért tényleg azt érzem, hogy a helyemen vagyok ebben, mert én is erre vágyom, és a hallgatók is ehhez szeretnének kapcsolódni, és hogyha ez a kettő találkozik, akkor remélem, hogy Istenhez vezethetőek lesznek ezek a hallgatók, és most tényleg azt átélik, ami azt a megtérést, amit én is átéltem, ahogyan Krisztussal találkoztam erre. Erre szeretném, ez a nagy vágyam, hogy a hallgatók is találkozzanak Krisztussal.
2: Nemes Vitold József református lelkésszel, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi lelkészével Prontvai Vera beszélgetett.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót is benne, pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Péntekenként így mindig egy picit előre tekintünk a vasárnapra, vagy éppen a Szentírás egy-egy szakaszáról próbálunk egy kicsit elmékedni, gondolkodni, vagy éppen az ünnepről, ami közeledik felénk. De múlt héten pünkös ünnepe kapcsán viszonylag könnyű dolgunk volt, mert hiszen a Szentlélek működésének számos fajtáját, válfaját megtapasztaljuk, és jó volt hallani egy-két hallgatói telefont, hogy hogyan tapasztalták meg a léleknek a jelenlétét, a léleknek a működését az életükben, a mindennapjaikban. A mostani vasárnap Szent Háromság vasárnapja, és ez már egy picit nehezebb helyzetbe hoz bennünket, mindannyiunkat, mert valahol ugye ismerjük a Szent Háromság tanítását, titkát, misztériumát, ismerjük azt, hogy az Isten kinyilatkoztatja belső életének csodálatos titkát, ahogy ezt a könyörgésben is imádkozzuk a Szentmisében, hogy elküldted a világba fiadat, az igazság igéjét és a megszentelő szent lelket, ezzel kinyilatkoztatott belső életet csodálatos titkát. Szent Háromság dicsőségét megismerjük, egy Istent, fölséges hatalma, egy Istent imádjuk, és ez egy kicsit bevezet bennünket, megpróbálhatunk belépni a Szent Háromságos hitbe. Azt várjuk egy-egy ünnep kapcsán, hogy a szentírási szakaszok valamiképpen ehhez kapcsolódnak, de ez nem így van most, hiszen azért nem egyszerű ezt megfogalmazni, vagy megtalálni. Maga a Szent Háromság szó nem is szerepel a Szentírásban, csak utalások vannak. Például Máténál a küldetésnél a keresztségi formula, hogy keresztetjük meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, vagy amikor ugye a Szentmise kezdetén, az imádságunk kezdetén keresztet vetünk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az áldás formulában is benne van, vagy a köszöntésben, a Szentmise elején az egyik köszöntési formában, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, Atyaisten szeretete, Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Tehát valahol a mindennapjaink, a keresztény életünknek a része a Szent Háromságnak a hite, de ugyanakkor nem egyszerű ennek a mélyére hatolni, nem egyszerű ezt egy kicsit átgondolni, vagy fölfedezni. Ugye a evangélium, ami most vasárnap majd elhangzik, János evangéliumának az egyik nagyon fontos része. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Tehát, hogy az Isten elküldte a világba a fiát, ez már valahol a Szent Háromságba való belépésnek az egyik mozzanata, vagy kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, ő volt kezdetben Istennél. Valamiképpen, ha Istenről, Szent Jánossal együtt, mint szeretetről beszélünk, akkor valahol ezt megsejtjük, hogy a szeretet az valahol kapcsolatot jelent, kapcsolatot az Atya és a Fiú között, és egy picit közelebb léphetünk a Szent Háromság misztériumához, kicsit megpróbálhatunk belépni a Szent Háromság hitébe. Talán érdemes lenne egy picit arról gondolkodnunk, illetve beszélgetnünk, és most azt szeretnék kérni valakiket, akik hát gondolom, ugye azért ilyenkor leginkább a idősebb generáció van otthon, hogy hogyan próbálták ezt a Szent Háromság hitét elmondani a gyermekeknek, unokáknak, nyilván nem az egész piciknek, hanem már iskolás vagy éppen középiskolás korban, hogyan próbálták elmondani, nem azért, mintha én papként ne tudnék szép magyarázatokat adni, de az érdemes lenne erről egy picit beszélnünk, vagy tanúságot tennünk, hogy,
hogy egyszerű hívő emberként, a mindennapokban élő, a családban élő emberként hogyan tudunk erről beszélni, hogy merünk-e erről egyáltalán beszélni, vagy hogyan tudjuk mindezt szépen elmondani. Olyan érdekes, és azért olyan szép egy-egy megfogalmazás, vagy egy-egy körüljárása ennek a misztériumnak. Ha valaki szívesen beszélne ezekről, akkor a 374-09-04-es telefonszámot hívhatja. Körüljárni a Szent Háromságnak a misztériumát. Jenőiknek van egy nagyon szép dala, amely egy picit e felé próbál vezetni bennünket.

Ja, atya, meg a fiú, atya küldi a fiút, a földre száll, és mindenhova eljut, mindent beragyog, és nekünk kell tükröznünk valamiképpen őt, ez a feladatunk, a küldetésünk, de próbáljunk egy kicsit komolyabb, mélyebb vizekre evezni, bár ott van Szent Ágostonról szóló legenda, hogy gondolkodik a Szent Háromság misztériumán, és lát egy gyereket, aki egy kis kagylóval a tengervizét meri ki a parton egy gödörbe, egy kis lukba. Mit csinálsz? Kimerem a tengervizét ide, ez lehetetlen dolgot csinálsz. Hát az is olyan lehetetlen, amit te akarsz tenni, hogy megismerd a Szent Háromságnak a titkát. Közelíteni próbálunk a Szent Háromság misztériumához. És valahol az is nehéz a számunkra mindebben, hogy az emberi fogalmaink, az emberi kifejezéseink nagyon nehezen tudják megvilágítani pontosan azt, amit az Istenről vallunk, hogy az Istennek a dolga, az Istennek a képe, az Istenről való megfogalmazásunk, azok mindig kicsúsznak ezek közül, az emberi fogalmaink közül, és mindig érezzük azt, hogy az Isten azért egészen más és sokkal nagyobb, mint amit meg tudunk fogalmazni, amit megpróbálunk leírni, körülírni. A Szent Háromságba vetett hit, és itt most Domonkos atya könyvét veszem alapul, vagy ezt próbálom egy kicsit, ebből próbálok idézgetni, ez a Kairosz kiadónál jelent meg 2015-ben, tehát viszonylag friss munka. Tehát a Szent Háromságba vetett hit az Istennek az üsztörténet folyamán önmagáról adott kinyilatkoztatásán alapul. Csak azon keresztül juthatunk el a Szent Háromsághoz, amit Isten saját fia elküldése és a Szentlélek nekünk ajándékozása révén kinyilatkoztatott önmagáról. Ugye ez alapvető, ez a kijelentés, a Szentháromságos hit különbözik azoktól a tapasztalatoktól, amelyekre a természet megfigyelése, kulturális jelenségek vagy egyéb emberi érvelések, elemzések révén tehetünk szert. A Szentháromságos hit ugyanis azon az ajándékon alapszik, amelyet Isten akkor ad, amikor felajánlja a hívőknek az ő hitben történő megismerését. Egy képpel próbálom időnként ezt megvilágítani, hogy eljuthatunk odáig, hogy mondjuk egy barátunk hol lakik, és kívülről láthatjuk is a házat, hogy ott van az a ház, van rajta kívülről, látszik két ablak, meg egy ajtó, meg kémény, meg mi van még rajta, de hogy ez a ház belül hogyan épül föl, hol vannak a szobák, hogyan működik belül ez a család, ezt akkor ismerhetjük meg, ha ő behív bennünket és megmutatja. Isten ezt teszi, föltárja a belső életének csodálatos titkát a számunkra, amikor elküldi a fiút a világba, amikor elküldi a vigasztaló Szent Lelket a világba, föltárja életének a csodálatos titkát. Tehát a Szent Háromságos hitünk a kinyilatkoztatáson nyugszik. Ezek az eseményeke, amiket a Szentírás elbeszél, a Fiúisten megtestesülése, emberi létünkben lezajlott élete, a Szentlélek eljövetel az első pünkös napján. A Szent Háromság kinyilatkoztatása ugyanis az emberi szem előtt feltárulkozó eseményekben megy végbe. Másrészt viszont ezekben az eseményekben maga Isten jön el. Az üdvösség eseményeiben a Szent Háromságos Isten nem csupán valamit ad, hanem önmagát adja. Az Atya Isten elküldi fiát és kiárasztja a lelkét. A Szent Háromság kinyilatkoztatásának központját képezik, az evangéliumi hit lényegi karakterét, alapvető vonásait rajzolják meg, mely a vallási tapasztalat és az ismeret minden egyéb formájától különbözik. Nézhetjük, hogy a liturgia hogyan jeleníti meg a Szent Háromságos hit mélységét. A liturgia segít ebben bennünket. A keresztények a liturgián keresztül lépnek be a Szent Háromságos Isten misztériumába. A Krisztussal való egységünket az Euharisztia táplálja, a keresztségben és a bérmásban kapott ajándékok. Hívők a fiú által a Szentlélekben egyesülnek az Atyával.
Amikor magunkhoz veszik Krisztus testét és megkapják a Szent Lelket, a hívők egyesülnek, az Atyával új teremtményé lesznek, fogalmaz a Galata levél a számunkra. A Szent Háromság kinyilatkoztatása pontosan erre az egyházat létrehozó Szent Háromságos misztériumon való részvételre irányul. A Fiú és a Szentlélek tevékenysége azt fejezi ki, hogy az isteni hatalom tekintetében teljesen egyenlőek az Atyával. A Szó, vagyis az ige sajátja a hívek szívére átformáló ismeretben mutassa meg és nyilvánítsa ki Istennek az igazi arcát. Az egyház liturgiája különösen és az úgynevezett doxológiákban vallja meg a Szent Háromság dicsőségét. Mit is jelent ez a doxológia? A doxológia, a görög doxa dicsőség szóból ered, a dicsőítés sajátos formája. Szigor értelemben véve a doxológia olyan formula, amelyben a dicsőséget sajátos szófordulattal kifejezetten Istennek tulajdonítjuk. Az egyéb liturgikus kifejezésekkel ellentétben a doxológiával nem Isten valamely tettére utalunk, hanem közvetlenül az ő dicsőségét és szentségét akarjuk kifejezni. Nem is kérést intézünk Istenhez, hanem egyszerűen kifejezzük Isten valóságát. Erre szép példát találunk a Jelenések könyvében. A trónon ülőnek, a báránynak áldás, tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön örökké. Ennek a versnek segítségével megfigyelhetjük a doxológiák három alapvető elemét. Először is a doxológia megnevezi azt, akinek a dicsőségét elismeri. A trónon ülő Istenről, a bárányról van szó. Másodszor hirdeti az őt megillető dicsőséget. Harmadszor az örökké valóságra utaló formulát tartalmaz. Örökkön örökké. Hozzátehetünk egy negyedik elemet, az Amen-t, amely a négy élőlény zárja le a dicsőítést. Az Amen ugye azt jelenti, hogy úgy legyen, elismerem, elfogadom, úgy legyen. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek megszólítása a három személyi Istent jelöli, aki feltárja magát az embereknek, szövetséget kínálva nekik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyenlő nagyságát fejezi ki. Egy és osztatlan dicsőséget valljuk meg a háromban. De a doxológia az Atya, a Fiú és a Szentlélek személye közötti különbséget is kifejezi. Bár dicsőségükben egyenlők, mégsem keverednek egymással. Ugye a kis doxológiának nevezzük azt, amit a zsoltárok végén, vagy a rózsafüzérben a tized végén imádkozunk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A Szent Misében énekelt nagy doxológia, a dicsőség együttelőleg fejezi ki az Atya, a Fiú és a Szentlélek közötti méltóságbeli egyenlőséget és különbséget. Te vagy az egyetlen fölség Jézus Krisztus a Szentlélekkel együtt az Atya Isten dicsőségében. A doxológiák tehát központi szerepet játszanak a Szent Háromságos hit megvallásában. A doxológiákban az Atya és a Fiú és a Szentlélek mintegy meg vannak számlálva, mindegyiknek megvan a maga helye, de ugyanazon a síkon. Ez azt jelenti, hogy három ugyanazt a dicsőséget bírja, ugyanaz a létrendhez tartoznak. Mindnyájan isteni személyek. Előfordul az is, hogy egy doxológia a Szent Háromság név alatt foglalja össze a három szemét. Például a Szent Háromság ünnepének első esti dicséretének egyik antifónájában. Dicsőség neked, teljes háromság, egyetlen istenség, miképpen kezdetben, most és mindörökké. A Szent Háromságba vetett hit kifejtése azt igyekszik megvilágítani, amit a liturgikus formába öltözött doxológiák megfogalmaznak, amelyek mindig elsőbséget nyernek a teológiával szemben. Ugye itt felvetődik, hogy ugye maga a kifejezés nem szerepel a Szentírásba, de a szó által jelölt valóság pontosan az, amit a keresztségi formulák és a doxológiák kifejeznek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy lapon kerülnek említésre. Egyik a másikkal való kapcsolatban kap említést. Mivel a valóságnak egyazon sikához tartoznak,
A krédó is átveszi az isteni személyeknek a keresztségi formulában és a doxológiában megmutatkozó rendjét. Az egyház pontosan úgy vallja meg a hitét, ahogyan dicsőíti, hiszünk az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. A katolikus egyház katekizmusa is tesz egy érdekes megfogalmazást ezzel a témával kapcsolatban. Keresztségi formulák és a doxológiák tehát egyszerre fejezik ki a három személy isteni egységét és a személyek különbözőségét. A keresztény liturgikus imádság tehát a Fia által a Szentlélekben fordul az Atyához. Szeretnénk tehát ilyen módon valahogy belépni a Szent Háromság misztériumába, belépni az Istennek ebbe a dicsőségébe, fölfedezni Istennek a kegyelmét, fölfedezni Isten szeretetét abban a világban, amelyben élünk, abban a világban, amely egyre inkább megerősítés és megval minket, megerősítés segít bennünket. Tehát fontos, hogy valamiképpen a Szent Háromság egy Istent újra és újra fölfedezzük és megismerjük az életünkben.

a Szent Háromság teljes mértékben feltárulkozott a számunkra. Az apostolok cselekedeteiben az első Péter először szólal meg Jézusról, feltámadásról. Szent Péter az ember Jézusból indul ki, az általa végbevitt tettekből indul ki, majd emlékeztet kereszthalára, így jutott el a dicsőséges feltámadásának a megvallásához is. Az a Jézus, akit ismertek, akitől tudjátok, hogy mi mindent tett, ezt a Jézus támasztotta föl az Isten. Jézus élete felmagasztaltatásában élt csúcspontját. Szent Péter kiemeli azt az újdonságot, mert ez a felmagasztalás magával hoz. Jézus föltámadása ugyanis olyan esemény, amelynek három szerzője van, Jézus, az ige és a Szent Lélek. Tehát ez is egy fontos része, hogy a bibliai utaknak, a Bibliában fölelhető Szent Háromságról szóló képeknek, képekhez ezzel tudunk kapcsolódni. A maga Isten az, aki kiárasztja a lelket. A lélek kiárasztása ugyanis kifejezetten isteni tevékenység. Isten azonban a mennyben van. A lélek kiárasztásához tehát ott kell lenni, ahol Isten van. És pontosan ez az, ami a húsvéti felmagasztaltatás megad Jézus emberségének. A felmagasztalt Jézus a mennyben van, megdicsült emberségében ül az Atya jobbján, és gyakorolja a lélek kiárasztásának isteni kiváltságát. Krisztus mennyben menetele kifejezi Isten fiúságát, emberségének pedig megadja azt a kiváltságot, hogy azon a trónon foglaljon helyet, amelyet Istensége soha el nem hagyott. A Jézus felmagasztalása és a Szentlélek húsvéti kiárasztása tehát a Szent Háromság kinyilatkoztatásának középpontját képezi. A leghitelesebb teológiai hagyomány éppen ezért igyekezett kimutatni, hogy Jézus emberségét fogantatása első pillanatától kezdve teljességgel eltöltötte a Szentlélek. Az Atya szava, a Szentlélek jele már nyilvános működése kezdetén úgy mutatják be Jézust, mint messiást. Jézus keresztsége isteni megnyilvánulás epifánia. Az egyház liturgia ezt jól kifejezi, amikor Jézus keresztségét megjelenésével és kánai csodájával kapcsolja össze. Látjuk tehát, hogy bármilyen módon is közelítjük a Szent Háromságos hitet, a kulcs mindig a Szentlélek nekünk ajándékozásában rejlik. Ha összefoglaljuk eddig ismereteinket, Jézusról az egész, egyrészt Jézus földi élete végén bekövetkező húsvéti eseményekben világos módon tárul fel a Szent Háromság. A Jézus feltámadását követő Szentlélek kiáradásban a hívők megvallják a Fiú és az Atya isteni dicsőségét. Másrészt az első pillanattól fogva éppen ez a Szent Háromságba vetett hit teszi lehetővé a megtestesülés, a húsvét és a pünkösd mélységes értelmének megragadását. Az Atya elküldi az ő fiát és az ő lelkét. E két megközelítés között nem szakadást, hanem folytonosság van. Szabályos kört formálnak. A Szent Háromságról szóló igen magas szintű tanítás a Jézus feltámadásba vetett hitből nyeri fényét, ugyanis a Szent Háromságba vetett hit megvilágítja számunkra Jézus identitását, az emberek között élt életét, halálát és föltámadását, és mindazt a tevékenységet, amelyet Jézus mind a mai napig folytat egyházában. Szent Háromságról szóló biblikus tanítás egyszerű, mégis sokat vár tőlünk. Egyszerű, mert az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket egységükben egymáshoz való viszonyunkban mutatja be, amely utóbbi az emberekért végbevitt megváltó tevékenységben nyilvánul meg. A Szent Háromság a közösség misztériuma. Akkor látod a Szent Háromságot, amikor a szeretetet látod. Ez a tanítás ugyanakkor követelményt is támaszt. Nagyon figyelmes odahallgatást, hitbeli megértést kell vár tőlünk. A Szent Háromság olyan szemlélésére hív bennünket, amely meghaladja mindazt, amit képesek vagyunk megérteni.

Tehát fontos, hogy újra és újra kérjük Isten kegyelmét, kérjük szeretetét, kérjük kegyelmi erejét a mindennapjainkhoz, ahhoz, hogy az életünkben jól tudjuk felhasználni Istennek a kegyelmét, jól tudjuk felhasználni a Szentlélek megerősítő voltát az életünkben, a mindennapjainkban. Kedves hallgatóink, továbbra is van lehetőség arra, hogy elmondjuk az a tapasztalatunkat, hogyan tudjuk megmutatni, továbbadni valakinek a Szent Háromságos hitet, a Szent Háromságon vetett hitünket, de lehet bármi más témában is telefonálni, azokra is mindig meg fogok próbálni tudni, meg fogok próbálni válaszolni. Tehát bátran lehet hívni a Mári Rádió telefonszámát, a adásnak a telefonszámát, a 374 0904-es budapesti telefonszámot. Kérjük bátran Isten kegyelmét, erejét, hogy segítsen és erősítsen bennünket azon az úton, amelyen vezetni, erősíteni akar bennünket újra és újra.

0: Tessék, Mári Rádió.
1: És Krisztus, jó reggelt kívánok.
0: Tessék, parancsolj.
1: Szeretnénk megkérdezni, többen beszélgettünk régóta erről, hogy van ez, hogy Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre.
0: Igen.
1: Miért kell bírmáláshoz kötni az ostyaevést? Ez volna a kérdésünk.
0: Nincs bírmáláshoz kötve a szent áldozás. Hát a most már meg is fordult, tehát a gyerekeket visszük elsáldozásra 9-10 éves korban, és a bérmálás még csak utána van.
1: Akit valaha megkereszteltek, és még elsáldozó sem volt, akkor bocsánat, inkább így szól a kérdés.
0: Hát aki nem volt elsáldozó, annak ugye föl kell erre készülnie, tehát ugye ott van a Szent Jónás is, az elsáldozás, az akkor van, amikor már a fiatal meg tudja különböztetni a közönséges kenyeret a Szent Ostyától, tehát akkor már lehetséges, viszont ahhoz meg a bűnbánatra is föl kell készülnie, tehát van egy ilyen felkészülés arra, hogy ő szentáldozáshoz járulhasson.
1: Igen, van 2-3 ember velem együtt, akik, inkább ketten vagyunk, akik nagyon komoly bűn megvallásban és bűn csodás kimutatásban részesültek bűnbocsánatra. Erről most ennyit, tényleg csodálatos volt, nem is egyszer részemre. És nem tudom miért, hát nem jó szó talán, hogy ellenállunk egy páran annak, hogy embertársunkkal, aki ugyanaz atya és egy pap, olyat mondjunk el, amit az Úrnak is nehezen, önmagának is nehezen mond el valaki, de elmond, utána csodában lesz része, idősekről van szó, tehát nagyon idősekről is, 2-3 emberről, hogy úgy érezzük mind a hárman, hogy én például betartom, ők is betartják, hogy nem megyek oda, és nem kérem az ostyát. Például egy nagyon jó nagy templomban egy atya, mikor jártam én is 1-2-3 évig is katanulásra, hogy mindig elmondta, hogy nem szabad, tehát nem szabad addig az ostyát kérni, amíg az ember nem áldozott, és ezt nem tudjuk valahogy megérteni, hogyha úgy érzi az ember, hogy fantasztikus feloldozást kapott az Úrtól, Jézustól, Szentlélektől, olyat, amit nem is merne szinte egy-két barátjának talán elmondani, hogy akkor is miért nem lehet. Tehát, hogyha úgy érezzük, hogy megpróbálnánk, hogy milyen érzés az, hogy a szánkban, hogy tényleg Jézus-e. Tudom, hogy ez most nagyon nehéz, és nagyon összetett, amiket itt elmondtam. Azért emberek kerül idősek beszélgetnek, mikor így néha összejönnek, akik
0: hát
1: nem áldoztak.
0: Ezeket kellene egy atyával, egy lelkipásztorral személyesen megbeszélni, mert most így telefonon a nagy nyilvánosság előtt elég nehéz ezt így,
1: tudom,
0: így tényleg igen. Megbeszélni. Tehát én arra biztatnám, hogy menjen el egy atyához, és beszélje meg vele, és akkor ő fog tudni ezekre válaszolni, hogy miért jó az, vagy fontos az, hogy egy papnak elmondjuk a bűnket, és akkor tehát a föloldozás szavai is fontosak, hogy ő azért kívülről másképp látja az embert, a másik ember, mint ahogy én magamat látom belülről, tehát tud tanácsot is adni egy kicsit, hogy merre tovább, hogyan tovább, mire érdemes odafigyelni, tehát ezekre érdemes egy kicsit így tényleg személyesen megbeszélni egy atyával, aki ebben tud mindig segíteni.
1: Igen, ezen gondolkoztunk, hogy nem a gonosz, ugye ezt is beszélgettük, nem a gonosz működik akkor bennünk, amikor mi velünk olyan csodák történtek, ami nagyon nagy feloldozás volt az Úr részéről, de szó szerint csoda, tehát nagyon komoly. És akkor úgy érezte az ember, hogy akkor ez több annál, mintha egy embertársam, aki egy fantasztikus, csodálatos tudású atya, hogy ő adjon, ami ennél sokkal nagyobb volt és több volt. Na most hát gondolkoztunk, hogy beképzeléses, hogy lehet, hogy az ördög dolgozik ilyenkor az emberben.
0: Lehet, az is lehet, de igazából nem, ugye ott a feloldozást, az végső soron, ugye azt Isten adja a feloldozást, a pap egy közvetítő, aki itt kimondja az Istennek a feloldozó szavát.
1: Igen, és ez a feloldozás sokkal több volt a csodák által. Csodák, ez szó szerint csodák. Tehát olyanok, amit az ember pislog, és azt mondja, hogy ez nem igaz, nem igaz, de igen, ott van, és megtörténik, és hihetetlen. Miközben vinyog, és hajnalig, és bocsánatot kér, és ezt évekig csinálja, és egyszer csak ott van. És ezért beszél, hárman vagyunk ilyenek, akikkel különböző ilyen dolgok történtek. Mondanák, hogy furcsaságok, vagy ha nekem mondanák, lehet, hogy el se hinném.
0: Mondom, ezt személyesen kellene egy atyával megbeszélni mindenképpen.
1: Értem.
0: Jó, az lenne a legbiztosabb.
1: Isten áldásával köszönöm.
0: Minden jót, Isten áldja meg. Igen, valóban vannak nehéz helyzetek, meg amikor igazából azért van ez így, hogy egy pappal érdemes megbeszélni, mert ő azért tud eligazítani, tud irányt mutatni, hogy most akkor ez mi, és nyilván vannak ilyen, lehetnek ilyen csodák, de mégiscsak azért az egyháznak a jelzés, az egyháznak a megfogalmazása, az egyház jelenléte az ezekben fontos. Kedves hallgatóink, önök itt a Mári Rádióban a pénteki hittanórát hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

az áldás gondolatokat hallják. Szívetek rejtett mélyéből, hogy rátalálhassatok egymásra, elindult két egyszerű dallam, néhány ütemnyi vágyakozás, külön-külön két én vagytok, de ha én betérül, megszületik az ének. Lényetek összecsengése, harmóniák egymásra találása, életek énekeinek összhangja, a legszebb dal az, amelyben elmosódik a határ az én és a te között. Már csak a mi valósága van, a közösségben felhangzó éneké. Áldjon meg benneteket az ének istene, több oktávnyi szeretettel, egymásba fonódó harmóniákkal, félhangokból fakadó megértéssel. Áldjon meg benneteket az ének istene, az öröm pergő ritmusával, összhangból merítő bátorsággal, egy egész életen át, és még azon is túl, szétáradó, boldog énekkel.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
3: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Adjon nekik az Úr örök világosságot, szeretteiknek vigaszt és reményt.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindenki, amen!
4: A rózsafüzért a Mária Rádió kápolnájából a Rákoskeresztúri Szent Pál imacsoport imádkozza. A hallgató ima szándékok mellett Kuruc Kati mielőbbi gyógyulásáért is imádkozzuk a rózsafüzért. Kérjük a hallgatókat, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikusnak Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. A titok gyümölcse a hit. Jézus feltámadása után több alkalommal megjelent övéinek, az emmauszaiak tanítványokhoz is oda csatlakozott, de azok nem ismerték őt fel, mivel csalódott, csüggett, kiábrándult volt a lelkük. Sokszor mi is így vagyunk, nem ismerjük fel Jézust, pedig közöttünk jár. Üzze, Uram, lelkünkből a csalódottságot, a szomorúságot, hogy felismerjünk téged. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halálból feltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. A titok gyümölcse a remény. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. Miközben az áldást adta, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Ekkor leborulva imádták, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. A titok gyümölcse a szent élektől való szeretet. Hirtelen heves szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, és betöltötte az egész házat, ahol voltak. Majd lángnyelvek váltak láthatóvá, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a szent lélek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden nap kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
8: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak élvonalra.
4: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. A titok gyümölcse, a boldog halál kegyelme. Boldog, aki hitt abban, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akikben jobban rászorulnak irgalmadra.
4: A dicsőséges rózsafűzér ötödik titka, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott. A titok gyümölcse, Máriára bízzuk magunkat. Egy nagy jel tűnt fel, egy asszony öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Szent István királyunk koronájával a magyar nemzet történelmi sorsát bízta rád. Más népek is királynőként tisztelnek. Az egyház a világ királynőjeként tisztel. Most mindennapi munkánkkal és imádkozó szavunkkal veled együtt könyörgünk nemzetünkért, tágabb hazánkért, a kereszténység bölcsőjéért, Európáért, a népek közötti testvériségért és az egész világ közjaváért és üdvösségéért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak jövőadatra.
4: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
5: Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
5: Amen.
4: És értessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.
3: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért és hozzátartozóikért ajánlottuk fel.
2: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Május 30-a. Mindörökké. Ezt a szót Izajásnál is megtaláljuk, a 32. fejezet 14. versében. Mindörökké. Eljönnek a szükség napjai, amikor rádöbbenünk valódi állapotunkra. Az ige a nyomorúságos szükség állapotát írja le. Nem lesz szüret, tövis és gaz veri fel a mezőket, megalázottá lesz a nép, mint aki mezítelen. Elhagyatottá lesz a kastély, barlangá lesz a bástya, üressé lesz a város és az élet. Mert eljönnek a szükség napjai, amikor rádöbbenünk valódi állapotunkra, üressé lesz a milliós város, üressé lesz az élet. Történelmileg itt a háttérben az asszírok végső győztes támadása áll Jeruzsálem ellen, ez Krisztus előtt 701-ben volt. De valójában többről van itt szó. Arról, hogy nincsen Isten nélkül segítség, és nincsen Isten nélkül üdvösség. Meddig tart ez az állapot, a jogos büntetés? Mindörökké, mondja Izajás. Jogos a büntetésed, Uram, de mindörökké tart. Ez rettenetes lenne. Mit jelent ez, mindörökké? Egyes magyarázók szerint nem maga a kifejezés, nem az abszolút végességet jelenti, hanem azt fejezi ki, hogy nagyon hosszú ideig. Éppen a következő versek utalnak

0: erre az értelmezési lehetőségre. Eljön majd egy korszak, amely a Szentlélek kiáradásával kezdődik. Isten lelke a világ kezdetétől munkál, ő éltet mindeneket. De amikor kiárad, akkor újjászül egyént, amikor kiárad a lélek, újjászül egyházat, közösséget, újjászül társadalmat. Amikor Isten lelke kiárad, újjá alakítja a természetet, akárcsak a pusztát, a feltörő forrás. Ennek az új korszaknak legfontosabb sajátossága a gondtalanul aktív nyugalom. Nem lehet szavakkal visszaadni másként ezt az állapotot. Végre nyugalom, de nem unalom, hanem gondtalan élet. Biztonság jellemzi ez új korszakot, mert az Úr kegyelmében leszünk. Áldott légy, Úrunk, hogy nekünk szól az ígéret, akik ezt hallgatjuk és értjük. Áldott légy, Úrunk, hogy nem tart mindörökké a te jogos haragod. Áldott légy, Urunk, hogy végezetül tiéd lesz a dicsőség, mindörökké. A te dicsőséged pedig a mi életünk teljességének egyetlen garanciája. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján, az Ökotábor menüpontban.
3: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
2: Alvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
4: Hírpercek.
5: Leo pápa rózsafüzér imádságra hív május 30-án. A Salgótarjáni Szent József templom felszentelésének 90. évfordulóját ünnepelték pünköst hétfőn. Fogadalom és ígérettételt ünnepeltek pünköstkor a Szociális Misszió Társulatban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. 14. Leó pápa továbbra is kitartóan búzít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként május 30-án szombaton 19 órakor a Szentatya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek Lurdi miasszonyunk barlangjánál, közölte az Agenzír. Az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. A legnagyobb kegyhelyek, mint Lourdes, Fatima, Ukrajna, Medjugorje vagy Fülöp-szigetek már jelezték részvételüket. Az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezésen a helyek erejéig lehet részt venni. A hívők a Szentatyával való közös imádságba a Szent Péter téren elhelyezett óriás képernyőn keresztül is tudnak csatlakozni. Salgótarjánban a ferencesek által épített acélgyári úti templomban május 25-én hálaadó szentmisében emlékeztek meg az 1936-os felszentelés óta eltelt 9 évtized kegyelméről és a közösség múltjáról, tájékoztatott a Nógrád vármegyei hírpoltár. A salgótarjáni Szent József templomban a pünköst hétfői szentmise még különlegesebbnek számított, hiszen a templom felszentelésének 90. évfordulóján egyúttal az egyházközségek napjára is várták a híveket és a salgótarjáni esperesi kerület papjait. A hálaadó szentmisét ebben a jubileumi évben Berhidai Pius ferences tartományfőnök mutatta be, az ünneplő hívekért, a családjaikért és a ferences családért. A szentmisén a csíksomlyói búcsúból hazaérkező hívek is részt vettek. Délután kulturális programmal, majd a májusi litánia elimádkozásával zárult a búcsúünnep. A Szociális Misszió Társulat számára az idei pünköst különösen megható és reményteli esemény volt. Május 24-én a Szentlélek eljövetelének ünnepén a közösség tagjai együtt adtak hálát a hivatásokért, a kitartó szolgálatért és a jövő reményéért a rend budapesti központjában, tájékoztatott a Szociális Misszió Társulat. Az esemény nem csak a jelenlévő nővérek és hozzátartozók számára jelentett felemelő élményt, hanem az egész közösség életében megerősítést és új lendületet hozott. Az ünnepi szentmisét Gájer László mutatta be, koncelebrált Tomka Ferenc és Somogyi Sándor. A fogadalom megújítás ünnepe mellett ugyancsak nagy örömöt jelentett a kültag közösség gyarapodása, három új kültag tett ünnepélyes ígéretet. Az idei pünköst így valóban a remény ünnepévé vált a Szociális Misszió Társulat számára. Lesznek, akik tovább viszik a társulat küldetését. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
4: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Monor. FM 106,3.
3: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret következik.

Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Jó dolog énekkel magasztalni nevedet, fölséges, már hajnalban hirdetni jóságodat. Jó dolog az Urat áldani, énekkel magasztalni nevedet, fölséges, már hajnalban hirdetni jóságodat, és éjszaka zengeni hűségedet. Tízhúrú lanton és hárfa zenével, citera mellett énekelve, mert örömmel töltenek el alkotásaid, kezed művei láttán örvendezem. Mély nagyszerűek a te műveid, Uram, gondolataid mély mélységesek. Az oktalan ember föl nem fogja, és nem érti meg őket az esztelen. Sarjadhatnak a bűnösök akár a fű, és virágozhatnak a gonosztevők, sorsuk mégis örökös pusztulás. Te azonban, Uram, fölséges vagy örökké. Mert íme ellenségeid, Uram, mert íme ellenségeid elvesznek, és elpusztulnak mind a gonosztevők. Erőt adsz nekem bikáihoz hasonlót, és fölkentél szintiszta olajjal. Szemem ellenségeimre lenéz, s a rám törő gonoszok vesztéről hall a fülem. Virul az igaz akár a pálma, úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa. Az úrházában van elültetve, Istenének csarnokában bont virágot. Gyümölcsöt érlel öregkorában is, termékeny marad, szépen zöldellő. Hirdeti, hogy igaz az Isten, ő a menedékem, nincs benne hamisság. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jó dolog énekkel magasztalni nevedet, fölséges, már hajnalban hirdetni jóságodat. Új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek. Kihozlak titeket a nemzetek közül, és minden országból összegyűjtelek, és visszavezetlek saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztultok minden tisztátalanságtól, minden bálványotoktól megtisztítalak. És új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek. Kőszíveteket elveszem testetekből, és hús szívet adok nektek. Lelkemet árasztom belétek. Ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok, hogy parancsaimat megtartsátok és megtegyétek. És lakhattok a földön, amelyet atyáitoknak adtam, és ti lesztek az én népem, én pedig a ti istenetek leszek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek. Kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet magadnak, Urunk. Uram, mi Urunk, a te neved szélese világon mi csodálatos, az egeknél fenségesebb a te dicsőséged. Kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet ellenségeiddel szemben, hogy elnémíts ellenséget és lázadót. Szemlélem az eget, ujjaid műve az. A holdat és a csillagokat, te alkottad őket. Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele? Az ember fia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronáztad, fölébe emelted kezed műveinek. Mindent az ő lába alá vetettél, minden juhod barmot a mezővadjait, az ég madarait s a tenger halait, amelyek a tenger ösvényeit járják. Uram, mi Urunk, a te neved szélese világon mi csodálatos. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet magadnak, Urunk.
Mi az Úr ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, mint hogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és fedhetetlenül találjon benneteket. Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek. Hajkam örvendezzen, amikor neked énekel. Hajkam örvendezzen, amikor neked énekel. Nyelvem naphozhat igazságodat emlegessen, amikor neked énekel. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek. Hajkam örvendezzen, amikor neked énekel.

Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék. Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígér. Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk, szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.

hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk. Istenünk irgalmas szívétől,

0: lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lépteinket a békesség útjára vezéreld, Urunk. Imádjuk Istent, aki fia által reményt és életet adott a világnak, és kérjük alázattal, hallgass meg minket, Urunk. Urunk Istenünk, mindenek Atya, aki a mai napot megérnünk engedted, add, hogy dicsőségedre Krisztussal töltsük el ezt a napot. Hallgass meg minket, Urunk. Add, hogy mindig éljen bennünk a hit, a remény és a szeretet, amelyel elárasztottad szívünket. Hallgass meg minket, Urunk. Urunk, hadd szegezzük mindig rád szemünket, hogy rögtön felelni tudjunk hívásodra, ha szólítasz. Hallgass meg minket, Urunk. Fordíts el bennünket minden galátságtól és gonoszságtól, és minden botlástól őrizd meg lépteinket. Hallgass meg minket, Urunk. Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mindenható örök Isten, te vagy az igaz világosság és az örök mai nap. Midőn újra visszatér hozzánk körforgásával a reggel, esedezve kérünk, világosítsd meg lelkünket, mert eljöveteled villámként hasít bele a bűn éjszakájába, és szétoszlatja annak sötétjét. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

Isten adja rád áldását. Áldja meg a fölötted világító napot, az alattad elterülő földet, a melletted lélegző testvért, a szíved mélyén élő képmását, az előtted álló mai napot.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zöldel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata, amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

Leó pápa, az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. 14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért, a békért május 30-án. Leó pápa augusztus 22-én San Marino-ba látogat.

0: Az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. Csütörtökön délelőtt találkozott a Szent Atya az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőivel, akiknek felvázolta az egyház és az ige hirdetés előtt álló feladatokat. Reményt kell adni a mai világnak, a keresztény hit szépségét a személyes, következetes tanúságtételen keresztül mutatva meg. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban akadozik a hitátadás. Oda kell figyelni a katekumenekre és a bérmálkozó fiatalokra, hogy a szentségek felvétele után is az egyházban maradjanak. Leó pápa örömmel köszöntötte az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, akik a világ evangelizálása alapvető kérdéseinek szekciójához tartozóan eszmét cseréltek az előttünk álló kihívásokról.
1: La circostanza mi offre un'opportunità per condividere alcune considerazioni che riguardano la vita della Chiesa, soprattutto per gli anni che stanno davanti a noi.
0: A Szent Atya megosztotta velük az egyház életére és a jövőre vonatkozó gondolatait. Elsőként köszönetet mondott a tavalyi szent évben nyújtott nagyszerű munkáért, amelyet az evangelizálás dikasztérium végzett. Kegyelmi időt éltünk meg, amely alatt 33 millió zarándok érkezett Rómába. Ez óriási szervezési feladatot jelentett, ami a kedvező fogadtatásban és főként a lelki dimenzióra való odafigyelésben mutatkozott meg, hiszen az Úr bőséges ajándékaival árasztotta el a híveket. A négy pápai bazilika szent kapuin való átjutás mellett a helyi egyházak is intenzíven élték meg a szent évet. Az egész világon a remény vált a keresztény élet főszereplőjévé. A kisebb testvér a remény magával vonza a másik kettőt is, a hitet és a szeretetet, melyet hirdetni kell, erőteljesen és meggyőződéssel megélni. A világ ma jobban szomjazza a reményt, mint valaha, jelentette ki Leó pápa. Békében és abban a bizonyosságban akar élni, hogy föl lehet építeni egy Isten gyermekeihez méltó várost, mely át van szőve reménnyel, és valódi, nem csalóka célokat kínál. Ne törjük meg ennek hirdetését, mely tanúságtételünkben válik láthatóvá, amikor Isten igéjéhez hű tanítványok vagyunk. Az evangelizálásnak kell továbbra is motiválnia az egyetemes egyház és a helyi közösségek minden tevékenységét. A hitet ugyanis csak így lehet mindig újra felfedezni a maga szépségében és hitelességében. Az evangélium hirdetése, mely reményt táplál, nem egy utópikus elképzelés, hanem olyan tanúságtétel, mely vonzó, mivel a szeretetre és az igazságra hív. Nem szabad alábecsülnünk a hitválságát, mely főleg a nyugati országokban jelentkezik, azokkal a társadalmi és kulturális tényezőkkel együtt, melyek széles körben a vallás iránti közönyhöz vezettek, állapította meg beszédében a pápa. A hit sokak életében már nem tűnik fontosnak. Ez viszont azzal a veszéllyel jár, melyet nem mindig érzékelünk a maga súlyosságában, hogy az ember megszűnik keresni az élet értelmét. A nagy egzisztenciális kérdéseket elkerülik, miközben széles körben terjed a technológia kultúrája, aminek minden igényt ki kellene elégítenie.
1: L'incontro con Cristo è in grado di restituire pienezza di significato e di valore alla vita delle persone.
0: A Krisztussal való találkozás képes visszaadni az emberi élet értelmének és értékének teljességét. Az egyház pedig ráébred arra, hogy a feltámadt Úrtól kapott küldetése mindig időszerű marad. Senki nem helyettesítheti az egyházat ebben a sürgős küldetésben, amelyre szükség van ahhoz, hogy biztos alapokat nyújtson az emberiség jövőjéhez, hogy az a béke, az igazságosság, a szabadság és a testvériség jövője legyen. Amint az a januári konzisztóriumon kiderült, Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítása továbbra is fontos támpontot jelent, mely nem pusztán új tartalmakat vezet be, hanem elsősorban a keresztény és egyházi identitás közepeként tekint az ige hirdetésre. Leó pápa ezért arra szólította az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, hogy forgassák a pápai buzdítást, és használják munkájukban minden szinten, hogy elősegítsék

0: A pápa biztos benne, hogy az evangelizálás dikasztérium hatványozottan figyel erre az igényre, mely hiteles és következetes választ vár tőlünk. Az evangelizálás nem a struktúrák hatékonyságára vagy a társadalmi fontosságra épít, hanem azt az utat követi, amelyet a Szentlélek mutat, hogy sokakat Krisztushoz vezessen, az ő üdvözítő szavához, szeretetéhez, mely megújítja az életet.
1: L'evangelizzazione deve misurarsi oggi in modo particolare anche con mutate condizioni e dinamiche nella trasmissione della fede di generazione in generazione.
0: Az evangelizációnak ma megváltozott feltételekkel és működési mechanizmusokkal kell szembesülnie a generációk közötti hitátadás folyamatában. A világ egyes részein a hitátadás megtorpant, ez pedig új kihívások elé állít minket. A fiatal nemzedékekben egyfajta lelki szegénység jelentkezik, kevés a motivációjuk és eszközeik arra, hogy szabadon megérleljék magukban a hithez való csatlakozást, ami értelmet ad az életnek. Hála Istennek sok olyan tapasztalat is van szerte a világon, melyen keresztül a keresztény közösségek, társulatok, mozgalmak, egyházi csoportok találkoznak a fiatalokkal, meghallgatják őket, párbeszédet folytatnak velük. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban elterjedt kulturális légkör csökkenti azt a képességet, hogy türelemmel, kitartóan és kritikus szellemben megdolgozzanak a személyes igazságkeresés folyamatáért. Félő, hogy minden egyes üzenetet csak egy véleménynek érzékelnek a sok közül, figyelmeztetett 14. Leó pápa. A hitátadás ebben a helyzetben olyan személyes és közösségi találkozásokon keresztül valósul meg, ahol a keresztény hit örömét, az evangéliumi élet következetességét tapasztalják meg. Nem attól lesz vonzó a kereszténység, ha felhigítjuk annak tartalmát és enyhítjük az elvárásokat, hanem attól, hogy alázattal és bátran tanúskodunk az útról, az igazságról és az életről, ami sok embert megtérített és megszentelt. Ahogy 16. Benedek pápa megállapította, ma olyan emberekre van szükségünk, akik egy felvilágosult és megélt hiten keresztül teszik hihetővé Istent a világban.
1: Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa parlare all'intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri.
0: Olyan emberekre van szükségünk, akinek értelmét Isten világosítja meg, és akiknek szívét Isten nyitja meg, hogy ezáltal ők is megszólítsanak másokat. Isten csak olyan embereken keresztül térhet vissza az emberekhez, akiket megérintett Isten. Az életszentség ezért mindig a legmeggyőzőbb formája a keresztény hit szépségének, mely túlmutat minden időn és minden kultúrához szól. Leó pápa kitért még a hitoktatás fontosságára, mely alapvetően határozza meg az egyház életét, képzési feladatát és a hitátadást. Nem szabad, hogy a közösség örömteli szolgálata a katekumenek befogadására és támogatására véget érjen a keresztség szentségének kiszolgáltatásával. A következő feladat is legalább ekkora felelősséget kíván, vagyis hogy megfelelő környezetet nyújtsanak azoknak, akik Krisztushoz és egyházához csatlakoztak. Ahhoz, hogy élő maradjon a hit, amelyet a keresztségben választottak, a plébániai közösségeknek a keresztény élet magas szintű elvárásaira kell törekedniük. Ezáltal biztosítanak teret az újonnan megkeresztelteknek a következetes fejlődéshez, a személyes kapcsolatok gyümölcseként, amelyeket kölcsönös szeretetben és szolgálatban élnek meg. Hasonló odafigyelésre van szükség a bérmálkozó fiatalok esetében is.
1: Incoraggio le molteplici iniziative che li accompagnano nel proseguimento del cammino di fede per la loro crescita umana e cristiana.
0: Leó pápa minden olyan kezdeményezést támogat, amely segíti őket a hit útjának folytatásában, hogy emberi és keresztény fejlődésüket szolgálja.

szolgálja. Ezek a törekvések akkor lesznek valóban hatékonyak, ha személyesen foglalkoznak minden egyes fiatallal, visszatükrözve az Úr egyetlen és személyes szeretetét. A Szent Atya beszéde végén köszönetet mondotta az evangelizálás dikasztérium tagjainak, akik hozzájárulnak a pápa szolgálatához és az egész egyház javához, majd Szűz Mária az evangélium tökéletes és missziós tanítványára bízva őket, apostoli áldását adta rájuk.

0: 14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért, a békéért május 30-án. 14. Leó pápa a május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertekben található Lurdi miasszonyunk barlangnál imádkozza el a Mária imát. A vatikáni kezdeményezés kapcsán a világ számos jelentős kegyhelye felhívta a hívőket és a zarándokokat, hogy csatlakozzanak az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezéshez. Az érdeklődők a Szent Péter téren felállított óriás képernyőkön is követhetik az eseményt. A Szentatyának a világ békéje iránti kitartó elkötelezettsége konkrét gesztusokban és az imádságra szólító folyamatos felhíváson keresztül is megnyilvánul. A mostani kezdeményezést az evangelizációs dikasztérium Leó pápa jóváhagyásával és a világ jelentős Mária kegyhelyeivel történt egyeztetés után indította el ezt a közös, világméretű imaláncot a világ annyira óhajtott békéért. Az evangelizációs dikasztérium honlapján közzétett közlemény megnevez párat a világ ezernyi Mária kegyhelyei közül, melyek közvetlen kapcsolatban együtt imádkoznak szombat este 14. Leó pápával, így szerepel közöttük Olaszországban a Pompei rózsafüzér királynője kegyhely, a názáreti szentház lorétói kegyhelye, a franciaországi Lourdi miasszonyunk kegyhely, a portugáliai fatimai rózsafüzér szűzanya kegyhelye, a libanoni Szent Sárbel Annaja kegyhely, a béke királynője kegyhelye a bosznia-hercegovinai Medjugorjében, a Fülöp-szigeteki úti boldogasszony kegyhely, az ukrajnai zárványicjai görög katolikus istenszülő Mária kegyhely. A Mátra-Verebély Szent Kuti nemzeti kegyhely is csatlakozott a felhíváshoz, honlapjukon olvasható a közlemény. 14. Leó pápa a világ békéjéért imádkozza a rózsafűzért május 30-án szombaton este 7 órakor a vatikáni kertekben lévő Lurdi barlangnál. Ehhez csatlakozunk online a Mátra-Verebély Szent Kuti nemzeti kegyhelyen, az evangelizációs dikasztérium szervezésében. Szeretettel várunk minden békére vágyó hívőt. A szombat esti pápai litániára és rózsafűzérimára a vatikáni kertekben szabadon és ingyenesen lehet belépőjegyet igényelni, amíg a készlet tart a Szent Péter térre vezető Via della Conciliazione 7-es szám alatt, a rózsafűzér imádkozása előtti napokban, május 29-én, május 30-án, 5:30 és 5:30 között. A vatikáni kertek Lurdi barlangját 124 évvel ezelőtt, 1902. június 1-én François-Xavier Schopfer tárb püspöke ajándékozta 13. Leó pápának, pápaságának utolsó előtti évében. Az eredeti Lurdi Massabielli barlang másolatát Constantino Snyder, a Szent Apostoli Paloták építésze készítette. Az építési költségeket a Szeplőtelen Fogantatás misszionáriusainak világszerte gyűjtött adományai fedezték. A megnyitón 13. Leó pápa mellett Schöpfer püspök is jelen volt. A barlanghoz nem sokkal később hozzáépítették a templom körüli teljes terület kicsinyített mását, beleértve egy tornyot is, amelyet két lépcsősor övezett. 1905. március 28-án Szent 10. Pius pápa ünnepélyesen avatta fel. 11. Pius pápa a torony lebontására kényszerült, amely mindössze 28 évvel az építés után már veszélyes állapotban volt, Bernadette Subiru szenté avatásának évében. Az 1930-as években a pápai katonai testület a Palatinus tiszteletőrség használta a szertartás és az új szolgálatba lépő újoncok eskütétele után. 1960-ban Pierre-Marie Théas, tárb és Lourdes püspöke ajándékozta II. János pápának azt az oltárt, amely a jelenések helyszínén volt. 1982-ben Szent II. János Pál pápa a két oldalsó lépcsőt lebontva alakította ki a barlangot mai formájában, amely a vatikáni kertek felső nyugati részén található.
1: Leó pápa augusztus 22-én San Marinóba látogat. 14. Leó pápa augusztus 22-én délután Riminiben részt vesz a népek közötti barátságért rendezvényen, és szentmisét mutat be az egyházmegye híveinek. Ugyanezen a napon délelőtt fölkeresi a San Marinói köztársaságot, jelentette be a pápai ház prefektúrája. A pápa elfogadta a mini állam akkori vezetőinek a meghívását, ezért augusztus 22-én délelőtt lelkipásztori látogatást tesz San Marinóban. Legutóbb 15 éve Benedek pápa kereste föl az önálló itáliai köztársaságot. Nagy izgalommal és örömmel fogadta a Szentatya látogatásának hírét a mini állam külügyi államtitkára Luca Beccari, aki hozzátette, rendkívüli jelentőségű esemény lesz intézményi, diplomáciai és lelki szempontból. A Szentszékkel való diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulóján a pápa látogatása megerősíti azt a különleges és egyedüli kapcsolatot, amit San Marino hosszú ideje fenntart az azonos értékek és elvek mentén, osztozva a béketörekvésekben.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Rádió. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
1: Jegyes oktatás. Az angyalföldi Szent Mihály plébánia az előző évekhez hasonlóan idén is hirdet két alkalmas jegyes oktatást a még ezen a nyáron összeházasodni készülő pároknak, június 7-én és 14-én, vasárnap 16 óra 30 perctől 18 óráig. Jelentkezni e-mailben lehet a plébánia@szentmihály.hu e-mail címen. Ahol az ég a földdel összeér. Erdélyi zarándoklat Bőte Csaba Ferences szerzetessel 2026. június 24-től 28-áig autóbusszal indulás Miskolcról. Történelmi és irodalmi emlékek nyomában meglátogatják a nagyváradi várat, házsongárdi temetőt, a kemény és keresdi kastélyokat. Felkeresnek Mátyás király emlékhelyeket és kiránduló helyeket, mint a Szent Anna-tó, valamint a borszéki gyógyfürdő. A napi szentmiséken felül irodalmi műsor kapcsán is feltöltődhetnek az arándokok. A kiránduló csoport betekintést nyerhet a Dévai Szent Ferenc Alapítvány otthonaiba. Jelentkezés és információ dr. Hortai Ritánál a 0630 2495 637-es telefonszámon, vagy a versalap22@gmail.com e-mail címen. Mohács 500 emlékév pályázati felhívás. A Magyar Földrajzi Múzeum, a Dobó István Vármúzeum Eger, a Szigetvári Zrínyi Vár és az Érdi Irka Irodalmi Kör közös pályázata. Kedves diákok, szépíró versenyre hívnak benneteket a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. Szépíró pályázatot három korcsoportja vers és próza kategóriában, az első az 5.-6. osztály, a második a 7.-8. osztály és a harmadik 9. és 10. osztály. Elvárás. Nem csupán a helytörténet részét képező, török időkre utaló regék, mondák, legendák újramesélését várják, hanem szép irodalmi eszközökkel megírt, a fantázia gazdagságára épülő írásműveket, műfaji megkötés nélkül, verseket, elbeszélő költeményeket, novellákat, stb. Szemtanúként, időutazóként, résztvevőként egyes szám első vagy harmadik személyben megjelenített, ábrázolt jellemeket szívesen vesznek. Feltételek. Maximum 5 oldalnyi terjedelem. A4-es. Times New Roman stílus, 12-es betűméret, 2,5 cm margószél, másfeles sortávolság. Névvel, korcsoporttal, e-mail címmel és telefonszámmal ellátva. Nevezési díj nincsen. Pályamunkák pályázat leadási határideje 2026. június 12-e. A területileg illetékes múzeumok fogadják a pályaműveket az alábbi e-mail címre info@földrajzimuzeum.hu. Kategóriánként a múzeumok az első 3-3 alkotást küldik tovább az irodalmárokból álló zsűrinek, aki a végleges rangsort állítja fel. Ünnepélyes eredményhirdetés augusztus 29-én lesz 14 órakor a Magyar Földrajzi Múzeum konferencia termében, Érd, Budai utca 4 szám alatt.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: A mi úrunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepe. Leó pápa rózsafüzér imádságra hív május 30-án. Ne féljetek címmel kiállítás nyílt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Az istentiszteleti és szentségi fegyelmi kongregáció 2012. július 23-án kelt határozata szerint a pünkösdöt követő első csütörtökön üljük a mi úrunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepét, tájékoztatott a Magyar Kurír. 16. Benedek pápa kívánságának elegettéve az istentiszteleti és szentségi kongregáció elrendelte Jézus Krisztus örök főpapságának ünnepét, a püspöki konferenciákra bízva annak bevezetését. Az ünnep Krisztust, mint az új és örök szövetség közvetítőjét és megváltó áldozatát ünnepli, ugyanakkor rámutat arra is, hogy Áronnak, az egyházban szolgáltatott végző fiai papokként Krisztus papságának misztériumából nyerik hivatásukat és küldetésüket. Az ünnepet néhány éve vezették be a Magyar Egyházban is, Jézus Krisztus papi szolgálatát ünnepelve ezen a napon. Papjainkért imádkozunk, hogy egyre jobban hasonlóvá váljanak Krisztushoz, az örök főpaphoz. 14. Leó pápa továbbra is kitartóan búzít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként május 30-án szombaton 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek Lourdi miasszonyunk barlangjánál, közölte az Agencir. Az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. A legnagyobb kegyhelyek, mint Lourdes, Fatima, Ukrajna, Medjugorje vagy Fülöp-szigetek már jelezték részvételüket. Az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezésen a helyek erejéig lehet részt venni. A hívők a Szent Atyával való közös imádságba Szent Péter téren elhelyezett óriás képernyőn keresztül is tudnak csatlakozni. Május 26-án ünnepélyesen megnyitották a Ne féljetek című időszaki kiállítást a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, közölte az Egyházmegye. Az összeállítás a Prágai Magyar Intézet és Lengyel Intézet közös projektje. Amikor II. János Pál pápát a konklávé megválasztotta, a világ csodálkozott és megdöbbent, és elhangzottak a szavak, amelyeket azóta kampánytémaként is sokszor felhasználnak. Ne féljetek! II. János Pál Istenre figyelő, szent életű pápa volt, aki Krisztust képviselte és az ő szavát akarta hirdetni, hogy az embereknek soha többet nem kell félnie, mert aki Krisztushoz ragaszkodik, az győz, és aki mindvégig kitart, az üdvözül. A kiállítás tablói május 26 és június 16-a között ingyenesen megtekinthetők a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, 2-től szombatig 10 és 18 óra között. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazultá tette, akiket pedig megigazultá tett, azokat meg is dicsőítette. Abban az időben, amikor én még egyáltalán nem voltam vallásos, és egy idős nénivel beszélgettem, aki közel állt a szívemhez, nagyon bölcs volt, és ő vallásos volt, tehát ő járt templomba és imádkozott is, és én teljesen más miatt beszélgettem vele, és a beszélgetésünk végén ő adott nekem egy könyvjelzőt, amire ez az igevers volt felírva. És aztán, ahogy alakult a hitem, és alakult az életem, egyre többet mondott ez az ige, és egyre közelebb állt a szívemhez, hogy mit jelent az, hogy szeretik az Istent, és hogy mi az, hogy minden a javunkra válik. És amikor a megtérésemkor rájöttem, hogy annak ellenére, hogy nem akartam embereket bántani, mert hogy nem az Istenhez kapcsolódva szerettem őket, bántottam őket, de hogy Isten mindent az ő és az én javamra is tud fordítani. És ez nekem nagyon nagy vigasztalás volt, mert életemben mindig az igazságot kerestem, hogy hogy tudok jól élni, hogy tudok úgy élni, hogy az igazságot megélve élem, aztán később rájöttem, hogy az igazság az Jézus, a Jézus életen.

0: Május 30-a, hónap utolsó szombatja. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Lúzi, technikai munkatársam Hefele Kis Ferenc. A Mária Rádió szombat reggeli napindítót hallják a budapesti stúdióból, és tisztelettel és szeretettel köszöntöm Hulitka Róbert atyát a vonalban. Jó reggelt kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó reggelt kívánunk, mindörökké amen, és én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Köszönjük, megint elfogadta a felkérésünket. Kérem atyát, hogy kezdje ön imádsággal ezt a mai reggelt.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szent István király, te, aki segíted a magyar nemzetnek az előre haladását, a mai napon erekjének az átvitelét is ünnepeljük, és ezen a Mária szombaton is kérjük a szűzanya közben járását is, akinek te a Szent Koronát ajánlottad, hogy legyen égi édesanyánk és segítünk, hogy a mi nehézségeinkben, küzdelmeinkben állj mellettünk, és így tudjunk figyelni minden pillanatban Krisztusra, aki a mi megváltónk. Amen.
0: Köszönjük szépen a szép elmélkedés a mai emléknaphoz kapcsolódóan, és kérem a hallgatókat, akik már ébren vannak, imádkozzuk el a reggeli imádságot. Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Őrangyalom, szívből kérlek, bűntől, bajtól őrizzél meg. Életemben légy vezérem, halálomban állj mellettem. Amen.

0: Ó, Mária, a megtestesült igének szülője és a mi legédesebb anyánk. Itt vagyunk lábaid előtt, mi alatt felvirad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek. Kezeidbe és szívedbe helyezzük egész valunkat. Bennünk minden a tiéd legyen, értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel egy új életet, a te Jézusod életét. Ó, mennyek királynője! A legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd a te anyai sugallataiddal. Add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatnál minden és mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen. Ó, jóságos anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja, és a te szíved vágyakozva folytonosan kéri. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

0: 7 óra, 9 perc van. Köszöntöm mindazokat, akik most kapcsolódtak reggeli adásunkba. A Mária Rádió szombat reggeli napindítót hallják a budapesti stúdióból. A vonalban Hulitka Róbert atya ma reggeli vendégünk, és kérem Róbert atyát, hogy hallgassuk meg a mai nap evangéliumát, illetve a hozzá kapcsolódó elmélkedést.
1: Evangélium Szent Márk könyvéből.
0: Dicsőség neked, Istenünk!
1: Abban az időben Jézus ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival. Amikor a templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók, meg a nép előjárói, és megkérdezték tőle: miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt: én is kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá, és akkor majd én is megmondom nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem. János keresztsége a mennyből volt-e, vagy az emberektől? Válaszoljatok nekem. Erre tanakodni kezdtek egymás között. Így okoskodtak. Azt mondjuk, a mennyből volt, azt fogja felelni. Hát akkor miért nem hittetek neki? Mondjuk talán azt, hogy az emberektől? Féljetek azonban a néptől, mert mindenki azt tartotta, hogy János valóban próféta volt. Végül is ezt válaszolták: nem tudjuk. Jézus erre ezt felelte: akkor én sem mondom meg, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Krisztusban szeretett testvéreim, a mai evangéliumban Jézus arról beszél, hogy a saját életében megtapasztalja a keresztelő Szent János küldetésének a megkérdőjelezését, és amikor számon kérik őt a farizósok és az írástudók, akkor ezekkel a tényekkel őket szembesíti. Ez a szembesítés ez nem mindig egyszerű és nem mindig könnyű a mi saját életünkben is, amikor szembenézünk a saját bűneinkkel, vagy szembesítenek bennünket kevésbé helyes cselekedetekkel, vagy olyan dolgokkal, amiket nem az Isten törvénye szerint valósítunk meg, akkor fontos, hogy szembe tudjunk nézni mindazzal a céllal, azzal a tervvel, amit Isten meghatároz a mi életünkre, vagy egyáltalán az emberiség történetére. Szembenézni az nem azt jelenti, hogy feltétlenül szégyeljük magunkat. Sokkal inkább annak a tudatosítása, hogy mely parancsolatoknak a megtételére hív meg bennünket a mai napon, és egyáltalán, amikor mi saját magunk értelmezzük az Isten hozzánk szóló igéjét, akkor abból hogyan következtetünk, hogyan tudjuk a saját életünkre a helyes döntések meghozatalára vonatkoztatni egyáltalán a parancsolatokat. Amikor a farizeusok és az írástudók számon kérik Jézus, hogy miféle hatalommal tesz csodákat, akkor ők ezt azzal a szándékkal teszik, hogy szégyenbe hozzák. De valójában itt Jézus végül is magukat szembesíti a saját következetlenségükkel, amivel keresztelő Szent János hatalmát, amely az Istentől való volt, megkérdőjelezik. És valójában ők, akik szégyenbe akarták hozni Jézust, maguk szégyenülnek meg, és nem kapnak választ. A válasz valójában el van rejtve Jézus kérdésében. Ezt nekünk is fölteszi a mai napon. Vajon ma mi, kinek tulajdonítjuk mindazokat a jótetteket, mindazokat a csodákat, kegyelmeket, amelyeket tapasztalunk ebben a világban? Csupán az embereknek? Azt gondoljuk, hogy a saját tehetségünk, vagy a véletlenek sorozata az, ami jót hoz ebbe a világba? Vagy tudunk hálával tekinteni Istenre, aki vezeti a történelmet, aki kegyelmi ajándékait adja nekünk ezen a mai napon is? Vajon mi hogyan tekintünk éppen ezért a hatalomra? Szent István királynak a hatalma, ami az Istentől jött, eleve azt mutatja számunkra, hogy egyre inkább előre tekintsünk, és ne csak a saját erőnkben bízzunk, hanem az Isten erejében is. Mert ez, ami Isten gyengesége, az az emberek erőjét is képes letörni. hogy a mai evangélium is elgondolkoztat bennünket, miben bízunk mi igazán. Kiben bízunk mi igazán? Emberi erőforrásokban, emberekben, vagy igazán az Istenben? Boldogságos szűzanya legyen, ami közben járunk, hogy ő, aki rá tudott mutatni Jézusnak az első csodájánál, a kánai mennyegzőn is arra, hogy a mi feladatunk az, hogy megtegyünk mindent, amit az ő szent fia mutat nekünk, parancsol nekünk, anyai közben járásával álljon mellettünk, hogy később is tudjuk megtenni, hogy így Isten hatalma, Krisztus hatalma és kegyelme megmutatkozik a mi életünkben is. Amen.
0: Köszönöm szépen, Robert atya, a gondolatait a nagyon elgondolkodható mai nap evangéliumához kapcsolódóan. Vajon bennünk is felmerülhetnek ilyen kérdések, és ez párosul egyfajta hitetlenséggel, a földi élethez való ragaszkodással?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdéskör, hogy sokan azt gondolják, hogyha megkérdőjelezzük például Istennek a hatalmát, vagy megkérdőjelezzük egy-egy döntése mögött azt, hogy ezt valóban helyesen tette, az hitetlensége önmagában. De azzal is szembesülünk, hogy valójában itt a farizeusok és az írástudók sem feltétlenül hitetlenek, vagy legalábbis Jézus nem így közeledik hozzájuk, nem támadja őket le, valójában inkább szembesít, és minket is inkább szembesíteni akar, amikor bennünk megfogalmazódnak ilyen kérdések, hogy egyáltalán kinek a hatalmában történik, kinek hatalmában bízunk, ki az, aki igazán irányítja a mi életünknek a folyását, mi magunk vagyunk azok, vagy akkor halad helyes mederben az életünk, hogyha megy azt Istenre rábízni. Nyilván ezek a kételyek, ami nagyon sok ember szívében megfogalmazódhatnak, még úgy gondolom, hogy a hívők szívében is, hogy az Isten tényleg hatalmas és erős, vagy csupán véletlenek sorozatával találkozunk a saját életünkben, illetve az emberiség történetében. Ezek a kérdések alapvetően több forrásból fakadhatnak. Lehetnek egyszerűen a saját személyiségünkből fakadó megingások, amik egyben segítik a megerősödését is a hitünknek. Egy ilyen megingás lehet, hogy visszalendít bennünket abba, hogy igenis tudjunk magunknak megválaszolni azt, ami másokban is fölmerül kérdés, és ilyen módon gyakorlatilag segítségére váljunk azoknak, akik most is kételkednek, vagy távol vannak Krisztustól. És úgy gondolom, hogy az evangelizációnak is ez az egyik fő alappillérje. Ilyen módon tudunk egyáltalán másoknak is hiteles tanúivá lenni, hogyha nem azt mondjuk, hogy mi már minden kérdésre tudjuk a választ, hanem mi is keressük a válaszokat. És Istennél próbáljuk megkeresni ezeket a válaszokat, hogy ő adjon választ a kérdéseinkre. A másik forrás az nyilván lehet az is, hogy ezeknek a kételyeknek a hátterében lehet ott azért a gonosz lélek is bizonyos esetekben, ami próbál kísérteni bennünket, mint Éva esetében, hogy hát tényleg megtiltotta Isten, hogy bármely gyümölcsről legyetek, ugye már magában a kérdésben is el van rejtve a hazugság, és ebben az esetben nyilván azt kell azonosítani magunkban, hogy például maga egy ilyen evangéliumi résznek a meghallgatása, az elmélyíti a hitünket, jobban arra indít bennünket, hogy azoknak a nézőpontját vegyük elő, akik maguk is most talán úgy érzik, hogy távol vannak Krisztustól, és most megszólít bennünket ez az evangéliumi rész, hogy ő hozzájuk is szóljunk, hogy hozzájuk is elvigyük közelebb az evangéliumot, hogy igenis szabad kételkednünk bármelyikünknek. Szabad azt mondanunk, hogy lehet, hogy akár napokig, vagy hetekig, vagy akár évekig távol vagyok Krisztustól, és aztán megtapasztalom, hogy milyen jó hozzá közel lenni újra. Megtapasztalom, hogy ő valóban olyan hatalmat képvisel, amit az emberek nem tudnak megadni, vagy az emberek nem tudnak képviselni. Ez is egy fontos fölismerés lehet, és nyilván, amikor a gonosz lélek próbál eltántorítani bennünket a jótól, akkor ebben a kísértésben inkább egyfajta megingatás rejlik, de Isten föl van készülve arra is, hogy azért engedi meg a mi megkísértésünket, mert hogy látja, hogy abban is tudunk erősek lenni. Ennek ellenére helyesen imádkozzuk a mi atyánkban, hogy ne vígy minket a kísértésbe. Ezzel a lelkülettel is, mint egy meg akarjuk erősíteni az Isten melletti kitartásunkat, hogy erős tanúságot tudjunk tenni másoknak.
0: Köszönöm szépen a hallgatók nevében is. Folytassuk a beszélgetést a holnapi ünneppel. Szent Háromság vasárnapja lesz a holnapi napon. Óriási misztérium. Nagyon nehéz ezt a hármas egységet nekünk sokszor felfogni, de naponta legalább ötször keresztet vettünk minimum, de akkor valahogy nem, nincs bennünk ez a tudatosság. Én azt gondolom, hogy legtöbbünkben nincs benne az, hogy tulajdonképpen nem érezzük át ennek a hatalmát, ennek az egységnek az óriási misztériumát. Nem is tudjuk felfogni, azt gondolom.
1: Igen, alapvetően a Szent Háromságnak is van egy olyan, tehát a Szent Háromság, mint titok is jelen van a mi életünkben, és nyilván ebből a szempontból megfelelő hozzáállást kell találni, egyáltalán a Szent Háromság személyé közötti erőteljes egység megtapasztalására a saját életünkben, hogy mi is ezt valójában a hitünkben és a saját érzelmi tapasztalatunkban tudjuk megerősíteni. Ugyanakkor nyilván azzal is szembesülünk a Szent Háromság titkával kapcsolatban, kicsit egy ilyen történet jut eszembe, hogy ezek az egyszerű gyakorlatok, tényleg, hogy keresztet vetünk, ezek kifejezik azt, hogy a hitünket próbáljuk megerősíteni valamilyen cselekedettel, hogy egyszer állítólag egyik szerzetes rendben történt, hogy az egyik szerzetes észrevette, hogy akik belépnek a templomba, a szerzetes testvérek, paptestvérek mindig ilyen nagyon hanyagú vetik magukra a keresztet, csak éppen, hogy csak ide-oda hintenek magukra, és hát egyszer kitalálta, hogy hát kicsikét így viccből is, hogy tintával teletöltötte ugye a szentelt vizes tartót, és hát akik beléptek ugye a templomba, keresztet vetettek, ahogy szoktak, de hát a tinta az megfogta a ruhájukat is, és hát így látszódott, hogy bizony az nem szabályos keresztalak, hanem hát egészen ilyen furcsa alakzatok rajzolódtak ki. Hát magának ennek a vicces történetnek talán az is a hátterében áll, hogy amikor mi ilyen egyszerű megnyilvánulásait látjuk a hitünk megvallásának, hogy keresztet vetünk például, amikor belépünk a templomba szentelt vízzel, vagy sokan szoktak hazavinni otthonaikba szentelt vizet, én magam is jó, tehát hogy belerakjuk egy kis szentelt víztartóba, és akkor reggel, amikor fölkelünk, akkor belemártjuk az ujjunkat, és akkor keresztet vetünk, vagy így teszünk, mielőtt lefekszünk, és gyakorlatilag ezzel a cselekedettel is, ezzel az egyszerű kis szimbólummal is megjelenítjük azt, hogy megkereszteltek bennünket, a keresztségünkre emlékezünk már reggel, és azzal a tudattal is fekszünk le este, éjszaka, hogy a keresztségünk Isten gyermekévé tett bennünket, és Isten véd bennünket az éjszaka folyamán is. De emlékeztet nyilván ez a cselekedet arra is, hogy nyilván a Szent Háromság jelenléte magában ebben a szentségben is mennyire fontos, hogy jelen legyen, hiszen a mennyei atyának a gyermekei vagyunk, Krisztusnak a testvérei, és a Szentlélek az, akit ugye az epiklézisben lehívnak a vízre, aki galamb képében leszáll Jézusra, amikor a Jordán vizében megkeresztelkedik, és így a Szent Háromság tényleg jelen van már a keresztségünk pillanatában, de minden egyes ilyen pillanatban is, amikor a keresztségünkre emlékezünk például egy keresztvetéssel. Talán egy ilyen gyakorlati lehetőség ez a mai nap számunkra is, hogy tudatosítsuk, hogy valójában, amikor belépünk a templomba, ez az egyszerű cselekedet is mit fejez ki számunkra, vagy hogyha nincsen otthon, akkor vigyünk otthonainkba magunkkal, hogy is így gyakoroljuk azt, hogy a Szent Háromság beléphet a mi életünkbe egy ilyen egyszerű jel szimbólum által is.
0: Nagyon örülök, hogy Robert atya említette ezt a kis történetet, mert ez gyakran velünk is előfordul, hogy ilyen hanyagul, ilyen kaparászva itt-ottam ott, kapkodva keresztet vetünk, és ugye ez hozzátartozik ahhoz, az is, hogy sokszor sokan keresztet vetnek, ha egy templom mellett elmennek, akár közlekedési eszközzel, akár gyalogosan, és aztán van, aki meg körülnéz, hogy most tegye, vagy ne tegye, vagy vállalja, vagy nem vállalja, főleg egy közlekedési eszközön. Azt hiszem, hogy diszkréten meg lehet tenni, nem kell ezt senki előtt szégyelni, ez olyan dolog, amire inkább az ember büszke lehet, hogy nem kell feltűnően, vagy nem tudom, hogy hivalkodóan, de mégiscsak megadni akkor is a tiszteletet. Ha meg úgy gondolja, hogy csak magában elmondja, akkor hát nem tudom, hogy Robert atyának mi a véleménye erről, de biztos tudja pontosan mindenki, hogy miről beszélünk.
1: Igen, nyilván két dolgot kell látni, hogy alapvetően például régebbi imakönyvekben teljes egészében ugye a kötelező részek közé tartozott, hogy a templom előtt például illikalapot emelni. A hétköznapi használatból ugye nagyon sok esetben azt gondolom, hogy a lakosság 99%-ánál kiszorult a mindennapi használatból a kalapnak a viselése, így gyakorlatilag maga ez a szabályozás is kicsit okafogyottá vált, hogy emeltem-e kalapot vajon a templom előtt, ha nem is volt rajtam kalap, akkor mit emeljek meg. De alapvetően megmaradt az a hagyomány ezzel együtt, hogyha nincs is a kalap megemelve, akkor is mondjuk keresztet vetünk, hogyha elhaltunk egy templom mellett, feltételezve azt, hogy ugye az őrzik az oltári szentséget is mi, igen, ezáltal mondjuk, hogy köszöntjük az Úr Jézust, aki az oltári szentségben jelen van közöttünk, és ilyen módon megadva a tiszteletet az oltári szentség felé. Nyilván ehhez lehetnek alapvetően az oltári szentségről szóló röpimák, rögfohászok is, amelyeket szoktunk alkalmazni a nap folyamán, de talán fontosabbnak tartható itt is az, hogy van ebben egyfajta tanúságtétel is, ami megint csak egy nehéz kérdésé válik nyilván Európában, hiszen azzal szembesülünk, hogy egyfelől van evangelizációs kötelezettségünk, hogy a menjetek el az egész világra, tegyetek tanítványom már minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Nyilvánvalóan, hogyha nem vették volna komolyan a tanúságtételt előttünk jó pár évszázaddal, például mondjuk a török hódoltság után, akkor valószínű, hogy nem lennénk mit keresztények éppen Magyarországon. Tehát, hogy alapvetően volt egy ilyen tanúságtevő kötelezettség, ami gyakorlatilag most is adott számunkra, hogy tanúságot tegyünk a hitünkről. Van egy nagyobb veszélyforrása is az, hogy gyakorlatilag egy olyan Európában kezdünk élni, ahol nagyon sok esetben próbálják visszaszorítani a kereszténységet. Nyilván a más népekkel, például mondjuk más vallásokkal, más olyan meggyőződésekkel való együttélés folyamán, akiket esetleg bánt, vagy éppen ingerel, hogyha látják a mi tanúságtételünket, nyilván itt gondolhatunk más vallásokra is. Pedig én azt gondolom, hogy itt alapvetően azt kellene látni, hogy ezek a különböző formák egymás mellett kellene, hogy éljenek. Tehát, hogyha szembesülünk azzal, hogy egy városban megszólalhatnak a harangok, megszólalhat a müezzin, az nem azt jelenti, hogy az egyik a másiknak alá van rendelve, nyilván a saját meggyőződésünknek megfelelően tesszük meg ezt. Sőt, én azt gondolom, hogy még erősítheti is azt, hogy gyakorlatilag mennyire tudjuk erősen megvallani a hitünket. Hiszen, hogyha meghalljuk, hogy a müezzin énekel, akkor lehet, hogy mi is felvállaljuk, hogy elmondjuk hangosan az úrangyala imádságot. Akkor lehet, hogy mi is felvállaljuk, hogy keresztet vetünk a közlekedési eszközön, vagy mások előtt is, megvalva ezzel a hitünket. Ez nem feltétlenül kell, hogy egyfajta agressziót váltson ki az emberekből, másokból, ez inkább a mi meggyőződésünkről szól.
0: Sőt, tiszteletet.
1: Igen. A másik iránti tiszteletről is kell, hogy szóljon. Tehát nyilván a Szent Háromságot nem mindenki vallja, de ilyen módon mégis a Szent Háromság előtti tiszteletadásunk és tanúságtételünk megjelenítése.
0: Robert atya hogyan foglalná össze a Szent Háromság misztériumát egyetlen mondatban, ennek a lelkiségét, hogy egy kicsit közelebb kerüljön hozzánk? Ugye sokszor mondjuk azt, hogy imádkozunk az atyához, a fiúhoz, a Szentléleket hívjuk, de valahogy ez egy kicsit nehezebb nekünk.
1: Hát nyilván egy mondatban nagyon nehéz összefoglalni gyakorlatilag azt, ami egy hitünknek alapvető misztériumához tartozik, de talán amit szeretnék kiemelni, vagy a Szent Háromság vasárnapjához közeledve, az a prefációban, itt egy-két mondatban nagyon szépen meg van fogalmazva, hogy valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi úrunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten, te egyszülött fiaddal és a Szentlélekkel együtt, egy Isten és egy Úr vagy, nem személy szerint való egységben, hanem három személyben, és mégis egyetlen lényegben. Így, amit isteni szabadra dicsőségedről hittel vallunk, a fiadról is állítjuk, a Szentlélekről is hirdetjük, minden különbség tétel nélkül. Az igaz és örök istenséget úgy valljuk, hogy három különböző szemét imádunk benne, egyetlen lényegben és egyetlen fenségben. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez az eszenciája a Szent Háromság titkának.
0: Már csak egy percünk van hátra, hogyan ünnepelnek a holnapi napon az önök hívő közösségével?
1: A Szent Háromság vasárnapja, illetve a hozzá kapcsolódó hétvége nagyon sok egyházközségben az első áldozásoknak, igen, az ünnepe egy a mieinkben is, és ezúton is szeretném köszönteni innen a környékről is, szerte az országban mindenhol az első áldozókat, az első áldozó szülőket, nagyszülőket is, akik most nagyon-nagyon izgulnak, hogy biztos jó sikerüljön minden, hogy imádkozzanak azokért a gyermekekért, akik most az első áldozásra készülnek, és kívánom, hogy ezeket az első áldozásokat aztán kövesse a második, harmadik, sokadik áldozás is. Legyenek minél többen akár napi szent áldozók, hogy itt tapasztalják azt, hogy Krisztus a Szent Háromság titkán keresztül része akar lenni a mi életünknek.
0: Csak egyetlen gondolat még, hogy ezen a hétvégén gyermeknap is van, úgyhogy ezzel egyidejűleg is köszöntünk minden gyereket, kicsiket és nagyokat is egyaránt, gondolom, hogy önöknél is megtörténik ez. Elsősorban ugye köszöntjük az első áldozókat, bérmálkozókat, és imádkozunk értük szeretettel. Köszönöm szépen, Robert atya, hogy ismét velünk tartott a napindítóban, és szép ünnepet kívánunk, sok kegyelmet önöknek.
1: Köszönöm szépen én is, és a kedves hallgatóknak is.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hulitka Robert atya volt a vendégünk a napindító első felében. Most hallgassuk meg, hogy milyen időjárásra, illetve útviszonyokra számíthatunk ezen a hétvégén.
2: Hazánk időjárásáról. Délelőtt többnyire összefüggő felhőzet terjeszkedik déli, délkeleti irányba, amelyből az ország több pontján is csepereghet az eső. A déli óráktól a felhőzet felszakadozik, csökken, ugyanakkor délután, este, északnyugat felől gomoly felhők, velük együtt pedig záporok, zivatarok érkeznek. Napközben megélénkül, helyenként meg is erősödhet az északnyugati szél. Az ivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 31 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon csak 21-25 fok valószínű. Késő este 13-22 fok közé várhatjuk a hőmérsékletet. Szombaton kettős fronthatás terelheti a szervezetünket, ezért az arra érzékenyeknél fejfájás, migrén és általános közérzetromlás jelentkezhet. Az útinform tájékoztatása szerint a 6-os főúton, Hirt térségében, a vasasi elágazásnál egy busz árokba hajtott, majd fának ütközött. A 188-as kilométernél teljes útzárat vezettek be. Kerülni Hírt településen keresztül lehet. A mai napon a Jankák és a Zsanettek ünneplik névnapjukat, Isten értesse őket, és mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat, különösen Tibort, aki az 50. születésnapjának első évfordulóját ünnepli. A következő dal neki, nekik szóljon.

7 óra 37 perc van, folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. Az ecsédi motoros búcsú kapcsán Csontos

0: Aki nem motorozik, nem, abban reménykedünk, hogy tudja uralni ezt a hatalmas szerkezetet, ezt az erős szerkezetet, de hát sajnos tragédiákba torkolik időnként. Nem akarom ilyen sötétre festeni a beszélgetést, de ez hozzátartozik, sajnos hallunk nagyon sok ilyen dologról. De miről is szólt ez a motoros búcsú? Mikor tartották, és mi a hagyománya ennek? Honnan indult ez el?
1: Hát, hogy az elejénről kezdjem, amit az előbb elmondottad, ez valóság. Tehát nem egy sötét kép sajnos, hanem ez a valóság. De ez hozzátartozik a másik része is a dolognak, hiszen a motorozás nem csak a szágúdozásról, hanem élményekről, illetőleg jótékonyságról is szól, főleg abban az esetben, amiről most szó van. Hiszen 2007-ben az alapítvány alapítói, a kuratórium koordinátorok úgy gondoltuk, hogy elkezdjük bevezetni a Szenthely történetét, megismertetni a Mária történetet, illetőleg magát, a Mária tiszteletet bevezetni, és átadni mások számára is. Ez számunkra egy kulcskérdés, egy cél, és ezt az örökséget hogyan és miképpen tudjuk átadni, hát ugye ez a zarándoklat keretében. Viszont ugye egyre jobban fokozódik a modern kor, vívmányai előkerülnek, voltak eddig ugye gyalogozarándoklatok, utána lovas, biciklivel, kerékpárral, és hát ugye motorral is, nem csak autóval, vagy autóbuszon járunk zarándoklatra. És úgy gondoltuk, hogy akkor ne teret kell, hogy adjunk, hiszen vannak jótékony motorosok, akik
0: szolgálnak, gondolom.
1: Így van, hatalmas utat megtesznek azért, hogy szolgáljanak is, és élményt szerezzenek. Nem csak saját maguknak, persze, nem csak a csoportnak, hanem azoknak is, ahova éppen mennek, akár egy gyermekkórház esetében, vagy árvaházakhoz, ugye akár bőjte testvérhez természetesen, ahogy vannak ilyen csoport, vagy éppen közösség, motoros közösség, szerveződés keretében. És hát úgy gondoltuk, hogy akkor ennek utat és lehetőséget adunk. 2007-ben szerveztük meg első alkalommal, és hát ugye akkor még egy kicsit kisebb program keretében, kisebb esemény köré építettük, aztán fokozatosan ez kibővült, majd kétnapossá vált az esemény, hiszen volt rá úgymond foganat, volt hozzá apparátus, aki meg tudta szervezni, és hát ugye természetesen a motorosok részéről is volt egy partnerség, és egyre jobban társszervezőként bekapcsolódtak olyan motoros csoportok és közösségek, illetőleg egyesületek, akik természetesen a saját céljaiknak is, de ugyanakkor a mi kezdeményezésünkre partnerként bekapcsolódtak. Tehát ilyen, mint például a Hunyadi Rend motoros közössége, akik ugye Böjte Csabához rendszeresen az árvaházakhoz ellátogatnak, de ugyanúgy máshol is járnak zarándoklatra, vagy ilyen a motorosok, ért közhasznú alapítvány, a motorpálosok például, ugye a pálos.
0: Igen, Bátor Botond atyát is hallottuk sokszor nyilatkozni ezzel kapcsolatban.
1: Így van, így van. És hát ugye fokozatosan ez kibővült kétnapos programként, nem csak lelkiségi programokkal, hanem kulturális hagyományőrző bemutatókkal is szerettünk volna kedveskedni azok számára, akik ugye két napra érkeznek, hogy kitöltsük azt az időt, és ugyanakkor megerősítsük nem csak a hit, hanem az identitásunkat is. A gyökereinket nem mutassuk, a hagyományainkat, azokat az értékeket, amelyeket képviseltek előtte őseink, ugyanazokat továbbiakban is tovább tudjuk adni azok számára, akik ide érkeznek, érdeklődnek, fiatalok, idősek egyaránt. A fiatalok azért, mert nekik lehet, hogy még újdonság, vagy éppen most kapcsolódnak be a körbe. Az idősek számára pedig egy megnyugtatású, hogy van, aki képviseli, és ők is továbbadhatják. Most ugye eléggé tág ez a kör, vagy a motorosok közössége, hiszen fiatalok, idősek, egyszerű emberek, tanárok, vagy éppensége, orvosok, vannak közöttük olyanok, akik kulturális program terén tevékenykednek, de vannak olyanok is, akik egyszerű gyári munkások. Mindenki képviseli magát, mindenki valamiért érkezik ide, ugye a napi robot, a napi monoton életszerűségét, a munkából adódóan család, stb.

0: ezt egy picikét ebbe az időben megállítja, leteszi a terhét, és lelkileg fel tud töltődni egy ilyen alkalommal. Természetesen halljuk és látjuk, hogy egyre jobban kiszélesedik ez a kör, hiszen van a görög katolikusok között is már szerveződtek, ugye motoros zarándoklatok, de ugyanígy a párosok körében is most már a közösség kialakította, hiszen Pároszent úton is vannak már motoros zarándoklat, akkor Mátra Verebélyen is már egyre jobban alakulnak ki, szélesednek ki. Ez mindegy nagyon szép dolog, hiszen ez a kezdeményezés úgy látszik, akkor nem csak egyfajta iklet és egy elszálló valamilyen fajta program, hanem egyszerűen van rá foganat, van rá személyek, akik ezt követik, és hát természetesen a saját élményeiket megszerzik. Más-más helyeken is, ugyanúgy, mint ahogy itt is. Itt az a különlegessége, hogy egy kis kápolna az erdő szélébe, a településtől egy 800 méterre található csendes kis terület, ahol egy Mária tisztelet jegyében felépített és felszentelt boldogasszony kápolna kis szenthely körében a motorosok összegyűlnek, és ugye részt vesznek a programokon, amiket már említettem. Olyan személyiségek voltak már itt, akik író-olvasó találkozó körében rendszeresen jönnek írók, akik fiatalok, idősebbek, akik már ugye gyakorlottabbak, azok bemutassák a köteteiket. Akkor voltak már itt színészek, előadók, hagyományőrző bemutatók, akár néptáncosok köréből, tehát ilyenekre kell gondolni. Hagyományőrző bemutatók például Egerből a vitézi társaságok, akik bemutatták, hogy az Eger várát hogyan védték a végvári vitézek, a gyerekek és az idősek örömére. És hát természetesen ugye itt voltak olyan előadók, akik lelkiségi programokat, ugye Botond atyáról már szó volt, de ugyanúgy Barnabás atyáról, vagy éppenséggel ferencesekről is ez sem szó, hiszen ők közül kis Széchenyi volt itt. Tehát ez egy nagyon szép és nagyon jó kezdeményezés abból a szempontból, és nem természetesen öndicséretről van szó, hanem arról, hogy egy jó társaságként, egy jó szerveződő csoportként megélni hitünket, az identitásunkat, magyar identitásunkat, hagyományos értékeket valva, egy lelkileg megújulás jöhet létre az emberben, aki le tudja tenni a terheit, a mindennapos bánatát, és hát természetesen felajánlani egy-egy imát magyar hazánkért, nemzetünkért, fiatalságért, és azért, hogy a közeljövőben is építeni tudjuk ezt a törekvést, hogy a hitünket megőrizzük. És hát természetesen további folytatásai lesznek, hiszen a 20 éves jubileum időszak most kezdődött meg, hiszen jövő évben zárul majd a 21. alkalommal, és természetesen szeretnénk mindenki számára élményeket átadni. Nyilván most az elsős időszak nem volt annyira kedvező, hogy hű de nagy létszámban jöjjünk össze. Ennek ellenére nagyon sok bátor motoros jelen volt, és természetesen a biztonságos közlekedés jegyében is zajlott, mint ahogyan az elsőt elkezdtük, ugyanúgy most is, hiszen minden egyes alkalommal a motoros járőrök részei a programnak. Hál' Istennek itt vannak közreműködőek és partnerek, és hát természetesen nem szabad elfeledkezni akár mentőmotorosokról, hiszen ők is részesei szoktak lenni a programokon. Most természetesen az időjárás véget, illetőleg a sok tevékenység véget nem tudtak jelen lenni, de ettől függetlenül ők is egyfajta biztonságérzetet nyújtanak, hiszen a motorosok számára fontos az összefogás, az összetartozás, és hát nem nagyon általában ez a keresztény értékektől úgy hiszem, sőt, megerősíti mindazt.
1: Sajnos be kell fejeznünk a beszélgetést, de nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondta a hallgatóknak, és hát ugye a Jóisten vigyázzon önökre, biztonságos közlekedést, a szabadságérzéssel, Isten szeretetével, és ezekkel a szolgálatokkal, amit önök is végeznek. nagyon szép időtöltést kívánunk Önöknek, és köszönjük, hogy részt vett a beszélgetésben.
0: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, mi köszönjük.
1: Isten áldja, kedves hallgatóink! Csontos Péter koordinátorral beszélgettünk a motoros búcsú kapcsán, és egy nagyon rövid zenehallgatás után még egy interjúra van lehetőség 8 óra előtt.

0: Folytatjuk a napindítót egy nagyon rövid interjúval. Keresztes Andor atya van a vonalban, a Mária Gyüdik egyhely plébánusát szeretettel köszöntöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Mindnyájan Isten képmásai vagyunk, címmel Fogyatékkal élők búcsúját tartották a Mária Gyüdik egyhelyen. És röviden foglaljuk össze, Andor atya, hogy mit jelent ez a búcsún résztvevőknek, és önöknek is, amikor látják, hogy ezek az emberek, akik hát bizonyos fogyatékossággal élnek, hogyan hat lelkileg rájuk ez az egész helyszín, miután egy kegyhelyről van szó, a szűzanya oltalma, szeretete, a Isten irgalmassága az ő életükben, mit jelentett ez?
1: Mi ezt a sérültek búcsúját mindig Szűz Mária keresztények segítségének ünnepéhez kötjük, jelezve a világ fele is, hogy valóban mindannyian Isten képmásai vagyunk, és mindannyian neve a Jóistennél fel van írva. És mikor ezek a fiatalok idejönnek a segítőikkel, különböző otthonokból, intézményekből, akkor így lélekben, mikor a szemükben nézünk, nekünk is erőt adnak az ő életükkel, létükkel. Imádságban ilyenkor körülöleljük Mária Gyüdet és a hegyet, hogy legyen egy hely a sérült embereknek is, ahova eljönnek, egy kicsit a szívükhöz, a Jóistenhez fel tudják emelni, és gazdag programokkal várjuk őket ilyenkor, érkezés, regisztráció, majd ünnepi szentmise, tartunk egy zenés ráhangolót, egy táncot, kézműves foglalkozások vannak. Ez a nap róluk is értük szólítak egy helyen, kis agapéval is készülünk, ez alkalomra várjuk őket. Van egy ilyen sátor, ahol meghallgatjuk, vagy segítsük a gyermekvédelmi szakembereket, a hozzátartozóknak lehetőségük nyílik beszélgetésre, segítőiknek. Van ennek egy lelki része, egy segítő része, de a maga a búcsú a sérültekről szól.
0: Hogyan élik meg egy ilyen kegyhelyen az ő testi sérültségüket, és hogyan tudnak egymásra kommunikálni, illetve érzik-e az Isten gondviselő szeretetét? Mit lát az atya az arcokon, a viselkedésükön, a kapcsolat teremtésükön?
1: Az arcukon boldogságot látok. Itt nincs különbség, hogy ki honnan jött, ki milyen sérüléssel rendelkezik. Ez valahogy Istennek a csodája, hogy megértik egymást a kézműves foglalkozásokba, játékokba. Nagyon ez a zenés ráhangoló is, hogy mekkora örömmel táncolnak, és megsimogatják egymást, érintkeznek ilyen módon is. A szeretetnek számomra ez a legtisztább és a legnagyobb csodája, amit mi köztük ekkor megélhetünk. És a szentmisében is aktívan részt vesznek. Nagy Lajos gimnáziumból jönnek fiatalok gitározni külön erre a szentmisére, és próbálnak ők is a maguk módján bekapcsolódni, szent áldozáshoz járulni. Volt, aki még a Szent Jónását is próbálta elvégezni, úgyhogy nagy kegyelem ez az ünnep, és amit emberileg ők belőlük hiányzik, ilyenkor a szeretet meg az irgalom kipótolja.
0: És vajon reménykednek-e valamiféle gyógyulásban, vagy a szenvedés csökkenésében, mit gondolatja?
1: Én erre érdemben nem tudok válaszolni, hogy ki mit hoz ide a kis szívébe, hogy mit hagy itt a szűzanyának. Mi ebből az örömet, a találkozást és a krisztusi jelenlétet érezzük. És ezért nekünk is fontos, meg az idejövőknek is. Az intézmények többször köszönik, visszajelzik, hogy volt erre lehetőség, és ők is nagy-nagy örömmel vannak itt köztünk.
0: Köszönjük szépen, atya, hogy mindezt elmondta. Sajnos ennyi időn állt rendelkezésünkre, de nagy szeretettel gondolunk ezekre a fogyatékkal élő emberekre. Nem mint furcsaságra nézzünk rájuk, hanem imádkozzunk értük, érezzünk együtt velük. Úgyhogy köszönjük, atya, hogy ilyen módon is foglalkozik velük szeretettel és törődéssel, és azt is, hogy mindezt elmondta hallgatóinknak.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és jó egészséget kívánok a munkájukhoz.
0: Köszönjük szépen önnek is, ugyanezt kívánjuk, illetve híveinek is a gyönyörű szép Mária Gyüdi kegyhelyen.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Isten áldja önöket.
1: Isten áldja.
0: Hírpercek, napszentje, és utána visszatérünk.

0: Hírek.
1: Bemutatták 14. Leópápa a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját. Ne féljetek címmel kiállítás nyílt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban. A mi Urunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepe. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Május 25-én mutatták be 14. Leópápa május 15-én aláírt Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját, amely az egyház fő első körlevele. A dokumentum, amelyet jelentős várakozás előzött meg, korunk új jelenségeinek, főként a digitális forradalom kihívásainak és a mesterséges intelligencia terjedésének fényében mutatja be az egyház társadalmi tanításának üzenetét. A Magnifica Humanitas a valóság és az igazság mellett kiálló védőbeszédként is olvasható, és ebből fakadnak a valóság meghamisítását elítélő és az igazság szenvedélyes keresését magasztaló erkölcsi állásfoglalásai. Nem a mesterséges intelligencia kérdéseit veszi terítékre, hanem annak áttekintésére vállalkozik, hogy az új technológia milyen hatással van az emberi életre és az emberről alkotott kortárs felfogásra. Enciklikájában a Szentatya félti az emberi szabadságot a mesterséges intelligenciától. Május 26-án ünnepélyesen megnyitották a Ne féljetek című időszaki kiállítást a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, közölte az Egyházmegye. Az összeállítás a Prágai Magyar Intézet és Lengyel Intézet közös projektje. Amikor II. János Pál pápát a konklávé megválasztotta, a világ csodálkozott és megdöbbent, és elhangzottak a szavak, amelyeket azóta kampánytémaként is sokszor felhasználnak. Ne féljetek! II. János Pál Istenre figyelő, szent életű pápa volt, aki Krisztust képviselte és az ő szavát akarta hirdetni, hogy az embereknek soha többet nem kell félnie, mert aki Krisztushoz ragaszkodik, az győz, és aki mindvégig kitart, az üdvözül. A kiállítás tablói május 26 és június 16-a között ingyenesen megtekinthetők a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, 2-től szombatig 10 és 18 óra között. Az istentiszteleti és szentségi fegyelmi kongregáció 2012. július 23-án kelt határozata szerint a pünkösdöt követő első csütörtökön üljük a mi Urunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepét, tájékoztatott a Magyar Kurír. 16. Benedek pápa kívánságának eleget téve az istentiszteleti és szentségi kongregáció elrendelte Jézus Krisztus örök főpapságának ünnepét, a püspöki konferenciákra bízva annak bevezetését. Az ünnep Krisztust, mint az új és örök szövetség közvetítőjét és megváltó áldozatát ünnepli, ugyanakkor rámutat arra is, hogy Áronnak, az egyházban szolgáltatott végző fiai papokként Krisztus papságának misztériumából nyerik hivatásukat és küldetésüket. Az ünnepet néhány éve vezették be a Magyar Egyházban is, Jézus Krisztus papi szolgálatát ünnepelve ezen a napon. Papjainkért imádkozunk, hogy egyre jobban hasonlóvá váljanak Krisztushoz, az örök főpaphoz. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: Ezen a napon emlékezünk Szent István király ereklyéjének átvitelére. István király 1038. augusztus 15-én halt meg Székesfehérvárott, az általa építtetett Nagyboldogasszony székesegyházban temették el. 7. Gergely pápa hozzájárulásával a Szent László király által Székesfehérvárra összehívott országos zsinaton 1083. augusztus 20-án a testét ünnepélyesen fölemelték. A további eseményeket Szent István legendájából ismertetem, amelyet Hartwig püspök írt meg. Ahogy megvirradt Isten szentséges szülőanyja Mária mennybevétele után az ötödik nap, összegyűlt a templomban a király a főemberekkel, papság a főpapokkal, először gyászmisét mondtak, majd elmozdítva a padlóból kiemelkedő márványtáblát, végül is lementek a koporsóig, s annak felnyitásakor az édes illat oly hévsége árasztott el minden jelenlévőt, hogy azt hitték, az Úr paradicsomi gyönyöreinek közepébe ragadtattak. Maga a koporsó színültig volt kissé vöröslő, szinte olajjal kevert vízzel. Benne, mint olvasztott balzsamban, nyugodtak a drága csontok. Ezeket a legtisztább gyolcsba gyűjtötték, s a gyűrűt, amely a boldog férfi jobb kezére volt húzva, a folyadékban sokáig keresték. Mivel ezt nem találták, némelyek elkezdték a király parancsára a vizet ezüst üstökbe és hordókba méregetni, hogyha kiürítették a szarkofágot, bizonyosabb, hogy megtalálják a gyűrűt. De csodálatos képpen minél több folyadékot mertek ki, annál több árat helyébe, s töltötte meg a koporsót. Látva a csodát, a kimert vizet visszaöntötték a helyére, de a visszazúdítással sem telt meg jobban a koporsó. Akkor befedvén a sírt, dicséreteket és hálát zengtek az isteni kegyességnek és a talált kincsel Isten boldogságos szülőanyjának, a mindenkor Szűzmáriának oltárához visszatértek. Egy bizonyos Merkurius nevű szerzetest, aki papirendjében a mindenkor szűz kincstárának őre volt, s a mennyei haza szeretete miatt a világról is lemondott, azon órában, amelyben a koporsót felnyitották, nehogy a szent erekjékből valamit elragadjon, megdorgált a király, és messzire küldött onnan. Amikor szomorú arccal ült a kórusban, egy fehér ruhába öltözött ifjú összecsavart, szövetet adott át neki mondván, rád bízom ezt megőrzésre, s ha eljön az idő, felfedésre. A szent szolgálat végeztével a szerzetes az épület sarkában a szövetet kibontotta, s elsápadt, hogy Isten emberének épp kezét rajta a csodás művű gyűrűvel meglátta. Anélkül, hogy tudtak volna róla, magával vitte a monostorba, amelynek igazgatása reá volt bízva, s várta az ifjú által Krisztustól megjövendőlt időt. Itt, mint fölberejtett kincset, sokáig eltökélten egyedül vigyázta és őrizte, majd a kolostor alapítóit értesítette, végül, hogy közeledett a kinyilvánítás ideje, a királlyal is közölte. Ez a püspököket és Magyarország első embereit csak hamar összehívatta, s miután ott Krisztus sok csodás jótéteményét pazarolta, ő az ünnepélyes napot Isten embere jobbjának felemelésére meghatározta. Mi dolog, testvéreim, hogy a többi tag eloszlott, s a hús porba vegyültével teljesen szétfoszlott, csak a jobb kéz őrizte meg csontjaihoz tapadó idegeivel s bőrével épségének ékességét. Nem hiszem, hogy mást akarna a jeles ténnyel kinyilvánítani a megmérhetetlen isteni szándék, mint hogy a szeretet és alamizsnálkodás az erények minden lépcsőfokán átlép. Innen van testének és jobbjának gyönyörűséges és bámulatos csodálata, innen az örök élet, édes és boldog jutalma, innen a mennybéliekkel kívánatos együttlakása, ahol rásugárzik mindig fénylő s fogyhatatlan ragyogása az egy és legfőbb istenségnek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek mindörökkön örökké. Amen. Így fejeződik be Szent István legendája, amelyet Hartwig püspök írt a Szent Jobbal kapcsolatban. Még egy rövid ismertetés. A jobb kéztől elválasztott kar Lengyelországba került, egy másik kar erekjét a bécsi Szent István dómban őriznek. A Szent Jobb a török dúlás idején a koponya erekjével együtt Ragúzába, ma Dubrovnikba került. Mária Terézia a Szent Jobbot 1771. június 21-én Budára vitette a királyi vár kápolnájába. A koponya ereklye egy részét előbb Pozsonyba, majd 1778. április 2-án Székesfehérvárra hozatta. A Szent Jobbot a II. Világháború alatt külföldre vitték, majd 1945. augusztus 19-én ismét hazakerült, s azóta a budapesti Szent István Bazilikában őrzik. Ezen a napon a Szentmisében így imádkozunk. Szentek csodálatos fényessége, Istenünk! Te Szent István király dicsőséges jobbját, gondviselő szereteteddel megőrizted számunkra. Add, hogy oltalmának szüntelenül örvendjünk Krisztus a mi Urunk által.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: 8 óra 9 perc van, folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. Szeretettel köszöntöm Barta Angéla szociális testvért a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, és mindenkit örömmel köszöntök én is.
0: Angéla sok az szerepelt már, illetve beszélt a Mária Rádióban, én is többször készítettem vele interjút. Most egy nagyon fontos ünnepre, eseményre készülnek, emberhalász szeminárium 10 éves évfordulója alkalmából június első napjaiban. Mutasd be ezt a tevékenységet, programot.
1: Valóban 10 évvel ezelőtt indult el az emberhalász szeminárium, és ennek fogjuk most megünnepelni egy ünnepi szentmise keretén belül azt az örömét, és a hálánkat akarjuk kifejezni az Istennek, úgyhogy június 3-án, vagyis szerdán este 6 órakor a Horváth Mihály téri templomban Budapesten, a Szent József Tébánia templomában ünneplünk Gájer László atyával, aki a főcelebránsa lesz ennek a szentmisének, Martin Dorka fogja vezetni a dicsőítést, aki egy nagyon fiatal, lendületes, kedves testvérünk, és hálát adunk azért, amit Isten tett. Tehát miért is? Azért, mert 10 évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy nagyon fontos lenne a városmissziós napokat újra elindítani, és azt a megbízást vállaltam el, hogy a Blaha Lujza térnek leszek a szervezője, és az utcai evangelizációt komolyan fogjuk végezni. De ehhez gondoltam, hogy kell egy képzés. És úgy gyorsan egy 6 estés képzést összeállítottam. Ennek volt már előzménye, az 50. születésnapom előtt is ugyanezt tettem, csak akkor nem a Blaha Lujza téren evangelizáltunk, hanem Újpesten. És nagyon jól sikerült. Rá egy fél évre újra megvalósítottuk ezt a Blaha Lujzai téri evangelizációt, meg egyáltalán a városmissziós napokat is újra tartottuk ezt a képzést, akkor már sikerült bevonnom olyanokat, akik elvégezték az elsőt, illetve régi munkatársaimat. És ez évről évre így zajlott, pontosabban fél évről fél évre. A városmissziós napok lassan abba maradtak, de ez a szeminárium már egyre erősödött. Akkor még először evangelizációs estéknek hívtuk, közben lett emberhalász szeminárium, és töretlenül évről évre, pontosabban fél évről fél évre megtartjuk ugyanott, a Józsefváros plébánián, a Horváth Mihály téren. Úgyhogy számosan elvégezték ezt a szemináriumot, de nem arról van szó, hogy hogyan megyünk utcára és hirdetjük, bár van erre lehetőség, úgyhogy időről időre van utcai evangelizációnk is, de a témánk, a célunk, hogy a környezetünket próbáljuk megszólítani, hogyan beszéljünk, hogyan induljunk el azok felé, az emberek felé, akik ott élnek arra, a környezetünkben, a szomszédban, a munkahelyen, akár amikor utazunk, akár mikor találkozunk barátainkkal, ismerőseinkkel, hiszen nekünk elsősorban feléjük kell hirdetni az evangéliumot. Van egy felmérés, amit egy német Schwarz nevezetű férfi állított össze, nagyon sokakat kérdezett meg, és kiderült, hogy 76%-a megtérteknek a környezetükön keresztül indultak el. És éppen ezért segítjük a híveket, hogyan merjenek beszélni. Ugye a szemináriumon 3 nagyon fontos terület van: az imádság, hiszen ez az Isten ügye, a Szent Lelket akarjuk követni, hogyan inspirál bennünket abban, hogy hirdessük az evangéliumot. Vannak tanítások, részint kérigmatikus és gyakorlati tanítások, mint például az empátia, vagy az istenképek, vagy a közösségépítés. És van a gyakorlat, ami kis csoportban zajlik, amiben szituációkat gyakorlunk, megbeszélünk otthoni feladatokat, helyzeteket. Úgyhogy így zajlik a szeminárium, és annak az öröme, hogy ez már 10 éve elindult, és minden alkalommal csak szerdán tartjuk, és mindig ugyanazon a plébánián, és mindig küld embereket. Az a döbbenet számunkra, hogy nem csak budapestiek, hanem nagyon-nagyon sokan vidékről jönnek. Például a legutóbbi alkalommal is a szemináriumnak a fele nem budapesti volt. És ez azt jelenti, hogy van vágy az emberekben, hogy hirdessék az evangéliumot a környezetükben, és áldozatokat is hoznak érte, és utaznak csak azért, hogy növekedjenek, hogy kell ezt megtenni. Úgyhogy alapvetően ennek a jubileumának az ünnepségére hívok mindenkit, ami most június 3-án, szerdán, 18 órakor Budapesten, a 8. kerületben, a Horváth Mihály téri Szent József plébánián lesz, egy nagy ünnepi szentmisével, lesznek, akik tanúságot fognak tenni, hogyan élték meg a szemináriumot, és még inkább, hogy utána mi történt, illetve lesznek fotók, amiket vetítünk, és a végén pedig átmegyünk egy ünnepi agapéra. Arra kérem azokat, akik érdeklődnek, hogy a honlapunkat nézzék meg, ez az e-halász, tehát www.ehalász.hu, mert ezen arra kérjük a kedves testvéreket, ha lehet, akkor regisztráljanak. Erre azért van szükség, mert látnunk kell, hogy az agapéra hány emberekkel számolunk. Ha nem regisztrálnak, természetesen akkor is be lehet jönni, és el lehet jönni, de ez nekünk sokat segít.
0: Angéla, csak egyetlen percre van lehetőség, hogy ezt az emberhalász szinte biblikus szó összetételez, legalábbis én úgy éreztem. Hogy jött ez össze?
1: Pontosan ezért választottuk, hiszen Jézus meghívott bennünket, és a részvevőkben tudatosítjuk is azt, hogy neki küldetésük van, ahogy ezt a szót használta Péterre és a többi tanítványra Jézus, hogy emberek halászaivá teszlek titeket, minket is meghív, mert küldetésünk van a környezetünk evangelizálásában. Nem várhatjuk el, hogy az atyák menjenek oda, mert nem ismerik őket. Nekünk, akik ott élünk, az a küldetésünk, hogy az örömhírt átadjuk. És igazából van egy nagyon fontos ige: menjetek az egész világra, és tegyétek tanítvánnyá mind a népeket. Tehát nem azt mondja Jézus, hogy várjátok magatokhoz az embereket, hanem azt mondja, menjetek. Tehát el kell indulnunk. És bizony, ez nem könnyű, akkor is, hogyha esetleg elutasítanak, ezt láttuk az apostolok cselekedetében, hogy már az apostolokat is elutasították, minket is lehet. Ugyanakkor látunk embereket, akik elindulnak Jézus Krisztus felé, ez hatalmas öröm. Küldetésünk van, és éppen ezért ebben is segítjük mindazokat, akik eljönnek a szemináriumra, ami egyébként legközelebb majd október 7-én indul.
0: Köszönjük szépen, hogy mindezt elmondtad itt a hallgatóknak, elég jól összefoglalva, úgyhogy még egyszer ezt is köszönöm, hogy ilyen tájékoztatást adtál, tehát hogy minél többen menjenek el, és a Jóisten áldjon meg benneteket a további hivatásotokban.
1: Köszönjük szépen. Úgyhogy mindenkit várunk június 3-án, szerdán 18 órára a Szent József templomba, Horváth Mihály térre, Budapesten.
0: Köszönjük szépen. Barta Angéla szociális testvérrel beszélgettünk az Ember Halász Szeminárium évfordulója alkalmából, és most hát még egy interjúra lesz lehetőség, megpróbáljuk gyorsan, hogy is mondjam, összefoglalva ezt a beszélgetést lebonyolítani. Egy rövid zenehallgatás után, amíg Ferét tudja a riportalanyt hívni.

0: 8:18 van, és folytatjuk egy interjúval, egy nagyon érdekes téma, Dávid sátra, imádságháza, vízió és működés. Képzés indul az imádságháza víziója és működése iránt Kaposváron, amelyet Margulescu Kotizó teológus, a Marosvásárhelyi Imádságháza vezetője tartja majd. Tisztelettel köszöntöm a vonalban, sajnos az idő egy kicsit elcsúszott, de azért próbáljuk meg összefoglalni a hátralévő időben ennek a lényegét. Dávid sátra, imádságháza. Mit értünk ez alatt? Mit jelent?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a hallgatókat! Hát a Dávid sátra az arra vonatkozik, hogy a példaképünk, az imádságházáknak egyik nagy példaképe az maga Dávid király, aki elsőként a történelemben arra az ötletre jutott, hogy Isten méltó arra, hogy ő állandóan imádva legyen, és ő olvasuk a Krónikák könyvében, az első könyvben, hogy létrehozott egy állandó imádságot a levitákat, akik ugye a pusztai vándorlás alatt arra voltak rendelve, hogy hordozzák a szövetség ládáját, most pedig úgymond munkanélkül maradtak, ő a levitákat arra rendelte, hogy állandó dicsőítést hozzanak létre, állandóan ott álljanak Isten ládája előtt, és imádják őt. És tulajdonképpen az imádságházak ezt a modellt követik, hogy Isten méltó arra, hogy őt állandóan imádjuk. És a célunk minden imádságháza esetében, hogy létrehozzuk ezt az állandó imádatot.
0: Mi a különbség az egyéb imaprogramok és az imádságháza vízió és működése között?
1: Hát először is azt kell elmondjam, hogy mindenfajta imaprogram jó, nem úgy gondoljuk, hogy a miénk az egyetlen igazi, de talán, hogyha a különbségről kell beszéljünk, az imádságházának a víziójában az áll, hogy egy helyen, egy megszentelt helyen, Istennek rendelt helyen, amit máshol nem használunk, lehetőleg non-stop, tehát állandóan, és hát zenével, illetve nagyon-nagyon gyakran ökumenikus szemlélettel. Ez nem föltétlenül történik így, de nagyon gyakran. Mivel hogy az imádságháza mozgalom egy nemzetközi mozgalom, ami mindenféle felekezetet magába ölel, és ezért a mi időnkben az ökumenikus jelleg is egyre jobban előtérbe kerül.
0: Az imádságháza szolgáló profilja, kik vesznek részt?
1: Hát erre a programra igazából bárkit várunk, akit érdekel az imádságháza. Vannak olyanok, akik hallottak róla, vannak, akik már szolgálnak egy imádságházában, vannak, akik már alkalmazottak egy imádságházánál. Mindazok, akiket érdekel, hogy megismerjék, illetve elmélyüljenek abban, hogy mi is ez az imádságháza, mert amit én most egy fél perc alatt elmondtam, azért ott sokkal nagyobb teológia van a háttérben, gyakorlati dolgok, és ez a hétvége mindenről fog szólni, tehát nem tudunk nagyon részletekbe menni, de mind arról szól, ami egy imádságházában fontos.
0: Mit jelent a zene? Mennyire fontos az imádságban a zene?
1: Természetesen lehet imádkozni zene nélkül is, az is érvényes és nagyon szép tud lenni. Ugye Szent Ágoston azt mondta, hogy aki szépen énekel az Isten tiszteleten, a Szent Misén, az kétszeresen is imádkozik. De igazából amiért fontos számunkra a zene, az nem más, mint hogy rátekintünk arra, ami a mennyországban történik. És hogyha olvasuk a Jelenések könyvében a 4. illetve 5. fejezetben, ahol János apostolnak egy látomás, egy víziója van a mennyországról, ott azt látjuk, hogy ott majdnem állandóan zene folyik. Énekelnek Istennek, dicsérik őt, és amint a mennyben, úgy a földön is. Tulajdonképpen a mennyországot próbáljuk lemásolni itt a földön. Létrehozni egy olyan helyet, ahol pont az történik, ami a mennyországban. Úgy tűnik, hogy Istennek fontos a zene, ezért számunkra is az lesz.
0: Sokszor emlegetjük azt, hogy halljuk, hogy imádkozzunk folyamatosan, aztán halljuk azt is, hogy még azt se tudjuk, hogy hogyan kell imádkozni, ugye ez az idézet.
1: Igen. Hát, nyilván, amikor Szent Pál apostol azt mondja, hogy még azt se tudjuk, hogyan kell imádkozni, és a lélek imádkozik kimondhatatlan sohajtásokkal, hát ott mi, hát különösen a karizmatikus hátterű keresztények itt úgy értelmezik, hogy hát legalábbis részben itt a nyelvek imájáról is szól ez a rész a Szentírásban, és valóban az történik, hogy nagyon gyakran mi nem tudnánk, hogy hogyan imádkozzunk, és ilyenkor vagy nyelveken imádkozunk, vagy egyszerűen, amit mi nagyon szeretünk az imádságházában, hogy szentírási igékkel imádkozzunk. Nekünk nagyon fontos, hogy az Isten igével imádkozzunk, mert ha mi nem is tudnánk, hogy hogyan imádkozzunk, a lélek tudja, a Szentlélek tudja, és hát igazából a Szentírást a Szentlélek sugalta. Mikor Szentírással imádkozzunk, akkor tulajdonképpen a lélek szavaival imádkozunk. Most én nem látok ellentétet aközött, hogy állandóan imádkozunk, ugye Jézus is mondta, Szent Pál is mondta, és aközött, hogy sokszor nem tudjuk, hogyan imádkozzunk. Az, hogy nem tudjuk, az nem egy ellenérve az állandó ima ellen, hanem egyszerűen arra serkent, hogy keressük meg, hogy hogyan imádkozzunk Szentlélekben. És amint mondtam, itt nagyon segít az ige, nagyon segít a nyelvek imája, nagyon segítenek az olyan imák, amiket az egyház már használ, mert biztosak lehetünk abban, hogy ezek helyes imák. Úgy gondolom, hogy ezzel tudjuk ezt a problémát kiküszöbölni.
0: Hát mondaná erre egy példát, hogy Isten igéjével imádkozni, mit jelent ez a gyakorlatban?
1: Igen, hát ha megengedik, két rövid példát mondok, nem egyet. Az egyik, az új szövetségben különösen vannak úgynevezett apostoli imák. Tehát főleg Pál leveleiben, de még Péter leveleiben is előfordul, hogy az apostol megfogalmaz bizonyos imákat. Ilyen például az Efezus 1.17-19, azért imádkozom, hogy Isten töltsön el a kínlatkoztatás és bölcsesség lelkével, hogy megláthassátok őt. Most ezt nem pontosan idéztem. Ez egy olyan ima, amit Szent Pál megfogalmaz, amit bármikor használhatunk, bárkiért imádkozunk, ha a papjainkért imádkozunk, ha a hívőkért imádkozunk, ha a politikusainkért imádkozunk, mert hogyha valaki megismeri Istent, akkor már minden megváltozik. Ez az egyik. A másik, hogy egyszerűen veszünk egy szentírási igét, lehet ez egy zsoltár, például az Úr az én pásztorom, és ezt elkezdjük énekelni. Spontánul. És ízlelgetjük ezt az igét. Úgy akár sokszor szavanként, hogy az Úr, és akkor Uram, te vagy az én Uram, és egy kicsit így kibontjuk ezt az igét, tehát az igei alapon kibontjuk és ízlelgetjük. És ezt hát adott esetben két órán keresztül is tehetjük, és nem válik unalmassá.
0: Sajnos lejár az időnk, már így is egy kicsit túlmentünk, de nagyon jó volt ezt hallani, esetleg még egy következő beszélgetésbe folytathatjuk részletesebben. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta a hallgatóknak. Tehát június 12 és 14-e között Kaposváron. Egyébként a Kaposvári Egyházmegye honlapján erre biztos van lehetőség, hogy megnézhessék. A regisztrációs határidő június 8-a. Köszönjük szépen még egyszer, hogy részt vett a napindítónkban, és a Jóisten áldását kérjük és kívánjuk a további szolgálatukra.
1: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekiemmel. Margulescu Kotizóval beszélgettünk a Dávid Sátra Imádságháza vízió és működése kapcsán. Még Feri, mondd el, légy szíves, hogy a szentmise közvetítések hogy lesznek, aztán elköszönünk.
2: A mai napon 18 órától közvetítjük a szentmisét a Felső Krisztina Városi Keresztelő Szent János templomból. Holnap vasárnap délelőtt 9 órától lesz szentmise közvetítés a Szent Háromság templomból Budapestről.
0: Köszönjük szépen a hallgatók megtisztelő figyelmét és Feri szolgálatát is, hogy áldott szép hétvégét kívánunk mindnyájuknak, vigyázzanak magukra és egymásra, köszöntsék a gyerekeket szeretettel és figyelemmel, békét minden családban. Mária Rádió.

0: Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztő Fodor Endre.
1: Kedves hallgatók, a Szűzanya hónapja van. Engedjék meg, hogy a mai adásban felidézzem, visszaidézzem. Bíró László egykori katolikus tábori püspökkel, volt családügyi referens püspökkel készített beszélgetésemet.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A műsor szerkesztője Fodor Endre vagyok. Május a Római Katolikus Egyházban a Szűz Mária hónapja. Írásos emlékek tanúskodnak arról, hogy először 10. Alfonz, Kasztília királya kapcsolta össze Májust a Szűz Mária személyével a 13. században. 10. Alfonz megkoronázta a szűz anyaképét, szobrát, énekkel magasztalta Máriát. Néhány évszázaddal később Néri Szent Fülöp Rómában arra biztatta a fiatalokat, hogy májusban virágkoszorúkkal ékesítsenek minden Madonna képet. Rómában a 19. század elején keletkezett az a szokás, hogy május, illetve pünköst havát Mária tiszteletére szentelik a hívek. 7. Pius 1815. április 21-én kelt apostoli iratában hagyta jóvá ezt az ájtatossági formát. Már akkoriban a Mária tisztelő hívek május minden estéjén elmondták templomukban a Lorettói litániát. Szent István királyunk halála előtt a szűzanya oltalmába ajánlotta Magyarországot. Azután a nyugatról érkező szerzetesek, papok terjesztették a népkörében a szokásokat és imákat, amelyek kibővültek Mária énekekkel. Máriát hívva segítségül, Mária oltalmát kérve bajban és veszélyben, mint közbenjárót Jézushoz vagy az Atyához. Bíró László kértem arra, hogy május a szűzanya hónapja kapcsán mondja el gondolatait.

Miközben emancipációról beszélünk és a női méltóságról, azt gondolom sose volt olyan mélyen a nő tisztelete, mint éppen napjainkban, mikor ezt újra meg újra elmondják, hogy mennyire tiszteljük mi a nőt. Szóval azt gondolom, hogy a Mária alakjában, most nem a jámborságáról beszélek, mert nem egy becsapott nőt látok Máriában, aki elhitte azt, hogy az a helye, ahova besoroltuk a sarokba. Nem. Ugye Máriában együtt tiszteljük a szűzet, az anyát, a nőnek minden állapotát. És éppen ebben látom Mária modernségét. Tehát amikor a Mária tiszteletnek szenteljük a májust, akkor nem valami avit, avas kultuszt ápolunk, hanem valamit, amit a mai ember földsíphetne, amiből tanulhatna. Nagyon megérintett valamikor réges-régen már, hogy Máriában együtt tiszteljük a szűzet és anyát. Tehát a szűzességnek ma nem sok értéke van, hogy azit idézve mondhatnánk, lekattagott szó. Ugyanakkor meg a Máriában együtt tiszteli anyaszent egyházunk az osztatlan szívű embert, aki meri átadni az életét Istennek. Ugyanakkor ez az osztatlan szívű ember ugye édesanyává lesz. Nem is akármilyen áron. Tehát meri vállalni az életet nagyon nagy kockázatok által. Tehát amikor azt mondja az angyal üdvözletkor, legyen nekem a te ígéd szerint, és az ige testélet, akkor nagyot kockáztatott a saját életét. Tehát József elbocsáthatta volna, oda lophatta volna Máriát a szülei ajtajának a küszöbére, itt van a lányotok, idegentől vált gyereket, neztek. És ezt vállalja Mária. Tehát ma sokszor megtorpanunk egy új élettől. Hallottam nagymamát, mikor azt mondja a kislányának, hívő emberekről beszélek, a kislányom, én már nem bírom egy újabb gyereket. És katolikus létére abortuszra biztatta a lányát. És a lány kemény volt, és vállalta a gyermeket. Szóval sokkal kisebb, mondjuk nehézségtől megtorpanva utasítjuk ma vissza az életet, és Mária a szűz és anya vállalja az életet. Élete kockáztatása árán is. Egy nagyon boldog szűz és édesanya. Szóval ez a kettős paradigma, szűz és anya, ennek a méltóságát Máriában együtt tiszteljük. És ez ami egészen modern nőtisztelet. Ha végigmegyünk Mária életén, kihordja a gyermeket, nem sok kíméletet kap, ugye jön a népszámlálás, visszamenni arra a helyre, a család származik, ugye Józsefet tudják Dávid városából, és a kirekesztettség az idegen városban, az idegen névák városban, az egyiptomi menekülés, szóval egy küzdelmes anyaság lett a sorsa. És Mária mindezt vállalja. Egyiptomi meneküléssel együtt. Aztán hazajönnek, és mikor azt mondja a Szentírás ilyen puritán mondattal, a gyermek pedig növekedett engedelmességben, akkor mögötte van egy szülő, egy édesanyja és egy nevelőapa, ahol a gyereknek parancsolnak. Az a gyerek tud engedelmeskedni, akinek van szülője, akire odafigyelnek, rászólnak. Szóval Mária és József együtt nevelik a gyermeket már, és a gyermek növekedett korban, bölcsességben és kedvességben. Nem csak egyoldalúan testben, hanem korban, bölcsességben, kedvességben, Isten és az emberek előtt. Szóval olyan szülői minta marad itt Máriában és Józsefben, amit sajnos nem biztos, hogy követünk és ahova fölemelkedünk.

Mária és József, mint szülők, együtt tartották ezt a három elemet, ami az életnek a tartószlopa, lelki, szellemi és fizikai állapotát az életnek. Ez nekem nagyon-nagyon közel áll. Egy világ volt, ami nagyon heterogén volt. És ők följártak évente a jeruzsálemi templomba, ebben az évenkénti zarándoklatban egyszerre figyeltek oda a gyermek nemzeti, vallási nevelésére. Most sajnos már a nemzeti nevelés teljesen elveszik. Most talán ebben a nyomorúságos karantén állapotban megerősödik az a tudás,

sodródott, hanem a saját életét élte. Gondoljunk csak az Egyiptom menekülésre. József nem csapja szét a kezét, hogy hát mit tudok egy hatalmas Heródos eszembe tenni, hanem fogja a gyermeket és anyját, és elmegy vele Egyiptomba. És hazajönnek, és megőrzik a kis názáreti világnak az identitását, és élik a csendes életet. Szóval egy fantasztikus, harmonikus családi élet alakul ki, nem kis nyomorban. Aztán, ha követjük így Máriának az életét, akkor megéri Mária az özvegyi sorsot, erről keveset szoktunk beszélni. Szóval Mária azért megérte Józsefnek a halálát. Ugye olyan szépek a oltárképeink, amelyek ábrázolják József halálát. Mária kezét tördelve ott áll a viassárga arcú József mellett. Jézus éppen talán áldást osztva virasztja József halálát. Ez az özvegyé válásnak a pillanata. És ahogy megyünk tovább Mária életében, megéri ő is azt, amit mi sok édesanyja ma is megél, hogy bizony mellőzött volt fiától. Ugye amikor olyan szinte könnyedén mondja Jézus, rámutatva a körülötte lévőkre, ezek az én anyám és rokonaim, tudjuk azt, hogy nem vetít meg az édesanyját, csak hozzáteszi azt, hogy akik hallgatják Isten igéjét és tettekre váltják, az mind testvérem, nővérem és anyám. Csak azért abban nehéz helyzetben nem volt ez könnyű felfogni Máriának se. Egyfajta mellőzöttséget, nem azt éltem meg, hogy én sajátos módon anyja vagyok fiamnak, és engem dédelgessen így vagy úgy. Nem. Ő azt éltem meg, amit nagyon sok édesanyám megél, hogy fölnevelte a gyermekét, és valami alamizsnálkodó idővel meglátogatja, visz neki valamit, és aztán eltűnik. De igazán nem hallgatja meg, mellőzöttnek éri magát meg, saját gyermekei részéről. Szóval Mária annyira emberi alakja a Bibliának, és ezek nem belemagyarázások, ha hiszem, amiket mondok, mindjárt érezzük, hanem egy édesanyának a sorsa, aki úgy indult, hogy szűz volt, és édesanyjává lett, és vállalta a gyermeket.

Sose felejtem el, egyszer fájdalmas olyan ünnepén, ma is Szlovákia területén, fölvidéken, Kelet-Szlovákiában, ott voltam és egy temetőt jártam, épp a fájdalmas az olyan ünnepét ülve a mise előtt, és olvastam az egyik síremléken, aki még nem vesztette el a gyermekét, nem tudja, mi a fájdalom. A szűz anya, a szűz anya, a tisztaságos szűz megéri a fájdalmat. Megéri a gyermek elvesztését. Ő nem csak özvegy lett, hanem így fájdalmas anya is. De valahol mégiscsak, ahogyan őrizzük az emlékét, az a boldogságos szűz Mária. A mennyekbe fölvett, a mennyekbe megkoronázott. Mondjuk a fájdalmas anyát is, de hozzátesszük, hogy ő a boldogságos szűz. És annyira szeretem ezeket a megkoronázott Mária szobrokat és képeket, mert valahogy arról beszélnek, hogy az az édesanya, aki megéri a női hivatásnak a különböző stációit, a végén mennyekbe fölvett, mennyekbe megkoronázott. Tehát ez a küzdelmes élet, ez valahol diadalmas életté válik. És ez mindnyájunk sorsa. Ha végéljük az életünket úgy, ahogy a Mária végérte a saját életét, akkor nem mondhatjuk azt, hogy értelmetlen az élet.

Ugye sokat idézünk Szentpálnak a szavát, a pályát végigfutottam, a hitet megőriztem, és most készen vár rám az igaz élet koronája, amit megad nekem az Úr az igazságos bíró. A szűzanya ugyanezt az életpályát futotta be, annyira ember és annyira egy kiteljesített női élet.

lehet az ő élete. Hogy mindig föltekinthetünk rá, alakjából mindig erőt meríthetünk. És ha külsőségeiben meg is tépázódott egyházunkon belül is a Mária tisztelet, ne engedjük el. Sokkal több, mint a különböző ideológiák által kreált női ünnepek. Nem vagyok benne biztos, hogy a nő fölemelkedését ünnepeljük, hanem sokszor nagyon megalázott helyzetét fejezzük ki. Ha lenne Mária tiszteletünk, akkor a nő sokkal magasabb pozícióban maradhatna, mint ahogy ma azt gondoljuk. Én Prohászkát idéztem, aki azt mondotta, hogy jogos-e kisajátítani szüzanyát magyarok nagyasszonyának, mikor Ausztria Magna Mater Ausztriának, ugye Ausztria nagyasszonyának nevezi, az olasz a Madonnának mondja, a francia Notre Dame-nak mondja, a német Unsere Liebe Frau-nak mondja, szabad-e kisajátítani szüzanyát egy nemzetnek. És ő nagyon bölcsen ezt válaszolja. Minden nemzet más és más történelmi helyzetben fohászkodott a szüzanyához. És ez a más és más történelmi helyzet a szüzanyát nemzeti szentté teszi. Az jut eszembe, hogy amikor bátyámmal nézegettünk még valamikor fényképeket a szüleinkről, mindegyikünk elmondta, hogy mire emlékszik ebből a fényképről. És egészen másra emlékezett ő, mint én. Így van, mikor nemzeti szentként tiszteljük a szüzanyát, más és más történelmi helyzetben másként és másként emlékezünk a szüzanyáról. Jogos magyarok nagyasszonyát ünnepelni, jogos pátronáknak szólítani a szüzanyát. Ez nem kisajátítása a szüzanyának, hanem egy nemzeti színezettel tiszteljük a közös édesanyánkat, minden nemzet közös édesanyját. Már ilyen nemzete lehetünk-e? Ilyen hűtlen, cserbehagyó nemzet. Azt gondolom, igen. Egy édesanya sose tud másként beszélni egy gyerekéről. Akármilyen is lett a gyerekem, de az én gyerekem. És én ebbe bízom, hogy mindig magyarok nagyasszonya, szüzanya, bármennyire is elcsatangoltunk azoktól az értékektől, akit ő hozott el közénk a megtestesülésben. Én bízom abban, hogy jogosan nevezzük ma is Pátrona Hungáriénak, Magyarország védasszonyának, és én nagyon boldog vagyok, hogy így is tisztelhetem a szüzanyát, aki tudom, hogy egyházunk anyja, aki nem csak Jézusnak a történelmi személyét hozta a világra, hanem Isten anya, sőt az egyházunk anyja, és a magyarság anyja. Szóval, hogy ez az én Szűzmária képem is, és én nagyon boldog lennék, hogy ez a kicsi és beszélgetés is elősegíteni nemzetünk odafordulását a szüzanyához.

0: megújult az édesanyámmal való kapcsolat. Előtte is tiszteltem, szerettem, hálás vagyok neki, sok mindenért. Egy egyszerű hajmosásnál eszembe jut anyám, aki annak idején, még az 50-es évek elején, ugye teknőbe, lugos vízzel, házi szappannal mosta a hajunkat, és ette a szemünket a szappan, és jöttek a szomszédnénik, és mondták édesanyámnak, hogy hadd szagoljam meg a fiúknak a haját. És anyám olyan büszke volt ilyenkor, és olyan boldog. Milyen szép sejmes a gyereketek a haja. Na csak egy epizód az életemben. Nem azt jelenti, hogy valamikor is megtagadtam. Az életem minden helyzetében az édesanyja az, ami különleges szerepet játszik. Az édesanyjával való kapcsolat az egy nagyon mély kapcsolat. Az a születés előtt kezdődik. Most már kezdem megérteni betegségben haldoklóknak a szavát, amikor az édesanyjukat emlegetik. Ez a nagyon mély kapcsolat jön a felszínre. És ez a szűzanyával való kapcsolatunk is. Van egy kedves néni a misémen, aki mindig mise után elkezdi a most segíts meg Máriát.
1: Igen.
0: És olyan boldogan mondom vele, és nagyon értem az ő lelkét. Egyszerű néni, aki el nem hagyná itt a Szent Misét, hogy minden nap misézhetek, ők is részt vettnek rajta, és szerencsére vannak olyan beteg oldozók és nővérek, akik oda hozzák, hogy már nem tudna magától eljönni. Olyan boldogan itt van a Szent Misén, és annyira itt van, és a végén a most segíts meg Mária nélkül sose indul el. Ez annyira szép és megható számomra. Úgyhogy úgy, hiszem az ember így van a szűzanyával is, hogy öregszik, hogy egyre inkább közelebb kerül hozzá, mint hogy az elaggott ember is valamiképp az édesanyjához kerül vissza, és minél közelebb kapcsolatot ér meg az édesanyjából. Én sose hittem volna, hogy egy ilyen, tehát én nem vagyok mi az egy haldokló, egy kórházi világban élő ember vagyok, aki hát nagyon kiszolgáltatott vagyok. És az ember az édesanyját éri meg ebben az állapotban. És ez nagyon szép és nagyon igaz történet. Mindig arra 9 hónapra fogom, amit a szíve alatt hordott bennünket. Látok örökbefogadó szülőket, látom azt, hogy milyen nehéz édesanyává és édesapává válni, mikor hirtelen egy telefon átfejtik a gyermeket, és hazaviszik, és akkor édesapává és édesanyává kell válni. Nem olyan könnyű ez. Én akkor értettem meg, hogy ilyen fajta történeteknél, hogy milyen mély az embernek az édesanyával való kapcsolata. Az a 9 hónap, amikor ő rosszul volt velünk, szenvedett és álmatlan éjszakákat írt meg velünk, mert nem akkor aludtunk, amikor ő aludt volna szegényként, hanem rukkapáltunk az ő szíve alatt. Szóval ezek olyan szenvedések, de ugyanakkor pótolhatatlan mély kapcsolat anya és gyermeke fele. Én nagyon sok boldog gyereket váró édesanyjával beszélgethettem, megosztott ezeket a nagyon mély élményeit, és már tudom, hogy milyen ajándék ez a Jóistennek, amikor egy várandós édesanyja szenved a gyerek születése előtt. A gyereknek a rukkapálózás az anyja méhébe, és az édesapa a szélek szép a házasságú, kitapogatja, hogy hol van a gyereknek a papúja, vagy a lába, vagy a feje. Ezek olyan mélységes mély élményei egy házasságnak, és így válik édesapává és édesanyává egy házaspár. Szóval idősödik az ember, annál inkább az az értékrend jön benne vissza, amit kisgyerekkorában át örökölt az ember. Tehát, hogy mondjam, épp a kórházban a sorstársaim között nagyon sok érdekes élményt tapasztaltam meg. Oda jött hozzám férfi ember, azt mondja, tudja, püspök úr, én elhittem az ideológiát, megvezette, és el nem hagyta volna a Szent Misét a kórház idő alatt. Egy tanárnő oda jött hozzám, püspök úr, tudja, milyen nehéz visszatalálni, akkor tudja, tiltott volt minden. Szóval éppen azt fogalmaztam meg, hogy mi olyan büszkén szoktuk mondani a mi nemzedékünk, hogy mi nem vagyunk háborús nemzedék. Megosztuk háború nélkül, nem igaz. Ez naivitás. Nem, mi is háborúból jött emberek vagyunk. nagyon kegyetlen ideológiai háborúból. És nagyon érdekes látni itt a kórházban, hogyan emberek eljönnek a Szent Misére, ilyen vagy olyan felekezeti identitással, és olyan gyönyörűen használják a katolikus gesztusokat, hogy én magam meglepődök rajta. Nagyon zűrzavaros nemzedék lettünk, háborús nemzedék, de azért ezeknek az én kortársaimnak a nagyon nagy szépsége, és pont ez az édesanyák és édesapák szerepe, az, hogy még van hova visszatérni ők. Éppen az egyik tornászni magyaráztam, egy üzenőfalat készítettek, hogy ki mit fog csinálni a vírus elmúlása után. És az üzenőfalon minden volt, a legbadarabb ötletektől. Egy ember írta föl azt, hogy hálát fogok adni az Istennek. Ez egy olyan nemzedék már, aki nagyon keveset kapott a felnőtt generációtól. Ők a háborúból jöttek, és a háborúba maradtak benn. Buta ideológiák elkötelezettjeiként. És hálát adhatunk a jó Istennek, hogy van édesanyánk és édesapánk a földi életemben is, és a mennyei édesanyja is ott van. És egy szilárd értékrendünk van, ahol újra meg újra, mikor el is csatangoltak sokan ettől az értékrendtől, vagy személyes kapcsolattól, van hova visszatérni ők. Szóval a szűzanya tiszteletében én nagyon sok értéket és szépséget látok, bárcsak fölismerni, ami katolikus gondolkodásunk, azt a gazdagságot, amit a szűzanya tisztelet hordoz a mai napig is, és az eljövendő időben is. Ezt kívánom mindnyájunknak, május hónapjára.

Miró László püspököt hallották. Búcsúzom a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Boldog II. János Pál születésének 100. évfordulóját ünnepeltük nemrég. Ennek kapcsán választottam az ő gondolatait Máriáról, adásunk befejezéseként. A katolikus hit Máriában Isten szeretetének különleges jelét látja. Isten már most barátainak nevez bennünket. A kegyelme működik bennünk. Legyőzi bennünk a bűnt és erőt ad, hogy telve gyengeségekkel, hiszen mi por és nyomorúság vagyunk, Krisztus arcát valamennyire visszatükrözzük. Nem olyan hajótöröttek vagyunk, akiknek Isten csak megígérte, hogy megment. Már folyamatban van bennünk a megmentés. Istennel való kapcsolatunk nem hasonlít a vakéhoz, aki világosságra vágyik, de a sötétség nyomra veszi körül, a fiújéhoz hasonlít, aki tudja, hogy apja szereti. Ezt a meleg szívűséget, ezt a bizalmat, ezt a biztonságot találjuk meg Máriánál.

0: Itthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
1: Híreink következnek.
2: Leo pápa rózsafüzér imádságra hív május 30-án. A salgótarjáni Szent József templom felszentelésének 90. évfordulóját ünnepelték pünköst hétfőn. Fogadalom és ígérettételt ünnepeltek pünköstkor a Szociális Misszió Társulatban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. 14. Leo pápa továbbra is kitartóan búzít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként május 30-án szombaton 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek Lourdi miasszonyunk barlangjánál, közölte az Agencir. Az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. A legnagyobb kegyhelyek, mint Lourdes, Fatima, Ukrajna, Medjugorje vagy Fülöp-szigetek már jelezték részvételüket. Az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezésen a helyek erejéig lehet részt venni. A hívők a Szent Atyával való közös imádságba Szent Péter téren elhelyezett óriás képernyőn keresztül is tudnak csatlakozni. Salgótarjánban a ferencesek által épített acélgyári úti templomban május 25-én hálaadó szentmisében emlékeztek meg az 1936-os felszentelés óta eltelt 9 évtized kegyelméről és a közösség múltjáról, tájékoztatott a Nógrád vármegyei hírpoltár. A salgótarjáni Szent József templomban a pünköst hétfői szentmise még különlegesebbnek számított, hiszen a templom felszentelésének 90. évfordulóján egyúttal az egyházközségek napjára is várták a híveket és a salgótarjáni esperesi kerület papjait. A hálaadó szentmisét ebben a jubileumi évben Berhidai Pius ferences tartományfőnök mutatta be, az ünneplő hívekért, a családjaikért és a ferences családért. A szentmisén a csíksomlyói búcsúból hazaérkező hívek is részt vettek. Délután kulturális programmal, majd a májusi litánia elimádkozásával zárult a búcsú ünnep. A Szociális Misszió Társulat számára az idei pünkösd különösen megható és reményteli esemény volt. Május 24-én a Szentlélek eljövetelének ünnepén a közösség tagjai együtt adtak hálát a hivatásokért, a kitartó szolgálatért és a jövő reményéért a rend budapesti központjában, tájékoztatott a Szociális Misszió Társulat. Az esemény nem csak a jelenlévő nővérek és hozzátartozók számára jelentett felemelő élményt, hanem az egész közösség életében megerősítést és új lendületet hozott. Az ünnepi szentmisét Gájer László mutatta be, koncelebrált Tomka Ferenc és Somogyi Sándor. A fogadalom megújítás

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézise következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, mai alkalomra a 7. és 10. parancsolatot összevonva vesszük át, hiszen szervesen összetartoznak. A 7. parancsolat így szól a kivonalások könyvébe, hogy ne lopj. A 10. parancsolat szintén a kivonulás könyvéből való, hogy más tulajdonát, se házát, se mezeit, se semmiét másiknak ne kívánd. S hát ezt megerősíti az Új Szövetség is, a gazdag ifjúval való beszélgetés során Jézus felsorolja a parancsokat, meg mondja, hogy ezt tartsd meg. És hát az apostol ige hirdetés is nagyon fontosnak tartotta, hogy a 10 parancsolatot megtartsuk. Talán a kívánsággal kell kezdeni röviden. Az ember lelke mélyén tele van vágyakkal, jó és rossz vágyakkal. Ha nincs kívánsága, akkor már nem él. Azt megfigyelték a koncentrációs táborokban, hogy aki már semmit se kívánt, se szabadulni, se enni, se semmit, az meg is halt. Tehát benne van az ember lelkében a kívánság, mert az embert vágyak vezérlik, mondta Petőfi ennek idején, de nem mindegy, hogy milyen vágyak vezérelnek bennünket, mert ugyanakkor ott van az, hogy az ember lelke feneketlen mélység. Tehát rossz vágyak, rossz kívánságok is vannak bennünk, és ezeket szabályoznunk kell. Tehát nem arról van szó, hogy ne kívánjunk, hanem mit és hogyan kívánjunk. Ezt akarja a 10. illetve a 9. parancsolat is már szabályozni. Most egy olyan világban élünk, ahol mesteri módon föl tudják kelteni az ember vágyakozását. De nem arra, hogy magasabb kultúrára törekedjék, hogy mértékletességre, aztán fel a baráti szeretetre, hanem lehúzzák. Az összes reklám abba az irányba megy, egyrészt a testiség irányába, 6.-9. parancsolat irányába, illetve ebbe beletartozik az is, hogy mit fogyasszunk, mit együnk, hát a reklámokban örökké benne van, ezt egye meg, azt igye meg, akkor a szexuális kívánságok fölkeltése, és ugyanakkor benne van a bírvágynak a fölkeltése. Mikor egy karácsony jön, akkor nem azt mondják, hogy lélekbe készülj föl Jézus születésére, hanem karácsonyra ezt és ezt vedd meg, pedig hát ez egy szent ünnep lenne. És az év többi napján mindenütt bennünket ostromolnak a reklámok a megvételre, a megvásárlásra, a bírvágy fölkeltésére, még úgy is, hogy nincs is meg az anyagi fedezete valakinek, de akkor vegyél föl kölcsönt. És hát, ha ez pedig nincs meg, akkor kialakul az emberben az irigység, a kapzsiság. A kapzsiság szelleme akkor is bennünk van, ha valaki mondjuk milliárdos nyilván, mert ha egy milliárdos nem volna kapzsi, akkor nem lenne milliárdos. Viszont az irigység az a szegény emberben is ott lehet. Mindig irigyli a másikét. Szent Ágoston mondta annak idején, hogy az a legrosszabb bűn az irigység, mert abban semmi öröm nincsen. Többi bűnökben azért valami öröm van, mindig elköveti az ember, de az irigységben nincs, csak másiknak a tulajdonát kívánja. Talán ezzel le is zárhatnánk, mert aztán rétegzi a tizedik parancsolatnál, hogy mit ne és hogyan ne kívánjunk, meg ne fúrjuk meg, ne könyököljünk, mondhatna egy mai ember ilyesmit, hogy ő neki kell egy jó állás, kell egy jó fizetés, és akkor mindent megtesz azért, hogy ő azt elnyeresse, mert ő kívánja. Szóval itt van a ne lopjnak a parancsolata, aminek az elhangzásakor gyakorlatilag nincstelen volt a zsidó nép, mert a pusztába kapták meg a 10 parancsolatot, és nem bírtak szinte semmi ingósággal, ingatlannal, még az élelmüket is a manna biztosította, ott pedig még az is megvolt, hogy egy ómernyit kellett szedni szombatra, meg kettőt, tehát hogy ne halmozzák föl azt a természetből adódott adományt, mint ahogy Jézus, amikor a mi atyánkot megfogalmazzak, azt mondja, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, hogy az legyen meg, tehát ebben is egy ilyen mértékletességre való nevelés volt Jézus részéről. Tehát gyakorlatilag semmiük nem volt, viszont gondoltak a kánaáni időkre már ebbe a parancsolatokba, ahol meggazdagodtak az emberek. Mert azt a zsidó nép jól tudta, meg mi is tudjuk a kinyilatkoztatás alapján, hogy a teremtés az mindenkinek a javát akarta szolgálni. Az Isten nem kiválasztott embereket akart e tekintetbe, hanem mindenkinek. A teremtés javai mindenkit megismernek. Éppen ezért a mi katekizmusunk kitér arra, mert ez egy nagy áttekintést ad erről a területről, arra, hogy nekünk a teremtést védeni kell. Nem szabad meglopnunk az utána jövőket, nem szabad fölélnünk. Hát amit most csinál a mai emberiség ezzel a féktelen háborúival, annyit pusztítanak, hogy szörnyű, te a zöldek hallgatnak, azt mondják, hogy ne tüzeljen szénnel az ember, meg mit tudom én, ilyen káros anyagokkal. Ha az emberiség azzal tüzelt volna, akkor se tett volna akkora kárt, mint most itt a közel-keleti, meg az orosz-ukrán háborúban, ami olaj, meg minden elégett. Ugye? Tehát itt a jövőt éljük föl, és ugyanez vonatkozik a természeterőkre, az őserdőkre, az állatokra, mindenre. Tehát erre is kitér a katekizmusunk, és itt újabban a teremtés védelem is előtérbe került a keresztény erkölcstanban, mert jó lehet ott van a Bibliában, hogy hagysátok uralmatokkal le a földet, de ugyanakkor az is benne van, hogy őrizzétek, védjétek, hogy ennek is meg kell lenni. Na most a Biblia nem ellenzi azt, hogy a különböző társadalmi fejlődés elhozta a magántulajdonnak a lehetőségét és valóságát, hogy van magántulajdon. Ezt nem mondja, hogy ez ne legyen. Mondjuk ott intézkedik is benne, már később, mikor benn vannak a Kánaán földjén, az úgynevezett Jóbel évvel, a nagy jubelimei évvel, hogy az úgy a elkonfiskált vagyonokat vissza kell adni. Legalábbis ez volt az eszmény, hogy az 50. évben, amit úgy elvittek, vissza kell adni. Tehát nem engedték meg azt, amit például egy szocializmus, kommunizmus megtett, hogy egyszerűen rátették a kezüket a magán vagyonokra, és kifosztották az embereket. De valamiképpen a kapitalizmus is azt csinálja, csak ott sok ember szegény, és keveseknek a birtokába kerülnek a nagyon nagy vagyonok. És hát a magántulajdon védelme az engedélyezett. Ugyanakkor mindig benne volt a bibliai gondolkodásban, és főként a középkori gondolkodóknál, Aquinói Szent Tamásnál, hogy az ember, az egyéni ember szükséglete, az a közvagyont fontossá teszi. Tehát nem lett az, hogy egyeseknek nagy vagyona legyen, míg mások éheznek. És a magántulajdon elleni vétkeket azt ugye bűnnek tartjuk. Én itt csak fősorolom, hogy benne van a lopás, ami általában titkon történik. A rablás erőszakkal. A sikkasztás, az is valamiképpen titkon történik, de az is a lopás egy formája. A kártevés, a pazarlás, a csalás, a kölcsön meg nem adás, a zsarolás, az orgazdaság, és legújabban a korrupció szó jön elő. Mindig a korrupció, mégpedig úgy, hogy vannak a nagy pályázatok, ott kiírnak ennyi meg ennyi összeget pályázati díjként, és nem mind arra fordítódik, hanem többeknek a zsebébe is kerül a pályázati pénzből, vagy egy fölépített létesítmény, az sokkal többe kerül, mint a valóságos érték, mert a korrupció elviszi. Na most ez a mára megmaradt, szinte majdnem egyedüli bűn. A pedofiliát emlegetik, de a korrupció az azért, mert hát mások kimaradnak belőle, akkor azok úgy érzik, hogy jogos büntetni a korrupt embereket, illetve egy szélsőséges materializmus is benne van. Mert az a fontos nekik, hogy ellopta az enyémet, a materialista szemléletben ez van. Csak föl kell tenni a kérdést, hogyha az emberek a 10 parancsolat többi pontját nem tartják meg, Isten szeretetét, ember szeretetét, igazságot, szüleik szeretetét, akkor miért tartanák meg a 7. parancsolatot? Ha az összes többit nem tartják meg, hát miért volna az kivétel? És ebből adódóan az emberek közti viszályoknak egyik legnagyobb okozója a vagyonnal való bánásmód. Mert önmagában a tulajdon a semleges. Csak attól függ, hogy mire is, hogyan használjuk föl. De miután megrontja az emberek kapcsolatrendszerét, nem törekednek az igazságosságra, a mértékletességre, a osztó igazságosságra, ebből adódóan a háborúságoknak a kiváltója. Timóteusnak írt a Szent Pál, hogy minden baj gyökere a pénz utáni sóvárgás. És ha megnézzük, akkor ezek a háborúk, amik vannak itt a jelen világunkban is, végül is anyagi javakért, pénzért harcolnak az emberek. Tehát minden baj gyökere a pénz utáni sóvárgás. És azt is tudni kell, amikor ezeket a 7. parancsolattal kapcsolatos bűnöket vesszük, hogy a mérték itt nagyon fontos. Mert nem mindegy az, hogy valaki egy ceruzát lop el másoktól, vagy milliárdokat. Aztán a szituáció. Mert vannak helyzetek, amikor a lopás nem válik lopássá. Például háborúba éhes valaki. És ott van egy raktár. Élelmiszerraktár, hogy ő betörés, nem hal éhen, az nem bűn. Olyan, tehát a szituáció módosítatja. Az is benne van. Aztán, hogy ha valakinek kárt okozunk, ha nem akarattal tettük, akkor erkölcsileg nem bűn, de mégis meg kell téríteni. Tehát nem akartam, de egy súlyos dolog, akkor meg kell téríteni. És akkor az is benne van, hogy vissza kell szolgáltatni. Tehát nem elég az, hogy valaki egy nagy dolgot eltulajdonít, meggyónyasz le van tudva. Nem. Vissza kell szolgáltatni. Hát ha titkon lopta, akkor titkon szolgáltassa valahogy vissza. Ugye? Tehát ha nem akarja úgy, tehát ez is benne van. Mi egy nagyon érdekes világban nőtünk föl, ugyanis amikor az államszocializmus elvette az emberektől a meg saját vagyonukat, akkor úgy érezték az emberek, hogy amikor ő a köztulajdonból visszavesz valamit, ő nem követel bűnt, mert a sajátját veszi vissza. És ezért mondták, hogy volt egy latin kifejezés, hogy occulta recompensatio, titkos kiegyenlítés. Elvették a földemet, nyilván akkor a TS kukoricájából viszek. Elvették a, mit tudom én, a gyáramat, akkor abból is. Csak hogy annyira megszokták az emberek, hogy azok is, akiktől nem vettek el már semmit, rá szoktak arra, hogy ami a kezük közért, azt elviszik. És ide jutottunk a szocializmus végére, hogy minden tisztelet a kivételnek, a területen a takarítónő a mosószert lopta, a irodista a papírt lopta, a másik a műszaki dolgokat, mindenki lopott valamit, mert a köztulajdon való. És amikor ugye Kádárnak mondták, hogy lopnak a munkások a gyárba, megkérdezte, hogy és ez itt marad az országban? Mondták neki, hogy itt. Na, hát akkor mindegy, egyik zsebből a másikba került. Ugye, ilyenné vált, megszűnt a magántulajdonnak a tisztelete. A másik véglet aztán az, amiben most mi élünk, mondjuk egy ilyen kapitalista dolog, hogy jókor kell lenni jó helyen, és akkor nagy vagyonokra lehet szert tenni. No, ezt lehetne nagyon sokáig boncolgatni. A katolikus egyház már a kezdetén erről szólt, hiszen Szent Jakab apostol azt mondta, hogy a munkásoknak ki nem fizetett bér, égbe kiáltó bűn. Hogy nem fizetik ki a megszolgált bért. Persze akkor, hogyha megvan rá a keret, nem úgy, hogy elvitte a háború, vagy ilyesmi. Tehát ez már a kezdetén ott volt, hogy nem lehet kizsákmányolni az embereket. És erre a gondolatra, hogy az egyháznak a társadalmi tulajdon meg a magántulajdon ügyében meg kell nyilatkoznia, a 19. század során került valójában sor. Ugyanis akkor jött el az a fajta kapitalizmus, ami sok millió ember, tehát tömegeket nincstelenné proletárrá tett, mert ugye proletár annyit jelent, hogy nincstelen, csak a gyereke van neki, a prolesz, abban van, semmi másra nincs, csak a saját gyereke. De az se az övé, mert azt is befogják a munkába. Na most ekkor az egyház akkor látott hozzá a társadalmi enciklikákhoz, mert még a jobbágyoknak is volt valami saját tulajdona, amivel tudtak gazdálkodni. A rabszolgatartó társadalom az nem úgy volt az egyház részéről, mint egyes ilyen forradalmároknál, hogy lázadjatok föl, ti rabszolgák, föl, ti rabjai fölnek, hanem alakuljon át az ember kapcsolata a munkáltatójával, a rabszolgájával, ott van a Filemon levél, a rabszolgát visszaküldi Pál apostol a gazdájához, azt mondja, megkereszteltem, most már ne úgy bánj vele, mint rabszolgával. Valahogy ezen az úton, módon képzelt el a kereszténység a rabszolgák helyzetének a megoldását, hogy átjárja majd a kovász, a keresztény gazdákat, munkadókat, és a rabszolgát már nem zsákmányolják ki, hanem emberként foglalkoztatják. De 19. században végletessé vált a helyzet, nem véletlen, hogy Marxnak a könyvei olyan nagy hatásúak voltak munkás tömegekbe. Persze, senki nem olvasta el a tőkét a munkások közül, Prohászka elolvasta, meg le is fordította egy részét, hanem olyan doppergész-szerű jelszavakká forgatták, vagy alakították át a munkásnak, hogy döntsd a tőkét, ne síránkozz, vedd el, tied, holnapra. Tehát a nagy összefüggéseket nem, csak ilyen jelmondatokba, hogy szerezd meg a vagyont, és ugye így kerülj hatalomra. Na most ekkor adja ki 13. Leó pápa az enciklikáját, a Rerum Novarumot, az új dolgokat. Ebbe annyi minden van, erről már többször szó esett, ez lehetne az ős forrása a társadalmi enciklikáknak a katolikus egyházban, amikor 1890-ban, vagy nem is tudom, valahogy így adta ki pontosan, utána kellene nézni a Rerum Novarumnak, de akkor adta ki még Marx a harmadik kötetét a tőkének. Na és ettől kezdődően a pápák mind visszatértek rá ezekre a gondolatokra, és bővítették. És bővítették a püspöki karok is. Tehát nem csak az volt, hogy a pápák adtak ki enciklikákat, hanem a püspöki karok is adtak ki. És óriási irodalma lett. Lehetne mondani, hogy kisebb könyvtárat megtöltenének ezek a társadalmi tanítással foglalkozó egyházi iratok. És itt lehet csoportosítani azokat az alapelveket, amelyek visszatérők, mert 13. le úgy foglalta össze, hogy először van a közjónak az elve, hogy a társadalomnak a közjót kell szolgálnia, az egyénnel szemben a közjót kell szolgálnia, de nem kommunista, meg nem ilyen szocialista módon. Aztán a javak egyetemes rendeltetéséről szólt, hogy abból mindenkinek részesülnie kell, mert az Isten által megteremtett világ az minden embernek a tulajdona kell, hogy legyen. Van egy olyan szó, amit lehet, hogy 13. Leó pápa vezetett be, mert a szubszidiaritás így önmagában nem szokott szerepelni más írásokba. Annyit jelent ez a szó, hogy segítség, de valójában azt, hogy minden problémát egy közösségnek a lehető legalacsonyabb szinten kell kezelnie, mert ez ad életképességet a társadalomnak. A túlságosan központosított társadalom az megbénul. Tehát emlékszünk rá, hogy mindig följebb, ha nem volt elég a helyi pártbizottság, mentek a megyeihez, a megyeitől föl, a központi bizottság, ha nem tudtak valamit eldönteni, mert nem merte senki vállalni a felelősséget valamely dologban. Itt pedig arról van szó, hogy azon a szinten kell kezelni, ahol a probléma jelentkezik. Ezért egy falunak, egy gyárközösségnek, vagy másnak meg kell lenni a szuverenitásának, önállóságának. A részvétel elve, hogy mindenki folyjon bele a társadalmi életbe. Most kivételesen óriási volt a szavazáson, választáson résztvevőknek a száma, de még sok ember most se vett részt. Tehát mindenki vegyen részt, aki jogosult a társadalmi dolgokba való beleszólásba, akkor vegyünk részt benne, hogy aktivizálva legyenek az emberek, hogy minél jobban a közösségnek az érdekeit képviseljen egy-egy döntés. Hát a szolidaritás elve, ez magától értetődő, de itt a pápai enciklikák kitekintenek a nemzeten túlra, holott nagyon fontosnak tartják, hogy legyen a nemzeteknek önállósága, minden nemzet őrizze meg a sajátságait. Tehát nem akarják a nemzeteket megszüntetni. Katolikus egyház egyetem és általános, szót lehet mondani inkább azt, hogy egyszerre egész, de nem akarja a nemzeteket megszüntetni. Azt mondta az Úr Jézus, menjetek el minden néphez. De amikor szolidaritásról van szó, akkor figyelembe kell venni, miután a világ összeszűkült, záródott, azt is, hogyha más népek kerülnek bajba. Itt volt nekünk ugye a Hungary Helps, keresztényeket segítő intézmény, hogy akár Afrikában, akár egy másik helyen segítséget nyújtott a magyar állam a rászorult embereknek. Szolidaritás elve. Aztán a társadalmi élet alapvető értékei, az igazság, szabadság, igazságosság. Hát ezek nagyon fontos és hosszú fejezetek a társadalmi tanításban, aztán a családról, a munkáról, a gazdálkodásról, munkajogokról, nemzetközi közösségről, sok mindenről szól a társadalmi tanítás, benne a püspöki karoknak leosztva az egyházak, nemzeti egyházak, vagy a egy-egy nemzetben lévő társadalmi problémákra figyelemmel. Volt a 30 évvel ezelőtt az igazságosabb és testvériesebb világot, Magyar Püspökkari enciklika, ami abban az időben nagy feltűnést keltett, mert oda figyeltek rá az emberek. Most ennek 30. évfordulójára ismét ír a katolikus püspöki kar egy ilyet, most fogalmazzuk meg, hogy a mai időknek megfelelően mit lehet mondani, vagy mit kell mondani. Azt is mondjuk, hogy ezek az irányelvek nem olyanok, amit úgy lehet megvalósítani, hogy mind a SMS-eket, a szabályzatokat, hogy nézzük, hogy mit mond, és akkor pontosan így úgy kell tenni, és akkor minden rendben lesz, hanem irányelveket ad. Az összes pápai vagy püspöki enciklika. Itt nálam van egy könyv, az egyház társadalmi tanításának a kompendiuma. 2007-ben adták ki, ja, addig megjelent fontos enciklikák vannak benne vázlatszerűen. De egy újabb könyvet ki lehetne már adni, hiszen 15. Benedek pápa is megnyilatkozott, Ferenc pápa is sokrétűen megnyilatkozott, és most van éppen megjelenés alatt, vagy már meg is jelent, 14. Leó pápának az enciklikája, a Magnificia Humanitatis, csodálatos emberiség, ez a címe ennek az enciklikának, május 15-én jelent meg. Na most vissza tudok következtetni. A 13. Leó által kiadott enciklika pontos dátumára, mert hirtelen nem jutott eszembe, a 135. évfordulóra adta ki, tehát 1891-ben jelent meg. És ugye ő is Leó nevet visel, és nagyon érzékeny, 13. Leó pápa a mai fölvetett problémákra. Ugyanis a társadalmi kérdésekre adandó válasz a társadalom változásával kell, hogy változzanak. Hiszen megváltozott a világ. Már csak a mi életünkben is. Ugye? Tehát, és a pápa az nyilván, hogy nem egyedül, hanem sok szakembert megkér, de mégis ő jegyzi, amikor ezt a csodálatos emberiség kezdetű enciklikáját kiadta, mert van egy új jelenség, ami még 10 évvel ezelőtt se volt, és ki tudja, hogy milyen következményei lehetnek. Ő így mondta, pápa, a mesterséges intelligenciánál, hogy nem mindegy, hogy Isten városát építjük, vagy a új Babilont, ahol összevesztek az emberek. És ez a digitális világgal egy realitássá vált. Az enciklika elődjeinek a fontos gondolatait, amit én itt most egy pár szóba említettem, szintén összefoglalja, hiszen minden ilyen társadalmi enciklika a másikra épül, és valami többletet ad hozzá. Ő abból a gondolatból indul ki, hogy az emberi személy méltóságát nagyon fontosnak kell tartani ebben az elszemélytelenedett világban, ahol az emberi élet semmivé vált. Tehát fogantatástól a természet és halálig, és a közbelső időben az emberi életnek a méltóságát megadni. Mert azt mondja a pápa, most van egy téves képzet. Azt mondják, hogy hát a méltóságot tiszteltet ki kell vívni. Hogyan? Szerezzé minél nagyobb befolyást, minél nagyobb tulajdont, akkor lesz elismertséged, méltóságod. Szia pápa, nem. Ettől függetlennek kell lennie. Mindenkinek. A beteg embernek is, a korlátozott embernek is egyforma a méltósága, mert Isten képére van teremtve. És ezt kell figyelembe venni, és a társadalmi igazságosságban. És jön a mesterséges intelligencia felhasználásával. Azt mondja a pápa, hogy nem összpontosulhat kevesek kezébe. Van egy pár ilyen nagy guru, és kezébe van. Ő táplálja be az adatokat, mert azt mindannyian tudjuk, hogy a mesterség és intelligencia nem önállóan gondolkodik, nem talál ki dolgokat, hanem a meglévő ismeretek betáplálását csoportosítja. Na most, hogy mit táplálunk be? Ez már magát az igazságot, az igazságosságot is fontossá teszi. Mert ugye szokták mondani, a fiatalok vélemény buborékban vannak. Van egy társaság, amiben ő megosztja a nézeteit a Facebookon, vagy már az el is avult nekik, a különböző digitális eszvonatkozásokat nézi, és csak azok az infók jutnak el hozzá, amiket ők egymás közt megosztanak. És hogyha ez kevesek kezébe összpontosul, akkor már az emberiség teljesen befolyás alá kerül. Mint hogy egy választás is külső erők által teljesen irányítható lehet. Nem az egyéni emberek döntik el, hanem külső erők, hát azok a fiatalok, akik nézték a digitál okos telefonjukat, kapták mindig az infókat. De egyoldalúan. Na most, hogy ez nem összpontosulhat keveseknek a kezébe, hanem mindenkinek a javát kell szolgálnia. Mert ha nincs egyenlő hozzáférés, az már eleve az igazságtalansághoz vezet. Ugye? Van Magyarországon a párt, amik azt mondja, hogy ők a választásokat azért kisebb számban nyerték meg, mint a többi, mert ők le voltak tiltva a Facebookról. Ugye? De hát a mesterséges intelligenciának csak egy parányi része ez. És ha ki kellene egy olyan etikai kódexet fejleszteni, amit nem egy-két ember készít. Mert ő megmondja azt, hogy ez megjelenhet, ez nem jelenhet. Ebből adódik az, hogy amikor én a napi szemlét olvasom, az egyházi híreket, abba csak a negatívumok jönnek világi sajtóból. Csak a negatívumok. Semmi jó. Mert rá vannak állítva, hogy keressék, hogy mi a botrányos, mi a visszaélés, és így tovább. Tehát ez egy borzasztó dologgá lehet a technikának ilyenfajta felhasználása. Aztán az ember megőrzése az átalakulásban. Hogy az iskola, mondja a pápa, legyen az igazság keresésének és megszeretésének a helye. Tehát arra neveljük a fiatalokat. Nem véletlen, hogy ezt az a 14. Leó pápa mondja, aki az ágostonos rendnek a tagja, ahol a Szent Ágoston gondolatmenete regulálja, dominál. Hiszen úgy gondolom, hogy a atyák történetében, az egyházatyák történetében, de az egyház történetében is Ágoston volt a nagy igazságkereső. Mások is, persze, Szent Justi, meg Nyumen Biboros, meg sokan mások is, de legjobban talán Ágostont lehetne szentként odaállítani, hogy az igazságot kereste. És ugye mondja is, hogy nyugtalan a mi szívünk,

utána, hogy nem arra kell csupán törekedni, hogy logikus legyen, hogy egy-egy szituációban föltalálja magát, hanem keresse az igazságot. Itt az igazság átnyúlik a transzcendenciába, az Isten igazságába, és hogy ezt meg kell szerettetni, és ilyenkor az emberi személy megmarad személynek. Tehát nem leszünk egy sebzett emberiség. Ugyanis a mesterséges intelligenciával rettentően el lehet tájolni az embereket egy irányba eltéríteni, hogy mit keressen, mit éljen, és mit tartson fontosnak. Mert az utolsó fejezetében ez az enciklika azt mondja, hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja. És a pápa sokadjára beszél arról, hogy a háború és béke kérdése már nem úgy vetődik föl, mint a korábbi időkbe. Mert a korábbi időkbe még az Anyaszentegyház beszélt jogos háborúról. Azt mondja a pápa, ma nem lehet a jogos háborúról beszélni, mert ha minden elpusztul, akkor kinek a joga? Tehát nem szabad belemenni a háborúba, mert az általános pusztulással jár. És még egy, hogy azt mondja, a digitalizált világban személytelenné válik a háború. Ez még nagyobb veszély a drónokkal, meg hasonlókkal. Az első háború alatt nagyon sok katona attól szenvedett, hogy ő ember tört. Azt mondják az akkori leírások, hogy azok az egyszerű katonák szinte belebetegedtek, hogy őnekik egy szuronyharcba, vagy akár lövészárokból egy másik embert agyon kellett lőnie. Úgyhogy, mikor karácsony volt, kiugrottak a lövészárokból, oda mentek és összeölelkeztek. De a tisztek nem engedték őket többet, hogy ne legyen semmi érzelem köztük. Ekkor még volt. Már második világháborúba dobták a bombákat. De most már nem kell repülőbe ülni a pilótának, hanem személytelen gépek mennek, elszemélytelenedik a gyilkosság, nem is tudják az emberek, hogy kiket öltek meg, és ez erkölcstelenné teszi a technikai civilizációt. És azért mondja, hogy le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. És ez lenne a szeretet civilizációja, hogy a mesterséges intelligenciát véletlenül se használjuk föl a háborúskodásra, de amint látjuk itt a szomszédunkban, milliárdokat ölünk bele, és akkor most mondom, hogy az adófizetők pénzéből, mert ugye erre szoktak odafigyelni az emberek, mire? Hogy drónokat gyártsanak, és egymást pusztítsák. Ez megengedhetetlen. Mert nem csak egymást írtják ki, hanem a jövő nemzedékét is. És éppen ezért a hetedik parancsolat bűne, ne lopj, az, hogy kitágítjuk, az a jövőnket is érinti, és embertelenné válik által a világ. És ugye Jézus épp az ellenkezőjét tanítja, az anyagiaknak arra való használatát, hogy tudjunk adni. Te ne lopni, hanem adni. Följegyezték az apostolok cselekedetébe, hogy Jézustól tanultuk, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. És ha más nem, akkor időnket adjuk a másik embernek, és ha úgy veszük, hogy az idő pénz, akkor önmagunkat megkárosítva adtunk a másik embernek,

0: De ez a lopás ellentétje, ez a jó cselekedet, építő, és a, ahogy a pápa mondja, a szeretet civilizációját építi. Tehát ezeket nagyon fontos átgondolnunk a 7. és 10. parancsolat kapcsán, és arra kell törekedni, hogy e tekintetben az anyagiakkal mindig tiszta kezűen bánjunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Ferenc pápa, Patris Corde kezdetű apostoli levele abból az alkalomból, hogy 150 éve nyilvánították Szent Józsefet az egyetemes egyház védőszentjévé. 5. rész. Teremtő bátorságú apa. Ha minden valódi belső gyógyulás első szakasza saját történetünk elfogadása, vagyis az, hogy ehet adunk magunkban annak is, amit életünk során nem mi választottunk, hozzá kell tennünk egy másik fontos jellemvonást, a teremtő bátorságot. Ez különösen akkor kerül elő, ha nehézségek adódnak. Nehézség esetén ugyanis meg lehet állni, be lehet dobni a törölközőt, vagy lehet próbálkozni valahogyan. Időnként épp a nehézségek hozzák elő azokat az erőforrásainkat, amelyekről azt se gondoltuk, hogy vannak. Amikor a gyermekség evangéliumokat olvassuk, sokszor feltesszük magunknak a kérdést, vajon Isten miért nem avatkozott be közvetlenül és egyértelműen? Mert Isten események és emberek révén lép közbe. József az az ember, akin keresztül Isten gondoskodik a megváltás történetének kezdeti időszakáról. Ő az igazi csoda, amellyel Isten megmenti a gyermeket és anyját. A menny ennek a férfinak a teremtő bátorságával bízva avatkozik be, aki, mikor Betlehembe érkezik, és nem talál szállást, ahol Mária szülhet, egy istállót rendez be, és úgy rendbe teszi azt, hogy a lehető legbefogadóbb hely legyen az Isten fia számára, aki világra jön. Amikor pedig a Heródes felől közelegő veszéllyel szembesül, aki meg akarja ölni a gyermeket, József ismét álomban kap figyelmeztetést, hogy védje meg a gyermeket, és az éj kellős közepén megszervezi a menekülést Egyiptomba. Ha felületesen olvassuk ezeket az elbeszéléseket, mindig az a benyomásunk, hogy a világ az erősek és a hatalmasok kezében van. Ám az evangélium jó híre abban rejlik, hogy megmutatja, a földi uralkodók zsarnoksága és erőszakossága ellenére Isten mindig megtalálja a módját üdvterve megvalósítására. Időnként úgy tűnhet, hogy a mi életünk is a hatalmasok kezében van, de az evangélium azt üzeni nekünk, hogy ami számít, azt Istennek mindig sikerül megmentenie, feltéve, hogy ugyanazt a teremtő bátorságot tanúsítjuk, mint a názáreti ács, aki a gondviselésbe vetett bizalmát helyezve, első helyre téve mindig képes a problémát lehetőséggé alakítani. Ha néha úgy tűnik, hogy Isten nem segít rajtunk, ez nem azt jelenti, hogy elhagyott volna minket, hanem azt, hogy bízik bennünk. Bízik abban, amit eltervezhetünk, amit kitalálhatunk. Bízik abban, amit megtalálhatunk. Ugyanarról a teremtő bátorságról van szó, amelyről annak a béna embernek a barátai tettek tanúságot, akit, hogy Jézusnak megmutassák, a tetőről eresztettek le. A nehézség nem gátolta meg ezeknek a barátoknak a merészségét és konokságát. Meg voltak győződve arról, hogy Jézus meg tudja gyógyítani a beteget. De akkora volt a tömeg, hogy nem találtak utat, ezért felmentek a háztetőre, és cserepeket leszedve eresztették le ágyastul középre Jézus elé. Hitük láttán Jézus így szólt, ember, bűneid bocsánatot nyertek. Jézus elismeri a kreatív hitet, amellyel ezek az emberek megpróbálják eléje vinni a beteg barátjukat. Az evangélium nem ad tájékoztatást arról az időszakról, amikor Mária, József és a gyermek Egyiptomban maradtak. De mindenképpen enniük kellett, otthont, munkát kellett találniuk. Nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogy pótoljuk az evangélium hallgatását. A szent családnak szembe kellett néznie a konkrét problémákkal, mint minden más családnak, mert sok migráns testvérünknek, akik csapásoktól és éhségektől üldöztetve ma is az életüket kockáztatják, ugyanaz a sorsuk. Ebben az értelemben úgy gondolom, Szent József különleges védőszentje mindazoknak, akiknek háború, gyűlölet, üldöztetés és ínség miatt el kell hagyniuk földjüket.
0: Encyklikák.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Úrnapi körmenet. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéséhez kapcsolódó gondolatait. Gyerekkoromban, szülőfalumban az úrnapi körmenet már csak a templomot járhatta körül. Egykoron az egész faluban végigvonultak a hívek. Templomi zászlók, imádságok, nálunk ezt így mondták, egyházi énekek, feldíszített sátrak. A vasárnapot megelőző egy-két nap során már készítették azokat, és talán, ha nem is mondták ki, volt némi versengés a sátrat építők között, hogy kié is lesz szebb, díszesebb. Mindig vártuk ezt az eseményt. Örültünk a szép időnek, és az ünneplőbe öltözöttek emlékeben felidőzöttek a régebbi körmenetek, amikor a szűzmáriás zászlót vivő Pécseli Pista, cipész és csizmadia szakály nagyapám jópajtása vitte a zászlót, és szinte minden ház előtt megállva egy pillanatra dicsértessék a Jézus Krisztus köszöntéssel bólintott be a házhoz, ahol a körmeten részt venni nem tudók várakoztak, nézelődtek és imádkoztak. Apai nagyanyámtól, néha is született Baranyai Annától hallottam gyermekként a történetet, miszerint a Rákosi rendszerben, amikor a körmenet tiltott volt, lett helyette másfajta felvonulás a faluban a május 1-jei. Ott is vitták zászlót és képeket. Tömeg nem igen, aki tehette, inkább otthon maradt, de nem megtartani nem lehetett. A feladat egy részét Pécseli Pista bácsira osztották. Derékember a szűzmáriás zászlót is elbírta, a Rákosi képpel is megbirkózik bizonyára. Kapott egy nagy táblát, népünk bölcs vezére, Sztálin ártás legjobb magyar tanítványának a képével, és a felvonulók élén haladva, a falu minden utcáját bejárva, talán csak megszokásból, az úrnapi körmenetekre emlékezve, minden ház udvarának kapuja előtt megállt, és bebólintott az általa vitt táblával, rajta Rákosi Mátyás képével, és azt mondta, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Úgy tudom, nem esett bántódása. Gyaníthatóan nem jelentette fel senki, és nem járt úgy, mint egy másik falubéli, aki a szőlőből, a hegyről hazafele bandukolva, az elfogyasztott bor hatás alatt állva, a tanácsház előtt lévő Rákosi Mátyást ábrázoló kis gépszobrot, így állt el is pajtás mondattal, a pintes üvegből megkínálta. A helyi néphagyomány és emlékezet szerint 8 hónappal később került elő, de állítólag elfogadható kömüvessé vált azon idő alatt. Tyúkolakat épített, kisebb javításokat végzett a házakon. A falu népe így kapott egy újabb iparost Rákosi Mátyás jóvoltából, de nevét azért nem foglalták imába. Kedves Mária Rádió hallgatók! Bizonyára vannak önök között is számos olyanok, akik hasonló történeteket hallottak eleiktől, és úgy vélik, hogy múltunk valós és hiteles megismeréséhez ezek is hozzájárulhatnak. Hogy ez így lehessen, az köszönhető önöknek is, akik adományaikkal, önkéntes felajánlásaikkal segítik a Mária Rádió munkáját, hogy az még hosszú évekig állhasson a hit, a szeretet és a magyarság szolgálatában.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: A mi úrunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepe. Leó pápa rózsafüzér imádságra hív május 30-án. Ne féljetek címmel kiállítás nyílt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Az istentiszteleti és szentségi fegyelmi kongregáció 2012. július 23-án kelt határozata szerint a pünkösdöt követő első csütörtökön üljük a mi úrunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepét, tájékoztatott a Magyar Kurír. 16. Benedek pápa kívánságának elegettéve az istentiszteleti és szentségi kongregáció elrendelte Jézus Krisztus örök főpapságának ünnepét, a püspöki konferenciákra bízva annak bevezetését. Az ünnep Krisztust, mint az új és örök szövetség közvetítőjét és megváltó áldozatát ünnepli, ugyanakkor rámutat arra is, hogy Áronnak, az egyházban szolgáltatott végző fiai papokként Krisztus papságának misztériumából nyerik hivatásukat és küldetésüket. Az ünnepet néhány éve vezették be a Magyar Egyházban is, Jézus Krisztus papi szolgálatát ünnepelve ezen a napon. Papjainkért imádkozunk, hogy egyre jobban hasonlóvá váljanak Krisztushoz, az örök főpaphoz. 14. Leó pápa továbbra is kitartóan búzít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként május 30-án szombaton 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek Lourdi Miasszonyunk barlangjánál, közölte az Agencir. Az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. A legnagyobb kegyhelyek, mint Lourdes, Fatima, Ukrajna, Medjugorje vagy Fülöp-szigetek már jelezték részvételüket. Az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezésen a helyek erejéig lehet részt venni. A hívők a Szent Atyával való közös imádságba Szent Péter téren elhelyezett óriás képernyőn keresztül is tudnak csatlakozni. Május 26-án ünnepélyesen megnyitották a Ne féljetek című időszaki kiállítást a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, közölte az Egyházmegye. Az összeállítás a Prágai Magyar Intézet és Lengyel Intézet közös projektje. Amikor II. János Pál pápát a konklávé megválasztotta, a világ csodálkozott és megdöbbent, és elhangzottak a szavak, amelyeket azóta kampánytémaként is sokszor felhasználnak. Ne féljetek! II. János Pál Istenre figyelő, szent életű pápa volt, aki Krisztust képviselte és az ő szavát akarta hirdetni, hogy az embereknek soha többet nem kell félnie, mert aki Krisztushoz ragaszkodik, az győz, és aki mindvégig kitart, az üdvözül. A kiállítás tablói május 26 és június 16-a között ingyenesen megtekinthetők a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, 2-től szombatig 10 és 18 óra között. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Telki bányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Lépes Lóránt atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket! Ezen a hittanórán a Szent Háromság titkával szeretnék foglalkozni, és tisztában vagyok azzal, hogy valójában ez nem egy egyszerű feladat, hiszen Isten belső életével foglalkozni, Isten misztériumával nem egyszerű feladat, és valójában a teológiának a legnehezebben érthető része, hiszen mi emberek a tökéletlen értelmünkkel hogyan tudnánk teljes mértékben megérteni és fölfogni Isten létét. De mégiscsak megpróbálkozom legalább részben foglalkozni ezzel a misztériummal. Tehát valójában a Szent Háromság az egy élő és igaz Isten misztériuma, Atya, Fiú és Szentlélek három személy egyetlen lényekben. A lét szempontjából mindennek kezdete, az ősforrás, az alfa, ugyanakkor a vég is mindennek célja, beteljesedése, az omega. A megismerés szempontjából abszolút misztérium. Teremtett lény számára kimerítően soha meg nem ismerhető. A Szent Háromság a kereszténység központi hittétele, mert Isten a kinyilatkoztatásban ezt mondta ki magáról, mint legbensőbb igazságot, és ebben benne van belső életének kitárulása is az ember felé. A többi misztériumnak is ez az alapja, hiszen például nélküle a megtestesülés sem lenne érthető. A Szent Háromság misztériumának teológiai értelmezésénél alapjában figyelembe kell venni a következőköt. Először is negatíve tudnunk kell, hogy a Szent Háromság titkához nem vezet út a vallástörténetből. Igaz, több vallásban mutatkoznak hármasságok, de azok az istenségek hármas csoportjai, vagy a teremtésben található hármasság utánzatai. Ugyanígy nem vezet a Szent Háromsághoz az út a filozófiából sem. Ugye tudjuk, hogy filozófiában Isten megismerésével az úgynevezett teodícea foglalkozik. Pozitíve azt kell tudnunk, hogy a Szent Háromság kinyilatkoztatásával Isten a maga legbensőbb létmódját tárja föl az ember előtt, és ezzel megkaptuk a kinyilatkoztatás teljességét. Isten feltárta a maga páratlan életét, ahogyan örök létében valóságosan él. A Szent Háromság tehát az Atya, a Fiú és a Szentlélek három valóságos személy. Egymástól különböznek, de úgy, hogy lényegük egy és oszthatatlan marad. A különbséget a személyes kapcsolat adja meg, nem a létbeli különbözőség. Isten azzal tárta föl atyaságát, hogy elküldte vele edlényegű fiút és az ugyancsak edlényegű szent lelket. Szem előtt kell tartanunk, hogy Isten a maga Szent Háromság voltát nem csak szóban közölte, nem puszta a verbális magyarázatot adott róla, hanem üdvtörténeti folyamatban és eseményekben mutatta meg. E folyamat kezdete az ószövetségi kinyilatkoztatás, beteljesedése pedig Jézus Krisztus. Az ószövetségben Isten úgy mutatkozott meg, mint abszolút, transzcendens, örök szellem, mint teremtő, mint a történelem ura és az erkölcsi élet bírája. De éppen természetfölöttisége miatt csak jelképekben közeledhetett az emberhez. Ilyen jelképek például az Úr angyala, Isten lelke, szó, bölcsesség, Messiás. Isten lelke képviseli a teremtő erőt, amit szava hajt végre, s amit bölcsessége vezet. Ezek néha már megszemélyesítve is előfordulnak, de azért az ószövetségi kinyilatkoztatás alapján még gondolni sem lehetett a Szent Háromság titkára. Csak az új szövetségből visszatekintve látjuk, hogy volt bizonyos hasonlatosság az ottani megszemélyesítésnek és a valódi személyek között. A Szent Háromság titkának kinyilatkoztatása az új szövetségi üdvrendben történt meg. A kiinduló pont a szövetségek Istene, aki egy és mindenható. Jézus Krisztus őt nevezi atyának, aki neki különleges módon atya, de atyaságát kiterjeszti az emberekre is. A döntő újdonság az, hogy Jézus ezzel az atyával szemben úgy viselkedik, mint a fiú, aki ismeri őt, tőle jött, tőle kapta tudását és hatalmát, életével őt dicsőíti meg, s olyan szoros egységben van vele, hogy egynek mondhatja vele magát. Saját istenségét azzal igazolja, hogy föléje helyezi magát az ószövetségi törvénynek, csodákat tesz, bűnöket bocsát meg, hitet követel, és mint törvényhozó saját nevében beszél, amikor például azt mondja, én mondom, én vagyok.

A Szentlélek istenségét is kifejezetten tanítja az új szövetség. Ő nem valamilyen isteni erő, amely lélekben működik, hanem mint Isten lelke. Ő fejezi ki Istent, mint a mi üdvösségünket. Szent Pál korintusiakhoz itt első levelében olvassuk, a lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. Őt a fiú küldi az atyától, vagy az atya küldi a fiú nevében. Neki tehát mindkettőhöz személyes kapcsolata van, s léte belenyúlik az örökké valóságba. Vagyis a fiú és a Szentlélek földi megjelenése előtt létezett. Tehát Isten tehát örök létében Szent Háromság. Erre utalnak azok a szentírási helyek, amelyek az egy Isten valóságának föntartása mellett a három szemét egymás mellett említik, mint létező és működő valóságot. Például János 14:16-ban ez áll. Én majd kérem az atyát, és más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. Az új szövetség maradék nélkül kifejezi az egyisten hitet, és szemben áll mindenféle politeizmussal, ugyanakkor a fiú és a Szentlélek létét nem úgy állítja elénk, mint valami közbeeső, elmosódott fogalmat, hanem mint Isten igazi valóságát. Ebből látszik, hogy magát a fölfoghatatlan titkot akarja kifejezni. Isten a maga világfölöttiségében és teljességében úgy létezik, hogy benne sokkal több a létgazdagság, mint amit a teremtett rend kifejezhet. De utalások vannak arra, hogy mi egy a három szemében, és mi a különböző. A fiút határozottan megkülönbözteti teremtménytől, a szolgától, ő az Isten örök szava, ige, teljes képe, dicsőségének kisugárzása. Zsidókhoz írt levélben olvassuk rögtön az elején, mint dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, ő tartja fenn hatható szavával a mindenséget, a bűntől való megtisztítást elvégezve helyet foglalt az isteni fölség jobbján. A Szentlélek olyan személy, akiben Isten szeretettel közli magát, ezért ő az abszolút ajándék az ember számára. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk, térjetek meg, felelte Péter, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. A dogmatika elénk tárja a misztérium teológiai földolgozását. Az egyház és a teológia igyekezete az volt, hogy tartsa magát az új szövetség kijelentéseihez. Egy Isten van, s ez az Isten Atya, Fiú, Szentlélek. A három név igazi személyes valóságot fejez ki. Olyan teológiai megoldást kellett keresni, ahol megmarad az abszolút egység, de kifejezése jut a személyek valóságos különbsége is. A Szent Háromság eretnekségek, vagyis téves értelmezési próbálkozások, vagy az egységet hangsúlyozták annyira, hogy a három szeméből csak a név, illetve valamilyen megjelenési forma maradt, vagy a fiú és a Szentlélek Atyaistennek való alárendeltségét hirdették. Ismét mások kitértek a misztérium elől, s azt állították, hogy a fiú és a Szentlélek csak teremtmény, ezek például az arianisták voltak. Az igazi értelmezés csak az lehetett, amely a misztériumon belül kereste az egységet és a hármasságot. Itt kétségtelenül nagy szerepet játszott az atya és a fiú neve, továbbá a logosz, vagyis a szó, az ige, amelyek fölhívták a figyelmet arra, hogy különbséget kell tenni az abszolút lét és a relatív lét között. Isten maga az élet, a tevékenység, de benni semmi új nem keletkezik, ő nem változhat. De ha a fiú az ő szava, aki egy vele, akkor bizonyára saját magát mondta ki benne. Ebbe a szóba belefoglalta egész lényegét, hiszen mint végtelen szellem egészen ismeri és ki is mondhatja magát. A kimondott szó tehát vele edlényegű, ő benne marad, mégis szemben áll vele,
mint a kimondott a kimondóval, mint a fiú az atyával. A személyeket tehát csak az eredetből fakadó szembenállás különbözteti meg, de maga az isteni természet a lényeg ezzel nem osztódik meg. Az atya tehát úgy szüli a fiút, hogy egész lényegét közli vele, nem pedig valamit ad önmagából. Istennek ehhez a belső élet nyilvánulásához meg kellett találni a megfelelő kifejezést, ami egy és közös a három személyben, az a lényeg és a természet. Ami pedig három, az a személy. Az atya és a fiú edlényegűségét 325-ben a niceai zsinat mondta ki az arianizmus ellen. A Szentlélek istenségét 381-ben az első konstantinápolyi zsinat mondta ki dogmaként. A három személy, bár az eredetből folyó szembenállás miatt egymástól valóságosan különbözik, befelé mégis teljesen nyitott, hiszen ugyanaz a lényegük és egész isteni életük. Ezt a teológia úgy fejezte ki, hogy a személyek egymásban vannak, és kölcsönösen áthatják egymást. Ahogy Krisztus mondta, amint te, atyám, bennem vagy, és én benned, azért, ahol egy személy van jelen, ott van a másik is, és kifelé a három személy, mint egyetlen ok működik.

Kedves testvérek, mai témánk a Szent Háromság titka. A személyek különbözőségét és egymáshoz való viszonyát a háromsági eredés magyarázza. A fiú születik az atyától, a Szentlélek pedig az atyától és a fiútól, vagy az atyától a fiú által származik. Hogy ilyen eredés van, azt az atya és a fiú neve mutatja. Az atyaság a nemzés megjelölése, a fiúság a születésé. A Szentlélek származására közelebbi adat nincs. A Szentlélek származására a Szentírás kevesebb adatot tartalmaz, amikor azonban őt léleknek és szentnek nevezi, és üdvrendi elküldésében ajándéknak mondja, ezzel utal arra, hogy az ő származását a másik szellemi képesség az akarat működésében kell keresni. Az akarat nem képet hoz létre a megismert tárgyról, hanem birtokolni, szeretni akarja, mert értéknek, jónak tartja. Az atya önmaga megismerésében kimondja magát, és ebben tükröződik az ő képe. Azért végtelen szeretettel irányul rá, s a fiú ugyanazzal a szeretettel tekint vissza az atyára. Ez a kölcsönös szeretet egyetlen aktus, hiszen az atya és a fiú ugyanazt a lényeget birtokolja. A szeretet olyan eleven, hogy él, mint személy, mint Szentlélek. Mivel a Szentírás a Szent Lelket az atya lelkének és a fiú lelkének mondja, azért mindkettővel megvan a származási kapcsolata. Azért mondhatjuk, hogy a Szentlélek az atyától és a fiútól származik, de nem mint két elvtől, hanem mint egytől. Minden származás őselve az atya, tőle származik elsődlegesen a Szentlélek is. Ezzel ugye Szent János is foglalkozik az ő evangéliumában. A 15. fejezetben olvassuk, ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Az atya az egész lényegét átadja a fiúnak. Azért minden, ami az atyájé, a fiúé is. Amikor az atya saját lényegét közli a fiúval, a lényegét úgy adja át, ahogy benne van a Szentlélek lehelése is. Az átadással sem a lényeg, sem a származtató képesség nem kétszereződik meg, ezért kell mondani, hogy a Szentlélek úgy származik az atyától és a fiútól, mint egyetlen életelvtől. Tehát semmi összetettség sincs benne, s ő is ugyanazt az egyetlen isteni lényeget birtokolja, mint az atya és a fiú. De a lehelés miatt megvan a származási szembeállás az atyával és a fiúval, azért különbözik tőlük. Innen magyarázható az is, hogy nincs több származás, és nem is lehet. Isten a maga örök szellemi életgazdagságában Szent Háromság, és ez az ő léttörvénye. Ahogy szükségszerűen létezik, úgy szükségszerűen Szent Háromság is, és ez ő benne az élet végtelen gazdagsága. Ahogyan a kedves testvérek is tapasztalhatják, ugye ezek nem egyszerűen felfogható dolgok, talán jobb lenne megállni, kicsit jobban elgondolkodni, mert azért gondolom egyszerre ez tényleg sok információ is, meg is terheli az értelmünket, hiszen ezek a dolgok eleve meghaladják a mi korlátolt emberi felfogásunkat. Talán emiatt is tartsunk most egy kis szünetet, hallgassunk egy kis zenét,

A szentháromsági személyek valóságának megértéséhez még figyelmet kell szentelni a köztük levő viszonynak. A teremtett dolgokban a viszony utólag keletkezik. Az ember apává válik, ha fia lesz, és ez az apaság járulék nem azonos a lényeggel. Isten azonban nem volt előbb, és nem utólag nemzette a fiút, hanem öröktől fogva, ahogy szükségszerűen ismeri és kimondja magát. A Szentháromságban az igazi titok az, hogy az Atyában a fiúra vonatkozó viszony nem járulék, hanem befelé azonos a lényeggel. Itt tehát létező viszonnyal találkozunk, és ebben áll a személyek valósága. Az atyaság, mint reláció, szembenéz a fiúsággal, tehát különbözik tőle. Ugyanakkor egyik sem különbözik magától az isteni lényektől. Tehát a személyek különbözősége nem osztja meg az istenség egységét. Tehát az abszolút létnek és a relatív létnek csodálatos egységével és gazdagságával találkozunk, ami a teremtett világban nem fordul elő. Ez az abszolút szellem belső törvénye és létmódja, aki ismeri és szereti magát, és a három én szembenállása adja benső öntudatot és boldogságot. Ezért Isten elég önmagának, és a teremtésben nem saját létének kiegészítése vezette, hanem inkább az, hogy megossza létét és boldogságát teremtményeivel, és így önmaga előtt is megdicsőljön, mint irgalom és szeretet. Magyarországon a hazai Szentháromság kultusz virágzásáért sokat tettek a Spanyolországból áttelepült trinitáriusok 1693 és 1783 között jöttek Pozsonyba, Ilavára, Óbudára, Egerbe, Sárospatakra vagy Gyulafehérvárba. Templomaik mellett külön Szentháromság társulatot alapítottak, amelynek tagjai is kapulárét viseltek. A Szentháromság olvasmányához, olvasójához hasonló olvasójuk volt. A rend emlékezetét és szakrális hatását Makkos Mária búcsújáróhely őrzi, ahol a hívek a második világháború idején fogságba esett családjaikért könyörögtek. Még a Szentháromság tanával szeretnék röviden foglalkozni. Ugye a trinitológia a teológiának a Szentháromság titkával foglalkozó része. A kiindulási pontjai a következők. Az Isten belső élete abszolút misztérium. Azért a tudományos elemzés csak a kinyilatkoztatásra épülhet. Továbbá azok az igazságok, amelyeket az ember fölfoghat ebből a misztériumból, a fiú és a Szentlélek elküldéséhez kapcsolódnak. Továbbá a Szentháromság első megállapítása az, hogy Jézus személy szerint a fiú, és hogy benne Isten a maga legbensőbb titkával közel jött a világhoz. A fiú eljövetele elő volt készítve az Ószövetségben, amennyiben Isten is ott volt megnyilatkozott szavában, bölcsességében, lelkében. A Krisztusról szóló kijelentések csak szentháromsági mi voltukban válnak teljessé. Lépes Lóránt atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Prohászka Ottokár a mindenség érzelmeivel. Meg annyi szeretet ömlik el a tavaszon, mikor a tél merevség elazul. Ébrednek a természet titokzatos erői, és mindenütt új élet fakad. Mikor a dombok bársonyos szépségbe öltöznek, s az ifjú gyepek, az erdő májusi zöldje, mint fejedelmi palást borul a hegyek vállaira. Vagy mikor az úr a földeken esőt hullatva, áldva jár. Mikor csíráztatja a vetést, ezt az évente visszatérő csodálatos kenyér megújulást. Mennyi szeretetről beszél az este, az alkonyi harmat, melyben éjszaka fürdik a rét s az erdő. És az újra nyíló reggel, a fák és bokrok csillámló harmata, az ezernyi finom pókháló szőttes, mely ezüstözve veri széjjel a napsugarát.

Kurt Rommel Hulló levelek, Turmezei Erzsébet fordítása. Éveim magas fája egy levelet lehullatott, Isten hűséges kezébe visszavett egy napot. Napjaim hosszú soráért, Uram, szent neved áldom, milyen nagy a hűséged, mennyi a mulasztásom. Vajon hány levelet hoz még ezután életem fája? Te vagy az idő ura, rejtve napjaim száma. Minden új reggel örök kegyelmedről beszél. Segíts úgy élni, mintha holnap hullana le az utolsó levél.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Bemutatták 14. Leó pápa a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját. Ne féljetek címmel kiállítás nyílt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban. A mi Urunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepe. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Május 25-én mutatták be 14. Leó pápa május 15-én aláírt Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját, amely az egyház fő első körlevele. A dokumentum, amelyet jelentős várakozás előzött meg, korunk új jelenségeinek, főként a digitális forradalom kihívásainak és a mesterséges intelligencia terjedésének fényében mutatja be az egyház társadalmi tanításának üzenetét. A Magnifica Humanitas a valóság és az igazság mellett kiálló védőbeszédként is olvasható, és ebből fakadnak a valóság meghamisítását elítélő és az igazság szenvedélyes keresését magasztaló erkölcsi állásfoglalásai. Nem a mesterséges intelligencia kérdéseit veszi terítékre, hanem annak áttekintésére vállalkozik, hogy az új technológia milyen hatással van az emberi életre és az emberről alkotott kortárs felfogásra. Enciklikájában a Szent Atya félti az emberi szabadságot a mesterséges intelligenciától. Május 26-án ünnepélyesen megnyitották a Ne féljetek című időszaki kiállítást a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, közölte az Egyházmegye. Az összeállítás a Prágai Magyar Intézet és Lengyel Intézet közös projektje. Amikor II. János Pál pápát a konklávé megválasztotta, a világ csodálkozott és megdöbbent, és elhangzottak a szavak, amelyeket azóta kampánytémaként is sokszor felhasználnak. Ne féljetek! Második János Pál Istenre figyelő, szent életű pápa volt, aki Krisztust képviselte és az ő szavát akarta hirdetni, hogy az embereknek soha többet nem kell félnie, mert aki Krisztushoz ragaszkodik, az győz, és aki mindvégig kitart, az üdvözül. A kiállítás tablói május 26 és június 16-a között ingyenesen megtekinthetők a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, 2-től szombatig 10 és 18 óra között. Az istentiszteleti és szentségi fegyelmi kongregáció 2012. július 23-án kelt határozata szerint a pünkösdöt követő első csütörtökön üljük a mi Urunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepét, tájékoztatott a Magyar Kurír. 16. Benedek pápa kívánságának elegettéve az istentiszteleti és szentségi kongregáció elrendelte Jézus Krisztus örök főpapságának ünnepét, a püspöki konferenciákra bízva annak bevezetését. Az ünnep Krisztust, mint az új és örök szövetség közvetítőjét és megváltó áldozatát ünnepli, ugyanakkor rámutat arra is, hogy Áronnak, az egyházban szolgáltatott végző fiai papokként Krisztus papságának misztériumából nyerik hivatásukat és küldetésüket. Az ünnepet néhány éve vezették be a Magyar Egyházban is, Jézus Krisztus papi szolgálatát ünnepelve ezen a napon. Papjainkért imádkozunk, hogy egyre jobban hasonlóvá váljanak Krisztushoz, az örök főpaphoz. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
2: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió ima hátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Grillus Vilmos, kétszeres Kossuth díjas zenésszel, a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikációs média szakos hallgatói, Unti Dorottya és Gyenes Máté beszélgetnek.
2: Valami olyan közösen végzett lelki örömöt okozó tevékenységhez segítheti hozzá a családokat ez a dalgyűjtemény, ami hát nem nagyon pótolható mással, mert egész más dolog együtt énekelni, és más dolog együtt legózni. Persze lehet legózás közben is együtt énekelni, és azt talán még többet ad. Szóval én ennek nyilván nagyon örülök, és még persze járok fellépni, de gondolom, hogy a dalaim azok majd azért túlélnek engem, hogy mennyire, azt nem tudom, de ez, hogy így generációk egymásnak adják tovább a dalokat, ez minden esetre bizakodással tölt el, és valamiféle garanciát látok benne arra, hogy ez még sokáig szolgálhatja a gyerekek és a családok örömét.

0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Károly Rádió, és én Jenes Máté vagyok.
1: Én pedig Unti Darottya, és a mai vendégünk Grillusz Vilmos, Kossuth Díjas zenész, a magyar zenei kultúra egyik kiemelkedő alakja, akivel a gyerekdalairól és azok generációs továbbéléséről fogunk beszélgetni. Üdvözöljük!
2: Szép jó napot mindenkinek!
0: Először is az első információ, amit így megosztanék, az, hogy ugye az egyetemen volt egy ilyen feladatunk, amiben igazából az volt a lényeg, hogy az utcemberét kérdeztük a gyerekdalokról, uh-huh. és megkérdeztünk mindenfajta a korosztályt, és nagyon sokan, nagyon sok embernek az ön neve jutott eszébe először az ön dalai, és tényleg sokan mesélték, hogy az unokhájuknak énekelték az ön számait. Volt, aki azt mondta, hogy a gyerekének, volt, aki pedig azt mondta, hogy majd, hogyha lesz gyerek, a gyereke, akkor majd neki fogja.
1: Énekelni rögtön az utcán.
0: Igen, és hogy ön szerint mi játszott közre abban, hogy a dalai ilyen szinten ismerté váltak, és ennyire szeretve vannak igazából?
2: Hát ez nyilván nagyon hosszú történet, mert először valahogy nekem kellett ismerté válnom, és amikor ez ugye a hosszú évek során megtörtént, ebben talán az égből pottyant mesék volt a leghangsúlyosabb elem, ugye, mert ott éveken keresztül Levente Péter barátom megkérdezte, hogy Vilmos, hol vagy? Itt vagyok, innentől mindig tudtam, hogy ez egy ilyen szlogenné is vált, hogy hol vagy, itt vagyok. És a másik fontos dolog, hogy elkezdtem olyan dalokat írni, amiket a gyerekek könnyen meg tudnak tanulni. Ugye én vers megzenésítésen szocializálódtam ehhez a műfajhoz, az egész dologhoz, és a Kalákával ugye mindig fontosnak éreztük, hogy a vershez pontosan igazodó zenét írjunk, ami kifejezi a hangulatát, ritmikailag is megfelelő, stb. Na most ugye a versek nem feltétlenül tadadam, hanem néha bonyolultabb ritmusokat is kiadnak, amik a gyerek énekléshez már nem alkalmasak feltétlenül. És akkor elkezdtem olyan szövegeket keresni, meg olyan szövegeket írni, amik megfeleltek ennek a viszonylag egyszerű és szabályos ritmikának, ugyanakkor tartalmilag közel kerülhettek egy kisgyerekhez, és akkor jött a harmadik feladat, hogy olyan dallamot szerkesszek hozzájuk, mert én ugye mindig először a szöveget írom, és a szöveghez próbálok ahhoz a hangulathoz igazodó dallamot írni, és nem fordítva, ez már így van. És akkor ugye nézegettem nyilván Kodály Zoltán dalait, aki hát ebben ugye nagymester volt, hogy kell ilyen-olyan-amolyan szekundlépést gyakorolni, kvartlépést, vagy pentaton dallamokat írni, és olyan egyszerűket, amiket a gyerekek elénekelnek. Tehát ebből is merítettem nyilván, és az volt a másik motiváció, hogy a színházi előadásunkban mindig volt egy kulcsdal, amit ugye a gyerekszínházban játszottunk, és ezt a kulcsdalt én elég sokszor elénekeltem, és több olyan előadás is volt, ahol ez a dal vált aztán a végső konfliktus feloldásának az eszközévé. Mit tudom én, volt egy naphívogató dal mondjuk az egyikben, azt én elénekeltem így, elénekeltem úgy, a gyerekek fülébe is belemászott, nem mondtam, hogy tanuljátok meg, csak bizonyos helyzetekben mindig előkerült ez a dal, és a végén, amikor a boszorkány ellopta a napot, és vissza kellett szerezni, most mit csináljunk, és mindjárt volt egy gyerekek, hát énekeljük el a naphívogatót. De tudjátok? Tudjuk! És akkor együtt elénekeltük a naphívogatót, és akkor ugye visszaszereztük a napot. Tehát lett egy olyan nagy gyűjteményem, ami énekelhető dalokból állt, és ezek jutottak el aztán a gyerekekhez.
1: Ön szerint mitől szereti ugyanazt a dalt egy gyerek és egy felnőtt is? Mégiscsak valamennyire a szülőket is meg kell győzni ahhoz, hogy elvigyék a gyerekeket Grillusz Vilmosra.
2: Hát, ehhez gondolom, hogy az is hozzájárul, hát egyrészt, mert jó a dal. De hát persze sok jó dal van a világon.
1: De figyelembe veszi azt, hogy szülők is hallani fogják.
2: Azt a felvételnél mindenképpen figyelembe veszem, tehát hogyha meghallgatják ezeknek a felvételeit, az ugyanolyan igényességgel van megcsinálva, mint a felnőtt dalai, még csak véletlenül se fordul elő benne semmi leértékelés, hogy hát az csak úgy gyerekdal, akkor titidi, szóval szó sincs ilyesmiről, és ugyanolyan nívós első osztályú zenészekkel vettem fel a dalokat, ugyanolyan gondosan hangszerelve, mert arra gondoltam, hogy ha ezek a gyerekeknek kedves dalok lesznek, akkor mennek majd, mit tudom én, Balatonfüredre autóval, és azt mondják, hogy tegyük fel, és akkor azt hallgatja, és hallgatja, és megint ugyanaz, megint ugyanaz. Tehát, hogy számukra is ez egy élvezhető dolog legyen, hát főleg aztán a Maszkabálba, meg a nem tudom, ami tényleg nagyon, nagyon változatos. Tehát ennyiből figyeltem a felnőttekre is.
0: Ön szerint ma másképp hallgatnak zenét a gyerekek, mint régebben? Tehát változott itt a zenehallgatási szokások, felgyorsult a világ?
2: Felgyorsult és türelmetlenebb lett a világ, és van egy nagyon fontos effektus a gyerekek életében, hogy megnyom egy gombot, akkor valami történik. Ez ugye régen nem volt. Most, hogyha a CD, hát a CD lejátszót, meg a lemezjátszót nem nyomkodták a gyerekek, de a telefont azt nyomkodják, és mivel most már QR kód van a könyvekben a CD helyett, ami többnyire a telefonon szólal meg, ezért a gyerekek nyomva és élvezik, hogy na most még egy, és nem hallgatják végig, és nem mélyülnek el benne, vagy nem tudom, persze ez nem feltétlenül mindenki, tehát van, aki végighallgatja, vagy ha a felnőttel együtt hallgatják, ami ebből a szempontból egy jobb verzió, akkor esetleg még énekelnek is hozzá, és akkor jobban benne vannak, és végigmegy. De ez mindenképpen benne van, ez a gomnyomkodós, vagy távirányító a kezében, és ezt néha még a színpadon is lehet érezni, hogy ott van a kezükben a távirányító, és már nyomlák a gombot, tehát amikor valami szelide. Tehát résen kell lenni jobban ebből a szempontból.
1: És ugye említette, hogy van nagyon sok vers megzenésítése, de hogy ön is szokott dalokat írni, és hogy ezeket a dalokat inkább az unokái vagy a gyerekei inspirálták a megírásban, itt szövegben, vagy esetleg voltak olyan gyerekkori emlékei is, amik az ön gyerekkorából inspiráltak?
2: Mind a kettő volt benne. Mondjuk a gyerekkori emlékeim talán kevésbé, tehát annyiból, hogy gyerekkoromban is nagyon szerettem a természetet, voltak kedvenc madaraim, amik egész életemben elkísértek, stb. És ezekről ugye írtam dalokat, és a dalaim többsége a természetről szól, ami igen közel áll hozzám ez a téma, és gyakran próbálok a természetben élni és eljutni oda.

És természetesen, amikor a gyerekeim belekerültek abba a korba, akiknek a dalokat szántam, akkor ugye mind a két édes gyermekem énekel az én lemezeimen, sőt az egyiket, ha már így szóba került, kimondottan vele is neki írtam. A kislányom, amikor ugye 2 éves lett, vagy hát olyan tájt, akkor jártunk biciklizni, szeretek biciklizni, és sikerült egy olyan gyerekülést venni, amit nem a csomagtartóra kell szerelni, hanem előre a rúdra. Tehát itt a két kezem között volt a gyermek, biztonságosabb is volt, és ugyanazt láttuk, ugyanazt, és még közben beszélgetni is tudtunk, és ezekből az élményekből lett például a bicikliző lemez, legalábbis a dalok nagy része. Bicikli.

0: Bicikli, de rohan a bicikli, bicikli, bicikli, de suhan a bicikli, bicikli, bicikli, de rohan a bicikli, bicikli, bicikli, de suhan a bicikli, fölfelé, de meredek, lassulnak a kerekek.
1: Tényleg megtörtént, hogy szedret szedtünk, hogy forrást találtunk, hogy leeresztették előttünk a sorompót, meg mindenféle, amiről aztán én dalt írtam később, volt, vagy az erdei pocsolya, az is egy teljesen reális helyzet, amit nagyon sokat nézegettünk. Úgyhogy ez is feltétlenül benne volt ebben az inspirációban, és hát ugye az is benne volt, hogy Forrai Kati néni, aki ugye az óvodai zenei nevelésnek volt a, hát nem mondhatom, hogy az atya, de az anyját meg nem szokás mondani, de minden esetre az elhivatott képviselője, és ő szerkesztette mindig a ének az óvodában könyveket, amik ugye a gyerekeknek ajánlott zene műveket tartalmazta. Amikor mielőtt megjelent az első ilyen dalgyűjteményem, előtt elvittem neki, megmutattam, ő átnézte, jóvá hagyta, és akkor mindjárt megkérdezte, hogy vajon ő ezeket a dalokat beletehetné-e az ének az óvodában legújabb kiadásában, ami éppen készül. Hát én mondtam, hogy persze, boldogan, és akkor így az óvodában már korábban eljutottak ezek a dalok, vadonatúj dalok voltak akkor még, vagy legalábbis ugye kiadatlan dalok, és mindenki örült neki, hogy jaj, de jó, új dalok, és na hát, és hát ez egy minőségi garancia is volt, hogy a Forrai Kati néni ugye ezt érdemesnek tartotta arra, hogy a óvodában ezt énekeljék a gyerekek. Úgyhogy ez is egy nagy lendületet adott ennek az egésznek.
2: Uh-huh. És akkor mondható, hogy egy ilyen oktatói szándék igazából, miközben megírja a dalokat előtte, ez így hány százalékba jön ki? Vagy
1: hát nehéz lenne így számot mondani, de biztos, hogy van benne egy zenei anyanyelvi nevelési szándék, ez természetes, ugye azért írok pentaton dalokat is, meg néha népzeneszerű, vagy népdalszerű dalokat, meg ugye egy olyan lemezt is beillesztettem ebbe a sorozatba, ami népdalokat tartalmaz, körülbelül olyan nehézségűeket, mint az én dalaim, amiket hát ugyanúgy ajánlok énekelni. Tehát ez mindenképpen jelzi azt, hogy a többi dal is egyfajta zenei anyanyelvi nevelési szándékkal íródott. Az anyanyelvi nevelés, az ugye nekem nem volt szándékomban tulajdonképpen, de nagyon-nagyon sok olyan visszajelzésem van, amikor a szülők azt is észreveszik, hogy a gyerek szókincsének a gyerekpadása, vagy mit tudom, hogy ezt a szó is megtanulta, és használja, és hamarabb megtanulta, és stb. Viszont külföldön, ahol éppen múlt hétvégén voltam Linzben, Nürnbergben, Münchenben, az ottani magyaroknál, meg járok más helyre is jó, sokszor, nekik ebből a szempontból is nagy. Tehát ott az anyanyelvi nevelésnek, vagy az anyanyelv megtartásának is egy nagyon hasznos segédeszköze ez a dalgyűjtemény, mert sokszor nem tudnak a gyerekek magyarul szinte semmit, vagy nagyon keveset, de a dalokat el tudják énekelni, mert azt hallgatják, és aztán ebből szépen megmarad nekik valamiféle magyar szókincs, amit aztán használni kezdenek. Úgyhogy ez is benne van, hál' Istennek, és én ennek nagyon örülök, ez némiképpen talált dolog hozzá.
3: Igen, és azt néztük, hogy nagyon be van táblázva, rengeteg fellépése lesz, most még májusban is, meg ön is említette ezeket. Mi az, ami így megőrzi az energiáját, meg a lelkesedését abban, hogy még mindig színpadra álljon?
1: A gyerekek és a felnőttek reakciói mindenképpen. Tegnap éppen egy iskolában játszottam, és annyira jó volt, hogy a gyerekek egy ilyen 200 fős iskolában pontosan úgy reagáltak mindenre, hogy én azt elképzeltem, és ahogy én azt szerettem volna, amikor csöndbe kellett lenni, akkor csöndbe lettek. Nem azért, mert azt mondtam, hanem azért, mert csináltam valamit, amit figyelni akartak. Amikor kiabálni lehetett, akkor kiabáltak. Szóval ezek a visszajelzések természetesen nagyon sokat számítanak, és talán még többet számítanak azok a fajta visszajelzések, amikor a hétvégén Ugye sokszor van, hogy dedikálom a könyveimet ott koncert után, és akkor oda jönnek családostul, és akkor elmondják, hogy hát bizony már ők is ezen nőttek fel, vagy ezt hallgatták gyerekkorukban, és hát most akkor itt van a gyerekük, sőt, néha már három generáció is, ami azért nagyon jó visszajelzés, mert ugye egy gyerek, hát kritikátlan, tehát a gyerek kritikai érzéke az nem, az arra terjed ki, hogy valami érdekes vagy unalmas általában, tehát körülbelül most leegyszerűsítem persze. Mm. Ha érdekes, hallgatja, játszik vele, foglalkozik vele, stb. Hogyha unalmas, akkor meg megy tovább. És az, hogy valami, hogy úgy mondjam, minőség, vagy nem minőség, az felnőtt korában, vagy később jön erre rá, hogy hogy ez milyen jó volt, hát akkor mit, hát a gyerekem itt van, hát akkor neki is ezt. És, tehát az ilyen generációs továbbélés az a, az a legjobb visszajelzés arra, hogy, hogy ennek az egésznek van haszna és értelme. Tehát ez sok, sok energiát ad vissza nekem ahhoz, hogy ezt tudjam csinálni.
3: És akkor így a zenélés mindig körüllengte az életét, meg akkor a Kalálkával kezdődött az egész, de akkor a gyerek dalok felé hogy indultál, vagy miért erre esett a választás, hogy, hogy akkor gyerek dalok?
1: Amikor a Kalálkával kezdtünk, akkor ugye felnőttek, nem is felnőttek, hát a saját korosztályunknak játszottunk, ugye én 18 éves voltam, tehát végsős a gimnazisták, egyetemisták jártak Kalálkára. Gyerekekre nem gondoltunk akkor, de rengeteg gyerekdalt énekeltünk, ugye a Tamkós iratokára, hogy bőröndödön, jaj, milyen jó, de nem gyerekeknek játszottuk, hanem a saját korosztályunknak némi infantilizmussal eltöltekezve, hogy ez, és ez mindenki boldog volt ettől. És aztán összeismerkedtünk a Döbrente Ildikó, Levente Péter házaspárral, akik ugye akkor gyerekeknek játszottak, Péter a Móka Miki szerepéből lehetett ismerni, volt egy ilyen televízió, ez már persze nagyon régen volt, és ők egy ilyen kommunikációs gyerekszínházzal kísérleteztek, és nagyon szerették volna, hogyha jó minőségű zene társul az ő előadásaikhoz, és ezt bennünk vélték megtalálni, és mivel nekünk is tetszett, amit ők csináltak, ezért elhatároztuk, hogy csinálunk egy közös gyerekműsort, ugye ebbe Péter nagyon otthonos volt, és aztán egy pár év múlva én ebben nagyon bele megszerettem, és Péterrel is jól összebarátkoztam, és egy pár év múlva az lett ebből, hogy én átigazoltam ebbe a gyerekszínházi társulatba, tehát három személyes társulattá váltunk. Én voltam a zenei felelős, Ildikó, aki a meséket írta, meg a dramaturgiát szerkesztett, és Péter, aki rendezett és játszott, és ez így 15 évig zajlott, és itt tanultam meg én mindent a gyerekekkel való kapcsolatról, már hát nem mindent, csak azt, amit számomra fontos és megtanulható volt. És aztán onnantól kezdve ez a kettősség megmaradt, ugye most a Kalálkában is muzsikálok, de a Kalálkával csak felnőtt dolgokat játszom, meg külföldre megyek, lemezfelvételeket csinálunk, stb. Mert ezt, amit én a gyerekeknek csinálok, ezt nem lehet visszavinni a Kalálkával, ezt én egyedül csinálom, ők meg, nekik is megvan a maguk vonala, amit a gyerekeknek játszanak, ugyanúgy megzenésített verseket, és ezt elkülönítettük, tehát megegyeztetni se lehet ilyen mennyiségű fellépést, de ugye, ha esti koncert van, akkor tudok menni, ha külföldre kell menni, akkor örömmel megyek, mert azt is ugyanolyan nagyon szeretem, és az is az én életemnek egy nagyon-nagyon fontos része, úgyhogy ezek jól megférnek így egymás mellett.
3: És akkor voltak olyan alkalmak, amikor mondjuk megért egy gyerekdal, vagy megzenésített egy gyerekdalt, és akkor a saját gyerekein, vagy unokáin tesztelte, hogy ők mit gondolnak róla, vagy volt ilyen folyamat, hogy így.
1: Hát, amit mondtam, ezek a biciklizős dalok, ezek tulajdonképpen szinte végig ilyenek voltak, mert a lemezen is sokat énekelt az én lányom, 5-6 éves volt, amikor a lemez kijött, és az egész úgy kezdődött, hogy még rá is van írva a könyv hátuljára valahol, ha jól emlékszem, hogy így bicikliztünk, és menet közben mondta nekem az én 2 éves lányom, hogy papa, énekelj! Mert hát ugye ezt szoktam. És akkor találtam ki ezt a biciklizős dalt, és aztán ez vezetett oda. Tehát ők, igen, azt nem mondom, hogy feltétlenül rajtuk teszteltem volna, mert azt gondoltam, hogy amit én megírok, az általában jól van megírva abból a szempontból, amit én szeretnék csinálni, és nem az ő dolguk az, hogy megmondják, hogy na ez most jó vagy nem, de azért voltak olyan apróságok, hát például, hogy meséljek egy történetet, amikor az Erdei Pocsolya című dalt megírtam. És hát ugye azt a Pocsolyát nem is, hát egy nagy, ilyen nagy sekély kis homokbánya maradék tó volt ez, és ezeket mind meg lehetett benne találni, meg lehetett nézni, és éppen egy csibort, ugye a csíkbogarat néztük, ami ugye úszkált össze-vissza, és akkor én mindjárt énekeltem, mert már akkor kész volt ez a dal, hogy akkor úgy volt a szövege, hogy lakik benne csíkbogár, felle úszik, meg nem áll, megeszi az ebihalat, az neki a finom falat. És nézte a lányom, de papa, és mit csinál a másik fele? És azt nem is értettem, hogy mit akar, aztán rájöttem, hogy azt hittem, hogy felle úszik, de ez így egybe énekel, vagy felle úszik, meg nem áll. És tehát ilyen, és akkor mindjárt kiírt, javított arra, hogy folyton úszik, meg nem áll, mert valóban. Szóval azért voltak ilyen apróságok.

0: ahányat csak megfogott.
1: És akkor, ha már így a dalok keletkezéséről beszélünk, akkor nekem az egyik személyes kedvencem például az egész maszkabál, és hogy ott tudna valamit mesélni, hogy ott hogyan alakultak a dalok, vagy az egész koncepció, hogy jött, hogy előbb dalok születtek meg, vagy volt egy ilyen ötlet a fejében, hogy akkor egy farsangot...
2: Tényleg volt egész, a maszkabál.
3: Egész pontosan meg tudom mondani. Van egy Kis Anna lemezem, Kis Anna fantasztikus költő, nem tudom, hogy mennyire ismerik a nevét, de rajta van, fenn van a Spotify-on is az én megzenésíteseim, sőt, két változatban is, mert Ferenczi Gyüriékkal is lemezre vettük aztán. Na, szóval, és van egy Parádé című verse Kis Annának, ami belekerült ebbe a Kis Anna dalválogatásba, aminek úgy van a szövege, hogy addig kószál Bonifác, míg talál egy tollat, füle mögé tűzi, mert maszkabál lesz holnap. És ez a maszkabál, ez nem volt egy szokásos szó, én soha életemben nem, hát nem azt mondja, nem hallottam, biztos hallottam, de ugye mi jelmezbálba jártunk, és jelmezbál volt, meg de maszkabál, az nem, és nekem annyira megtetszett, hogy maszkabál, milyen jó ritmus, jelmezbál, azzal nem nagyon nehéz lenne kezdeni valamit, hogy maszkabál, és akkor ez adta magát, ez a válbál, maszkabál, minden jelmez készen áll, szól a nóta, messze száll, ugye a ritmus is megvolt mindjárt, és akkor én ezt ugye tartottam, hogy a zenében könnyebb dolgom legyen aztán, amikor zene is társul majd a szöveghez.

0: És ebből jött az egész, és úgy határoztam el, hogy akkor most csinálok egy olyan dalsorozatot, amik hát ilyen jelmezbe öltözött dalok, és már előre örültem, mert ugye itt ez a maszkabál, ez nem tartozik bele abba a sorozatba, amiről eddig beszéltünk, tehát nem a anyanyelvi zenei nevelésnek az eszköze. Énekelhető dalok, tehát ezt betartottam itt is, egyik-másik talán egy picikét nehezebb, de hát természetesen aki Skótnak költözik, az nem magyar népdallal fog bemutatkozni, vagy aki Banyának költözik, hát az még esetleg inkább, de szóval itt ez nem volt szempont. És akkor végül is a jelmezek azok, hát gyakorlatilag az én gyerekkoromnak a jelmezei, ami részben én is voltam, vagy általában, ami akkor szokásos, tehát nincs benne Batman meg Pókember. Erről én lemondtam, pedig hát ugye ezek is nagyon népszerű jelmezek, biztos okkal, de azt gondoltam, hogy én maradok ezeknél a hagyományos dolgoknál. És ugye a Döbrentei Ildikó, akivel hát jó baráti és munkatársi viszonyban voltunk, ő is hozott egy pár ötletet, talán a daloknak a egyötödét, azt hiszem hat szöveget, talán ő ötöt vagy hatot, most nem is tudom. Ő ajánlott, hogy na az jó lenne, úgyhogy ő is bedolgozott ebben némiképpen, és aztán így állt össze ez a maszkabál. Ez azért is lett gyorsan népszerű, mert volt egy rajzfilm stúdió, aki éppen olyan rajzfilmeket szeretett volna csinálni, milyen sorozat jellegű, rövid gyerekeknek szóló, és akkor ő erre rátalált, és megegyeztünk, hogy ebből a rajzfilmeket sem felkerült YouTube-ra, hát így nyilván még vonzóbbá vált. Bár én nem... Tehát, nem gondoltam azt, hogy feltétlenül, hogy ez erre szükség volna, mert ugye én ugye azt szeretem, hogyha a dalokból és a gyerekek fantáziájából alakul ki az a kép, amit így most rajzfilmként is nézhetnek, de hát annyira tényleg jó volt az ötlet, meg tudtam, hogy jól fogják megcsinálni, hogy belementem, és hát végül is nem is bántam meg.
1: Nekem így személyes tapasztalatból lenne egy ilyen kérdésem, hogy nekem van egy sérült testvérem, és ő is nagyon-nagyon szereti az önzenét. Van egy diktafonunk, és akkor arra felvettük neki, és mindig a füléhez tartja, és akkor úgy hallgatja mindig, és hogy ön szerint a zenének van-e valamilyen ilyen gyógyító ereje, vagy hasonló, mert ugye ő nem érti a szöveget, viszont tehát a dallamok, amik benne vannak, azokat élvezi.
0: Én azért azt hiszem, hogy valamiféle lelki egyensúlyhoz és belső örömhöz mindenképpen el kell, hogy vezessenek. Hát ugye az éneklés, amire én törekszem, és ami ezek szerint neki sajnos nem jutott osztály részéül, az mindenképpen ad egy közösségi élményt, egyfajta örömérzést, egyfajta felszabadultságot, tehát az biztos, hogy nagyon fontos. De hát én abban bízom, hogy a dalok hallgatása is azért megmozdít ilyen-olyan dolgokat az emberek agyában, hogyha énekelni nem tudnak. Szóval igen, nagyon remélem, hogy így van. Nagyon remélem, hogy így van, és örülök, hogyha hozzájárulhatok valamivel az ő életükben az öröm forrásokhoz, mert hát nyilván rájuk fér.
2: Milyen érzés azt látni, hogy most már lassan felnő egy olyan generáció, akik szintén az ön dalain nőttek fel, és hogy ezeket így tovább örökítik, tovább énekelik, tovább mutatják a saját gyerekeiknek, és ön szerint mit ad át egy szülő, amikor így átörökíti ezeket a dalokat?
0: Hát biztos egy életérzést is megpróbál átadni, amit ő érzett akkor, amikor ezeket a dalokat gyerekkorában énekelte, és hát valami olyan közösen végzett lelki örömöt okozó tevékenységhez segítheti hozzá a családokat ez a dalgyűjtemény, ami Hát nem nagyon pótolható mással, mert egész más dolog együtt énekelni, és más dolog együtt legózni. Persze lehet legózás közben is együtt énekelni, és azt talán még többet ad. Szóval én ennek nyilván nagyon örülök, és még persze járok fellépni, de gondolom, hogy a dalaim azok majd azért túlélnek engem, hogy mennyire, azt nem tudom, de ez, hogy így generációk egymásnak adják tovább a dalokat, ez minden esetre bizakodással tölt el, és valamiféle garanciát látok benne arra, hogy ez még sokáig szolgálhatja a gyerekek és a családok örömét.
2: Számított egyébként erre így a kezdetekben, hogy ez lesz belőle, és hogy ezt ilyen sokáig, ilyen
0: elősítés? Nem, persze, hogy nem. Nem, hát az ember elkezd valamit, aztán abból lesz előbb-utóbb. Hát amikor már ugye az első dal készen volt, és első dal gyűjtemény, és már ugye az óvodába is bekerültek, akkor már azért gondoltam, hogy ez egy az én életemen túlmutató dolog is lehet, és ugye azt gondolom, hogyha majd 80 év múlva egy gyerek lát egy csigát, és azt írják, hogy lassan jár, és fogalma sincs arról, hogy én ki voltam, akkor az úgy teljesen rendben van, és akkor úgy érzem, hogy valamit sikerült hozzáadnom az életükhez.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött és elfogadta a meghívásunkat. Én Dorka voltam.
1: Én pedig Máté.
2: És ez volt a Károli Rádió.
0: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

Grillus Vilmos, kétszeres Kossuth Díjas zenésszel, a Károli Gáspár Református Egyetem kommunikáció és média szakos hallgatói, Unti Dorottya és Gyenes Máté beszélgettek.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja!

0: Az Úr igazságosan ítél a szegénynek. Uram, miért vagy olyan messze? Miért rejtőzöl el a nyomorúság válságos napjaiban? Gyötri a szegényt a kevés gonosz, de belehull tervei tőrébe. Bűnös vágyaival dicsekszik a gonosz, a kapzsi önmagát magasztalja. Elbizakodottságában a bűnös semmibe veszi az Urat. Úgysem kéri számon, nem számít az Isten. Ez neki minden gondolata, mert mindig sikerek kísérik útján. Oly magasak végzéseid, hogy ez föl sem éri, ezért minden ellenfelét ócsárolja. Szívében így szól, meg nem rendülök, nemzedékek hosszú során baj nem érhet. Telve a szája átokkal, álnoksággal és csalárdsággal. Nyelve nyomorúságot és bajt okoz. Leshelyén ül a mellékutak mentén, hogy titokban ártatlanok vérét ontsa. Szeme a nyomorultat kémleli. Leselkedik, mint a bozótban az oroszlán. Csapdát állít, hogy elfogja a nyomorultat, a szerencsétlent rászedi és törbejti. Meglapul, majd rárohan, és a nyomorult elbukik az ő karja erejétől. Azt mondja szívében, Isten elfelejtette, arcát elfordítja, végül nem is látja. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr igazságosan ítél a szegénynek. Uram, te számon tartasz minden kínt és könnyet. Kelj föl, Istenem, tárd ki erős karodat, és a nyomorultról el ne feledkezzél. Miért veheti semmibe Istent a gonosz? Azt mondja szívében, úgysem kéred számon. Uram, te ezt látod, te minden kínt és könnyet számon tartasz. Ezeket a te kezed utaléri. Rád hagyatkozik az elhagyott, az árvának te vagy segítője. Törd össze a bűnösök és a gonoszok kezét. Kérd számon bűnüket, hogy nyomuk se maradjon. Király az Úr örökkön örökké, a pogányok eltűnnek a föld színéről. A szegények kívánságát meghallgatod, Uram. Megerősített szívüket, figyelmet feléjük fordul. Oltalmazod az árva és az elhagyott ügyét, hogy ne félemlítse őket többé a földből való ember. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Uram, te számon tartasz minden kint és könnyet. Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd, tűzben kipróbált ezüst. Segíts, Uram, mert elfogytak az igazak, a hűségesek eltűntek az emberek közül. Hazug dolgokat beszélnek embertársuknak, hamis ajakkal kettő szívvel szólnak. Némíts el az Úr az összes hazugajkat, és a nagyokat mondó nyelvet. Azokét, akik azt mondják, a nyelvünk az erőnk, mindenkor segítségünk az ajkunk, vajon ki lehetne Úr fölöttünk? A szűkölködők nyomora és a szegények sóhaja miatt így szól az Úr, most már fölkelek, és szabadulást viszek annak, aki arra vágyódik. Az Úr beszéde tiszta, egyenes beszéd, salaktalan, hétszeresen megtisztított, tűzben kipróbált ezüst. Uram, te minket megőrzöl és megoltalmazol, ettől a nemzedéktől mindörökre. Körülöttünk nyíltan jár kell a gonosz, az emberek fiai az aljasságot magasztalják. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr beszéde tiszta egyenes beszéd. Tűzben kipróbált ezüst.
1: A szelideket törvénnyel vezeti az Úr, az alázatosaknak ösvényét tanítja.
2: Olvasmány Sámuel második könyvéből. Azokban a napokban Dávid megkérdezte az Úrtól, fölmenjek-e Júda valamelyik városába? Az Úr ezt a feleletet adta neki, föl. Aztán azt kérdezte Dávid, hová menjek? A válasz így hangzott, Hebronba. Így hát Dávid odament, és vele a két asszony is, a izraeli Ahinoam, valamint Abigail, a kármeli Nabál felesége. Azokat az embereket is odavonultatta Dávid, akik vele tartottak, mindegyiküket a családjával együtt. Hebron falvaiban telepedtek le. Akkor Júda férfiai elmentek, és Dávidot fölkenték Júda házának királyává. Dávidnak hírül vitték, hogy a gileádi Jábes lakói eltemették Sault. Erre Dávid követeket küldött a gileádi Jábes lakóihoz ezzel az üzenettel. Áldjon meg benneteket az Úr, hogy könyörülettel voltatok uratok Saul iránt és eltemettétek. Legyen hozzátok könyörületes és jóságos az Úr. S magam is jót teszek veletek, amiért így viselkedtetek. De most szedjétek össze magatokat, és legyetek bátrak, mert uratok Saul halott, ám engem Júda háza fölkent királyává. Abner azonban, Nernek a fia, Saul seregének a vezére fogta Isbaált, Saul fiát, és elvitte Mahanaimba, és megtette Gilead, valamint az azeriták, Izrael, Efraim, Benjamin és egész Izrael királyává. Saul fia, Izbál 40 esztendős volt, amikor Izrael királya lett, és 2 évig uralkodott. Csak Júda háza csatlakozott Dávidhoz. Az az idő, ameddig Dávid Hebronban, Júda háza fölött uralkodott, 7 évet és 6 hónapot tett ki. Saul háza és Dávid háza között még sokáig folytatódott a háborúskodás. Dávid egyre hatalmasabb lett, Saul háza pedig mindig gyengébb. Hebronban fiai születtek Dávidnak. Első szülötte Amnon volt, a izraeli Ahinoamtól. A második fia Kileáb, a Kármelbe való Nabál feleségétől, Abigailtól. A harmadik Absalom, a Gesuri király, Talmai lányának, Mahának a fia. A negyedik Adinoja, Haggit fia. Az ötödik Szefatja, Abitál fia. A hatodik Jitrám, Dávid feleségétől, Eglától. Ezek születtek Dávidnak Hebronban. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Nem veszti el Júda a fejedelmi pálcát, sem utóda a vezérséget, míg el nem jön az elküldendő, akire a népek várakoznak. Júda, téged dicsérnek majd testvéreid, atyád fiai meghajolnak előtted, míg el nem jön az elküldendő, akire a népek várakoznak.
3: Olvasmány Szent Ágoston püspök beszédeiből. Csak azzal dicsekedhetünk, amiről a lelkismeretünk tanúskodik. Vannak vakmerően ítélkező, megszóló, sugdolózó, károgó emberek, akik szeretnék megsejteni azt, amit nem látnak. Akik szívesen meghányják vetik azt is, amiről sejtelmük sincs. Az ilyenek ellen mi marad más, mint saját lelkismeretünk tanúságtétele. Testvérek, még amiben tetszeni akarunk, abban sem keressük dicsőségünket, és nem is kell keresnünk, hanem azok üdvösségét kell keresnünk, akik minket követnek, és azért kell helyesen élnünk, hogy el ne tévedjenek. Kövessenek minket, ha mi Krisztust követjük. Ha pedig mi nem követjük Krisztust, ők akkor is Krisztust kövessék. Mert ő legelteti nyáját, nem a magunk javát keressük tehát, amikor az emberek tetszésére akarunk lenni, hanem örülni akarunk az emberek miatt, és örülni akarunk azért, hogy tetszésükre vagyunk, hiszen ez azért jó, mert az ő javukat szolgálja, és nem a mi tekintélyünket. Érthető tehát, hogy ki kellen beszél az apostol, amikor azt mondja, ha még emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája. Viszont az is nyilvánvaló, hogy kik miatt mondta ezt. Legyetek mindenkinek mindenben a kedvére, hogy én is mindenkinek mindenben a kedvére járok. Mind a kettő világos, mind a kettő békét hozó, mind a kettő becsületes, egyik sem okoz zavart. Te csak egyed Isten legelőjének füvét, és igyad tiszta vizét, de le ne taposd azt, és fel ne zavard ezt. Mert bizonyára hallottad magától Urunktól, Jézus Krisztustól, az apostolok mesterétől, úgy világítson a ti világosságtok az embereknek, hogy jó tetteiteket látva dicsőítsék mennyei atyátokat, hiszen ő az, aki ilyenekké tettiteket. Mi ugyanis legelőjének népe, és kezének nyája vagyunk. Őt dicsért tehát, aki téged jónak tett, ha jó vagy, és ne saját magadat, hiszen a magad erejéből csak rossz lehettél. Miért akarod az igazságot kiforgatni úgy, hogy amikor valami jót cselekszel, a magad dicsőségét keresed, és amikor meg valami rosszat teszel, az Úrban keresed a hibát? Minden esetre, aki ezt mondta, világítson a ti világosságtok az embereknek, ebben a beszédben azt is mondta, ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek. Ha ezt az apostolnál ellentmondásnak láttad, most az evangéliumban is annak látod. De ha szíved hűséges meghódolását nem zavarod meg, akkor majd meglátod itt is a szentírási helyek békés megegyezését, és megtalálod bennük a te békédet is. Testvéreim, tehát ne csak arra törekedjünk, hogy buzgók legyünk, hanem arra is, hogy az embereknek jó példát adjunk. Ne csak arra törekedjünk, hogy lelkismeretünk szerint cselekedjünk, hanem amennyire gyengeségünkből és emberi gyarlóságunkból telik, törekedjünk arra is, hogy semmi olyat ne tegyünk, ami gyenge testvérünkben a rossznak gyanúját kelthetné, nehogy, amíg mi tiszta füvet fogyasztunk és tiszta vizet iszogatunk, letapossuk Isten legelőjét, és a gyenge juhok már csak ezt a letaposott füvet egyék, és a zavaros vizet igyák. Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek, ugyanúgy szerettek, mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak. Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét is. Gondozzátok a betegeket, tanúsítsatok mindenki iránt türelmet. Törekedjetek mindig jót tenni egymással és mindenkivel. Senki ne keresse csak a maga javát, hanem a másét is.
1: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen. Az órai medérre jár, s bennünket imádságra hív.

0: serejét. Dicsérjük őt ki, ó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
1: Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak. Azok a boldogok, akiknek tökéletes az útjuk, akik az Úr törvénye szerint élnek. Azok a boldogok, akik intelmeit megfogadják, és akik őt keresik teljes szívükből. Alávaló dolgot ezek nem művelnek, hanem az ő útjain járnak. Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat. Adj jó iránt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem. Akkor sosem vallok szégyent, ha minden parancsodat szemem előtt tartom. Azért adok hálát neked tiszta szívből, mert igaz végzéseidre megtanítasz. Amit elrendeltél, azt megtartom. Csak te ne hagyj el soha engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Azok a boldogok, akik az Úr törvényeinek útján járnak. Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz. Meddig lesz még, Uram, hogy nem törődöl velem? Meddig, hogy elfordított tőlem arcodat? Meddig rejtsem gondjaimat lelkembe, fájdalmamat szívemben aphosszat? Meddig kevékedik még rajtam ellenségem? Nézz rám, és hallgass meg, én Uram Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom! Ne mondhass se ellenségem, legyőztem! Sanyargatóim se újjongjanak, hogy ingadozom! Mert én hűségedben bízom! Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz. Énekelek majd neked, Uram, mert gondomat viseled. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz.
0: Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön. Az oktalan így gondolkodik magában, nincs Isten, megromlottak utálatos dolgokat művelnek. Aki jót cselekedne, senki sincs olyan. Az Úr a mennyből letekint az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Isten. Mind rossz útra tértek meg, romlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem. Hát nem térnek észre a gonosztevők, akik mind kenyeret pusztítják népemet. Nem fohászkodnak az Úrhoz, de fognak még reszketvén reszketni, mert az Úr az igazak mellett áll. A védtelen ember szándékát ti megzavarnátok, ám az Úr lesz annak menedéke. Már csak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha egyszer az Úr jóra fordítja a népe sorsát. Újjon majd Jákob és örül Izrael. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most is mindörökké.

0: Isten minden embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön.
1: Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és aki okosságra tett szert. Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni. Aranynál többet ér ennek elérése. A korallénál is nagyobb az értéke. Nem vetekszik vele semmi drágaságod.
0: Uram, te a szívben élő hűséget kedveled, és kinyilatkoztattad nekem bölcsességet titkait.
1: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

kelts áldásoddal, ó Uram, s te igazgasd minden utam. Sorsom ösvénye akármerre térjen, Krisztusom, rajtam tanúsítsd irgalmasságod javait, s oltalmazz engem szent anyád nevében. Ahogy az angyal rávigyázott, s jászladnál mellett is állott, szamás ökör közt, ahogy ott pihentél, ős Isten, gyenge kisded, s a derék József is szívében ártatlan hűséggel, serényen őrizni sohasem lankadott. Úgy óvj engem is, hogy törvényeidnek híveként töltsem a napot. Walter von der Vogelweide.

0: Hírpercek.
1: Leo pápa rózsafüzérimádságra hív május 30-án. A salgótarjáni Szent József templom felszentelésének 90. évfordulóját ünnepelték pünköst hétfőn. Fogadalom és ígérettételt ünnepeltek pünköstkor a Szociális Misszió Társulatban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. 14. Leo pápa továbbra is kitartóan búzít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként május 30-án szombaton 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek Lurdi mi asszonyunk barlangjánál, közölte az Agenzír. Az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. A legnagyobb kegyhelyek, mint Lourdes, Fatima, Ukrajna, Medjugorje vagy Fülöp-szigetek már jelezték részvételüket. Az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezésen a helyek erejéig lehet részt venni. A hívők a Szent Atyával való közös imádságba Szent Péter téren elhelyezett óriás képernyőn keresztül is tudnak csatlakozni. Salgótarjánban a ferencesek által épített acélgyári úti templomban május 25-én hálaadó szentmisében emlékeztek meg az 1936-os felszentelés óta eltelt 9 évtized kegyelméről és a közösség múltjáról, tájékoztatott a Nógrád vármegyei hírportár. A salgótarjáni Szent József templomban a pünköst hétfői szentmise még különlegesebbnek számított, hiszen a templom felszentelésének 90. évfordulóján egyúttal az egyházközségek napjára is várták a híveket és a salgótarjáni esperesi kerület papjait. A hálaadó szentmisét ebben a jubileumi évben Berhidai Pius ferences tartományfőnök mutatta be, az ünneplő hívekért, a családjaikért és a ferences családért. A szentmisén a csíksomlyói búcsúból hazaérkező hívek is részt vettek. Délután kulturális programmal, majd a májusi litánia elimádkozásával zárult a búcsúünnep. A Szociális Misszió Társulat számára az idei pünkösd különösen megható és reményteli esemény volt. Május 24-én a Szentlélek eljövetelének ünnepén a közösség tagjai együtt adtak hálát a hivatásokért, a kitartó szolgálatért és a jövő reményéért a rend budapesti központjában, tájékoztatott a Szociális Misszió Társulat. Az esemény nem csak a jelenlévő nővérek és hozzátartozók számára jelentett felemelő élményt, hanem az egész közösség életében megerősítést és új lendületet hozott. Az ünnepi szentmisét Gájer László mutatta be, koncelebrált Tomka Ferenc és Somogyi Sándor. A fogadalom megújítás ünnepe mellett ugyancsak nagy örömöt jelentett a kültag közösség gyarapodása, három új kültag tett ünnepélyes ígéretet. Az idei pünkösd így valóban a remény ünnepévé vált a Szociális Misszió Társulat számára. Lesznek, akik tovább viszik a társulat küldetését. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő ígéret fogadák Szentlélektől, Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te ígézetedben.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testéről,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögünk, kérünk téged, Úristen, őrzselkünk be szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Mári Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a földön, imádság a világbékért, most a műsor ismertetés után. Programajával jelentkezünk 12 óra 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12 óra 15 perckor. Örök ige részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napige kapcsán 13 óra 10 perckor. Lelkiségi irodalom 13 óra 15 perckor. Inter Arma Caritas, a tábori lelkészség és a honvédelmi minisztérium műsora 13 óra 25 perckor. Perikópa, Jelenics István Pieristatya Szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14 óra 15 perckor. Múltról és jelenről, Szakály Sándor történész műsora 14 óra 25 perckor. Lelkiségi irodalom 14 óra 30 perckor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Tanúságtétel című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvadása 16 óra 25 perckor. Körkép, regionális magazin 16 óra 50-kor. Fábri Kornél püspökatya előadását hallgathatjuk meg a Nagymaros Ifjúsági Találkozón, első rész 17 órai kezdettel. Mégis szeretni, Gyökös Endre tanítása 17 óra 40-kor. Szentmisét közvetítünk a Budapest Felső Krisztavárosi Keresztelő Szent János templomból 18 órától. A Zsolozs Mesti dicséretét imádkozunk közösen 19 órától. Ilyeneki a mennyek országa, Homoki Nagy Katanél olvasva a saját meséből 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhangoltán kiáltás imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. Fábri Kornél püspökatya előadása a Nagymaros Ifjúsági Találkozón a második rész 20 óra 16 perckor. Szentkút podcast Pavel Cebula atyával 21 óra 5 perctől. Talentum beszélgetés életről és értékekről 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Az igazság szabaddá tesz, Barsi Balázs atya emlékedése 23 óra 20 perckor. A Zsolosba befejező imorát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
3: Mária Rádió.

Mennyei atyánk, a te országod, az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Szent fiad, ami Urunk Jézus Krisztus, a béke fejedelmeként jött a világba. Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen atyának vagyunk gyermekei. Urunk, add meg a világnak a béke, a harmónia, az igazságosság és az emberiesség ajándékát. Bocsáss meg, Urunk, mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Neveld az emberiséget bölcsességre és belátásra. Adja népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányossággal, a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat, hiszen igazi és tartós béke csak az igazságosságra épülhet. Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban. Szűz Mária, béke királynője, könyörögj értünk. Ámen.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Jegyes oktatás. Az angyalföldi Szent Mihály plébánia az előző évekhez hasonlóan idén is hirdet két alkalmas jegyes oktatást a még ezen a nyáron összeházasodni készülő pároknak, június 7-én és 14-én, vasárnap 16 óra 30 perctől 18 óráig. Jelentkezni e-mailben lehet a plébánia@szentmihály.hu e-mail címen. Ahol az ég a földdel összeér. Erdélyi zarándoklat Bőte Csaba Ferences szerzetessel 2026. június 24-től 28-áig autóbusszal indulás Miskolcról. Történelmi és irodalmi emlékek nyomában meglátogatják a nagyváradi várat, házsongárdi temetőt, a kemény és keresdi kastélyokat. Felkeresnek Mátyás király emlékhelyeket és kiránduló helyeket, mint a Szent Anna-tó, valamint a borszléki gyógyfürdő. A napi szentmiséken felül irodalmi műsor kapcsán is feltöltődhetnek az zarándokok. A kiránduló csoport betekintést nyerhet a Dévai Szent Ferenc Alapítvány otthonaiba. Jelentkezés és információ dr. Hortai Ritánál a 0630 2495 637-es telefonszámon, vagy a versalap22@gmail.com e-mail címen. Mohács 500 emlékév pályázati felhívás. A Magyar Földrajzi Múzeum, a Dobó István Vármúzeum Eger, a Szigetvári Zrínyi Vár és az Érdi Irka Irodalmi Kör közös pályázata. Kedves diákok, szépíró versenyre hívnak benneteket a Mohácsi Csata 500. évfordulója alkalmából. Szépíró pályázatot három korcsoportja vers és próza kategóriában, az első az 5.-6. osztály, a második a 7.-8. osztály, és a harmadik 9. és 10. osztály. Elvárás. Nem csupán a helytörténet részét képező, török időkre utaló regék, mondák, legendák újramesélését várják, hanem szép irodalmi eszközökkel megírt, a fantázia gazdagságára épülő írásműveket, műfaji megkötés nélkül. Verseket, elbeszélő költeményeket, novellákat, stb. Szemtanúként, időutazóként, résztvevőként egyes szám első vagy harmadik személyben megjelenített, ábrázolt jellemeket szívesen vesznek. Feltételek. Maximum 5 oldalnyi terjedelem. A4-es. Times New Roman stílus, 12-es betűméret, 2,5 cm margószél, másfeles sortávolság, névvel, korcsoporttal, e-mail címmel és telefonszámmal ellátva. Nevezési díj nincsen. Pályamunkák pályázat leadási határideje 2026. június 12-e. A területileg illetékes múzeumok fogadják a pályaműveket az alábbi e-mail címre info@földrajzimuzeum.hu. Kategóriánként a múzeumok az első 3-3 alkotást küldik tovább az irodalmárokból álló zsűrinek, aki a végleges rangsort állítja fel. Ünnepélyes eredményhirdetés augusztus 29-én lesz 14 órakor a Magyar Földrajzi Múzeum konferencia termében, Érd, Budai utca 4 szám alatt.
0: Programajánlót hallottak.

0: Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János Római Katolikus Általános Iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját imaszándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak imaszándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
2: A betegekért,
1: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a jó Istennek a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Gábriel angyal így szólt Máriához. Íme, fogansz és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Mária így szólt. Íme az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavad szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szemszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Erzsébet eltelt szent lélekkel, és hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én uram anyja jön hozzám? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatva hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Az

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még

0: betegeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér, harmadik titka, akit te, Szent Szűz, a világra szültél. Történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta, és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszony.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Ez légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Úr Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
8: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor leteltek a tisztulásuknak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi?

0: asztal. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Amen.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom!

0: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál. A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, szülei azonban nem vették észre. 3 nappal később találtak rá a templomban. Rabbik körében ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallgatta, csodálkozott értelmén és válaszain. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent

0: betegeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

az áldás gondolatokat hallják. Krisztus legyen veled, a szerítség és a hűség. Krisztus legyen benned, a vigasztalás és a derű. Krisztus legyen mögötted, a biztonságot adó védelem. Krisztus legyen előtted, az életre vezető út. Krisztus legyen melletted, a támasz és a szabadság. Krisztus legyen fölötted, az áldás és az irgalom. Krisztus győzzön meg igazságával, a megrendült a hited. Krisztus oltalmazzon erejével, békés időkben és veszélyek között. Krisztus legyen azok szívében, akik szeretnek téged. Krisztus szóljon hozzád, barátok

0: Hírpercek.
1: A mi úrunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepe. Leó pápa rózsafüzér imádságra hív május 30-án. Ne féljetek címmel kiállítás nyílt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Az istentiszteleti és szentségi fegyelmi kongregáció 2012. július 23-án kelt határozata szerint a pünkösdöt követő első csütörtökön üljük a mi úrunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepét, tájékoztatott a Magyar Kurír. 16. Benedek pápa kívánságának elegettéve az istentiszteleti és szentségi kongregáció elrendelte Jézus Krisztus örök főpapságának ünnepét, a püspöki konferenciákra bízva annak bevezetését. Az ünnep Krisztust, mint az új és örök szövetség közvetítőjét és megváltó áldozatát ünnepli, ugyanakkor rámutat arra is, hogy Áronnak, az egyházban szolgáltatott végző fiai papokként Krisztus papságának misztériumából nyerik hivatásukat és küldetésüket. Az ünnepet néhány éve vezették be a Magyar Egyházban is, Jézus Krisztus papi szolgálatát ünnepelve ezen a napon. Papjainkért imádkozunk, hogy egyre jobban hasonlóvá váljanak Krisztushoz, az örök főpaphoz. 14. Leó pápa továbbra is kitartóan búzít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként május 30-án szombaton 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek Lourdi miasszonyunk barlangjánál, közölte az Agencir. Az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. A legnagyobb kegyhelyek, mint Lourdes, Fatima, Ukrajna, Medjugorje vagy Fülöp-szigetek már jelezték részvételüket. Az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezésen a helyek erejéig lehet részt venni. A hívők a Szent Atyával való közös imádságba Szent Péter téren elhelyezett óriás képernyőn keresztül is tudnak csatlakozni. Május 26-án ünnepélyesen megnyitották a Ne féljetek című időszaki kiállítást a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, közölte az Egyházmegye. Az összeállítás a Prágai Magyar Intézet és Lengyel Intézet közös projektje. Amikor II. János Pál pápát a konklávé megválasztotta, a világ csodálkozott és megdöbbent, és elhangzottak a szavak, amelyeket azóta kampánytémaként is sokszor felhasználnak. Ne féljetek! II. János Pál Istenre figyelő, szent életű pápa volt, aki Krisztust képviselte és az ő szavát akarta hirdetni, hogy az embereknek soha többet nem kell félnie, mert aki Krisztushoz ragaszkodik, az győz, és aki mindvégig kitart, az üdvözül. A kiállítás tablói május 26 és június 16-a között ingyenesen megtekinthetők a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, 2-től szombatig 10 és 18 óra között. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Igazat mondok Krisztusban, nem hazudom. Tanúskodik mellettem lelkiismerettem a Szentlélekben. Nagy a szomorúságom, és állandó a szívem fájdalma. Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt távol Krisztustól testvéreimért, a test szerint népemből valókért, Izrael fiaiért. Övék az Isten fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek. Övék az atyák, és tesz szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten. Ámen. Arról szó sem lehet, hogy Isten szava megdőlt, hiszen nem mindenki izraelita, aki Izraeltől származik, s nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő leszármazottai. Csupán Izsák leszármazottjait hívják utódoknak. Más szóval, nem a testi származás szerinti utódok Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekeit nevezik utódnak. Az ígéret ugyanis így hangzott: a maga idején eljövök, és Sárának fia lesz. Ugyanígy volt ez Rebeka esetében is, aki egytől, Izsák atyánktól fogant a fiait. Mielőtt még megszülettek, és jót vagy rosszat tettek volna, hogy Isten szabad választása, amely nem a tettektől, hanem a meghívó akaratától függ, érvényesüljön, Rebeka ezt a kinyilatkoztatást kapta. Az idősebb szolgál majd a fiatalabbnak. Az írás is ezt mondja: Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem. Mit szóljunk ehhez? Nem igazságtalan az Isten? Szó sincs róla. Hiszen megmondta Mózesnek: azon könyörülök, aki könyörülök, annak irgalmazok, akinek irgalmazok. Eszerint nem azon fordul a dolog, aki erőlködik vagy törekszik, hanem a könyörülő Istenen. Az írás is ezt mondja a fáraónak: azért támasztottalak, hogy megmutassam rajtad hatalmasságomat, és nevem híre elterjedjen szerte a világban. Tehát azon könyörül, akin akar, és azt teszi megátalkodottá, akit akar. Azt kérdezheted erre: miért von mégis felelősségre? Hiszen kiállhat ellen akaratának. Ember, ki vagy te, hogy vitába szállsz az Istennel? Vajon megkérdi-e az anyag megmunkálóját, miért csináltál ilyennek? Vagy nincs-e hatalma a fazekasnak, hogy ugyanabból az anyagból az egyik edényt díszesre, a másikat közönségesre formálja? S ha Isten meg akarja mutatni haragját és hatalmát, s mégis elviseli nagy türelemmel a haragedényeit, amelyek megértek a pusztulásra, s viszont ha az irgalom edényein, melyeket dicsőségre készített, dicsőségének gazdagságát akarja megmutatni, ilyennek hívott meg bennünket nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is, amint Ózeásnál mondja: népemnek hívom azt, amely nem népem, s kedveltnek azt, amely nem kedves nekem. És ahol azt mondják nekik, nem vagytok az én népem, az élő Isten fiainak hívják majd őket. Izaiás is fennszóval hirdeti Izraelről, ha annyi az Izrael fiainak száma, mint a tenger fövénye, csak a maradék üdvözül. Az Úr beteljesíti, és lerövidíti szavát a földön. Ahogy előre megmondta Izaiás, ha a seregek ura nem hagyott volna nekünk utódot, olyanok lettünk volna, mint Szodoma, és Gomorrához hasonlóan jártunk volna. Mit szóljunk ehhez? A pogányok, akik nem törekedtek a megigazulásra, megigazultak, mégpedig a hitből igazultak meg. A zsidó nép viszont, amely törekedett a törvényből eredő megigazulásra, nem jutott el a törvény teljesítésére. Vajon miért? Mert nem hittel, hanem tettekkel igyekezett teljesíteni. Megbotlottak a botlás kövében. Amint írva van, a botlás kövét és a botrány szikláját teszem le Sionban, s nem val szégyent, aki hisz benne.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részeket, részleteket a www.hangzobiblia.hu

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Június 30-a. A mi vétkeink miatt kapott sebet. Ezt Izajásnál olvassuk az 53. fejezet 5. versében. A mi vétkeink miatt kapott sebet. Ez a negyedik ének már Izajás könyvében, ami a Szentírás gyöngyszeme, az Úr szenvedő szolgájáról. Az ének elején és végén az Úr beszél, kijelenti szolgája diadalát. Ebben a keretben foglal helyet a szolga szenvedéséről, alázatos tűréséről és haláláról szóló híradás. Sokan nem értették, és kívülről szemlélték a szenvedését, pedig általa az Úr szabadító hatalma cselekedett. Ígéretes volt az Úr szolgájának indulása, de aztán őt vádolták mások hibáiért. Egy nagyvállalati vezető, aki nyugdíjba ment, mondta nekem a napokban, az volt a legnehezebb, most már bevallom, hogy minden felelősség az enyém volt, és sok alattam dolgozó munkatársam minden hibája és problémája folyamatosan rám hárult. Hálát adok érte, hogy megúsztam, és nem lett belőle soha nagy baj. Ebben a fejezetben a szolga életpályája gyönyörűen indult, de aztán valamivel megvádolták. Ő nem úszta meg, sőt, belehalt mindabba, amit rábíztak. Az Úr azonban népe javára fordította a halálát. Mondom, sokan nem értették, kívülről szemlélték a szenvedését, pedig általa az Úr szabadító hatalma cselekedett. Ígéretes volt az Úr szolgájának indulása, de aztán őt vádolták mások hibáiért. Ő nem védekezett. Elhordozta a szenvedéseket. Hagyta, hogy a sok tévelygő, saját önző útját járó ember minden tévesztése és baja ő ráháruljon. A szenvedések meggyötörték testét. Utálatossá tették a külsejét. Miközben az emberek elfordultak tőle, mert akkor a szenvedést Isten büntetésének tartották. Ezért a szenvedőt magára hagyták. Ez a szolga elment a legvégsőkig. Meghalt mások miatt. És még halálában is vállalta a gyalázatot, hiszen a bűnösök közé temették. Az Úr azonban nem engedte el. Előhozta őt a halálból, és célhoz juttatta szolgáját. Nem tudjuk, ki volt ez a szolga. Azt azonban tudjuk, hogy ez az ige szakasz teljes képet fest arról, ami Jézus Krisztusban valósult meg, az ő halálában és feltámadásában. Jézus Krisztus halála és feltámadása azonban egyetlen, semmihez sem hasonlítható. Ehhez képest még a szolgaszenvedése, halála és diadala is csak előkép. Többféle helyettes elégtétel szövi át az életünket, de Jézus Krisztusé győzte le egyedül a halált. Ezért az övé az egyetlen, hatékony, győzelmes áldozat. Örüljünk, Jézus Krisztus diadala a miénk. Minden szenvedésben erőt ad, utat mutat, megoldást kínál ez a tény. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Henry Nouwen, Te vagy a szeretett, Spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Odaadva. Az előző részekben arról beszéltünk, hogy kiválasztottak vagyunk, áldottak vagyunk és megtörtek vagyunk. És azért vagyunk ilyenek, hogy odaadhassanak bennünket. A szeretett életének ez a negyedik vonatkozása. Nekem személyesen azt jelenti, hogy az odaadás által érthetjük meg teljesen a kiválasztottságunkat, áldottságunkat és megtörtségünket. Az odaadásban világossá válik, hogy nem csupán önmagunkért lettünk kiválasztva, megáldva és megtörve, hanem azért, hogy életünk a másokért való létben találja meg a végső jelentőségét. Mindketten, mindannyian tapasztalatból ismerjük azt az örömöt, amikor képesek vagyunk tenni valamit egy másik emberért. Az örömmel adott ajándékért sokkal könnyebb hálásnak lenni, mint olyas valamiért, amit vonakodva vagy kelletlenül adtak. Engem mindig mélyen megragad, ha látom egy édesanya örömét, amikor mosolyogni látja a kisbabáját. A baba mosoly ajándék az anyának, aki hálás azért, hogy ilyen boldog látja a gyermekét. Milyen csodálatos titok ez! A legnagyobb beteljesülés abban rejlik, hogy odaadjuk magunkat másoknak. Bár gyakran úgy tűnik, hogy az emberek csak azért adnak, hogy kapjanak, mégis azt hiszem, hogy az elfogadás, a megjutalmazás és az elismerés iránti vágyainkon túl létezik az adás egyszerű és tiszta vágya. Emlékszem, egyszer órákat töltöttem egy üzletben azzal, hogy születésnapi ajándékot keressek a szüleimnek. És egyszerűen csak élveztem, hogy lehetőségem lesz adni. Ember voltunk az adásban virágzik ki a legteljesebben. Gyönyörű emberekké leszünk, amikor adunk, bármit is adjunk. Egy mosolyt, egy kézfogást, egy csókot, ölelést, szerető szót, ajándékot. Életünk egy részét, időnket, életünk egészét. Aznap láttam ezt a legmeghatóbban, amikor egy általam nagyon kedvelt pár összeházasodott. Azon a napon az első házasság kudarcának fájdalma elmúlt, amit az egyik fél átélt. És teljesen belsővé tudta tenni az igazságot, mely szerint az élet az adásban teljesedik ki. Az esküvő utáni délutánon találkoztunk, együtt vacsoráztunk, az édesanyjával, nővérével, sógorával, kisunokahúgával, majd a szállodába mentünk. Az ünnepség előtti éjszakát ott töltsem. Gyönyörű, májusi hétvége volt. És bár látszott a vőlegények esküvő előtti megszokott feszültsége, emlékszem, hogy békés volt ez a barátom, és örült. Szíve repesve várta az új közös életet. És akkor ez a barátom elmesélte nekem, hogy a párja, akivel holnap összeesküszik, visszaadta az önbizalmát. És eloszlatta azokat a kétségeket, hogy képes-e szeretni még. És mindez arra ösztönöz mindenkit, bárkit, ha ilyet átél, hogy bízzon abban, hogy megtalálja a legjobb módját a tehetség kibontakozásának. Még ha nem is illeszkedik bele a társadalom kínálta hagyományos formákba. Ám ami a legfontosabb, olyanként szeret a párod, amilyen vagy. És nem azért szeret, amit megszereztél, vagy megszerezhetsz, vagy elérhetsz. Ilyenkor felidéződik, milyen fontos támasza vagyunk egymásnak. Csodáljuk egymás életkedvét és humorérzékét, ha szeretünk valakit, és az, hogy teljesen elkötelezzük magunkat egymás mellett, és megcsodáljuk azt a munkát, azt a szolgálatot, amit végez az ember. Ugyanakkor annak is tudatában vagyunk, hogy valami kivételeset tudunk adni egymásnak, amit egyedül nem tudunk megteremteni. Otthon, biztonságot, a termékenység helyét, és olyan szép látni a szerelmet, és megtisztelve érezhetjük magunkat, hogyha egy ilyet átélünk.
1: Henry Nouwen, Te vagy a szeretet, spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Az egyház, ami nem ismer ellenségeket, akik harcolnak, csak férfiakat és nőket, akik szeretnek, és az egyház, az az egyház, amire ma a világnak szüksége van. 14. Leó pápa gondolatával köszöntöm az Inter Arma Caritas 15. évfolyamának 616. adásában valamennyi hallgatónkat. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallják, először műsorunk tartalmáról. A Honvédségben egy célért szolgálunk, Magyarország békéért és biztonságáért. Egy célért vagyunk az egyházban is. Bertha Tibor katolikus tábori püspök mondta ezeket a gondolatokat a Nemzetközi Katonai Zarándoklat Magyar Szentmisén május 21-én. A katonai zarándoklatról számolunk majd be. Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
1: Egyetlen egy volt, aki hangosan azt mondta a többinek gúnyos arccal, mit köszöngettek a csuhásnak. Ahhoz is természetesen oda mentem, és azt mondtam, magáért is imádkozom, kedves barátom. Értem, ne imádkozzon, mert én kommunista vagyok. Erre azt válaszoltam, akkor kétszer annyit imádkozom, hogy az Isten nyissa ki a szemét. Köszönöm, Istenem, hogy ezt az örömet is megismertetted velem.

A magyar katonai zarándoklók május 21-én csütörtök este a 66. nemzetközi katonai zarándoklat szentmiséjén, a Lourdi kegyhely Notre Dame kápolnájában tartott szentmisén imádkoztak Máriához, Magyarországért, a magyar honvédségért, a magyar katonákért. Berta Tibor prédikációjában kiemelte, a hit folyamatos belső munkát igényel, különösen a mindennapi nehézségek, a túlterheltség és a bizonytalanság idején. Mint mondta, a mai világban különösen fontos józannak maradni, amikor az embereket állandóan nagy mennyiségű információ és hír veszi körül az online térben. Meg kell találni azt az utat, amely előre visz bennünket Isten felé, fogalmazott. Olvasom a Katolikus Tábori Püspökség honlapján a tudósítást. Berta Tibor arról is beszélt, hogy minden ember Isten álma, legyen beteg vagy egészséges, fiatal vagy idős. Hangsúlyozta, a hithez tartozik a kérdezés és a kéte is. Nem baj, sőt hasznos, ha kérdéseink vannak, hiszen az Úr ezekre ad választ, jegyezte meg, hozzátette, nem szabad félni a megrendüléstől sem. Vannak dolgok, amelyek önmagukban nem rosszak, csak attól függ, mire használja őket az ember, mutatott rá homíliájában. Példaként említette, hogy a lőpor alkalmas arra, hogy a bányászatot segítse robbantásokkal, ugyanakkor arra is, hogy embereket öljenek vele. Hasonlóképpen a pénz is lehet az ember életét segítő eszköz, de visszaélni is lehet vele. Az emberek közötti szolgálat is használható jóra és rosszra egyaránt. Imádkozzunk azért, hogy megtaláljuk az igazi arcunkat, hangsúlyozta Berta Tibor katolikus tábori püspök a Lourdi katonai zarándoklat magyar szentmiséjén. A tudósításban olvasható, a szentmise előtti köszöntőjében a katonai ordinárius emlékeztetett arra, a zarándoklat hagyománya egészen a korai keresztény időkre nyúlik vissza, és sokan ma is lelki megtisztulást, hitbéli megerősödést keresve érkeznek Lourdesba. Kiemelte, a kegyhely segített új irányt találni az ember életében. A magyar katonazarándokok az idei évben is a magyar honvédségért és a szolgálat közben életüket vesztett katonákért imádkoztak. Berta Tibor a szentmisén felidézte, 1858-ban a Lourdi Messabelle barlangban 18 alkalommal jelent meg a szűzanya 14 éves Bernadette előtt. Később a Lourdi Szent Bernadettként ismerté vált francia pásztorlányt 11. Pius pápa 1925-ben boldoggá, majd 1933-ban szentté avatta. A tábori püspök szerint Bernadette azért válhatott példává, mert megőrizte azt az arcát és alakját, akivé a Jóisten megálmodta. Hozzátette, az emberek sokszor csak külsőségeket és szerepeket látnak egymásból, miközben az igazi zarándoklat valójában az ember lelkében történik. A püspök arról is beszélt, hogy Bernadette következetesen szép hölgyként emlegette a neki megjelenő szűzanyát, és egész életében úgy érezte, hogy ez az égi hölgy nagyon szereti őt. Berta Tibor kiemelte, az anyai szeretet megtapasztalását keresve fordulnak ma is emberek és nemzetek milliói Szűz Máriához, akit a hívők a magyarok nagyasszonyaként is tisztelnek. Azért jöttünk mi is ide, hogy ennek az anyai szívnek a szeretetét megtapasztaljuk, húzta alá a szentmisén Berta Tibor katolikus tábori püspök. A szentmisén, amelyen Horváth József alezredes, Mikus Tibor főhadnagy és Dobje Zoltán hadnagy tábori lelkészek koncelebráltak, a kaposvári helyőrségi zenekar látta el a zenei szolgálatot. A liturgiában részletek hangzottak el az apostolok cselekedeteiből és Szent János evangéliumából. Az eseményen részt vett a zarándoklat kontingens katonai elüljárójaként Antal László vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság parancsnoka, valamint állami elüljáróként Kurtán Krisztina, a Honvédelmi Minisztérium gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkára is. A Katolikus Tábori Püspökség honlapján olvasom a tudósítást a magyar szentmiséről. A tudósításban, amely a Katolikus Tábori Püspökség honlapján olvasható, Navarrai Mészáros Márton megkérdezte a francia fegyveres erők tábori püspökét 66. nemzetközi katonai zarándoklatot megelőző napon a katonai zarándoklat népszerűségéről. A püspök szerint a rendezvény iránti fokozódó érdeklődésben szerepet játszik a nemzetközi helyzet alakulása, ugyanakkor a szervezés fejlődése is hozzájárul ahhoz, hogy egyre több résztvevő érkezik a zarándoklatra.
A püspök hozzátette, sok katona családtagjaival együtt utazik Lourdesba, ami szintén növeli a résztvevők számát. A francia püspök úgy fogalmazott, minél többen jönnek, annál többen kapnak kedvet hozzá, ezért a zarándoklat közösségi vonzereje is egyre erősebb. Elmondta azt is, kérdésre válaszolva, hogy nem csak Európából, hanem Dél-Amerikából, Észak-Amerikából és Ázsiából is növekvő számban érkeznek zarándokokkal Mária kegyhelyre. Don Julien Fafart, a Szent Martin katolikus közösség papja, a Lourdi Mi Asszonyunk Szentélyi káplánja szerint Lourdes látogatottsága általánosságban is emelkedik, a város évente mintegy 3,5-5 millió látogatót fogad. A francia főváros után Lourdes rendelkezik Franciaország második legnagyobb szálloda kapacitásával. A beszámolót Navarai Mészáros Márton készítette, további részletek, fotók a katolikus tábori püspökség oldalán olvashatóak, láthatóak.

Folytatva a lurdi beszámolót a nemzetközi katonai zarándoklatról, amelyet 66. alkalommal rendeztek meg, és ismét részt vettek ezen magyar katonák, a katolikus tábori püspökség Berta Tibor katolikus tábori püspök vezetésével. A katolikus tábori püspökség honlapján olvasható a tudósítás arról is, hogy a lurdi jelenések barlangjánál a Magyar Honvédségért és Magyarországért ajánlott fel szentmisét Berta Tibor dandártábornok katonai ordinárius. Erre május 22-én pénteken került sor. Navarai Mészáros Márton tudósításában olvasható, a tábori püspök a kora reggeli szabadtéri magyar szentmisén elmondott homíliájában hangsúlyozta. A magyar zarándokok Lourdes legszentebb helyén gyűltek össze, ahol a szűzanya 1858-ban 18 alkalommal jelent meg a 14 éves Bernadette előtt. Felidézte, a jelenések során Szűz Mária engesztelődést és bűnbánatot kért az emberektől, valamint azt, hogy templom épüljön a település peremén fekvő, akkor még elhagyatott szemétlerakásra és disznólegeltetésre használt területen. Továbbá, hogy a hívek körmenetben zarándokoljanak a kegyhelyre. A püspök a nap evangéliumi szakaszához kapcsolódva arról beszélt, hogy Péter és Pál apostolok példája ma irányt mutat a keresztény ember számára. Követni kell őket azon az úton, amelyen elindultak Jézus nyomában, megpróbálták életüket hozzáigazítani a názáreti mesterhez, és hagyták, hogy Krisztus átformálja őket, fogalmazott Berta Tibor. Majd hozzátette, a keresztény ember legfontosabb feladata, hogy a mindennapokban egyfajta krisztusi életformát öltsön magára. Berta Tibor homíliájában kiemelte, Jézus Krisztus minden szentmisében közénk jön, a szent áldozásban pedig, mint lelki táplálék adja azt az erőt, amelyet a hívő embernek magával kell vinnie az életbe és a szolgálatába is. Ez az a támasz, amely az imádságokon túl segít megvalósítani, hogy Krisztusi emberré alakuljunk, mondta. Hangsúlyozta, a Krisztus követés nem csupán a templomi alkalmakra korlátozódik, hanem a mindennapi szolgálatban, az emberi találkozásokban és a beszélgetésekben is meg kell nyilvánulnia. A szentmise végén arra buzdította a jelenlévőket, hogy Lourdes valódi üzenetét, a megbékélést, a nemzetek közötti testvériséget és a békevágyat vigyék haza szolgálatukba. Éljünk Krisztusi életet, és ezáltal adjunk békét a világnak, kérte a katonazarándok kontingens katonai és civil tagjaitól. A magyar katonazarándokok ezt követően katonai tiszteletadás mellett Antal László vezérőrnagy, a Magyar Honvédség összhaderőnemi műveleti parancsnokság parancsnoka, Kurtán Krisztina a Honvédelmi Minisztérium gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkára és Berta Tibor dandártábornok tábori püspök jelenlétében gyertyát gyújtottak a Magyar Honvédség katonáiért. Ezt követően Horváth József alezredes tábori lelkész vezetésével felkeresték Szent Bernadett életének meghatározó helyszíneit. Később a Rózsafüzér bazilika előtti téren nemzetközi katonai tiszteletadás mellett köszöntötték a 66. nemzetközi katonai zarándoklatra érkezett 37 nemzetet. A 66. nemzetközi katonai zarándoklatot a francia fegyveres erők tábori püspöke nyitotta meg a 25 ezer fő befogadására alkalmas 10. Szent Pius föld alatti bazilikában tartott, este 9 órakor kezdődő szentmisével egybekötött ünnepségen. A rendezvény katonai protokoll szerint kezdődött, elsőként a résztvevő országok katonai díszegységei vonultak be nemzeti lobogóikkal, majd az állami és csapattest zászlók tiszteletadását követően katonazenekarok érkeztek a bazilikába. A liturgikus részben felolvasták 14. Leó pápa üzenetét, amely a lurdi kegyhely jelentőségét és a béke fontosságát hangsúlyozta. Az eseményen a mintegy 20 000-es hallgatóság a nemzetközi hagyományoknak megfelelően latinul, valamint az országuk saját anyanyelvén közösen imádkozta és énekelte a Miatyánkot és az Üdvözlégy Máriát. Az ünnepség zárásaként a francia püspök meggyújtotta az idei zarándoklat gyertyáját. Olvasom a katolikus tábori püspökség honlapján Navarai Mészáros Márton tudósítását.

0: Nádasi Alfonsz hadinapló. A kötet felolvasását folytatjuk, ezúttal is Bőzsöny Ferenc tolmácsolja az egykori tábori püspök gondolatait.
1: Március 8-án. Rendtársamat kocsin kikísértem az állomásra. Éreztem, hogy fáj az elbocsúzás. Csak nem rossz előérzet, mint nálam már nagyon sokszor. Adja Isten, hogy semmi bajos legyen kinn a támaszpont,

0: se és az a foka, amely csak a halál árnyékában virágzik ki. És ha valakiről felismerik, hogy önzetlenül igyekszik őket kiúzni a halál torkából, annál nem törődnek az európai illemszabállyal. Teszik, amit a szívük sugal. Magam is majdnem elsírtam magamat, mikor láttam a könnyező szemeket. Volt, akinek a szeme alig volt kinn a kötésből, volt, aki alig bírta felemelni a kezét, csak szótlanul torzult el az arca a köszönöm tisztelendő úr szó után. Egyetlen egy volt, aki hangosan azt mondta a többinek gúnyos arccal, mit köszöngettek a csuhásnak. Ahhoz is természetesen oda mentem, és azt mondtam, magáért is imádkozom, kedves barátom. Értem, ne imádkozzon, mert én kommunista vagyok. Erre azt válaszoltam, akkor kétszer annyit imádkozom, hogy az Isten nyissa ki a szemét. Köszönöm, Istenem, hogy ezt az örömet is megismertetted velem. Valóban a halál torkában. Letelt a vezénylésem a 106-osoknál. Most már több idő marad az enyémekre, az alakulataimnál. Németh Béla behívott magához. Néhány nagyon okos ötletet mondott. De az egész beszélgetés katonai része úgy hatott ennek a derék jó embernek a szájából, mint a langyos szavak egymás utánja. Mint akiről leri, hogy előttem a fiatal civil előtt nem akarja hangoztatni, igazán van, amikor a szörnyűséget ezred részét elmondtam. A magyarázatára.
1: Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunk alapján.

0: Köszönöm a figyelmüket, a mai adásban beszámoltunk a Lourdi Nemzetközi Katonai Zarándoklaton történt magyar részvételről, olvasva a Katolikus Tábori Püspökség honlapját, folytattuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását. Egy hét múlva Berta Tibor katolikus tábori püspök számol majd be önöknek a nemzetközi katonai zarándoklatról, akkor is tartsanak majd velünk. Megköszönöm a figyelmüket, és kívánok további tartalmas rádiózást. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották. 14. Leó pápa gondolatában indítottam a műsort, engedjék meg, hogy azzal zárjam. A szeretet mindenek felett egy életszemlélet és egy életforma. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
3: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
4: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: Hírek.
1: Bemutatták 14. Leópápa a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját. Ne féljetek címmel kiállítás nyílt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban. A mi urunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepe. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Május 25-én mutatták be 14. Leópápa május 15-én aláírt Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját, amely az egyház fő első körlevele. A dokumentum, amelyet jelentős várakozás előzött meg, korunk új jelenségeinek, főként a digitális forradalom kihívásainak és a mesterséges intelligencia terjedésének fényében mutatja be az egyház társadalmi tanításának üzenetét. A Magnifica Humanitas a valóság és az igazság mellett kiálló védőbeszédként is olvasható, és ebből fakadnak a valóság meghamisítását elítélő és az igazság szenvedélyes keresését magasztaló erkölcsi állásfoglalásai. Nem a mesterséges intelligencia kérdéseit veszi terítékre, hanem annak áttekintésére vállalkozik, hogy az új technológia milyen hatással van az emberi életre és az emberről alkotott kortárs felfogásra. Enciklikájában a Szent Atya félti az emberi szabadságot a mesterséges intelligenciától. Május 26-án ünnepélyesen megnyitották a Ne féljetek című időszaki kiállítást a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, közölte az Egyházmegye. Az összeállítás a Prágai Magyar Intézet és Lengyel Intézet közös projektje. Amikor II. János Pál pápát a konklávé megválasztotta, a világ csodálkozott és megdöbbent, és elhangzottak a szavak, amelyeket azóta kampánytémaként is sokszor felhasználnak. Ne féljetek! Második János Pál Istenre figyelő, szent életű pápa volt, aki Krisztust képviselte és az ő szavát akarta hirdetni, hogy az embereknek soha többet nem kell félnie, mert aki Krisztushoz ragaszkodik, az győz, és aki mindvégig kitart, az üdvözül. A kiállítás tablói május 26 és június 16-a között ingyenesen megtekinthetők a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, 2-től szombatig 10 és 18 óra között. Az istentiszteleti és szentségi fegyelmi kongregáció 2012. július 23-án kelt határozata szerint a pünkösdöt követő első csütörtökön üljük a mi urunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepét, tájékoztatott a Magyar Kurír. 16. Benedek pápa kívánságának eleget téve az istentiszteleti és szentségi kongregáció elrendelte Jézus Krisztus örök főpapságának ünnepét, a püspöki konferenciákra bízva annak bevezetését. Az ünnep Krisztust, mint az új és örök szövetség közvetítőjét és megváltó áldozatát ünnepli, ugyanakkor rámutat arra is, hogy Áronnak, az egyházban szolgáltatott végző fiai papokként Krisztus papságának misztériumából nyerik hivatásukat és küldetésüket. Az ünnepet néhány éve vezették be a Magyar Egyházban is, Jézus Krisztus papi szolgálatát ünnepelve ezen a napon. Papjainkért imádkozunk, hogy egyre jobban hasonlóvá váljanak Krisztushoz, az örök főpaphoz. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázza a Szentírást.
4: A pünkösdöt következő vasárnapon az Anyaszentegyház a Szent Háromságot köszönti és ünnepli. A Szentmise ószövetségi olvasmányát Mózes második könyvéből vesszük. Mózes, miután elpusztította az aranyborjút és kiengesztelte az urat, másnap korán reggel elindult a Sínai hegyre, és vitte magával a két kőtáblát, ahogyan az Úr megparancsolta. Az Úr leereszkedett felhőben, ő pedig elébe járult, és segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr elvonult Mózes előtt, és azt mondta: az Úr, irgalmas és könyörülő Isten, hosszú tűrő, kegyelemben és hűségben gazdag. Mózes sietve a földig hajolt, leborult, és így szólt: ha kegyelmet találtam szemedben, Uram, akkor a mi Urunk vonuljon velünk. Bár kemény nyakú nép ez, mégis bocsásd meg bűneinket, és fogadj el minket örökségedül. A Szentmise szent leckéje Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt leveléből való, mindössze néhány mondat. Testvéreim, örvendjetek és tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Köszöntsétek egymást szent csókkal. A szentek mind köszöntenek titeket. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. A Szentmise evangéliuma pedig Szent János könyvéből való, a harmadik fejezetnek néhány mondata. Ez a harmadik fejezet a Jézusnak a Nikodémussal való beszélgetését idézi föl. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. A kinyilatkoztatásban lassanként bontakozott ki előttünk az igaz Isten képe. Az Ószövetségben a kinyilatkoztató Isten elsősorban azt igyekezett tisztázni a választott nép előtt, hogy ő egyetlen Isten. A környező, a zsidókat környező népek sok Istenben hittek. A világ különböző megnyilatkozásai, mondjuk, hogy erői mögött különböző isteneket sejtettek. Külön istene volt a viharnak, külön istene a csöndes esőnek, vagy a szeretetnek és a ítéletnek, és így tovább. A pogány népeknek ez a tapogatózó és tévedésekbe vesző vallásosságához fordulva ebből ki akarta szakítani Isten a választott népet, elsősorban arra tanította őket, hogy nincsen sok Isten, hanem egyetlen Isten van. És ez az egyisten hit jellemzi az Ószövetséget. Az ószövetségi olvasmányban ugye egy jelenetet olvasunk a kivonulás történetéből, a rabszolgaság földjéről, Egyiptomból, a sok Isten hit földjéről kivonul a választott nép, ennek az egyistennek a biztatására jöjjenek, és akkor ők szabadok lesznek idegen népeknek a befolyásától, és ennek az egyistennek a törvénye szerint életnek, ennek a tiszteletében. Erről szól ez a rész, ugye, kivonultak, és aztán jött az aranyborjú, mert valahogy ezt a láthatatlan Istent nehezen elképzelhetőnek érezték, és bálványt döntöttek maguknak, de azt utána elpusztították, és akkor Isten magához emeli őket, kiszabadítja a pogány vallások vonzásának a köréből, és arra biztatja őket, hogy egyedül ő benne higgyenek, és bízzák rá magukat, mert akkor ő megvédi őket minden bajtól. Mózes is ugye ezt kéri, aztán leborul az Isten előtt, és azt mondja, hogy ha kegyelmet találtam szemedben, Uram, akkor a mi Urunk vonuljon velünk ezen a nehéz vándorúton, amelyik az ígéret földjére vezet, és aztán ugye ott telepítse le a népét. Bár kemény nyakú nép ez, vagyis hát nehezen szegődik az igazságnak a szolgálatába, mégis bocsásd meg bűneinket, fogadj el minket örökségedül. A új szövetség ezt az egyisten hitet egy váratlan módon egészítette ki. Azzal a gondolattal, hogy az Isten valóban egy, de nem úgy egy, mint ahogy addig elképzeltük, hogy egyetlen, hanem magában az Istenben is van közösség, mert az egy Isten három személyű, Atya is, Fiú is, Szentlélek is. Ez a három személy nem úgy válik el egymástól, mint a családnak három tagja, hanem elképzelhetetlenül számunkra lényegileg egyek, és ugyanakkor mégis a szeretetnek a kölcsönös kapcsolata él a három személy között. Az Isten az örökké valóságban sincs egyedül, nem valami magányos hatalom, hanem három személy közösségében él, és ennek a három személynek a egymással való kapcsolata jelenti az ő életének az igazi mélységét, szépségét, gazdagságát. Bennünket is, akiket az Isten maga képére teremt, és hasonlatosságára, arra teremt, hogy egymást szeressük, őt is. Elsősorban ne tiszteljük, ne félve, rettegve igazodjunk az ő akaratához, hanem szeressük úgy, mint ahogy a szeretetben élő emberek egymást szeretik. És a szeretünkben legyen tisztelet természetesen, és azután nagy lelkűség, de nem olyan nagy lelkűség, amit a félelem diktál, hős tettekre vagyunk hajlandók, azért kedvébe járjunk valakinek, akitől félünk, akinek az akaratát nem akarjuk megszegni, hanem az akarja az Isten, hogy szeretettel forduljunk hozzá. És ő maga is, amikor a szeretethez hozzátartozik a gyengeség, valami módon, ugye, hogy gyengédek tudunk lenni ahhoz, akit szeretünk, és nem erőszakosan és csupa ideges feszültségek között fordulunk hozzá, hanem kitisztuló szívvel, bizalommal és nagylelkűen, és azt keressük, hogy örömét lelje bennünk, nem azt, hogy elégedett legyen velünk, és ne haragudjék ránk, hanem az, hogy örömét lelje bennünk. Valami módon ez az új szövetségnek az igazi újdonsága. Még akkor is, hogyha az evangéliumban is, vagy a Szentpál levelekben is hiába keresnénk olyan részleteket, ahol ezt olyan nagyon gazdagon kifejt a szöveg. Ugye a Szentpálnak van a szeretet himnusza, hogy hát ugye szeretet az Isten, és aki szeretetben él, az teljesíti az ő törvényét. Ilyesféletben is ez a Szent Háromságos Istennek a képe vagy a gondolata jelenik meg. Isten akkor, amikor hozzánk közeledik, nem csak és nem elsősorban a félelmet akarja bennünk fölébreszteni, hogy tőle féljünk és mástól nem, hanem azt, hogy szeretettel fogadjuk az ő szeretetét. Higgyük el, hogy szeret. És akkor is szeret, ha alkalomattán szigorú hozzánk. A szeretet szigorú is, mert nem akarja, hogy elpusztuljon, elvesszen annak az értéke, akit szeret, és azután mégis gyöngéd, és megbocsátásra is kész, de csak azért, mert azt reméli, hogy a megbocsátás következtében nem elszemtelenedik az, aki az ő nagy lelkű, hanem éppen a szeretetéről bizonyosodik meg, és ennek az öröme készteti őt arra, hogy szedje össze magát, és legyen méltó a szeretetre. Ugye valami ilyesmiről szólnak az újszövetségi olvasmányok, de ezt nem fejti ki egész részletesen, hanem így egy-egy mondattal utalnak erre a nehezen kifejthető titokra, amelyik az egész, az újszövetség egészéből ragyog elénk, abból, hogy Krisztus is úgy jelenik meg köztünk, mint aki áldozatot vállal értünk. A gazda nem szokott áldozatot vállalni a szolgáért. Aki szeret, az vállal áldozatot. Hogy lett ez az áldozat? Hát pontosan a mi nyelvünkön, a mi életünknek a tapasztalatai szerint mutatja meg az Isten, hogy ő szeretettel közeledik hozzánk, mert az életét adja értünk. Akiért szenvedünk, azt szeretjük. Nem szigorúak vagyunk hozzá elsősorban. A szeretetünk is lehet szigorú, de igazából a mélyén gyöngétség van, és jókedv. És ebbe akar beemelni bennünket az Isten minden leleményével, találékonyságával, amelyel az életünket körülveszi. A Szent Leckében, ugye Szent Pál arra mutat rá, hogy a mi egyházi közösségünk is közösség. Egy közösségi tapasztalat vezet közel ahhoz, hogy Istenről helyesen gondolkodjunk. Nem valami nagyon fegyelmezett hadseregben élünk, vagy pedig rabszolga társadalomban, hanem családnak a közösségében, amit nem a test és a vér kapcsolatait tartanak össze, hanem a közös Istenbe vetett hit és remény és szeretet. Örvendjetek, tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Tapasztalatokra van szükségünk az egyházban, de egy keresztény családban is, vagy egy keresztény iskolában, vagy olyan kapcsolatokban, ahol az Istenre figyelő emberek egymással élnek, és szeretetben élnek, és akkor az Istenről való gondolkodásuk is megtisztul. Köszöntsétek egymást szent csókkal. A szentek mind így köszöntenek titeket. A szeretet és a béke Istene így kerül közel hozzátok. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen minnyájatokkal. Valahogy a Szent Háromság is kibontakozik itten, az Urunk Jézus Krisztus nevezi meg először, ő a legközelebb hozzánk, mert emberré lett, és Isten szeretete küldte Jézust, hogy az ő szeretetéről tanúskodjék, és ő küldi a Szent Lelket is, a Szent Lélek közössége legyen minnyájatokkal. Különös az evangélium. Ugye Nikodémus a történetet elhanyagolja, a liturgia nem idézi föl, de emlékszünk minnyájan, hogy egyszer ez a írástudó zsidó ember éjszaka, hogy észre ne vegyék a többiek, és emiatt valami baj ne érje őt, beállít Jézushoz, és tapogatózik, kér, éjnek idején fölkereste Jézust. Így szólt hozzá, Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, hiszen senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbe viszel, ha nincs vele az Isten. És Jézus akkor azt mondja, bizony-bizony mondom neked, aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát. Furcsa ez a válasz, nem arra a kérdésre felel, vagy nem is a kérdését se tette föl pontosan Nikodémus, de Jézus meg rá zuhintja ezt a nagy felismerést, hogy valami olyan hírt hozott ő, ami a egész ószövetségi gondolkodásnak az újragondolását, a reformját kívánja meg, hogy igenis újjá kell születni. Hogy született újjá az ember, amikor már öreg, kérdezett a Nikodémus. És erre Jézus azt mondja, hogy bizony mondom neked, aki nem születik vízből és szent lélekből, az nem megy be az Isten országába. Meg kell keresztelkedni. De ez a megkeresztelkedés a szemléletünknek egy újjászületésére is utal. Nem félelemből akarunk az Istennek szolgálni, hogy meg ne haragudjék ránk, hanem szeretettel akarjuk viszonozni a szeretetét. És erre szólít föl, és így jut ez el odáig, ahol az evangéliumban olvassuk, hogy ezt mondja Nikodémusnak, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Az Isten szeretettel fordul hozzánk, nem fenyegetéssel. Ide adja értünk a fiát, meghal értünk a fia. Mi is, akkor, ha valakit nagyon szeretünk, akkor tudunk áldozatot vállalni érte. Valamivel megmentsük valami veszedelemtől. Jézus is eljött. Nem is értjük egészen, hogy hogy is van ez, de a gesztust lehetetlen meg nem értenünk. Úgy szeret, hogy halálra adtam értünk önmagát. És azt mondja, hogy aki hisz benne, az nem esik ítélet alá. Nem azért küldte a fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Vagyis rátaláljon a szeretetnek a törvényére. Ráeszméljen arra, hogy Isten szeret minket, és tőlünk is nem csak félelmet vár, engedelmességet, szófogadást, hanem azt akarja, hogy szeretettel feleljünk a szeretetére. És egymást is szeressük úgy, ahogy hogy az a szeretet kölcsönös figyelemre késztessen, áldozatvállalásra, és a másik kedvéért ezt a szívesen megcsináljuk, hogy örömet szerezzünk neki. Mert az öröme örömünk nekünk is. És azután ennek a törvényei szerint éljünk a világban, és így kerüljünk oda, alakuljon szerencsésen, helyesen a kapcsolatunk az élő Istennel is, hogy ne a félelem, ne a rettegés tartson, pórázon bennünket, nagyon félünk az Istentől, hanem az ő szeretetének az öröme gyűjtsön össze, és késztessen arra, hogy erre a szeretetre szeretettel feleljünk. Isten kedvéért ezt is, azt is szívesen megtegyük. És azután, ugye, amit meg kell tennünk, az éppen ez, hogy higgyünk benne, hogy nem csak elhiggyük azt, amit tanít, hanem higgyünk benne, hogy a javunkat akarja, hogy rábízhatjuk magunkat, és azután nem egyszerűen rendet akar tartani köztünk, hogy kárt ne okozzunk neki, vagy másnak, más hatalmasabbnak, hanem magához akar emelni, pontosan ebben a szeretetben, hogy a szeretetét megismerjük, megértsük, örömmel fogadjuk, és szeretettel viszonozzuk. És az egymás iránti kapcsolatunkat is, ez a sokszor megbocsátásra is kész, nagylelkű, találékony, jókedvű, kiapadhatatlan szeretet vezesse. Hát a Szent Háromság titka így jelenik meg köztünk, és a Szent Háromság tisztelete arra késztet, hogy a szeretetben igyekezzünk elmélyedni, előre haladni, akkor ez a titok is, ennek az értelme is megvilágosodik előttünk, nem csak az értelmünk, hanem a szívünk előtt is.
0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói litániát imádkozzuk.
5: Loretói litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
6: Uram, irgalmazz nekünk!
5: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
6: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
5: Uram, irgalmazz nekünk!
6: Uram, irgalmazz nekünk!
5: Krisztus, hallgass minket!
6: Krisztus, hallgass minket!
5: Krisztus, hallgass meg minket!
6: Krisztus, hallgass meg minket!
5: Mennybéli Atya Isten!
6: Irgalmazz nekünk!
5: Megváltó Fiú Isten,
6: irgalmazz nekünk.
5: Szent Lélek Úristen,
6: irgalmazz nekünk.
5: Szent Háromság, egy Isten,
6: irgalmazz nekünk.
5: Szentséges Szűz Mária,
6: könyörögj érettünk.
5: Istennek szent anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Szűzeknek szent szűze,
6: könyörögj érettünk.
5: Krisztusnak szent anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Egyházunknak anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Isteni kegyelem anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Tisztaságos anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Szeplőtelen szűz anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Sérelem nélkül való anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Szűzvirág szent anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Szeretetre méltó anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Csodálatos anya,
6: könyörögj érettünk.
5: Jó tanács anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Teremtőnk anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Üdvözítőnk anyja,
6: könyörögj érettünk.
5: Nagy okosságú szűz,
6: könyörögj érettünk.
5: Dicsérendő szűz,
6: könyörögj érettünk.
5: Nagyhatalmú szűz,
6: könyörögj érettünk.
5: Irgalmas szűz,
6: könyörögj érettünk.
5: Hűséges szűz,
6: könyörögj érettünk.
5: Igazság tükre,
6: könyörögj érettünk.
5: Bölcsesség széke,
6: könyörögj érettünk.
5: Örömünk oka,
6: könyörögj érettünk.
5: Lelki edény,
6: könyörögj érettünk.
5: Tiszteletes edény,
6: könyörögj érettünk.
5: Ájtatosságnak jeles edénye,
6: könyörögj érettünk.
5: Titkos értelmű rózsa,
6: könyörögj érettünk.
5: Dávid király tornya,
6: könyörögj érettünk.
5: Elefántcsom torony,
6: könyörögj érettünk.
5: Mária aranyház,
6: könyörögj érettünk.
5: Fridnek szent szekrénye,
6: könyörögj érettünk.
5: Mennyország ajtaja,
6: könyörögj érettünk.
5: Hajnali csillag,

0: szomorúak vigasztalója,
1: könyörög életünk,
0: keresztények segítsége,
1: könyörög életünk,
0: Magyarország oltalmazója,
1: könyörög életünk,
0: angyalok királynéja,
1: könyörög életünk,
0: pátriárkák királynéja,
1: könyörög életünk,
0: proféták királynéja,
1: könyörög életünk,
0: apostolok királynéja,
1: könyörög életünk,
0: vértanúk királynéja,
1: könyörög életünk,
0: hitvallók királynéja,
1: könyörög életünk,
0: szűzek királynéja,
1: könyörög életünk,
0: minden szentek királynéja,
1: könyörög életünk,
0: áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
1: könyörög életünk,
0: mennybe fölvett királyné,
1: könyörög életünk,
0: szent olvasó királynéja,
1: könyörög életünk,
0: családok királynéja,
1: könyörög életünk,
0: béke királynéja,
1: könyörög életünk,
0: magyarok nagyasszonya,
1: könyörög életünk,
0: Kármel ékessége és királynéja,
1: könyörög életünk,
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Add, Uram, hogy mi, a Te szolgáid, folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk. A boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária, dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: A Lorettói litániát imádkoztuk.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Úrnapi körmenet. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéséhez kapcsolódó gondolatait. Gyerekkoromban szülőfalumban az úrnapi körmenet már csak a templomot járhatta körül. Egykoron az egész faluban végigvonultak a hívek. Templomi zászlók, imádságok, nálunk ezt így mondták, egyházi énekek, feldíszített sátrak. A vasárnapot megelőző egy-két nap során már készítették azokat, és talán, ha nem is mondták ki, volt némi versengés a sátrat építők között, hogy kié is lesz szebb, díszesebb. Mindig vártuk ezt az eseményt. Örültünk a szép időnek, és az ünneplőbe öltözöttek emlékeben felidőzöttek a régebbi körmenetek, amikor a szűzmáriás zászlót vivő Pécseli Pista, cipész és csizmadia szakály nagyapám jópajtása vitte a zászlót, és szinte minden ház előtt megállva egy pillanatra dicsértessék a Jézus Krisztus köszöntéssel bólintott be a házhoz, ahol a körmeten részt venni nem tudók várakoztak, nézelődtek és imádkoztak. Apai nagyanyámtól, néha is született Baranyai Annától hallottam gyermekként a történetet, miszerint a Rákosi rendszerben, amikor a körmenet tiltott volt, lett helyette másfajta felvonulás a faluban, a május 1-jei. Ott is vittek zászlót és képeket. Tömeg nem igen, aki tehette, inkább otthon maradt, de nem megtartani nem lehetett. A feladat egy részét Pécseli Pista bácsira osztották. Derékember a szűzmáriás zászlót is elbírta, a Rákosi képpel is megbirkózik bizonyára. Kapott egy nagy táblát, népünk bölcs vezére, sztálinártás legjobb magyar tanítványának a képével, és a felvonulók élén haladva, a falu minden utcát bejárva, talán csak megszokásból, az úrnapi körmenetekre emlékezve, minden ház udvarának kapuja előtt megállt, és bebólintott az általa vitt táblával, rajta Rákosi Mátyás képével, és azt mondta, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Úgy tudom, nem esett bántódása. Gyaníthatóan nem jelentette fel senki, és nem járt úgy, mint egy másik falubéli, aki a szőlőből, a hegyről hazafele bandukolva, az elfogyasztott bor hatás alatt állva, a tanácsház előtt lévő Rákosi Mátyást ábrázoló kis gépszobrot, így állt el is pajtás mondattal, a pintes üvegből megkínálta. A helyi néphagyomány és emlékezet szerint 8 hónappal később került elő, de állítólag elfogadható kömüvessé vált azon idő alatt. Tyúkolakat épített, kisebb javításokat végzett a házokon. A falu népe így kapott egy újabb iparos Rákosi Mátyás jóvoltából, de nevét azért nem foglalták imába. Kedves Mária Rádió hallgatók! Bizonyára vannak önök között is számos olyanok, akik hasonló történeteket hallottak eleiktől, és úgy vélik, hogy múltunk valós és hiteles megismeréséhez ezek is hozzájárulhatnak. Hogy ez így lehessen, az köszönhető önöknek is, akik adományaikkal, önkéntes felajánlásaikkal segítik a Mária Rádió munkáját, hogy az még hosszú évekig állhasson a hit, a szeretet és a magyarság szolgálatában.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
3: Köszöntök mindenkit szeretettel! Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet. Vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin, Szabó Tamást hallottátok.
4: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
5: József Tischner, hogyan éljünk? A gyűlöletről. Kiért szól a harang? A személy iránti szeretet tagadása, vagy helyesebben. A személy iránti szeretet ellentéte a gyűlölet. Talán egyszerűbb a gyűlöletről, különösen az ártatlan ember felé irányuló gyűlöletről beszélni, mint a szeretetről. Legalábbis nincs szükség arra, hogy bebizonyítsuk, ez nem etikus. Ám a dolgok nem mindig ilyen egyértelműek. Mert a gyűlöletnek, akár a szeretetnek sok neve van. Ezért elöljáróban meg kell vizsgálnunk a leplezett gyűlölet, legalább néhány elnevezését. A dolog akkor a legegyszerűbb, ha a rossznak, az igazságtalannak gyűlöletéről van szó, arról, ami pusztulással fenyeget és megfosztja az embereket a reménytől. Amikor Krisztus bement a templomba és meglátta, hogy ott imádkozás helyett kereskednek, haragra gerjedt és erővel kergette ki a kufárokat. Van olyan harag, amely a kufárok által megszentségtelenített szentély, vagy akár egy Rubens képre hajított sárcsomó látványára gerjed fel. A rossz láttán felgerjedő harag, és a kialakult rossz gyűlölete, amely akkor születik meg az emberben, az ember belső erejét bizonyítja. A jó és a szentség szeretetét bizonyítják. Az ember nem harcolna a kufárokkal a templomban, ha nem szeretné Istent, és nem értékelni az imádságot. Van azonban olyan gyűlölet, amely az emberi szeretet mélyéből árad afelé, ami szent és értékes, ami nemes és méltó. Ez a szeretet másik arca. A rossz ellen irányuló gyűlölet az ember joga és kötelessége. másként áll a helyzet az ember a személy gyűlöletével. Én pedig azt mondom nektek, már azt is állítsátok a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával, idézi Krisztust Máté. Aki azt akarja, hogy helye legyen Krisztus világában, nem gyűlölheti a személyt. Ez egyszerű és természetes dolog. De a gyűlöletnek sok neve van. Az evangéliumban találkozunk a farizeusok Krisztus személye ellen forduló gyűlöletével. Van valami közös a világnak Krisztusra irányuló gyűlölete és azon gyűlölet között, amely végigvonul az emberiség történelmén, és minden ember személye ellen fordul, tehát ellenünk is. Ez a farizeusok gyűlölete. A farizeusok gyűlölete óriási gyűlölet volt. Arra kényszerítette őket, hogy napról napra Krisztus nyomába legyenek, szüntelenül új csapdákat állítsanak egészen a megöléséig. Ez a gyűlölet olyan láng volt, amely kiűzte az álmot a gyűlölködők szeméből, amely felfalta az erejüket. Láthatatlan kapocsal kötötte össze a gyűlölet és a gyűlölők sorsát. Bárki is került a hatalmas gyűlölet körébe, a harc és a pusztítás világába került. Mindegy, hogy mindez Palesztinában történt-e, vagy itt történik most, a te világodban, a te irodádban, a te munkahelyeden, a te családodban. A romok mindenütt hasonlók. Az ember szörnyű, pusztító szenvedélye a hatalmas gyűlöletből születő szörnyeteg. Ennek műve a kereszt a Golgotán. Árnyékában hasonló formát öltenek a romok, és a hasonlóan elpusztított emberek hambai. A hatalmas gyűlölet mellett megjelenik a kis gyűlölet is. A farizeusok gyűlölete mellett Pilátus hideg közömbössége. Pilátus túl középszerű volt ahhoz, hogy gyűlölni tudjon valakit, az pedig túl gyáva, hogy egy mások által gyűlölt embert megmentsen, vagyis hogy egy másik ember sorsához kötse az övét, akit gyűlölnek. A kereszt a hatalmas és a kis gyűlölet együttes műve volt. A világ történelmében mindez megismétlődik. A kezdeményezők hatalmas gyűlölete mellett ott van a végrehajtók hideg közömbössége. Az ember ügyével szemben közömbös világ vesz körül bennünket. Kit érdekel, hogy meghalt Krisztus? Kit érdekel, hogy meghal az ember? A közöny senkit sem támad. A közöny túl lusta, hogy csapdát állítson az embereknek, és túl kényelmes, hogy az emberek megmentéséért elhagyja az otthonát. De a közöny ugyanúgy ül, mint a gyűlölet, de a gyenge emberi középszerűség kiadásában. Krisztus keresztje a farizeusok hatalmas gyűlöletének.

a világában vagyunk. A Krisztus ellen forduló gyűlöleten keresztül valamiképpen mindannyiunkat érintett, és érint is a gyűlölet. Így történt ez a valóságban. Krisztust elpusztítása engem is elpusztított. Ne kérdezd hát, kiért szól a gyűlölet haragja. Mert a gyűlölettel mindig így van. Nincs olyan gyűlölet, amely nélkül érinteni embertársadat, hogy egyúttal téged is ne érintene. Egy ember veszélyeztetése a föld túlsó felén mindannyiunk számára veszélyt jelent. Mindannyiunkon keresztül pedig az emberben lakozó Krisztust veszélyezteti. Ne kérdezd hát, kiért szól a harang. Senki sem szolgálhat két úrnak. Ezért hát, aki nincs velem, ellenem van. Nem lehet egyes embereket szeretni, másokat gyűlölni. Akkor minden ember gyűlölsz. Ne kérdezd hát, kiért szól a gyűlölet harangja. Mindig érted szól.

0: Hírek.
1: Leo pápa rózsafüzér imádságra hív május 30-án. A salgótarjáni Szent József templom felszentelésének 90. évfordulóját ünnepelték pünköst hétfőn. Fogadalom és ígérettételt ünnepeltek pünköstkor a Szociális Misszió Társulatban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. 14. Leo pápa továbbra is kitartóan búzít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként május 30-án szombaton 19 órakor a Szentatya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek Lourdi miasszonyunk barlangjánál, közölte az Agencir. Az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. A legnagyobb kegyhelyek, mint Lourdes, Fatima, Ukrajna, Medjugorje vagy Fülöp-szigetek már jelezték részvételüket. Az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezésen a helyek erejéig lehet részt venni. A hívők a Szentatyával való közös imádságba Szent Péter téren elhelyezett óriás képernyőn keresztül is tudnak csatlakozni. Salgótarjánban a ferencesek által épített acélgyári úti templomban május 25-én hálaadó szentmisében emlékeztek meg az 1936-os felszentelés óta eltelt 9 évtized kegyelméről és a közösség múltjáról, tájékoztatott a Nógrád vármegyei hírpoltár. A salgótarjáni Szent József templomban a pünköst hétfői szentmise még különlegesebbnek számított, hiszen a templom felszentelésének 90. évfordulóján egyúttal az egyházközségek napjára is várták a híveket és a salgótarjáni esperesi kerület papjait. A háladó szentmisét ebben a jubileumi évben Berhidai Pius ferences tartományfőnök mutatta be az ünneplő hívekért, a családjaikért és a ferences családért. A szentmisén a csíksomlyói búcsúból hazaérkező hívek is részt vettek. Délután kulturális programmal, majd a májusi litánia elimádkozásával zárult a búcsú ünnep. A Szociális Misszió Társulat számára az idei pünkösd különösen megható és reményteli esemény volt. Május 24-én a Szentlélek eljövetelének ünnepén a közösség tagjai együtt adtak hálát a hivatásokért, a kitartó szolgálatért és a jövő reményéért a rend budapesti központjában, tájékoztatott a Szociális Misszió Társulat. Az esemény nem csak a jelenlévő nővérek és hozzátartozók számára jelentett felemelő élményt, hanem az egész közösség életében megerősítést és új lendületet hozott. Az ünnepi szentmisét Gájer László mutatta be, koncelebrált Tomka Ferenc és Somogyi Sándor. A fogadalom megújítás ünnepe mellett ugyancsak nagy

0: Örömöt jelentett a kültag közösség gyarapodása, három új kültag tett ünnepélyes ígéretet. Az idei pünkösd így valóban a remény ünnepévé vált a Szociális Misszió Társulat számára. Lesznek, akik tovább viszik a társulat küldetését. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Dicsértessék, Úr Jézus Krisztus, megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérek imád a családom élő és elhunyt tagjait, a férjem Nászoron, és minden hallottunk emlékére. A gyermekeim tanulásáért, munkájáért, mindenféle káros szenvedétől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek imádta magam test és lelki felgyógyulásáért és minden betegét, a család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért, és hogy ne legyen háború sehol se, drága jó Istenem, ne engedd meg, hogy háború legyen. Köszönöm szépen, én is önökkel fogok imádkozni.
4: Dicsérdessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az izgalmas Jézusomnak. Minden kapott, minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos szizanya közben járását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben ülhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelküldösségét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és imádkozzunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért és minden elhunyt hozzám tartozók lelkük üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedőkért és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéjéért, és imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én Szaniszló Márta vagyok. Mostanában nagyon sok imát kértem a rákos beteg barátnőmért, akit Terikének hívnak, és nagyon szépen köszönjük az imáikat, mert erősödik és gyógyulni akar, és úgy is látjuk, hogy gyógyul. És nagyon szépen köszönöm önöknek. És most szeretnék egy másik Mária néniért kérni egy imát, akinek ma éjszaka tölt el, a comnyaktörése van, és nagyon nagy fájdalmai vannak, és sajnos meg kell majd neki operálni, hogy kérek szépen imád, hogy a Jóisten és a szűzanya segítse meg őt, hogy élve maradjon, csak annyit, hogy élve maradjon, mert ez nagyon súlyos dolog időskorban, és akkor a lánya teljesen egyedül maradt. Nagyon szépen köszönöm önöknek, a Jóisten áldjon meg mindannyiukat. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Kérem az Úr áldását Rebeka és László házasságára, családtagjaira, rokonságára, továbbá keresztelője alkalmával a kis Teodor Gábor életére és szüleire és barátaira. Köszönöm szépen!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni újra csak Terikéért, gyógyulásáért és a rokonainak a türelméért, megértéséért. Amen.
8: Először is meg szeretném köszönni az idáig kapott kegyelmeket az drága jó Istennek és a tűzanyának, amennyi jót én kapok tőle. És szeretném a közös imának az elejét kérni a családomért. A családomban, hogy a szeretet visszatérjen, és ne a gonosz nyerjen. Szeretném kérni főként a kislányomért, a kislányomnak a családjáért, az unokáimért, hogy térje hozzájuk vissza a béke, a szeretet, találja meg a párját. Szeretném kérni ez a Mária Rádió összes dolgozójáért, ilyen szép, gyönyörű rádiót tudnak működtetni. Szeretném kérni még az ország vezetőjéért, hogy a jó útra térjenek, és a jó fele menjenek. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék!
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni élő meghalt családomért, külföldön élő családomért, Máté Csenge vizsgáért, és minden vizsgázóért, öt unokámért, békéért, és mindenkiért. Köszönöm szépen!
10: Kérek szépen, imád tennék ott a beteg családomért, különösképpen a lányom egészségének a javulásáért, a megtérés gyermekeim és a családom megtérésért, az elhunyt testvéreim, szüleim és a minden rokonaim lelki üdvéért. Kérek szépen a Mária Rádió dolgozóért, az adakozóért, a világ békéért, Magyarországért, a békéért, a világ békéért, és hát a magyar békéért is.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálát szeretnék kapni, vagy adni a Szentlélek Isten tegnapi pünkösd óriási kegyelméért. A másik, hogy a testvéremnél szeretnék egy imát kérni, hogy ne utasítson el, mert szükségem lenne a segítségére. És hogy egy jó ingatlanos találjak, hogy ezt a lakást el tudjam adni, és hogy egy kedvezőbb helyen találjak lakást magamnak. Ezt szeretném kérni a mindenható Istentől és a szűzanyától. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
12: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imád kérni elhunyt családtagjaim lelki üdvért, lányom, unokáim hídben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóért és a támogatóért. Nagyon szépen köszönöm!
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Énekeljetek az Úrnak új éneket, minden föld az Úrnak énekeljen. Színe előtt jár a fényesség és a fönség, szentélyében erő és dicsőség.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, te szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
4: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

A szeretet legyen tettetés nélkül. Utáljátok a rosszat, s ragaszkodjatok a jóhoz. Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek egymás irány gyengédek, a tisztelet dolgában egymással versengők, az igyekezetben nem lusták, lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáltok. Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, álhatatosak az imádságban.

az az Isten előtti megigazulás, amely a Jézus Krisztusban való hitből ered, és amely minden hívőnek szól. Ebben nincs különbség, mert mindnyájan vétkeztek és nélkülözik az Isten dicsőségét. Megigazulásunkat azonban ingyen kapják Isten kegyelmének erejéből, Jézus Krisztus meg.

0: Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, ösvényeidre taníts meg engem, taníts és vezess igazságot szerint, mert Te vagy üdvözítő Istenem. Neked mondok áldás, amíg csak élek, a Te nevedben tárom imára kezemet. Hozzád vágyódik szívem, én Uram, Istenem.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

0: Milyen szép a hegyeken annak lába, aki békét hirdet, aki örömhírt hoz, s szabadulást hirdet.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya,
2: könyörögj érettünk!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
4: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János Római Katolikus Általános Iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját imaszándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak imaszándékaira.
5: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
4: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért,
5: a betegekért,
4: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
5: Hálát adunk a jó Istennek a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Miután megkeresztelkedett, Jézus azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, ráereszkedik. És íme hangszólt a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mivel elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs boruk. Jézus ezt mondta neki. Az én gondom ez, vagy a tiéd? Anyja így szólt a szolgákhoz. Bármit mond nektek, tegyétek meg. Anász meg megizlelte a vizet, ami borrá lett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A világosság rózsafűzérének harmadik titka.
5: aki meghirdette Isten országát. Jézus Galileába ment, hirdetvén Isten evangéliumát. Itt a pillanat. Közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: irgalmadra. Amen.
1: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruháik pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter megszólalt, és ezt mondta: Uram, jó nekünk itt lenni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vinn minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
1: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isten dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a kenyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ezt mondta nekik. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottat a méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

a szívemet jártatom. Városról városra madárként száldosva a szívemet jártatom. Nyájas völgyek, ormok szeme közé kormot fú fekete vonatom. Gyakorta, de vágynék, ellibegő árnyék megállani valahol, ám már a tűnéken gép messze vidéken kacarász és zakatol. Itt is, ott is mécses, csöpp emberi fészek meleg szeme hunyorog, szuszogó gyerekek, gyökerek, gyökerek, békességes otthonok. Volt nekem is egykor gyönyörű gyerekkor, ó, anyaszem mosolya, volt nekem is kettő. Ó, drága gödöllő, ó, szép, kegyes iskola. Az egyik lebontva, másika számomra temetővé változott. Oda már madárka letörött fa ágra, csak sírni, ha száldosok. Görög hát karikám, fekete paripám, hegyen, völgyön, temetőn, ostoros négyszelek, érzelek, érzelek, bokám bizseregtetőn. Minek tétovázzunk, maradandó házunk úgy sincsen a nap alatt. Miért volna kímélned, elvillan az élet, ha botorkál, ha szalad. Szakadt gyökereit, síró csöp ereit szárogast fel vigyázva, s széjjel teregetve tájakba, szívekbe küld el őket, világba. Teljenek, éljenek, lelkekhez férjenek, emberekhez egyenként. Szívvel, ha felfogod, így lehet otthonod mind az egész mindenség.

0: Hírpercek.
1: A mi Úrunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepe. Leó pápa rózsafüzér imádságra hív május 30-án. Ne féljetek címmel kiállítás nyílt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Az istentiszteleti és szentségi fegyelmi kongregáció 2012. július 23-án kelt határozata szerint a pünkösdöt követő első csütörtökön üljük a mi Úrunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepét, tájékoztatott a Magyar Kurír. 16. Benedek pápa kívánságának elegettéve az istentiszteleti és szentségi kongregáció elrendelte Jézus Krisztus örök főpapságának ünnepét, a püspöki konferenciákra bízva annak bevezetését. Az ünnep Krisztust, mint az új és örök szövetség közvetítőjét és megváltó áldozatát ünnepli, ugyanakkor rámutat arra is, hogy Áronnak, az egyházban szolgáltatott végző fiai papokként Krisztus papságának misztériumából nyerik hivatásukat és küldetésüket. Az ünnepet néhány éve vezették be a Magyar Egyházban is, Jézus Krisztus papi szolgálatát ünnepelve ezen a napon. Papjainkért imádkozunk, hogy egyre jobban hasonlóvá váljanak Krisztushoz, az örök főpaphoz. 14. Leó pápa továbbra is kitartóan búzít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként május 30-án szombaton 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek Lourdi miasszonyunk barlangjánál, közölte az Agencir. Az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. A legnagyobb kegyhelyek, mint Lourdes, Fatima, Ukrajna, Medjugorje vagy Fülöp-szigetek már jelezték részvételüket. Az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezésen a helyek erejéig lehet részt venni. A hívők a Szent Atyával való közös imádságba Szent Péter téren elhelyezett óriás képernyőn keresztül is tudnak csatlakozni. Május 26-án ünnepélyesen megnyitották a Ne féljetek című időszaki kiállítást a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, közölte az Egyházmegye. Az összeállítás a Prágai Magyar Intézet és Lengyel Intézet közös projektje. Amikor II. János Pál pápát a konklávé megválasztotta, a világ csodálkozott és megdöbbent, és elhangzottak a szavak, amelyeket azóta kampánytémaként is sokszor felhasználnak. Ne féljetek! II. János Pál Istenre figyelő, szent életű pápa volt, aki Krisztust képviselte és az ő szavát akarta hirdetni, hogy az embereknek soha többet nem kell félnie, mert aki Krisztushoz ragaszkodik, az győz, és aki mindvégig kitart, az üdvözül. A kiállítás tablói május 26 és június 16-a között ingyenesen megtekinthetők a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, 2-től szombatig 10 és 18 óra között. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Kedves hallgatók, mai adásunk tanúságtevője
4: dr. Tamás György.
3: Téged a Mária Rádión keresztül ismertelek meg, önkéntesként műsorokat vezetsz.
4: A Mária Rádióhoz való kerülésem érdekes volt. Idős édesanyám figyelt fel a Mária Rádióra, én a sok elfoglaltság mellett nem hallgattam sose. 2005-ben még a munkahelyem Kecskeméten volt, és Budapestről jártam ledolgozni. Akkoriban indult a Mária Rádió, és mondta, hogy hangoljam rá az autóban a rádiót, és hallgassam, és megfogott engem. És egy kicsit úgy éreztem mindig, hogy ha én így kapcsolatban vagyok a rádió hullámain keresztül Jézussal, Máriával, akkor velem baj nem is történhet. Erőt adott nekem. Minden gond nélkül 5 éven keresztül az utat jártam. És annak idején Dúl Géza atya önkénteseket keresett a Mária Rádióhoz, és én erre jelentkeztem. A műsorok is tetszettek, amelyek ott elhangzottak, és gondoltam, hogy miért ne adnám önmagamat. Amit tudok, azt közkincsé kellene tenni, és jelentkeztem egy ilyen urológiai műsorral, ami a 3 évtizedes tapasztalatomnak a kikristályosodott magva volt, és ezt egyszerű szavakkal, keresztény szemlélettel adtam elő. A későbbiekben fölkértek, hogy legyek az egészségügyi műsorok önkéntes szerkesztőjének a koordinátora, és én ezt örömmel elvállaltam. A rengeteg munkám mellett igyekszem megfelelni a feladatnak.
3: Hogyan vezetett az utad idáig? Az Istennel való kapcsolatod mennyire játszott szerepet a mindennapjaidban?
4: Katolikus családba születtem, egyszerű szülők gyermekeként. Édesapám vasútnál dolgozott, édesanyám árszakértő volt. Igazából akkor kerültem közelebb a Jóistenhez, mikor egyszer egy fiatal atya mise után behívott, hogy volna-e kedvem minisztrálni. Ha jól emlékszem, 15-20-an voltunk minisztrások, szombat délutánonként volt egy ilyen minisztrás találkozó, és az egész hetet beosztottuk, hogy reggel 7 órási, 8 órási, meg az esti misére kik mennek. És akkor úgy párba voltunk, kaptunk egy kis cetlint, azt hazavittem, beírtam a naptárba, régen ilyen világ volt. Nagyon jó társaságba kerültem be. Van egy lány ikertestvérem, férjét a minisztráns társaságból adta neki az úr. A minisztránsi körből rendszeresen találkozok régi ismerősökkel a templomban. Az atya sokszor eljött hozzánk, lelki vezetést adott az egész család életének, ráadásul később kiderült, hogy ő orvosnak készült, csak másképp alakult az élete. Ő vezérfonalat egy útirányt tudott kijelölni. Az ő ismeretsége által még 3. gimnazista koromban már Merényi Gusztáv kórházban, mint segédápoló dolgozhattam, ami nagyon nagy ritkaság volt, mert hiszen még nem voltam 18 éves sem, és ez megerősített engem az ottani sürgésforgás, hogy nekem nagyon nagy örömet szerez, hogy ott a betegekkel beszélgettem. Akkoriban még ilyen feladatokat kaptam, hogy ágytálnak a kivitele, mosdatás, de ezek jóleső érzése töltöttek el, és tulajdonképpen meghatározó volt. Nem sokkal később ugye egyetemre jelentkeztem, oda elsőre nem vettek föl, de az Országos Kardiológiai Intézetben műtőssegédként dolgoztam, ami megismertette velem ezt a típusú munkát is. Bodó Károly atyának nagyon sokat köszönhetek, mert ő az egyháznak a szociális érzékenységét próbálta erősíteni. Mindig beszéltünk az emberi méltóságról, hogy mennyire fontos, hogy mindenkit embernek tekintsünk. A másik dolog, hogy ilyenné válhattam, amivé váltam, kiváló tanáraimnak köszönhettem. Itt megemlíteném akkor dr. Szabó Zoltán tanárurat, aki sajnos már nincs az élők között, és a Szent István kórházból dr. Épási Dénes professzor urat, akik istenfélőek voltak. olyan kölcsönös tiszteletben tudtam én beosztott lenni, és őket szolgálni meg a betegeket, hogy ez később a mostani munkahelyemen is, amikor már én lettem vezető, akkor is erőt, példát ad.
3: Példaképeid voltak.
4: Igen. Én mindig szemem előtt tekintettem azt, hogy úgy kell a pacienseket gyógyítani, meghallgatni, mintha rokonságból lenne valaki, és akkor nem tévedhetünk. Ezt a tanítást kaptam a Szabó Zoltán tanár úrtól, hogy mintha testvéred lenne, úgy gyógyítsd, és akkor baj a döntésekben nem lehet. Megtanultam tőle, hogy nagyon fontos az emberi méltóság. Teremtett lelkek vagyunk, Jóisten képmására lettünk teremtve, nem lehet nagy mellényel odaállni a műtőasztal mellé. Alázatosnak kellene. Nem távolságot tartani, mert nem tudhatjuk, hogy az a páciens, aki nem mond el valamit, lehet, hogy pont ott van a legnagyobb baj. Fontos, hogy egymás szemébe nézünk. Hogyha a páciens megérzi azt, hogy figyelnek rá, akkor már az fél gyógyulás.
3: A hitedből, az Isten kapcsolatodból van-e mód valamit átadni a betegeknek?
4: Én mindenkit megpróbálok az Isten hitre vezetni. Akihez közelebb vagyok, annak mondom, hogy a teste lehet beteg, de a lelke ne legyen beteg, azért ő felel. Mert végül is, aki megszületett, az előbb-utóbb meg is fog halni. Olyankor kicsit bosszankodom magamban, amikor mondja valaki, hogy hát csak ne öregedjen meg, doktor úr. Hát végül is az öregség önmagában nem baj, mert visszatekinthet az ember a dolgaira, és élhet a régi emlékekből. Az persze előny, hogyha erős, egészséges, és úgy öregszik meg valaki. Sokszor az szokott lenni a baj, hogy nincs mögötte gyermek, vagy elhagyta a gyermek, és ez a nagy gondja az anyagiakon túl. Próbálom azt azért sugallni, hogy el kell fogadni a bajokat, mindenkinek van keresztje. Próbálom így az egész embert nézni, eszerint irányítani, mert ettől fel is tud töltődni. Tehát anélkül, hogy gyógyszert írtam volna föl, csak megnyugtatom, ez van, szerencsére az nincsen, jöjjön bármikor, ha segíthetek, és akkor így tulajdonképpen egy picit visszalendítem az egyensúlyába, és magam is ezt tartom, hogy nem félek a betegségektől. Türelemmel kell viselni, ha lelket kell őrizni, tisztán tartani. Önmagamat nem szoktam kímélni, ezért a munkatársai mondják is, hogy főorvosul mi lesz, ha beteg lesz. Hát mi lesz? Mondom, semmi. Kit utasítsak el? Hogyha a rendelési időbe belefér, akkor nem utasítok el senkit. Magamba úgy mindig végig gondolom, amikor véget ér a műszak, 35-40 pacienst látok el napközben, hogy vajon közülük ki lehetett az Úr Jézus.
3: Az orvosi munkád során kerültél le olyan helyzetbe, hogy Isten segítségét kérted, imádkoztál hozzá.
4: De mindig kértem. Minden műtét előtt kértem a Jóisten segítséget, hogy sikerüljön a műtét. Miközben adtuk a helyi érzéseinket, akkor én elmondtam egy mi atyánkat, egy üdvözlégyet. Egyrészt, mert nincs az, hogy hamarabb kezdek el vágni, mint ahogy hatna a gyógyszer. Megvan, hogy mennyi idő, még elmondom az imádságot. Most már néha egy napos sebészeti beavatkozást csinálok, de a napi műtéti tevékenység az megszűnt.
3: Mikor egy-egy nehéz helyzetben Isten segítségét kérted, érezted, tapasztaltad, hogy segített is?
4: Azt mindig érzem, hogy segít. Olyan diagnózis sikerül föltárnunk, vagy olyan betegséget, amiről más nem is gondolt, hogy milyen jó, hogy a gyanú fölébred bennem, hogy küldtem további vizsgálatokra, hogy példát mondjak, béldaganatot, hasnyálmirigyeltérést, vagy aorta, fal, tágulatot tártunk föl, ami később megoldásra került, és a betegnek egyrészt a panasza is megszűntek.
3: Megéletmentő
4: volt. Igen. Tehát, ahogy említettem, hogy nem csak a urológiai dolgokra kell koncentrálni, annak a páciensnek lehet, hogy sokkal nagyobb problémája van.
3: Eszembe jutott az a néhányszor hallott megállapítás, hogy az orvos teszi a dolgát a legjobb tudása szerint, de valójában Isten gyógyít.
4: Egyetértek vele, eszközök vagyunk, fejlődik az orvostudomány, most nagyon elindult a gén sebészet irányába, meg a technikai dolgok irányába, a gépek nem fognak tudni minket meggyógyítani, a lélekre szükség lesz majd, De valóban ezért kell az alázat, mert mindenki egyedi, nincs két egyforma ember.
3: Hogyan töltődsz fel lelkileg?
4: Szerencsére nagyon szép családi életünk van, a Jóisten megajándékozott két lányal, most már várjuk a negyedik unokát is, úgyhogy tulajdonképpen feltöltődés, ha szabad idő van, akkor a három unokára vigyázunk, és ez teljesen kikapcsol. Vannak még a szakrendelő mellett magán orvosi tevékenységeim is, ezeket fogom a család javára megszüntetni, és csak az állami egészségügyben dolgozni. Már nagyobb érték a szabadidő, mint a keresett pénz. Az együtt töltött idő az értékelődik föl, és ez a kikapcsolódás.
3: Hogy érzed, hogy hogyan változtatta meg Isten a gondolkodásodat?
4: Ahogy megismertem a Jóistent, láttam a visszajelzését, a kapott ajándékokat tőle, ez megerősített engem, hogy semmitől nem kell félnem. Ez az Isten hit erőt ad nekem, tehát látom a végét. Tehát akárhogy alakul az életünk, jó sülhet ki belőle, mert arra kell csak figyelnünk, hogy ne kárhozzunk el. Nekem ez az életfelfogásom, hiszen most csak így egy pár dolgot említve az életemből a Jóisten a tenyerén hordoz. 84-ben fejeztem be az orvosi egyetemet, délelőtt az Erkel Színházban volt a diplomaosztás, este egyházi esküvő volt, tehát egy ilyen szervezés. Akkor szolgálati lakást kaptunk akkoriban Drégei Palánkon, feleségem gyógyszerész, és ott 3 év alatt 2 lánygyermekem született. Veronika és Katalin. Pesten már egyházi általános iskolába, Don Boscóba jártak, majd a Szent Margit gimnáziumba, és 2014-ben nagy örömünkre mind a ketten egyházi esküvőt kötöttek. És most a negyedik unokát várjuk a lányoktól, úgyhogy nagy a boldogság. Tehát én ezt mind ajándéknak veszem, mert én most éppen 59 éves vagyok, fiatalon vagyunk nagyszülők. Tehát ez egy ajándék, és állandó megerősítést kapok, hogy ne hagyjuk el ezt az utat. És igyekeztük úgy kialakítani az életünket, hogy közel lakjunk egymáshoz. Édesapám idősebb, az utca végén lakik, tehát naponta látogatom. És a lányaink se laknak messze. Ezt is fontosnak tartom, de ezt én mind ajándéknak fogom föl, mert ez alakulhatott volna másképpen is, hogy ők máshol vesznek házat vagy lakást.
3: Nyilván ők is ajándékként tekintenek rátok. Hogyan látod, hogy a te egyéniségedből, a mentalitásodból a gyerekeit mennyit valósítanak meg?
4: Úgy látom, hogy hatottunk rájuk feleségemmel, ők is templomban járók, a Kati lányom aktív közösségi tag, Baross Gábor telepen, Budafokon. A gyerekek neveltetése is vallásosan indult, ami úgy érzem, hogy a jövőt illetően egy jó alap. A vallásban hitkérdésben én még nem csalódtam. Érzem azt, hogy annyira épül minden egymásra, és én naponta veszem észre a csodákat. Egyszerű dolgokban is.
3: A hitedet, az Isten kapcsolatodat hogy éled meg, és a családban hogy élitek meg a mindennapokban?
4: Nagy szerepe van a közös imádságoknak. Reggel, este feleségemmel imádkozunk, ez erőt ad. Részt veszünk egy vándor evangélium körben is, amikor 3 napig mi mondjuk el az imákat az aznapi evangéliummal. És ez is egyfajta közösséghez való tartozást jelent. Van 10 család, és a lakásokban otthon történik az imádság. Májusban, októberben a Szűzanya hónapjában a Szent Adalbert plébániáról megyünk Mária Zarándok útra. Musics Antal atya vezetésével, és ez is egy csodás dolog, amikor 4-5 busszal egy közösség elmegy imádkozni, egy tulajdonképpen egy ilyen közösségkovácsoló és erőt adó zarándoklat. Ez. Amikor szabadságon vagyok, akkor minden nap szeretnék eljutni a Szentmisére. Édesapámat is gondozom, őt is viszem a templomba, most már kerekesszékkel. Ha együtt vagyunk a gyerekeinkkel, akkor közös imádság, tanítjuk az unokákat, megpróbáljuk a lelküket finomítani, ráállítani egy jó vonalra, mert tudom, hogy a nagyszülőknek előbb-utóbb óriási felelősségük lesz, mert a mai világban annyira szétszórt minden, olyan sok lehetőség, hogy nem lehet választani.
3: Az jutott eszembe, miközben hallgattak, hogy mennyivel boldogabb és teljesebb annak az élete, aki rá tud hagyatkozni Istenre, a gondjaiba be tudja őt vonni, mint akinek nincs ilyen reménye.
4: Akkor mibe kapaszkodik, mibe bízik, mi lesz, ha meghal?
3: Vagy lehet, hogy saját magában, a halála pedig nem gondol.
4: Nem tudom, hogy mi lesz az öregséggel, ugye magára marad. Honnan tudjuk, hogy mi van holnap? Ugye én mindig mondom, ez egy kedvenc mondásom, hogy este meghalunk, reggel megszületünk, hogy közben mi van. Azt nem tudjuk befolyásolni.
3: Volt olyan, amikor egy-egy beteg megváltozott a gyógyulása által?
4: Volt ilyen élményem nem is egyszer. Nagyon jó nyilvánvaló jelei vannak, amikor a paciens elfogad dolgokat, megnyugszik. A baj ugyanúgy ott van, sőt tovább hallat, ugye már az időben, ahogy megyünk előre, és ilyenkor én mindig azt érzem, hogy a jó Istenhez ő közelebb került.
3: Egy ilyen gyógyító kapcsolat, amit mondjuk a rendelőbe is végzel, ez nem csak egy oldalú, hogy te adsz, mi az, amit kapsz te a betegektől?
4: Vannak páciensek, akik nem panaszkodnak, és tudom, hogy komoly baj van. Ezek nekem erőt adnak, ugye, mert lehet, hogy én is hasonló helyzetbe kerülök. Tudomásul vesz dolgokat, tud mosolyogni, és egymást erősítjük.
3: Mit tartasz a legszebbnek a szakmádban?
4: Közhelynek tűnik, hogy ott segítünk másokon, de az, hogy belelátok egy másik ember lelkébe, a bajaiba. Ez nekem nagyon tetszik, és hogy sokszor csak egy tanácsra vágyik az illető. Anélkül gyógyszert írnék föl, csak azt mondom, ó, ezzel nem kell foglalkozni, erre figyeljen, és már is szinte meg van gyógyítva. Tehát kizökkenteni az ő gondolataiból, én ezt saját magamon tapasztaltam. Fájt a bélrendszerem, elmentem, megvizsgáltak, azt mondták, neked bajod nem lehet, onnantól kezdve, pedig csak vizsgálat volt, nincs is bajom. Ennyit számít a szónak az ereje, az, hogy ki mondja, hogy bízok valakibe.
3: Szóba került a Mária Rádióbeli műsorod.
4: Most szerkeztünk szemmel vesz napra, az egészségügyek napjára, vagy a gyógyítók napjára, több témakörbe is műsorot, a család egységért. Nagyon szeretnénk, hogyha a magzatok életben maradnának, nem művi úton, hanem Istennek tetsző módon születnének a gyerekek. A magzatvédő műsorokban ki kell, hogy emeljük azt is, amire most még azért kevés esély van, vagy ritkán kerül sor, hogy tulajdonképpen ott nem is egy ember felel ezért a dologért, hanem a férfi is felelős. Tehát közös döntésnek az eredménye, ha a magzat nem születik a világra. A művi megtermékenyítéssel kapcsolatosan meg az a véleményem, hogy teljesen új szemlélet kellene, hamarabb kellene, hogy családalapításra gondoljanak a fiatalok megfelelő közegben, tehát nem élettárs viszonyban, hanem alapokra épített házasságban, mert akkor nem lenne szükség erre, hiszen lehet, hogy nem elsőre, lehet, hogy évek múlva, vagy ugye sokszor hallunk olyat, hogy 10 évre születik gyermek, ez mind Isten ajándéka tulajdonképpen, ezt nem lehet nekünk kierőszakolni.
3: Mi az, amit még el szeretném mondani?
4: Minden kegyelem, az erős Isten hit is kegyelem. Észre kellene vennünk az életben, hogy mikor szólít meg az Isten, és igent mondani. Uram, tudom, hogy te előbb szerettél engem, mint én téged. Köszönöm az eddigi életemet, a rengeteg kegyelmet. Kérlek, hogy a betegekhez továbbra is szelíd legyek, alázatos, és minden tevékenységem a te dicsőségedet erősítse.
3: Kedves hallgatók, dr. Tamás György tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.

Amikor úgy érzed, hogy bizonytalan a lépted, nem kell félni, én mindent megteszek, érted?

mivel én vagyok urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki azt mondom neked,

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

Leó pápa, az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. 14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért, a békért május 30-án. Leó pápa augusztus 22-én San Marino-ba látogat.

0: Az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. Csütörtökön délelőtt találkozott a Szent Atya az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőivel, akiknek felvázolta az egyház és az ige hirdetés előtt álló feladatokat. Reményt kell adni a mai világnak, a keresztény hit szépségét a személyes, következetes tanúságtételen keresztül mutatva meg. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban akadozik a hitátadás. Oda kell figyelni a katekumenekre és a bérmálkozó fiatalokra, hogy a szentségek felvétele után is az egyházban maradjanak. Leó pápa örömmel köszöntötte az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, akik a világ evangelizálása alapvető kérdéseinek szekciójához tartozóan eszmét cseréltek az előttünk álló kihívásokról.
1: La circostanza mi offre un'opportunità per condividere alcune considerazioni che riguardano la vita della Chiesa, soprattutto per gli anni che stanno davanti a noi.
0: A Szent Atya megosztotta velük az egyház életére és a jövőre vonatkozó gondolatait. Elsőként köszönetet mondott a tavalyi szent évben nyújtott nagyszerű munkáért, amelyet az evangelizálás dikasztérium végzett. Kegyelmi időt éltünk meg, amely alatt 33 millió zarándok érkezett Rómába. Ez óriási szervezési feladatot jelentett, ami a kedvező fogadtatásban és főként a lelki dimenzióra való odafigyelésben mutatkozott meg, hiszen az Úr bőséges ajándékaival árasztotta el a híveket. A négy pápai bazilika szent kapuin való átjutás mellett a helyi egyházak is intenzíven élték meg a szent évet. Az egész világon a remény vált a keresztény élet főszereplőjévé. A kisebb testvér a remény magával vonza a másik kettőt is, a hitet és a szeretetet, melyet hirdetni kell, erőteljesen és meggyőződéssel megélni. A világ ma jobban szomjazza a reményt, mint valaha, jelentette ki Leó pápa. Békében és abban a bizonyosságban akar élni, hogy föl lehet építeni egy Isten gyermekeihez méltó várost, mely át van szőve reménnyel, és valódi, nem csalóka célokat kínál. Ne törjük meg ennek hirdetését, mely tanúságtételünkben válik láthatóvá, amikor Isten igéjéhez hű tanítványok vagyunk. Az evangelizálásnak kell továbbra is motiválnia az egyetemes egyház és a helyi közösségek minden tevékenységét. A hitet ugyanis csak így lehet mindig újra felfedezni a maga szépségében és hitelességében. Az evangélium hirdetése, mely reményt táplál, nem egy utópikus elképzelés, hanem olyan tanúságtétel, mely vonzó, mivel a szeretetre és az igazságra hív. Nem szabad alábecsülnünk a hitválságát, mely főleg a nyugati országokban jelentkezik, azokkal a társadalmi és kulturális tényezőkkel együtt, melyek széles körben a vallás iránti közönyhöz vezettek, állapította meg beszédében a pápa. A hit sokak életében már nem tűnik fontosnak. Ez viszont azzal a veszéllyel jár, melyet nem mindig érzékelünk a maga súlyosságában, hogy az ember megszűnik keresni az élet értelmét. A nagy egzisztenciális kérdéseket elkerülik, miközben széles körben terjed a technológia kultúrája, aminek minden igényt ki kellene elégítenie.
1: L'incontro con Cristo è in grado di restituire pienezza di significato e di valore alla vita delle persone.
0: A Krisztussal való találkozás képes visszaadni az emberi élet értelmének és értékének teljességét. Az egyház pedig ráébred arra, hogy a feltámadt Úrtól kapott küldetése mindig időszerű marad. Senki nem helyettesítheti az egyházat ebben a sürgős küldetésben, amelyre szükség van ahhoz, hogy biztos alapokat nyújtson az emberiség jövőjéhez, hogy az a béke, az igazságosság, a szabadság és a testvériség jövője legyen. Amint az a januári konzisztóriumon kiderült, Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítása továbbra is fontos támpontot jelent, mely nem pusztán új tartalmakat vezet be, hanem elsősorban a keresztény és egyházi identitás közepeként tekint az ige hirdetésre. Leó pápa ezért arra szólította az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, hogy forgassák a pápai buzdítást, és használják munkájukban minden szinten, hogy elősegítsék a Krisztus központú és kérugmatikus küldetést, mely a Krisztussal való találkozásból születik, ami képes átalakítani az életünket. Nagy figyelmet kell fordítani a fiatalok lelkiségi törekvéseire, ahogyan az a fiatalok szentévi találkozóján egyértelműen kiderült. Az új generáció nem zárkózik el az evangéliumtól, sőt, sokan jobban meg akarják ismerni, amikor találkoznak vele, mert érzékelik, hogy ott rejlik a valódi boldogság titka. A pápa biztos benne, hogy az evangelizálás dikasztérium hatványozottan figyel erre az igényre, mely hiteles és következetes választ vár tőlünk. Az evangelizálás nem a struktúrák hatékonyságára vagy a társadalmi fontosságra épít, hanem azt az utat követi, amelyet a Szentlélek mutat, hogy sokakat Krisztushoz vezessen, az ő üdvözítő szavához, szeretetéhez, mely megújítja az életet.
1: L'evangelizzazione deve misurarsi oggi in modo particolare anche con mutate condizioni e dinamiche nella trasmissione della fede di generazione in generazione.
0: Az evangelizációnak ma megváltozott feltételekkel és működési mechanizmusokkal kell szembesülnie a generációk közötti hitátadás folyamatában. A világ egyes részein a hitátadás megtorpant, ez pedig új kihívások elé állít minket. A fiatal nemzedékekben egyfajta lelki szegénység jelentkezik, kevés a motivációjuk és eszközeik arra, hogy szabadon megérleljék magukban a hithez való csatlakozást, ami értelmet ad az életnek. Hála Istennek sok olyan tapasztalat is van szerte a világon, melyen keresztül a keresztény közösségek, társulatok, mozgalmak, egyházi csoportok találkoznak a fiatalokkal, meghallgatják őket, párbeszédet folytatnak velük. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban elterjedt kulturális légkör csökkenti azt a képességet, hogy türelemmel, kitartóan és kritikus szellemben megdolgozzanak a személyes igazságkeresés folyamatáért. Félő, hogy minden egyes üzenetet csak egy véleménynek érzékelnek a sok közül, figyelmeztetett 14. Leó pápa. A hitátadás ebben a helyzetben olyan személyes és közösségi találkozásokon keresztül valósul meg, ahol a keresztény hit örömét, az evangéliumi élet következetességét tapasztalják meg. Nem attól lesz vonzó a kereszténység, ha felhigítjuk annak tartalmát, és enyhítjük az elvárásokat, hanem attól, hogy alázattal és bátran tanúskodunk az útról, az igazságról és az életről, ami sok embert megtérített és megszentelt. Ahogy 16. Benedek pápa megállapította, ma olyan emberekre van szükségünk, akik egy felvilágosult és megélt hiten keresztül teszik hihetővé Istent a világban.
1: Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa parlare all'intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri.
0: Olyan emberekre van szükségünk, akinek értelmét Isten világosítja meg, és akiknek szívét Isten nyitja meg, hogy ezáltal ők is megszólítsanak másokat. Isten csak olyan embereken keresztül térhet vissza az emberekhez, akiket megérintett Isten. Az életszentség ezért mindig a legmeggyőzőbb formája a keresztény hit szépségének, mely túlmutat minden időn és minden kultúrához szól. Leó pápa kitért még a hitoktatás fontosságára, mely alapvetően határozza meg az egyház életét, képzési feladatát és a hitátadást. Nem szabad, hogy a közösség örömteli szolgálata a katekumenek befogadására és támogatására véget érjen a keresztség szentségének kiszolgáltatásával. A következő feladat is legalább ekkora felelősséget kíván, vagyis hogy megfelelő környezetet nyújtsanak azoknak, akik Krisztushoz és egyházához csatlakoztak. Ahhoz, hogy élő maradjon a hit, amelyet a keresztségben választottak, a plébániai közösségeknek a keresztény élet magas szintű elvárásaira kell törekedniük. Ezáltal biztosítanak teret az újonnan megkeresztelteknek a következetes fejlődéshez, a személyes kapcsolatok gyümölcseként, amelyeket kölcsönös szeretetben és szolgálatban élnek meg. Hasonló odafigyelésre van szükség a bérmálkozó fiatalok esetében is.
1: Incoraggio le molteplici iniziative che li accompagnano nel proseguimento del cammino di fede per la loro crescita umana e cristiana.
0: Leó pápa minden olyan kezdeményezést támogat, amely segíti őket a hit útjának folytatásában, hogy emberi és keresztény fejlődésüket szolgálja. Ezek a törekvések akkor lesznek valóban hatékonyak, ha személyesen foglalkoznak minden egyes fiatallal, visszatükrözve az Úr egyetlen és személyes szeretetét. A Szent Atya beszéde végén köszönetet mondotta az evangelizálás dikasztérium tagjainak, akik hozzájárulnak a pápa szolgálatához és az egész egyház javához, majd Szűz Mária az evangélium tökéletes és missziós tanítványára bízva őket, apostoli áldását adta rájuk.

0: 14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért, a békéért május 30-án. 14. Leó pápa a május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertekben található Lourdi miasszonyunk barlangnál imádkozza el a Mária imát. A vatikáni kezdeményezés kapcsán a világ számos jelentős kegyhelye felhívta a hívőket és a zarándokokat, hogy csatlakozzanak az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezéshez. Az érdeklődők a Szent Péter téren felállított óriás képernyőkön is követhetik az eseményt. A Szentatyának a világ békéje iránti kitartó elkötelezettsége konkrét gesztusokban és az imádságra szólító folyamatos felhíváson keresztül is megnyilvánul. A mostani kezdeményezést az evangelizációs dikasztérium Leó pápa jóváhagyásával és a világ jelentős Mária kegyhelyeivel történt egyeztetés után indította el ezt a közös, világméretű imaláncot a világ annyira óhajtott békéért. Az evangelizációs dikasztérium honlapján közzétett közlemény megnevez párat a világ ezernyi Mária kegyhelyei közül, melyek közvetlen kapcsolatban együtt imádkoznak szombat este 14. Leó pápával, így szerepel közöttük Olaszországban a Pompei rózsafüzér királynője kegyhely, a názáreti szentház lorétói kegyhelye, a franciaországi Lourdi miasszonyunk kegyhely, a portugáliai fatimai rózsafüzér szűzanya kegyhelye, a libanoni Szent Sárbel Annaiá kegyhely, a béke királynője kegyhelye a bosznia-hercegovinai Medjugorjében, a Fülöp-szigeteki úti boldogasszony kegyhely, az ukrajnai Zárványiciai görög katolikus istenszülő Mária kegyhely. A Mátra-Verebélyi Szent Kuti nemzeti kegyhely is csatlakozott a felhíváshoz, honlapjukon olvasható a közlemény. 14. Leó pápa a világ békéjéért imádkozza a rózsafüzért május 30-án szombaton, este 7 órakor a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál. Ehhez csatlakozunk online a Mátra-Verebélyi Szent Kuti nemzeti kegyhelyen, az evangelizációs dikasztérium szervezésében. Szeretettel várunk minden békére vágyó hívőt. A szombat esti pápai litániára és rózsafüzérimára a vatikáni kertekben szabadon és ingyenesen lehet belépőjegyet igényelni, amíg a készlet tart, a Szent Péter térre vezető Via della Conciliazione 7-es szám alatt, a rózsafűzér imádkozása előtti napokban, május 29-én, május 30-án, 9:30 és 17:30 között. A vatikáni kertek Lourdi barlangját 124 évvel ezelőtt, 1902. június 1-én François-Xavier Schopfer tárb püspöke ajándékozta 13. Leó pápának, pápaságának utolsó előtti évében. Az eredeti Lourdi Massabielli barlang másolatát Constantino Snyder, a Szent Apostoli Paloták építésze készítette. Az építési költségeket a Szeplőtelen Fogantatás misszionáriusainak világszerte gyűjtött adományai fedezték. A megnyitón 13. Leó pápa mellett Schöpfer püspök is jelen volt. A barlanghoz nem sokkal később hozzáépítették a templom körüli teljes terület kicsinyített mását, beleértve egy tornyot is, amelyet két lépcsősor övezett. 1905. március 28-án Szent 10. Pius pápa ünnepélyesen avatta fel. 11. Pius pápa a torony lebontására kényszerült, amely mindössze 28 évvel az építés után már veszélyes állapotban volt, Bernadette Subiru szenté avatásának évében. Az 1930-as években a pápai katonai testület, a Palatinus tiszteletőrség használta a szertartás és az új szolgálatba lépő újoncok eskütétele után. 1960-ban Pierre-Marie Théas, tárb és Lourdes püspöke ajándékozta II. János pápának azt az oltárt, amely a jelenések helyszínén volt. 1982-ben Szent II. János Pál pápa a két oldalsó lépcsőt lebontva alakította ki a barlangot mai formájában, amely a vatikáni kertek felső nyugati részén található.
1: Leó pápa augusztus 22-én San Marinóba látogat. 14. Leó pápa augusztus 22-én délután Riminiben részt vesz a népek közötti barátságért rendezvényen, és szentmisét mutat be az egyházmegye híveinek. Ugyanezen a napon délelőtt fölkeresi a San Marinói köztársaságot, jelentette be a pápai ház prefektúrája. A pápa elfogadta a mini állam akkori vezetőinek a meghívását, ezért augusztus 22-én délelőtt lelkipásztori látogatást tesz San Marinóban. Legutóbb 15 éve Benedek pápa kereste föl az önálló itáliai köztársaságot. Nagy izgalommal és örömmel fogadta a Szentatya látogatásának hírét a mini állam külügyi államtitkára Luca Beccari, aki hozzátette, rendkívül jelentőségű esemény lesz intézményi, diplomáciai és lelki szempontból. A Szentszékkel való diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulóján a pápa látogatása megerősíti azt a különleges és egyedüli kapcsolatot, amit San Marino hosszú ideje fenntart az azonos értékek és elvek mentén, osztozva a béketörekvésekben.

0: Humanitas kezdetű enciklikáját. Ne féljetek címmel kiállítás nyílt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban. A mi Urunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepe. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Május 25-én mutatták be 14. Leó pápa május 15-én aláírt Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját, amely az egyház fő első körlevele. A dokumentum, amelyet jelentős várakozás előzött meg, korunk új jelenségeinek, főként a digitális forradalom kihívásainak és a mesterséges intelligencia terjedésének fényében mutatja be az egyház társadalmi tanításának üzenetét. A Magnifica Humanitas a valóság és az igazság mellett kiálló védőbeszédként is olvasható, és ebből fakadnak a valóság meghamisítását elítélő és az igazság szenvedélyes keresését magasztaló erkölcsi állásfoglalásai. Nem a mesterséges intelligencia kérdéseit veszi terítékre, hanem annak áttekintésére vállalkozik, hogy az új technológia milyen hatással van az emberi életre és az emberről alkotott kortárs felfogásra. Enciklikájában a Szentatya félti az emberi szabadságot a mesterséges intelligenciától. Május 26-án ünnepélyesen megnyitották a Ne féljetek című időszaki kiállítást a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, közölte az Egyházmegye. Az összeállítás a Prágai Magyar Intézet és Lengyel Intézet közös projektje. Amikor II. János Pál pápát a konklávé megválasztotta, a világ csodálkozott és megdöbbent, és elhangzottak a szavak, amelyeket azóta kampánytémaként is sokszor felhasználnak. Ne féljetek! Második János Pál Istenre figyelő, szent életű pápa volt, aki Krisztust képviselte és az ő szavát akarta hirdetni, hogy az embereknek soha többet nem kell félnie, mert aki Krisztushoz ragaszkodik, az győz, és aki mindvégig kitart, az üdvözül. A kiállítás tablói május 26 és június 16-a között ingyenesen megtekinthetők a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, 2-től szombatig 10 és 18 óra között. Az istentiszteleti és szentségi fegyelmi kongregáció 2012. július 23-án kelt határozata szerint a pünkösdöt követő első csütörtökön üljük a mi Urunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepét, tájékoztatott a Magyar Kurír. 16. Benedek pápa kívánságának elegettéve az istentiszteleti és szentségi kongregáció elrendelte Jézus Krisztus örök főpapságának ünnepét, a püspöki konferenciákra bízva annak bevezetését. Az ünnep Krisztust, mint az új és örök szövetség közvetítőjét és megváltó áldozatát ünnepli, ugyanakkor rámutat arra is, hogy Áronnak, az egyházban szolgáltatott végző fiai papokként, Krisztus papságának misztériumából nyerik hivatásukat és küldetésüket. Az ünnepet néhány éve vezették be a Magyar Egyházban is, Jézus Krisztus papi szolgálatát ünnepelve ezen a napon. Papjainkért imádkozunk, hogy egyre jobban hasonlóvá váljanak Krisztushoz, az örök főpaphoz. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Istentől megáldott szép estét kívánunk mindenkinek. Önök a Mária Rádió keletfelvidéki körképét hallják, a Bódva menti Szepsiből. Ha a pünkösd, akkor Szepsiben templom búcsú. Mivel őseink 700 éve a templomot, a Magyar Királyság északkeleti részén, Kassa tőszomszédságában a Szentlélek tiszteletére emelték. Korábban valószínűleg az alig 10 kilométerre lévő tornai templomot látogathatták, hiszen az még Szent István királyunk rendelete alapján 10 településnek egy templom szerint épült. A Szentlélek jelképe a galamba mai napig is szerepel a város címerében. Igaz, hogy a dicsőnek kikiáltott szocialista rendszer idején a címerből eltávolították a galamb feje körüli glóriát, Sic transit gloria mundi, így múlik el a világ dicsősége, ami múlandó, az elveszhet. A szocializmus összeomlott, ám a Szentlélek nem hagyott el minket. A templom őrzi Szent István, Szent László emlékét is, mind a régi oltáron szinte díszőrséget állva a középen látható szoborcsoport mellett, megjelenítve Szűz Máriát és a Szentlélek kiáradását váró apostolokat. Ám a szentélyen kívül baloldalt látható egy régi festmény, amelyen Szent Istvánt és fiát, Szent Imre herceget láthatjuk, jobb oldalt pedig a sziklából vizet fakasztó Szent Lászlót ábrázolja Szabó Ottó festménye. Egyébként a gótikus keretekbe ágyazott keresztúti stációkat is ő alkotta, közel 30 éve, amikor Gábor Bertalan esperes megkezdte Szepsiben a szolgálatát. Később a templomkertben lévő Via Lucis a keresztény reménység útjának márványlapokra álmodott állomásai is Szabó Ottó rajzai alapján készültek Lukács János műhelyében. A nagypénteki passió előadásával 26 éve kezdte meg működését a Vox Colombelle kórus, amelynek nevét szintén az Istentől kapott pünkösdi ajándék ihlette, hiszen magyarul a kis galamb hangja a jelentése. Szerényen jelezve a közös éneklés üzenetét. A csoport már többször járt Csíksomlyóban, kapcsolatot is teremtett a kisgalambfalvi kórussal. Az idén viszont csak egyik tagjuk jutott el, de nem akárhogyan, kerékpáron. Egy hetes kerekezés közel 700 kilométer megtétele után az újabbkori gyarló országhatárakon is átkelve lélekben összekötötte a Bódva völgyét a Somlyó hegyel. Szűz Mária országa ismét egy élet. A templomban egy szintén Szabó Ottó által készített festményen látható boldog salkaházi sára, mintha épp akkor mondaná, hogy íme, itt vagyok, engem küldj. De utal arra is, amikor védenceit a háború idején a hitványgyilkosok el akarták hurcolni, ő ment helyettük. Engem vigyetek. Boldogavatási dekrétumát 16. Benedek pápa éppen 20 éve, 2006. április 28-án írta alá. A szociális testvérek 1944-ben mintegy 1000 üldözöttet bújtattak. Valamennyi rendházuk tele volt velük, közülük majdnem 100 személyesen Sára nővér mentett meg, aki ekkor a Bokréta utcai munkásnő otthon, a katolikus nővédő otthont vezette. December 27-én a zsidók utánkutató nyilasok körbevették az otthont, 4 embert és a hitoktatót is őrizetbe vették. Sára nővér a razzia végén érkezett, de nem menekült el. Így őt is magukkal vitték. Halálának körülményei sokáig nem voltak ismeretesek. Később a zuglói nyilasper egyik vádlottja mondta el a bíróságnak, ami megtörtént. A foglyokat este a fővámház elé terelték, levetkőztették, és a Duna partjára állították őket. Mielőtt a sortűz eldördült, egy alacsony, fekete hajú nő, Sára nővér, a kivégzők felé fordult, a szemükbe nézett, letérdelt, az égre tekintett és keresztet vetett. Holttestét a Dunába vetették, sírja ismeretlen. Ám a lélek halhatatlan, és emlékét nem csupán a templom őrzi, ahol többek között Eszterházy Jánossal is találkozott, hanem az egyházi iskolaközpont is az ő nevét viseli. Ott már a pünkösd előtti szombaton megkezdődött az ünnep. Hagyományosan immár 10. alkalommal családi napot tartva az iskola melletti réteken, Petőfi körtefája közelében. Szülők, gyerekek, óvodások, kisiskolások, cserkészek, pedagógusok és alkalmazottak, és persze az iskola lelkivezetője, Gábor Pertalan, Esperes plébános, pápai káplán. Játékos, vetélkedő, szórakoztató műsor, lovaglás, büfé, minden volt, ami egy kellemes, nagycsaládi összejövetelhez szükséges. És persze az isteni áldás, a kiváló időjárás is segített. Utoljára lehettek jelen diákként a 4. gimnazisták, 14-en, akik immár elmondhatják, hogy sikeres érettségi vizsgát tettek. Pünkösd után ismét hazalátogatott az életének 99. esztendejében járó Görcsös Mihályné született Takács Gizella, nyugalmazott tanárnő, a 10. könyvének az Ezer jó fűnek a bemutatójára, amit a Salkaházi Iskola Központ könyvtárában rendeztek meg. Gizike néni Cikola-szigetről származik, Kodály Zoltán tanítványa is volt, és évek hosszú során tanított zenét, magyar nyelvet, de németet és franciát is. 1956-ban, ama tragikus mosonmagyaróvári vérengzés idején még ott volt tanár. Majd feleségül jött a bódvamenti Debrőd néprajzosához, helytörténészéhez, Görcsös Mihályhoz, és Kassán éltek. Ezekben az időkben tanított Szepsiben is. Majd a rendszerváltás után nyugdíjasként meghívták ismét a Szepsi Magyar Gimnáziumba. A könyvbemutatóra rengeteg egykori tanítványa eljött. Sokaknak már az unokája is az egyházi iskola diákja. Csodálatos, hogy mindenkire név szerint emlékezett. A könyv egyébként nem gyógynövényes gyűjtemény, hanem olyan versek, amelyeket a virágok ihlettek. De amint ő maga is mondta, ezer jó fű, örvendetes virág lehet egy jó szó, egy mosoly, egy kedves pillantás is, ami szívből fakad, és a jézusi szeretet tölti be. És szerinte ez a hosszú élet egyik titka is. Dolgozik újabb kötetén, és reméljük, hogy 100. születésnapján azzal együtt ünnepelhetünk majd. Önök a Mária Rádió keletfelvidéki körképét hallották. Köszönik figyelmüket a Szepsi önkéntesek. Cehelnyik István, műszaki munkatárs, és Mihály Molnár László, hírolvasó, szerkesztő. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 17 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: A következő műsorunkban a kedves hallgatók, Fábri Kornél atya a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozón elhangzott főelőadásának első részét hallhatják.
3: Isten hozott, Fábri Kornél atya vagyok. És ez itt nem a Biblia egy év alatt podcast. Úgyhogy örülök, hogy itt vagyok, és örülök nektek is. Remélem, hogy mindenki befért, aki be akart. Ha nem, akkor a közösségi házban van még hang, talán is kép is. Úgyhogy örülök, hogy itt vagytok. És azt mondom, hogy örülök az esőnek, mert ha nem örülnék, akkor is esne. Hát akkor a hozzáállásomon változtatok, és azt mondom, hogy örülök az esőnek. Nagyon is kell, és még az jutott eszembe, hogy van egy elhíresült mondata egy kisfiúnak, amit ráírtak sok-sok mentőre, hogy na, szia mentők, és aztán riportot készítettek ezzel a kisfiúval, és mondta, hogy én egy hősz vagyok. Hát ti is hőszök vagytok, hogy itt vagytok. Nem tudom, a helyetekben mit csinálnék ilyen fiatalon, kinézek az ablakon, nem, eleve felsekelek, tehát hogy ilyen csapadékos idő, ilyen pont ilyen alvásra való, de ti itt vagytok, és ennek nagyon örülök. Este nem is véletlen, hogy itt vagytok, úgyhogy azért vagyunk itt, mert hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk, és most éppen itt vagyunk, itt mozgunk, itt élünk, és hát erről szeretnék sok mindent mondani nektek, remélem, hogy minden belefér, amivel készültem, de arra gondoltam, hogy kezdjük azzal az alapigével, amiből ez a mi mottónk, az idei mottónk származik. Az apostol cselekedetei 17. fejezetéből olvasok. Pál az Areopagus közepére állt, és elkezdett beszélni. Aténi férfiak, látom, hogy minden szempontból igen vallásosak vagytok. Amint szétnéztem és megtekintettem szentélyeiteket, ráakadtam egy oltárra, amelyen az a felírás állt az ismeretlen Istennek. Nos, én azt hirdetem nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek. A világot és a benne találhatókat teremtő Isten nem lakik emberi kéz emelte templomokban, hiszen ő az ég és föld ura, nem kívánja emberi kéz gondoskodását, mintha szüksége volna valamire, hisz ő ad mindennek életet, levegőt és mindent. Ő telepítette be az egy őstől származó emberiséggel az egész földet. Ő határozta meg itt lakásuk idejét és határát. És mindezt azért, hogy keressék az Istent, hogy szinte kitapogassák és megtalálják, hiszen nincs messze egyikünktől sem. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy költőitek is mondják, mi is az ő nemzetségéből valók vagyunk. Ha tehát az Isten fiai vagyunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az istenség aranyhoz, ezüsthöz, kőhöz vagy a művészet, az emberi elme valamilyen alkotásához hasonló. Az Isten eddig szemet hunyt a tudatlanság kora felett, de most tudomására hozza az embereknek, hogy mindenütt meg kell térnie mindenkinek. Mert kiválasztott egy napot, és ezen az igazságos ítéletet ül a világ fölött egy arra rendelt férfi által, aki mellett mindenki előtt tanúbizonyságot tett azzal, hogy feltámasztotta a halálból. A halottak feltámadásának hallatára néhányan kigúnyolták, mások meg azt mondták, majd még máskor is meghallgatunk erről. Pál erre eltávozott körükből. Néhányan azért csatlakoztak hozzá, köztük Areopagita Dénes és egy Damaris nevű asszony, és még mások is. Hát ez az alapkörnyezet, amiből kiindulunk. Ott vagyunk Aténban, Areopagoson, Pál apostol megy, és teljesen idegeneknek beszél arról, hogy hát egy férfi fogja megítélni a világot, akit ráadásul Isten feltámasztott, és hát azt tudni kell, hogy a zsidó kultúrába a hellén hatásra jött be egyáltalán a testi feltámadásba vetett hit, mert előtt egészen mást hittek. És Jézus az ő feltámadásával pont ezt erősítette meg, hogy jól hiszitek, valóban van feltámadás, van örök élet, lesz egy megdicsőült testünk, és hogy örökké élünk, mert hogy a lelkünk az örökké él. Aztán majd a feltámadáskor ugye testet is öltünk. Mi az, amiről szól ez a mondat, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk? Hát az első és talán a nulladik pont az lehet, hogy nem véletlenek vagyunk. Teremtve vagyunk. Valaki által, valaki akar téged, és hogyha teremtett világban élünk, akkor azt jelenti, hogy a világ az nem egy baleset, nem egy véletlen sorozat, hanem az életünknek a forrása, és itt élünk már most Isten jelenlétében. Ugye a mai fiatalok egyik nagy kérdése az, hogy vajon én számítok? Hogy te is számítasz valamit? Számít a véleményünk? Ugye nemrég voltunk ugye a választások után, hát mindenkinek volt egy voksa, számít, mert az összességében kiadta, hogy mi lett a végeredmény. És ami még jellemző nagyon a mai fiatalokra, az egyfajta identitásválság. Ugye az identitásunkat ugye három dolog is megadja, a nemünk, a nemzetünk és a vallásunk. Én azt mondom magamról, hogy én egy római katolikus magyar férfi vagyok. Ez úgy meghatároz, de mondhatnám azt, hogy Isten szeretett bűnös gyermeke. Ez is meghatároz. És erről majd később lesz szó, de éppen azért, hogyha nem vagyok tisztában az identitásommal, abból szorongás jön, hogy akkor nem tudom, hol van a helyem, most mi az, ami igaz, mi az, ami nem igaz, mi az, ami biztos az életemben, mi az, ami nem. És ezért keresünk fogódzókat az életben, amiben garantáltan fogódzhatunk. Ugye régen azt mondtuk, hogy hiszem, ha látom. Ma én azt mondom, akkor se hiszem, ha látom. Ugye hány olyan videó kering az interneten, ami AI generált, köze nincs a valósághoz, úgyhogy már abban is kételkednem kell. És emlékszem, nagyjából 10 évvel ezelőtt volt egy TEDx-es előadás, ahol az előadó kitette 4 részre osztva a képernyőt Obama amerikai elnöknek az arcát, illetve hát Obama beszélt mind a 4 részletben, és az előadó megkérdezte, hogy önök szerint melyik a hamisítvány? Mind a 4. Tehát azt jelentette, hogy ha már van hangom fönn az interneten, ha van egy képem rólam, akkor bármit a számba lehet adni. És innentől kezdve kiderül, hogy ezek után mindenfelől kételkednem kell, hogy ez igaz, nem igaz, és ezért a világ egyre inkább keresi a fogódzókat, és ráadásul ez visszafele is elsülhet, hogy azt mondom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez így megtörtént a valóságban, vagy ha valamit, olyan dolog készül rólam film, akkor azt mondom, hogy ó, hát ez AI. Tehát elbújhatok az AI mögé, hogy tehát ez hamisítvány. Bizonyítsa be bárki, hogy nem az. Tehát látszik, hogy a mai világban a hazugság atya nagyon dolgozik. Ő a sátán. Ez az egyik beceneve, hogy a hazugság atya. Meg ő a vádló is, ilyen szempontból is nagyon dolgozik. Úgyhogy eleve keresjük az identitásunkat, hogy mi az, ami igaz, mi az, ami valós a mai világban. Ha Isten teremtett, akkor nem selejt vagyok, és nem véletlen. Ő akar téged. És ez a kiinduló pontunk, hogy nem véletlenül vagy. Sőt, azt mondom, hogy Isten jobban akar téged, mint a szüleid. A szüleik egy gyermeket akartak jó esetben, Isten pedig téged. Név szerint. Ő már tudta, hogy ki leszel, a szüleid még csak vártak ott valakit, aki növekedett. Ugye a Teremtés könyve is azt írja az egész teremtésről, hogy Isten látta, hogy ez jó, hogy a világ jó, amiben mozgunk, vagyunk, az a világ az jó. És hogy sokszor hallunk olyat, hogy hát nem jó ez a világ, és egyszer mondta nekem egy férfi, hogy hát, atya, én ennél jobb világot teremtettem volna. Szerény. Mondom, ezt azzal a szürke állománnyal mondod, amit a jó Isten teremtett beléd. Tehát egy kicsit olyan, ha ez nem lenne, akkor ezt se tudnád mondani, tehát hagyjuk a jó Istenre a világ teremtését, a megváltását is, mindezt nagyon jól megcsinálta. Úgyhogy nekünk már csak benne kell élnünk, mozognunk és lennünk. Úgyhogy az az üzenet ennek a nulladik pontnak, hogy nem kell magadat kitalálnod. A jó Isten már kitalált téged, meg is alkotott, aztán, hogy mivé fejlődsz, az már azért rajtad is múlik. És fontos, hogy előbb szerettek, mint hogy bármit is teljesíthettél volna. És hányszor kételkedünk Isten szeretetében, és ilyenkor mindig azt mondom, hogy nézd rá a megfeszített Jézusra, a keresztre. Ő nem azért halt meg, érted, mert megérdemelted, mert annyira jó fej vagy, és hát tényleg egy megváltást megérdemelsz. Hiszen már 2000 évvel ezelőtt volt, mielőtt bármit is bizonyíthattál volna, hogy mennyire megérdemled, hanem megelőlegzett szeretetből. Ugye innen indulunk, hogy az egész világot Isten szeretetből teremtette, és talán Babics mondta, hogy Isten széles jókedvében teremtette a világot. És most, hogy nyílnak a virágok, hogy kicsit nézd meg egyet közelebbről, de egyszerű pipitért, és annyira döbbenetesen szép, megvan minden része alkotva, és aztán, ha elmész egy akváriumba, és ott mutatnak egy mélytengeri halakat, mondom, ez hogy jutott eszébe a Jóistennek? Hát olyan csúfok szegények, de hát nyilván ízlésekről nem lehet vitatkozni, de szóval mindennek értelme van, és az Isten szeretetből alkotott mindent. Itt az előbb felolvasott Abcsel 17-ből látjuk, hogy az emberek keresnek valamit, amire rá lehet építeni az életet. Ugye a görögök sok Isten hívő nép voltak, kicsit kivetítették a maguk emberi világát, legyen Isten a szerelemnek, az esőnek, a mindennek, de mégis valami olyat keresünk, ami biztos, amire tényleg építhetjük az életünket. A mai világban, amikor, ahogy 16. Benedek pápa fogalmazott, a tolerancia diktatúráját éljük, az azt jelenti, hogy mindenkinek rá kell hagyni az ő igazát, hogy neked is igazad van, nekem is igazam van. Ha valaki azt mondja, hogy az oltárterítő ez piros, hát neked piros, nekem inkább fehér, de egy őrület felé megyünk, mert így minden relativizálódik, pedig tudjuk, hogy az igazság az objektív. Sőt, olyan szempontból szubjektív, inkább egy szubjektum, maga Jézus Krisztus. Nekünk ő az igazság, és ő rá tudunk építeni. Mit jelent Krisztusra építeni az életet? Hát benne élünk, mozgunk és vagyunk. Benne vagy, hogy ráépítsd az életedet? Azaz, nyilván nagyon sok hatás ér benneteket, kellőképpen manipulálva is, hogy olyan bizonyos erők, akinek az az érdeke, hogy te ezt hízd, akkor afelé fognak terelni. Algoritmusnak hívják ezt az eszközt, amit használnak erre, hogy nagyon észnél kell lennünk, hogy kinek és minek hiszünk. Nekünk egy megingathatatlan alapra kell építenünk egy ingatag világban. Most egyre inkább ezt látjuk. Tehát Jézus a megingathatatlan szikla, és egy ingatag világban élünk, nekünk őt kell keresnünk, és innentől kezdve az ő tanítására figyelni, mert ha hisszük, hogy ő valóban szikla, akire lehet építeni, akkor meg kell ismernünk a tanítását. Szóval az első pont, hogy mindannyian keresünk valamit, amire építeni tudunk. Ugye Pál Aténban nem kigúnyolja az embereket, hanem látja, hogy nagyon vallásosak vagytok. Tehát ezzel kezdi, van egy ilyen captatio benevolentiae, egy ilyen jó indulat felindítása, hogy látom, hogy vallásosak vagytok, ami egy pozitív érték. Ugye a 20. század előtt mindenki vallásos volt. Vagy így, vagy úgy. Régen a természetvallások voltak, aztán a kereszténység eljött, de az, hogy ateizmus az egy ilyen 20. századi találmány, amiről sok országban nem is tudom mit kezdeni, tehát mindenki keres valami fundamentumot, amire építhet. Azt mondhatjuk mai fordításban, hogy mindenki hisz valamiben. Mindenki épít valamire. Mindenki keres identitást. És azt mondhatom, hogy mindannyiunk életében vannak axiómák. Ugye, van, aki érettségizik mostanában? Na, hajrá! Akkor ti még tudjátok, hogy matematikában az axióma az micsoda, hogy egy olyan tétel, amit egyszer bebizonyítottunk, és amire innentől kezdve már lehet hivatkozni. Tehát nem kell minden egyes matematika példánál, hogy Pitagórasz tételt használom, bizonyítani, hogy A négyzet plusz B négyzet egyenlő C négyzet, mert egyszer is mindenkorra bebizonyítottuk, tehát a Pitagórasz tételre már hivatkozhatom. Most az életedben is vannak ilyen axiómák, amik ilyen fix dolgok az életünkben, amire tudok építeni, amit nem lehet megkérdőjelezni, amire azt mondom, hogy ez nálam egy fix dolog. Szoktam mesélni az Isten élményeimet, hogy, és remélem neked is sok ilyen van, amit azt javaslok, hogy érdemes leírni, amikor éppen megtapasztalod Istennek a cselekvését az életedben, mert ugye vannak bőesztendők, meg szűkesztendők, vannak ilyen lelki szárnyalások, és van, amikor hát lelki szárazságban vagyunk, és ilyenkor jó elővenni a korábbi tapasztalatokat, hogy de hát miért kételkednék? Lehet, hogy most nincsen semmi égi jel, de hát itt van, az elmúlt időszakban ennyi mindent megtapasztaltam. És tudjátok, nagy szentek élték meg ezt a lelki szárazságot, ezt a lélek sötét éjszakáját. Avilai Szentterész 20 éven keresztül, Teréz anya 30 éven keresztül semmilyen jelet nem kapott az égiektől. A Jóisten biztos úgy látta a jónak, hogy figyelj, megmondtam mindent, jó úton haladsz, csak kövesd ezt. Amikor a GPS-t használunk, én szoktam használni, és bemegyek egy alagútba, akkor megmondja, hogy a GPS vétel megszűnt. Na de mi történik akkor? Akkor nyilván nem fogom megállni, hogy jaj, most hova tovább. Hanem egyszerűen ugyanazzal a sebességgel, irányjal megyek tovább, és az alagút végén megint felvesszük a szállat, hogy újra helyreállt a kapcsolat. Tehát ezért kell, hogy kapaszkodjunk a korábbi tapasztalatainkba, hogy lám, itt és itt megtapasztaltam Istennek a jelenlétét, egy gondviselését, egy ima meghallgatás, és ezekbe szabad és kell is beleavatkozni, sőt, majd látjuk, hogy erről majd tanúságot is kell tennünk. Tehát az első, az identitásunk. Ugye, ha minden rárakódott tulajdonságtól megfosztjuk magunkat, akkor hogyan identifikálnám magamat? Tehát mondhatom azt, hogy minél öregebbek lesztek, annál több minden rakódik rátok. Tehát megszülettem Kornélnak, kis pucér gyerekként. Azóta lettem pap, meg püspök, meg lelkipásztori intézet igazgatója, meg ifjúsági referens, meg szóval ilyen rárakódások, de ez mind nem az identitásom. Ezek feladatok, ezek kötelességek, de hogyha minden ilyet lehántok magamról, akkor mi marad? Kicsoda Kornél? Kicsoda Julcsi? Kicsoda János? Kicsoda Péter? Hogy hogyan definiálod magadat? Mert igazából csak ez marad. Ugye üres kézzel jöttünk erre a világra, így is megyünk majd el, de közben a mennybe kincseket gyűjthetünk. Tehát ki vagyok én? Mert amint tudom, hogy ki vagyok, akkor innentől kezdve nehezen leszek manipulálható. Ezért fontos az, jó megismerni a családfádat is. Én ilyen szempontból szerencsésnek mondhatom magam, mert az édesanyámnak az ágáról második Andrásig megvan a családfánk, 13. század. Ez egy nemesi család, és így tudom, hogy felrajzolódik a magyar történelem, ha végigolvasom a családfát. Így könnyű, de tudom, hogy honnan jöttünk, és hogy a Balog Semjén törzsel érkeztünk a Kárpát-medencébe. Tehát ez is jó tudni, hogy igen, őshonos vagyok vázi. Jó, nyilván mi is az Urál túloldalára jöttünk, de mégiscsak. Tehát jó, hogyha tudod, hogy honnan jöttél, milyen a családod, jó ezt megismerni, milyen értékeket hozol abból a családból. Tehát az identitás nagyon fontos. És az identitásban meghatározó a hited. Tehát el nem tudom képzelni, hogy egy muzulmán embernek a hitét kihagynánk az ő identitásából. Vagy egy buddhistának, vagy egy nem is tudom, már az öltözékükön látszik, hogy hova tartoznak. Hát a hitünk az meghatároz. Tehát egészen más vagyok, hogyha abban hiszek, hogy majd visszaszületek gidisztaként ide a földre, vagy hogy ha minden véget ér a halállal. Mert a hitem kihat az életemre. Aki vagy és amit csinálsz, az meghatároz. És kéz a kézben jár ez a kettő, aki vagy, és amit csinálsz. És ez a kettő nem szétválasztható, mert hogy abból tudok gyűjteni, és abból tudok adni, ami éppen vagyok, és amin van. És ezt úgy hívják, hogy szeretet. Tehát ami vagy, és amit csinálsz, az mind a szeretetben nyilvánul meg. Kell beszélni újra az áldozathozatal szépségéről. Tudod, amint tudod, hogy ki vagy, onnantól kezdve tudod, hogy ha én keresztény vagyok, akkor Jézusnak azért vannak ilyen kemény mondatai, hogy aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen. Azaz áldozatot is kell tudni hozni. Tehát egy 10 évvel ezelőtt Hasi, ugye Becsei H. Miklós mondta, hogy mi van? Mi van? És a szüleinek a szemére vetette így nyilvánosan, hogy nektek megvolt egy célotok, itt a rendszerváltás volt annak idején, de nekünk nem adtatok célt. Miért élek? Mi az én célom? Mert hogyha van egy célom, akkor azért tudok áldozatot is hozni. Ha nincsen célom, akkor élek bele a világba. Ezért kell, hogy legyen célod. Nyilván rövid távú, hosszú távú, közepes távú. Akik érettségiznek, nyilván szeretnének jól leérettségizni, menni tovább egyetemre, jól egy családot alapítani, jól egy jó munkahely, aztán nyugdíj, na de utána. Tehát mindig kell, hogy legyen előtte cél, mert az az, ami tovább hajt. Ugye Pál sokféle istenségnek emelt oltárt lát. Ugye elmondja, hogy és ezek között volt az ismeretlen Istennek szóló oltár, de mik a mai kornak az oltárai, amin áldozunk, amiért teszünk? De a mai kor oltárai, az a teljesítmény, aztán a testkép, hogy is nézek ki. Ugye már külön szó van erre, amikor valaki csúfolnak a külsője miatt, és nyilván elkerülendő. Hát hányan járnak gyúrni, ugye, hogy jobban nézzenek ki, én nem szoktam. Aztán a siker, az is egy oltár, hogy sikeres akarok lenni. Aztán mennyi követőm van, hány lájkot kapok. Ezek mind ilyen oltárok, aminek áldozunk az oltárán. Egyszer, talán ezt meséltem korábban, volt egy svájci misszionárius, egy civil valaki, és a keresztányát elhívta, hogy menjen el vele, hogy vagy Mozambikba, vagy Zimbabvéba, nem tudom, valahova Afrikába, 4 hétre egy misszióba nyáron. És megkérdezte a 17 éves keresztányát, egy svájci lányt, hogy eljössz velem Zimbabvéba, vagy Mozambikba, amikbe nem tudom, hova mentek. Mi volt az első kérdés? Van internet? Mondta, hogy hát az nincs. Akkor nem megyek. Hát én kiírtam volna, hogy sziasztok, 4 hét offline, cső, elment a Zimbabvébe. Majd visszajövök. Nem, azt mondja, hogy annyira nagy a függés a lájkoktól, a visszajelzésektől, egyebektől, hogy ezen is áldozott, feláldozott egy 4 hetes zimbabvei utat. Szóval lehet, hogy nem mondjuk ki, hogy ez oltár, de mégis, nézd meg, hogy te milyen oltárokon áldozol. Ilyen a dopamin, hát erre már külön iparág van. Érdemes meghallgatni Pöltl Lákosnak a internetfüggésről szóló előadását, amit a Országos Lelkipásztori Intézet YouTube csatornájára feltettünk. Hát ő beszél erről, hogy a Reels videók, a játékok mennyire felnyomják a dopamin szintet egészségtelenül magasra, olyan szintre, amit még ráadásul fokozni kell folyamatosan. Ugye bennünk dopamin termelődik, ami egy boldogságot ad, de ez, hogyha természetben vagyok, ha sportolok, ha társaimmal vagyok, termelődik természetes szintig. A Reels videók akkor termelik a dopamint benned, mielőtt megnyitottad volna. Mert az van benned, hogy a következő jobb lesz. Nem tudom, lehet, hogy csak én estem bele ilyen hiába, hogy hát van egy 10 percen, nézegetek egy kis videókat. Mert ezek egy jó pofák, meg tudom én, hát másfél óra után abba is hagytam. Csak én vagyok ezzel? Ki az, aki már őszintén ebbe beleesett, hogy a franc se akart volna ennyit nézni? Köszönöm szépen. Hát itt van az, hogy manipulálnak bennünket. Ez a dopamin, hogy a következő is jó legyen. Erre külön iparág van, a figyelmedet akarják, és az alvás idődet. Itt is kell egy elhatározás, már pedig ekkor elmegyek aludni. 6. haszagat. Akármit ígér a következő videó. Aztán az érzelmek. Az is nagyon hangsúlyosak manapság, és szinte egy csomó mindenben érzelmi alapon döntünk. Mi mindent áldozunk fel az érzelmek oltárán. Pedig van szabad akarat, amivel az érzelmeket felül tudom írni. Aztán a kapcsolatok. Mi mindent megteszünk. Ugye már rosszul vagyunk, hogyha valaki visszautasítja a kapcsolatomat. Van egy ilyen fiatalok közötti mondás, hogy láttamra tett. Azaz, amikor messenger üzenet, és látod, hogy látta, de nem válaszolt. Mi az, hogy nem válaszol? Nekem. Azonnal. Ugye? Tehát, és ezen is áldozunk, hogy a fenébe, de nem számítok neki. Még meg is sértődhetünk, ha nagyon akarunk. De azt mondom, hogy ezek porózus sziklák. Nem kemény sziklák. És a sziklamászók sem fúrnak ilyen porózus sziklába olyan biztonsági csatokat, amihez bele tudják fűzni az ő madzagjukat. Tehát ha ezekre építek, akkor könnyen kiesik a talaj a lábam alól, és emlékszem, hogy 17 éves voltam, egyik kedves osztálytársammal elmentünk Bulgáriába, Burgaszba, és hát volt ott a tengerből kiálló szikla, meg egy kicsit arrébb is, ő nagy sziklamászó volt, inkább szörföztem egész héten, ő pedig sziklákat mászott, aztán elmentünk sziklát mászni együtt. És hát nem volt velünk semmilyen biztosítás, meg ilyesmi, úgyhogy egy ilyen meredek sziklafalon mentünk, ami hát alattuk volt még egy 5 méter, és utána a tenger, de a tenger alatt is látom, hogy még kicsit kijebb jön a szikla, tehát ott lezuhanok, akkor ott valószínűleg a sziklára csattanok, és egyszer csak mentünk így arrafelé, és kiszakadt a lábam alól a szikla. Puh, 2 kézzel fogtam, így dobogott a szívem a torkomba, mire végre találtam egy fix dolgot a lábamnak. Tehát ez az, amikor olyan dolgokra akarunk súlyt helyezni, olyanba kapaszkodom, ami nem stabil. Egy gránit sziklával nincsen gondom, de ez inkább ilyen mészkős volt, ami könnyen omlik. Tehát a sziklamászók eleve megnézik, hogy milyen sziklára mennek fel, és onnan a porózus a szikla, arra nem építenek egy életet. Nem is fúrják bele a biztonsági kis csatjukat, talán fel sem mennek rá. Mennyi porózus szikla van a mi életünkben? Kérdés, hogy milyen a te sziklád, amin a biztosító kötél tartóját rögzíted? Mire építesz? És olyan jó, hogy van szentírásunk, mert a szikláról nagyon sok mindent mond nekünk. A 18. Zsoltár első 3 verszakában, versében ezt olvassuk, hogy én szeretem a sziklámat, aki maga az Isten. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Így hangzik ez a Zsoltár. Szeretlek, Uram, erősségem. Te megmentesz az erőszaktól. Az Úr menedékem, váram, szabadítóm. Istenem, sziklám, hozzá menekülök. Védőpajzsom, üdvösségem záloga, mencsváram, akit magasztalok. Isten olyan szikla, akit én szerethetek, akit magasztalhatok, mert bízhatom benne. Mi nem valamiben hiszünk, hanem valakiben. És akkor itt jön a második, hogy Isten nem távoli. Ez az, hogy benne élünk. A hit nem egy vallási dekoráció. Ugye szoktam mondani, hogy legjobb, hogyha valaki hívő és vallásos egyszerre is. Nagyon sokan vannak a maguk módján hívők, ők általában nem vallásosak. Ennél már csak egy rosszabb kategória van, a vallásos, de nem hívő. Aztán vannak a kevertek, ugye, amikor egy kis ezotéria is belefér, kis babona is, de hát feltámadását persze, igen, de azért reinkarnáció is. Tehát ilyen mixed hitem van, hát az a legrosszabb, mert most akkor miben vagyok biztos? És hát nézzünk körül a világban, ezzel találkozunk, ugye mindenkinek igazat kell adni. Azt mondja Pál apostol itt a beszédében, hogy nincs messze egyikőtöktől sem. Tehát ezen már megnyugtatja, hogy itt van, tapintható módon, Isten jelenlétében vagyunk. Mert hogy a hit, az bizalom. A görögben egy szó van erre, ez a pisztis. Nincsen két szó arra, hogy hiszem, vagy hogy bízom. Akkor azt mondom, hogy hiszek, akkor azt jelenti, hogy bízok. És amikor bízok valakiben, akkor azt jelenti, hogy tényleg rámerem bízni magamat. Hogy elhiszem azt, amit mondasz, és eszerint próbálom élni az életemet. A hit nem egy információ. Hogy igen, tudjuk, van egy Isten, Szent Háromságos Isten, köszönöm szépen, de mit kezdjek vele? Nem is érzés. Hányszor panaszkodunk arra, hogy most nem érzem Isten jelenlétét. Akkor is jól imádkoztam, hogyha nem éreztem semmit. Igen. A hit az kapcsolat. Egy élő kapcsolat Istennel. Bármikor megszólítható. És válaszol. Persze kellő türelemmel kell lenni, mert lehet, hogy nem rögtön válaszol. A jó Isten nem egy instant Isten, nem egy ilyen, beírom a ChatGPT-be, és már jön is a válasz, akár igaz, akár nem. Tegnap is kérdeztem tőle valamit, aztán írtam, hogy hát ez kamu. Igen, elhamarkodottan válaszoltam. Ezzel már vitatkoztam vele, hogy tudsz olyat mondani, hogy nem tudom? Hát zavarba jött. Mert erre nem képes. Aztán valaki barátom átküldött egy képet, amikor valaki kérdezi a ChatGPT-t egy gombáról, hogy ez ehető? Igen, ehető. A következő kép, ott van a sírja. I'm sorry. Itt tényleg ez valóban nem ehető, és a gondolat összeállítod neked egy listát a lehető gombákról. Kösz szépen. Szóval a hitből kapcsolat lesz, aminek a kötőanyaga az imádság. Lehet gyenge az imád, de Jézus érti. Nem neked kell erősnek lenni, a sziklának, ami tart. Mit olvasunk még a Szentírásban a szikláról? Az, hogy mézet fakaszt a sziklából. Ugye a második törvénykönyv 3.13-ban olvassuk, hogy ugye hegyes vidékre helyezte, hogy a mezők gyümölcsét egye, mézet szívjon a sziklából, olajat a kemény sziklából. Azaz kell testi és lelki táplálék. Ugye a mézet azt én szeretem, finom, édes, méhek is gyártják, hál' Istennek. Aztán, hogy így áll a sziklából, ez meg a Számok könyve 20.11, hogy a Mózest ismerjük, felemelte a kezét, ráütött kétszer bottal a sziklára, és bőséges víz fakadt. Úgyhogy ihatott a nép és jószága. Tehát mézet és vizet is kapunk a sziklából. Azaz Isten gondoskodik rólunk, ezt tapasztalta meg a vándorló nép. És erre a sziklára építem egyházamat, ezt mondja Jézus. Péter hitére. Amit elvettet, de szegletkő lett. Elvetették ezt a követ, Jézust magát, de szegletkő lett. És a szegletkő az egy fontos alkotóeleme az épületnek. És ezért mondom azt, hogy a hit az nem elmélet. Inni kell belőle, táplálkozni kell belőle, mert minden ebből fakad. Meghatároz a hit, hogy miben hiszel és kiben hiszel. Hogyan? Tehát minden tett, ami a hitünkből származik, ezt erősíti. És ezért vagyunk ma itt. Ide tartozik a szentségimádás, előadás után lesz, a csend, erre is jó, hogyha tudsz időt találni, nem csak most, hanem a mindennapjaidban is. Én meg vagyok győződve, hogyha minden ember csak napi 20 perc csendre leülne, sokkal békésebb világban lennénk. Mert rendeznénk a gondolatainkat, helyreállna a világrendje, hogy ezt hívják egzámennek, vagy esti lelkiismeret vizsgálatnak, hogy leülök és átnézem a napomat. Mit köszönök meg a jó Istennek? Miért kell bocsánatot kérni? Milyen elhatározást teszek a holnapi napra? Ima élet, bibliaolvasás, alapigék, hogy vannak-e alapigéid, hogy mik az alaptörvényeid, amely meghatározzák az életedet. Ugye papoknál mi szoktunk választani egy papi jelmondatot, sok esetben a Szentírásból, ami úgy meghatározza az életünket. Én emlékszem, a diákónusi elmondatom volt az, hogy adjatok hálát mindenkor mindenért. Mert akkor én már játszottam ezt a játékot, ezt 30 éve kezdtem, és hát ezért lehet hálát adni az esőért, akkor is, amikor a szabadtéri programot terveztünk, mert hát, ha nem adunk hálát, akkor is esik. Tehát, hogy mi mindenért lehet hálát adni, és egy csomó olyan dolog van az életünkben, ami olyan természetesnek tűnik. Néha hálát adok, hogy de jó, hogy ivóvíz folyik a csapból. Hogy meleg víz folyik, mikor zuhanyozni szeretnék, és nincsen éppen Exodus. Bár minden elismerésem az Exodusosoké, én csak az Exodus lentet csinálom, nagy böjtit, ott lehetett meleg vízzel zuhanyozni. Isten nagyobb dicsőségére. Tehát, hogy adunk-e hálát ezért, hogy ágyban aludtál az éjszaka, gondolom? Vagy hogy volt reggelid? Adunk ezért hálát? Vagy tiszta levegőt szívhatunk? Úgyhogy az, hogy adjatok hálát mindenkor, mindenért, abban benne van az is, hogy a rossz dolgokért is tudok hálát adni. Most jöttem be, és kiesett a kezemből a botos táskám rá a lábamra. Mondom, alleluja! Erre, hogy minden fel van ajánlva, ez se veszed kárba. Lehet, hogy most valaki nagy örömmel megy a mennybe a tisztító tűzről, mert hogy felajánlom érte. Ugye? Adok érte hálát? Lekéstem a vonatot. Dicsőség az Úrnak. Tehát egészen más lelkületem lesz, hogyha tényleg tudok mindenért hálát adni. Próbáld ki. Úgyhogy ma legalább 5 dologért adjál hálát, jó? Ez csak így házi feladat. Úgyhogy mi az alaptörvényed? Mi alapján élsz? Mi alapján éled a hitedet? Mi a legfontosabb tanítása neked Jézusnak? Benne élünk, tehát Isten közelebb van, mint gondolnánk. És ezért a hit nem csak templomi program, nem csak, hanem kapcsolat valóban. És sok fiatal úgy érzi, talán te is, hogy Isten távol van. A hit egy szabályrendszer. Kinek kell ez? Én szabad akarok lenni. Az élet valódi része valahol máshol történik. Pedig nem. Nem tudom, jártál-e már olyan hegyoldalba, ahol vágytak egy hegyi ösvényt egy meredek szakadék mellett, és korlát véd, hogy nehogy le tudjál esni. Vajon emiatt is panaszkodunk? Hát én szabad akarok lenni, arra megyek, amerre akarok, nem? De jó, hogy ott van az a korlát. Mert a hitünk behatárol ugyan, de ez mindig segítség. A törvények nem akadályok, hanem éppen szabaddá tesznek. Én hiszem azt, hogy a vonat nem akkor a legszabadabb, hogyha lerakom az Alföld közepén. Meg se bírna moccanni, hanem rárakom a sínre. Be van korlátolva? Be. Gyorsan tud rajta menni? Bizonyos országokban igen. Tehát amikor Párizsból Marseille-be leérsz 3 óra alatt, 900 kilométer, akkor azt mondom, hogy igen, a sín nélkül meg se bírna moccanni az a vonat, az a TGV. Úgyhogy milyen jó, hogy vannak korlátai, milyen jó, hogy szabály szerint tudunk menni, mert akkor nem kell azt keresgélni, hogy mi szabad és mi nem. El szoktam mesélni egy kisfiút, aki logopédushoz járt, és hát bement első alkalommal, 8 év körül volt, hogy fölrakta a lábát az asztalra, és rágógumizott. Na erre azt mondta a logopédus néni neki, hogy jó napot kívánok, lábat letesszük, rágót kiköpjük, és kezdünk. És a 3. alkalommal ez a fiú megköszönte a logopédus nének, hogy köszönöm, hogy végre valaki megmondja, hogy mit szabad és mit nem. Ugye tudjátok, az a jó és rossz tudásának a fája, az egy szép szimbólum, hogy nekünk nem kell mindenről tudnunk, nekünk engedelmeskedni kell tudni. Ez egy legfőbb erény, ha tudok engedelmeskedni Istennek. Úgyhogy örüljünk annak, hogy kaptunk életszabályokat, megkaptuk a játékszabályát az életnek attól, aki az egészet megalkotta. Ugye, hogyha nem szabályosan játszunk egy játékot, az könnyű elrontani. Milyen jó, hogy lehet szabályosan játszani, mert ismerjük a szabályokat. Ugye Pál azt mondja Aténban, hogy keressétek a távoli Istent, de nem azt mondja, hogy keressétek a távoli Istent, hanem azt, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Hozzátok is közel van, aki még nem hisztek benne, vagy tévesen hisztek benne. És ez nagyon radikális, ugyanis Isten ott van a kérdéseidben. A tőle kapott agyunkkal tudunk kérdéseket feltenni. Ott van a kapcsolatainkban. Nagyon meghatározó, amikor párválasztásnál van, az egyház nem véletlenül mondja azt, hogy olyat választ, akivel egy hiten vagy. Mert lehet, hogy most még nem, most még nagy a ösztön, meg a motiváltság, hogy másikat elvegye feleségül, vagy hozzámegy valakihez, hogy csak legyen már, vettem már valaki. Jön a gyereknevelés, és akkor most hittalra járassuk, megkereszteljük, ne kereszteljük. Nagyon sok feszültséget tud okozni. Persze vannak pozitív példák is, ahogy Péter apostol mondja, hogy az asszonyok úgy éljék a hitüket, hogy az hasson a férjükre. Tehát itt is fontos, hogy a hitben egyek legyünk. A kapcsolatainkban ott van. Az örömeinkben. Az igazi öröm az, amit az Istentől kapunk. És ebben minden szent közös. Nem tudom, hogy szenteket ábrázoló képek vannak-e, de általános tapasztalatom az, hogy nem sugárzik róluk az öröm. Na, erről nem ők tehetnek, hanem az alkotóik, mert minden szentben közös, hogy van örömük, van belső derűjük, az Isten kapcsolatból fakadó derű. Aztán ott van Isten a sebzettségeinkben is. Ő látja a szívünket is. Mi azt szerint ítélünk, amit látunk vagy hallunk, de Isten a szívedet is látja. És ezért a hitnek nagyon fontos szerepe van a sebzettségünkben is, hogy tudjuk, hogy hol találjuk a gyógyulást. A kérdés, hogy lehet, hogy Isten közelebb van hozzád, mint a telefonod. Pedig azt sokszor elővesszük. Azt mondják a statisztikák, hogy naponta 280 jelzést ad a telefonunk. Pittyen, zörög, mindig megzavar. Úgyhogy szabad offline napot is tartani, ezt most farizeusként mondom, mert én sose tartok, de van, amikor simán lekapcsolom, még éppen podcastet veszek fel, akkor nyilván le van némítva, és hogyha én alszom, akkor lenémítok mindent, felem, akkor a világnak vége lehet. Én muszáj pihennem, mert ismerem magamat. A harmadik, hogy benne mozgunk, azaz a hit, az nem passzivitás, hanem elindulás. A kereszténység nem nézőtér. A mai kultúra az igazából fogyasztóvá tesz, mindent kipróbálni akarunk elköteleződés nélkül, és aztán innen jön a korai kiégés, majd meglátom életérzés, hogy mi régen megbeszéltünk 3 hónappal korábban, hogy oké, találkozunk, nem tudom én, május 28-án, 3:10 a Moszkva téren az óra alatt, és nem volt mobiltelefon meg ilyesmi, akkor tudtuk, hogy ott lesz a másik is. Most meg, délután 3, átjössz 5-re? Még nem tudom. Tudod, mi van mögötte? A FOMO. Félek, hogy valamiből kimaradok. Hát, ha jön egy jobb ajánlat, hogy átmegyek a másikhoz 5-re. Ez van mögötte. Ez a devalválódás. Amikor leértékelem, hogy na hát, ha valami jobbat kapok. Hál' Istenem, most már van egy jobó, az a joy of missing out. Örülök, hogy valamiből kimaradok. És ebből nyugodtan lehet rendet csinálni. Nem kell félni semmi, de a mai kisgyerek is nem akarnak aludni, mert félnek, hogy valamiről lemaradnak. Hát igen, az egészséges fejlődésről lemaradnak, ha nem alszanak eleget. Jézus viszont mindig mozgásba hív, mindig indít. Azt mondja, hogy kövess engem. Egy kilépés a komfortzónánkból, kockázat, amikor a hit útjára lépek. Eszembe jut Harasztovics Arnold, aki a Zarándok.mát szerkeszti, és ő december 18-án felmondott a munkahelyén azért, hogy a Biblia 1 év alatt podcasteteket tudja csinálni. És csak az adományokra számít, 4 gyermeke van. Nekem egy minta, hogy ő kilépett a vízre. A biztosat elhagyta, azt számolta, hogy nagyjából 300 000 forinttal kevesebbet fog keresni így, de azt mondja, nem lehet ezt másképp csinálni. Úgyhogy csak azokra számít, akik adományaikkal segítik. Eddig bejött. Mert hogy voltak, akik azt mondja, hogy na, havi 1-2 000 forinttal megtámogatom, mert ér nekik annyit. Úgyhogy ez egy óriási dolog, hogy ő megmerte ezt lépni, úgyhogy nem úgy van, mint én szingliként, hanem családja, feleség, 4 gyerek, és azt mondja, hogy én most az Istennek adom ezt az évet, rábízom, hogy ő gondoskodjon rólunk, és így tudja csinálni azt, amit ugye sokakkal együtt csinál. Szolgálat is az, hogy benne mozgunk, teszünk valamit a másikért, megvan a szolgálati helyem. Aztán misszió, hogy Isten azért hívott téged ma is ide, hogy legyen mit megosztanod másokkal. A szomszédod elkárhozik, ez zavar? Osztálytársadnak van hite? Beszéltél már neki valaha is? Erről majd később lesz szó. Úgyhogy a hit az nem komfortzóna, az élő hit az mindig mozgásba hoz. És tudjátok, az a jó, hogy ha már a szikla példára visszatérünk, hogy élő kövek vagytok. Az egyház nem tömeg, hanem test, amiben nem vagy egyedül. Ezért mondjuk nem azt mondjuk, hogy élek, mozgok és vagyok, hanem élünk, mozgunk és vagyunk együtt. Én veletek együtt szeretnék üdvözülni. Nem egyedül.
2: Kedves hallgatóink, önök Fábri Kornél atya a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozón elhangzott főelőadásának első részét hallották.
0: Mária Rádió. Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
4: Én még emlékszem régen, már most már meghalt az az ember, azért el is mondhatom, aki mikor ugye az ember élet útjának felén a férfi klímax rázkódtatós idejébe ért, kicserélte a feleségét 20 évvel fiatalabbra, és 10 év múlva a kicserélt fiatal feleség azt mondta, hogy ugye megérted, hogy én egy fiatalabbhoz megyek hozzá. Pontosan azokat a szavakat hallotta vissza, amit ő mondott. Ne utolérnek bennünket, vagy így, vagy úgy. Sír a lelki gondozójának egy asszony, hogy 18 éves korban ment férjhez, 19 éves korban már teherbe esett, és ő még szeretett volna egy kicsit élni. A férje ragaszkodott, hogy tartsa meg a gyermekét. Ő nem tartotta meg. Azután elvetette, de valami olyan műtéten esett át, hogy hiába próbálkoztak ezzel, azzal orvosok, többé nem lett gyereke, s mert az apa, vagy hát a apa, a férfi apa szeretett volna lenni, ott hagyta a meddő feleség. Utól érnek bennünket a bűneink. Egy dunakanyari lelkipásztor testvérem szombaton késő estig, milyen jó, hogy csak akkor ért rá, írta a prédikációt, és egyszer csak megzörgetik az ablakát, de ott volt csak világos már az egész kis faluba, és ő föláll, kinyitja, és egy őszes, de még nem öreg ember áll az ablakon, földult arccal, és kérdezi, hogy hát mit óhajt, kicsoda ön, azt mondja, Nikodémus, engedjen be. És ott egy csodálatos, megrendítő életgyónás történt. Elhagyta előbb a felesége, azután ott a Dunakanyarba, mindent pénzét éve, valamikor esdég is volt, Istenét, hitét megtagadva, hogy több pénzhez és magasabb pozícióhoz jusson, egy szép házat épített magának, amit a mostani rendezés leradíroz, megkapta a végzést, és mikor ezt megtudta, a lánya nem jött vissza, az egyszem egyetlen lánya egy nyugati kirándulásról, így maradt. És rohan neki a Dunának, vagy nem tudom, a Sineknek, és látott egy ablakot, ahol még égett a villany, és bekopogott, mert valahogy diákkorából, a Solideo Gloria szövetségből még valami földderengett neki, hogy ő egyszer odajárt, és egyszer ott hallotta, hogy volt egy öreg Nikodémus, aki éjjel ment Jézushoz. Hát bekopogott az öreg paphoz. Hajnal lett, és másképp ment ki, mint ahogy bement. Egy titkot tudott meg, hogy őszbe csavarodva, elmosott házzal, elveszett feleséggel, disszidált lánnyal, egyedül maradva se kell egyedül élnie, és lehet a tanítványságot előről kezdeni. Ja Istenem, eddig mondhatnám, de hogy nem mondom, mert azt mondják testvérek, hogy végig károgom a Biblia órát. Az egésznek a summája egy vers, ez mindig megráz, valahányszor a kezembe kerül ez az oltár, hogy a szívem is elhagyott engem. Ennél megrendítőbb sor a Bibliában kevés van. A szívem is elhagyott engem. A teljes megsemmisülés, amikor bennünk a teljes üresség. Ó, hány és hány magyar ember, fiatalok, egész fiatalok, ha nem is így fogalmazzák meg, de élik át az ürességnek, az űrnek a fájdalmát. A teljes ürességet, a nihil jajongását, hogy a szívem is elhagyott engem, ne ilyen szépen nem tudják mondani. Másképp jajongják.

kiégetnek lenni. Hát semmit, én már semmit nem érzek. Hát ez az, amikor valaki azt mondja, hogy a szívem is elhagyott engem. Van innen kiút. Hát azért hadd mondjam, a zsoltáros, amikor ezeket a kínokat átéli, két jajongó ima sorral fölkiált, és hadd zárjam ezzel, mert így nagyon riasztó, nagyon keserves, nagyon könnyes igehirdetés volna ez, az, mikor ezt átéli, hogy a szíve is elhagyta, azt mondja, te Uram, ne tartsd vissza az irgalmadat. Te Uram, ne tartsd vissza az irgalmadat. Hát az Isten visszatartja. De igen, bizony drága Erzsik, igen, akinek nem kell, attól visszatartja. Mert az van, hogy aki kér, az kap, aki nem kér. Akinek nem kell. Hát nem diktátor. Nem erőszakolja ránk az irgalmát. A tékozló fiú atyának az a visszatartó irgalma az volt, hogy nem tartotta vissza. Az az ő visszatartó irgalma, hogy nem tartja vissza. El akarsz hagyni? Mehetsz. Bizony, mehetsz, tessék. El is jut a disznóvájúják, de mikor jön vissza? Az irgalmát visszatartó Isten már nem tartja vissza az irgalmát, mert akkor már irgalomra szomjas, igényli az irgalmát a fia. Addig nem igényelt. És ezt éli át a zsoltáros. Te Uram, ne tartsd vissza az irgalmadat. Igen, lehet újra kezdeni. Igaza volt a dunakanyari öreg lelkésznek, amikor azzal engedte el az összeomlott embert, hogy újra kezdheti, ott, ahol valamikor a Calvin téri SDG-be 35 vagy 40 évvel, hány évvel ezelőtt abba hagyta, újra kezdte. Előről az életét is, a hitét is, a szolgálatát is. És még egy imasor, s ezzel befejezem, kegyelmed és irgalmasságod mindig megóvnak engem. Átél valamit ez a megroppant ember, hogy a te kegyelmed és irgalmad mindig megóvnak. Testvérek, ezt húzzuk alá a Bibliánkba. Az előbb említettem azt az űrhajót, ugyan mit élhetett át az az két ember, amikor tudták, hogy még egy órányi levegőjük van, és már 24 órát nem ettek, és egy egész pici kis balonat láttuk lefényképezve, még a szükségletüket se tudták el, ez semmi, teljesen kiszolgáltatva. De ezer és ezer ember sugarakkal, radarral, mit tudom én, mivel vették őket körül, alulról vezérelték őket lefelé, és az utolsó órában sikerült őket lehozni. Tetszettek látni, hogy törölgették az arcukat, a homlokukról a verejtéket. Meg se tudtak nyíkkalni. Alulról vezérelt emberek voltak, teljesen kiszolgáltatva a természeti törvényeknek, hogy egyszer csak elszállnak az űrbe, és keringenek még ez a föld lesz és szét nem robban. És az alulról vezérelés lehozta őket. Testvérek, ki tetszik tudni, mit mond az Isten igéje? Hogy mi felülről vezérelt emberek vagyunk. Kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem. Nem csak alulról lehet lehozni kétségbeesett két embert, hanem felülről föl lehet emelni, át lehet ölelni, meg lehet menteni, irgalommal, kegyelemmel, vagy így mondja, igazságával és kegyelmével. Megment, körülvesz. Én nekem nincs más ámenem, mint ennek az átélése ebben a szituációban, hadd olvassam még egyszer.

0: amikor bajok vesznek bennünket körül, amelyeknek számuk sincsen, mert ez a helyzet, amikor utolérnek bűneink, amelyeket végig sem nézhetünk, mert számosabbak fejünk hajánál, amikor úgy érezzük, hogy a szívünk is elhagyott bennünket, akkor két dolgot nagyon tudjunk, testvérek. Nem tudom, hogy még egyszer elmondhatom ennek a gyülekezet. Azért most nagyon mondom, ide is mondom. Te, Uram, ne tartsd vissza az irgalmadat, mert jövök hazafelé, felé hozzá. Ne tartsd vissza, Uram. Kegyelmed és igazságod óvjanak ezekben a nagyon nehéz időkben bennünket. Mert mi már magunkat megóvni nem tudjuk. Se a férjünket, se a gyerekünket, se egymást, se Erdélyt, se a hazánkat, se ezt az űrhajót. Hadd lehessünk a te felülről vezérelt gyermekeid, akik tudják, hogy ha az utolsó percben is, de magadhoz vonzasz bennünket, vagy így, vagy úgy, az már a te dolgod.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának. Te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést. Egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz. Szeretsz engem?
2: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió ima hátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
3: Hírpercek.
4: Leo pápa rózsafüzér imádságra hív május 30-án. A salgótarjáni Szent József templom felszentelésének 90. évfordulóját ünnepelték pünköst hétfőn. Fogadalom és ígérettételt ünnepeltek pünköstkor a Szociális Misszió Társulatban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. 14. Leo pápa továbbra is kitartóan búzít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként május 30-án szombaton 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek Lurdi miasszonyunk barlangjánál, közölte az Agenzír. Az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. A legnagyobb kegyhelyek, mint Lourdes, Fatima, Ukrajna, Medjugorje vagy Fülöp-szigetek már jelezték részvételüket. Az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezésen a helyek erejéig lehet részt venni. A hívők a Szent Atyával való közös imádságba Szent Péter téren elhelyezett óriás képernyőn keresztül is tudnak csatlakozni. Salgótarjánban a ferencesek által épített acélgyári úti templomban május 25-én hálaadó szentmisében emlékeztek meg az 1936-os felszentelés óta eltelt 9 évtized kegyelméről és a közösség múltjáról. Tájékoztatott a Nógrád vármegyei hírpoltár. A salgótarjáni Szent József templomban a pünköst hétfői szentmise még különlegesebbnek számított, hiszen a templom felszentelésének 90. évfordulóján egyúttal az egyházközségek napjára is várták a híveket és a salgótarjáni esperesi kerület papjait. A háladó szentmisét ebben a jubileumi évben Berhidai Pius ferences tartományfőnök mutatta be az ünneplő hívekért, a családjaikért és a ferences családért. A szentmisén a csíksomlyói búcsúból hazaérkező hívek is részt vettek. Délután kulturális programmal, majd a májusi litánia elimádkozásával zárult a búcsúünnep. A Szociális Misszió Társulat számára az idei pünkösd különösen megható és reményteli esemény volt. Május 24-én a Szentlélek eljövetelének ünnepén a közösség tagjai együtt adtak hálát a hivatásokért, a kitartó szolgálatért és a jövő reményéért a rend budapesti központjában, tájékoztatott a Szociális Misszió Társulat. Az esemény nem csak a jelenlévő nővérek és hozzátartozók számára jelentett felemelő élményt, hanem az egész közösség életében megerősítést és új lendületet hozott. Az ünnepi szentmisét Gájer László mutatta be, koncelebrált Tomka Ferenc és Somogyi Sándor. A fogadalom megújítás ünnepe mellett ugyancsak nagy örömöt jelentett a kültag közösség gyarapodása, három új kültag tett ünnepélyes ígéretet. Az idei pünkösd így valóban a remény ünnepévé vált a Szociális Misszió Társulat számára. Lesznek, akik tovább viszik a társulat küldetését. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budapesti Felső Krisztina városi Keresztelő Szent János templomból. A misét György Deák Márton nyugalmazott plébános atya celebrálja.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szent Háromság vasárnapjának előesti szentmiséjét mondjuk. A szentmisét elhunyt Irén testvérünk lelki üdvért ajánljuk fel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom,
1: mindenható Istenem, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, hallgattál szóval, cselekedettel és választással.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Mennyei Atyánk, Te elküldted a világba fiadat, az igazság igéjét és a megszentelő szent lelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szent Háromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egyistent imádjuk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Mózes második könyvéből. Mózes, miután elpusztította az aranybórjút és kiengesztelte az urat, másnap korán reggel elindult a Sínai hegyre, és vitte magával a két kőtáblát, ahogy az Úr megparancsolta. Az Úr leereszkedett felhőben, ő pedig eléje járult, és segítségül hívta az Úr nevét. Az Úr elvonult Mózes előtt, és ezt mondta, az Úr irgalmas és könyörülő Isten, hosszantűrő, kegyelemben és hűségben gazdag. Mózes sietve a földig hajolt, leborult, és így szólt, ha kegyelmet találtam a szemedben, Uram, akkor a mi Urunk vonuljon velünk. Bár kemény nyakú nép ez, mégis bocsásd meg bűneinket, és fogadj el minket örökségedül. Ez az Isten igéje.
0: Istennek legyen

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, örvendjetek és tökéletesedjetek. Buzdítsátok egymást. Éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Köszöntsétek egymást szent csókkal. A szentek mind köszöntenek titeket. Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet mond magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, elmúlt vasárnap is említettem, hogy húsvét óta vasárnaponként nagy titokról van szó az egyházban, a szentmiségben, és különféle nagy dolgokat hirdetünk meg, Jézusnak a halálát, feltámadását, mennybe menetelét, a Szentlélek eljövetelét, és ma pedig a Szent Háromságnak ünnepe van. Ez azt jelenti, hogy ez egy elsőrendű hittitok, ami azt jelenti minden magyarázattal ellentétben, hogy ezt nem tudjuk kimeríteni, nem tudjuk valójában, hogy és miképpen van ez. Ilyen hittitok még az oltári szentségnek a titka, és Jézus Krisztusnak a megtestesülése, hogy Isten ember, és a negyedik pedig a kegyelem, amelyik hogyan működik az embernek az életébe. Ki hogyan használja fel az Istennek a sugallatát, és így tovább. Ma Szent Háromság ünnepe van, múlt vasárnap a Szentlélekről volt szó, a kettő egy picit összecseng, hiszen a Szent Háromság az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a közösségét jelenti, és nagyon szép megfogalmazás az, hogy ezt jelenti, hogy az Istennek a belső életére utal, hogy ebben a három személyben valójában egyetlen egy valóság van. Persze mondjuk és tanítjuk is, jó kép megfelel meg, hogy az Atya teremtette ezt a világot, a Fiú megváltotta, és a Szentlélek pedig megszentelte. Nagyon szépen kibontakozik az isteni terv ebben a három mondatban ügyformán, hogy miért van ez a világ, Isten akaratából van, de a világ nem úgy alakult a mi rosszaságunk miatt, a mi emberi természetünk miatt, romlott természetünk miatt, ugye. És valójában pedig a Szent Lelket kellett elküldeni a Fiú atyán a földre, hogy helyrehozza azt, lehetőségünk legyen kibékülni. Egyik plébános atya jegyezte fel, hogy vendégeket fogadott, édesapa, édesanyja eljött, egy 5 éves kislánnyal, Eszterkének hívták, tehát konkrét esetről van szó, és hát a szülők beszélgettek minden, és a kislánynak a mama mondta, hogy itt van a papír, a ceruza, még mi beszélgetünk, rajzoljál valamit magadnak, ugye? És hát a kislány elvette a papírt, a ceruzát, és hát rajzolt magának, még eszétek. Aztán, mikor elkészült a rajz, a tisztelendő bácsi a kezébe vette, hogy, mert az volt a téma, hogy a mai napról, ezt nem említettem, írta a mama meg a papa, írd le, hogy mi történt veled, rajzold le. Hát kezébe vette a plébános bácsi ezt a kis papírt, aztán ilyen fekete ceruzával, ilyen gombolyagot látott, mint a cérna van együtt, ilyen gombolyag. Aztán látott egy vonalat is, meg ilyen, olyan minden. Hát végül nem értette, hogy ez lenne a rajza a gyereknek, 5-es vagy valami, mert tudjuk, az 5 éves gyerek már tud jól rajzolni, sok mindent kifejez, hova rajzolja a papáját, hova rajzolja a mamáját, minden ilyesmi. Na hát itt is az történt, hogy végül megkérdezik a gyerektől, hogy mi ez, ugye? És akkor az édesanyja válaszolt, hát én meg tudom magyarázni. Ugye mit csináltunk? Ugye először vonatoztunk, azután fagylaltoztunk, és utána csónakáztunk. Ez mind benne van a lányomnak a rajzába. Kicsit elcsodálkozott a tisztelendő úr, hogy hogyan lehet ez. Hát egész egyszerű magyarázata van, hogy a mama ismeri a gyermekét, a papa is. Tudja, hogyha balra húzza a vonalat, ha fölfelé húzza, meg 2 pontot rajzol, vagy akármi. Na ezt azért mondta el az atya, mert tényleg valójában rávilágít arra, hogy bármit lerajzolhatunk, bármit kigondolhatunk alapjába véve a Szent Háromságról is. A teljes átélésünk, megjelenítésünk nem adatik meg számunkra. Ahogy mondtam, elsőrendű hittikok számunkra. Keresgetjük. Patrik is valamikor az 1600-as években Írország apostola volt, ezt említik legtöbbször a papok az igehirdetésben. Azoknak a pogány íreknek hogyan magyarázta el a Szent Háromságot, ugye, aki esetleg nem tudja, de nagyon jó. Ugye vett egy lóherét a földön, hány levél van, három, na látjátok, mégis egy száron van. Egy Isten van, három szemében, Atya, Fiú, Szentlélek. Na most visszatérek ahhoz a gondolathoz, hogy aki közel van az Istenhez, vallásosnak vallja magát, szűkítsük, templomba jár, eukarisztiát veszi magához, az oltári szentséget. Egészen biztos, másképp, meg éli a világnak a mindennapi életét, másképpen viszonyul az atyasághoz, aki mindenről akar gondoskodni számunkra. És azt el akarjuk fogadni, hogy legyen ez is, az is, amaz is valójában. Aki keresztény ember, él Jézussal, aki megváltott minket. Valami más a hangszerelése annak az embernek, Jézus Krisztushoz, aki hitből élő, mint aki csak a történelemkönyvből olvassa, hogy 2000 évvel ezelőtt született a názáreti tanító, ugye, mert nem megváltó, meg minden. Más hangszerelése van. Ugyanilyen értelemben a Szentlélekkel kapcsolatban is, amikor megkaptuk a sugallatot valami jóra, hogy tedd meg, vagy ne úgy nézz a fele barátodra, mint ahogy egyik néztél. Vagy pedig nem tudom, a 5 forintot hozd meg erre, arra, amarra, adjál valakinek. Ezek mind, és ide csatolnám a kegyelem is, hogy ez eszembe jut. Hogy gyakorold a jót, és ne a rossznak az útján járjál. Nagyon szellemes példa volt, a szülő, apa, anya jobban megérzi, hogy a gyerek miért úgy rajzol. Ez az ő ellenvonása. És aki hívő ember, az másképpen viszonyul az atyasághoz, a fiúsághoz és a Szentlélekhez. Ezen úgy el lehet rajta gondolkodni. Valaki szellemesen mondta, hogy van egy zongora, 64 billentyű van rajta, fehér, fekete, ugye. Leütök egy gombot, illetve egy billentyűt, mondjuk egy fehért, egy cédult, a célra való gombot, ugye, vagy hogy mondjam, a billentyűt, és akkor az valójában ad egy hangot, tiszta. Utána leütöm a mellette lévőt, az is tisztán szól. És utána egy feketét is leütök, ebben nem vagyok olyan biztos, hogy ott szól, de így mondták, az valójában az is egy jó hangot, fisz vagy disz vagy akármilyet, ugye. Na most ugye, és ha leütöm ezt a hármat, aki nagyon tud, vagy jól választja ki ezeket a billentyűket, harmonikus dolgot tud kihozni a zongorából. A hang, ugye. Hát mi is valahogy így vagyunk, és így kell gondolkodnunk a Szent Háromságról is. Atya, Fiú, Szentlélek. Megjelenik előttünk így és amúgy. És végső soron egy harmóniát ad a keresztény embernek, és azt valljuk, hogy így szenteli meg, ma is hallottuk az evangéliumban, hogy saját egyszülött fiát küldt el hozzánk, ugye? Múlt vasárnap ugye említettem, hogy a hitvallásban, a nicei konstantinápolyi hitvallásban azt mondjuk, hogy a Szentlélek az atyától származik. Ez egy változat, mert az ősegyházban, 3.-4. században azt imádkozták, hogy csupán az atyától származik minden. A fiú is, és a Szentlélek is. Hát valójában ez a jobban megközelíti, mert most olvastuk, ki küldte el fiát ebbe a világba? Az atya. És ugyanígy elküldte a Szent Lelket. Jézus is majd elküldi az Atya a Szent Lelket számunkra. Tehát ezért egy kicsit úgy jobban gondolkodjunk el ezen valójában, hogy mit is jelent ez, hogy a Szent Háromság hívők vagyunk. Próbáljuk megtalálni az életünkben, amikor úgy mondanám túlbuzog bennem az atyaság, Istenem, de jó, hogy vagy. Vagy Jézusom, köszönöm, hogy bűnbánatot tudok tartani. Mert te mondtad, hogy bűnbánatot kell tartani. Vagy egyáltalán, hogy én megkeresztelkedtem, tehát ráléptem a Krisztusi útra. És a lélek, ami pedig az embernek örömöt, boldogságot, nem azt mondom, hogy egy perfekt boldogságot ad, de csöpögteti az Isten a kegyelmével együtt, az, hogy tudjunk örülni létünknek abban a világban, amelyben élünk, és így tovább. Hogy konkrét legyek, a mai napon a rádióban volt egy műsor, beszélgetett a riporter különféle emberekkel, és hát viccesen mondom, egy 70 és 100 év közötti hölgyet is megszólított, illetve azt szólította meg a rádiót, És hát természetesen miről volt szó a mostani politikai helyzetről, és hát elég keményen, nem keresztény módon, ha már mondta, hogy templomba járó, nyilatkozott erről, arról. Hát a riport ezt nem lehetett hallani, de biztos szitta a fogát egy kicsit, szívta, hogy miért mondja ezt. De hozzátette ez az idős, hogy én templomba járó vagyok. És akkor rákérdezett, mert egy ilyen sikamlós kérdés volt. Nagy meccs van ebben a pillanatokban, két jó csapat játszik ugye a nagy stadionunkban. És hát ön szól, milyen, melyik csapatnak dugtó? Tehát 70 év öreg asszony volt, így mondanám, vagy még öregebb, nem tudom. Hát azt mondja, a Paris Saint-Germainnek, mert imádom ezt a csapatot. Kisgyerek imádja a fagylaltot, javakorbeli, imádom a munkámat, imádom a feleségemet. Most ezt azért mondtam el, hogy legyünk olyanok, és gondolkodjunk el rajta, egyedül az Istent imádjuk. És ezt a szóhasználatba is át kellene vinni. És mikor a gyerekem vagy akárki férjem mondja, nem imádod. Szinte a kereszténységükben nem a nagy dolgokat kell keresni, hanem azokat, hogy amikor belépek a templomba, Atya, Fiú, Szentlélek nevében keresztet vetek-e. Lehet, hogy néha elfelejtem, de az nem ilyen mellvakarás alapjába véve, hanem megvallása volt. Annak az atyának, fiúnak és a szentéleknek közösségét. Hát ezeken a kapukon mi is belépünk, ne értse félre senki, ezt nem parancsképpen mondom, de érezzük, hogy a Isten házába jöttem, ahol atyafiú és a szentélek közössége van. Ugye, és különösen az oltári szentségben emelkedik ki a második isteni személy számunkra. Tehát ne imádjunk más, szeretjük, kedveljük, jól esik nekünk minden. Egyedül az Istent imádjuk. És erre én odafigyelek, ez elég gyakorlati dolog, akkor biztos, hogy nem csak úgy elméletileg fejezem ki, hogy mit jelent nekem az Isten, hanem a cselekedetemmel és hát a szóhasználatommal is vigyázok arra, hogy az Istennek a tökéletességét, világát ne ferdítsem el, hanem ő tényleg valójában az Atyafiú, Szentlélek közösséget, a Szent Háromságot vezérlő elvünknek, elfogadott hitigazságnak tartsuk. Amen. Hiszek az egy Istenben, testvéreim, a mennyei atya gyermekei, a fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk. Kérjük az atyát a fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét.
1: A Szent Háromság egy Istent dicsőítség életükkel az atya és fiú és Szentlélek nevében megkeresztelt emberek.
0: Kérünk.
1: A Szent Háromság egységének titka vezesse a hit és szeretet egységére az egész keresztény világot. A Szent Háromság kiáradó szeretete vezessen minden embert az evangélium világosságára. A Szent Háromság egysége és békéje uralkodjék a népek és vezetőik szívében. Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szentlélek kegyelme őrizze meg családjaink egységét és boldogságát.
0: Elhunyt irén testvérünknek, Urunk, add meg az üdvösség adományát.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható örök Isten, engedd, hogy akik a keresztségben gyermekeid lettünk, kegyelmeddel a Szent Háromság boldogító színelátására eljussunk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, neved segítségül hívása által, szenteld meg felajánlott adományainkat, és tégy minket általuk neked szentelt örök áldozattá, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: Istenem.
0: Emeljük föl szívünket,
1: Fölemeljük.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülött fiaddal és a Szentlélekkel együtt, egy Isten és egy Úr vagy, nem személy szerint való egységben, hanem három személyben, és mégis egyetlen lényegben. Így, amit isteni szavaddal és dicsőségedről hittel vallunk, azt fiadról is állítjuk, a Szentlélekről is hirdetjük, minden különbségtétel nélkül. Az igaz és örök istenséget úgy valljuk, hogy három különböző személyt imádunk benne, egyetlen lényegben és egyetlen fennségben. Ezt dicsőítik az angyalok és a főangyalok, a kerub és a szeráv kórusok, ki körökké éneklik és hálás szívvel zengik.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árad le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ime hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. És ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Amen.

Ime az Isten báránya, ime aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram!

0: Könyörögjünk! Urunk Istenük, a szentség vétele és az örökké való egy és oszthatatlan Szent Háromság megvallása szolgáljon testünk és lelkünk üdvösségére, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen. Plébániánk hirdetései. Június 7-én jövő vasárnap Úrnapja ünnepe lesz. Az úrnapi körmenetet a 9 órai szentmisét követően tartjuk. Kérjük, hogy aki tud virágszirmokat hozni, a hét folyamán adja be a sekrestjébe. A virágszirmok hintéséhez várjuk a gyermekeket. A nyári szünet előtt az utolsó dicsőítő szentségimádás június 2-án kedden este lesz 3:45-től. Első péntek lesz a héten, este 5 órától rózsafüzért, 17:30-tól Jézus szíve litániát imádkozunk. Június 6-án, első szombaton, délután 4:45-tól rózsafüzért imádkozunk a Szűzanya szeplőtelen szíve tiszteletére. A Szent József hitvédelmi kör következő alkalma június 9-én, kedden este 9 órakor lesz a közösségi házban. Lakatos Máté történelem arab szakos tanár tart előadást a keresztes háborúk történetéről. Minden apukát és férfit szeretettel várunk. A Néri Szent Fülöp oratórium következő alkalma június 14-én vasárnap 10:30 és 12:30 között lesz a közösségi házban. Várjuk a gyerekeket egy közös évzáró játékra, jelentkezés a honlapon.
0: Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.

Szent misét közvetítettünk a budapesti Felső Krisztina városi Keresztelő Szent János templomból. A misét György Deák Márton nyugalmazott plébános atya celebrálta.

0: Hírpercek.
1: A mi Úrunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepe. Leó pápa rózsafüzér imádságra hív május 30-án. Ne féljetek címmel kiállítás nyílt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Az istentiszteleti és szentségi fegyelmi kongregáció 2012. július 23-án kelt határozata szerint a pünkösdöt követő első csütörtökön üljük a mi Úrunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepét, tájékoztatott a Magyar Kurír. 16. Benedek pápa kívánságának elegettéve az istentiszteleti és szentségi kongregáció elrendelte Jézus Krisztus örök főpapságának ünnepét, a püspöki konferenciákra bízva annak bevezetését. Az ünnep Krisztust, mint az új és örök szövetség közvetítőjét és megváltó áldozatát ünnepli, ugyanakkor rámutat arra is, hogy Áronnak, az egyházban szolgáltatott végző fiai papokként Krisztus papságának misztériumából nyerik hivatásukat és küldetésüket. Az ünnepet néhány éve vezették be a Magyar Egyházban is, Jézus Krisztus papi szolgálatát ünnepelve ezen a napon. Papjainkért imádkozunk, hogy egyre jobban hasonlóvá váljanak Krisztushoz, az örök főpaphoz. 14. Leó pápa továbbra is kitartóan búzít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként május 30-án szombaton 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek Lurdi miasszonyunk barlangjánál, közölte az Agencir. Az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápai májába. A legnagyobb kegyhelyek, mint Lourdes, Fatima, Ukrajna, Medjugorje vagy Fülöp-szigetek már jelezték részvételüket. Az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezésen a helyek erejéig lehet részt venni. A hívők a Szent Atyával való közös imádságba Szent Péter téren elhelyezett óriás képernyőn keresztül is tudnak csatlakozni. Május 26-án ünnepélyesen megnyitották a Ne féljetek című időszaki kiállítást a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, közölte az Egyházmegye. Az összeállítás a Prágai Magyar Intézet és Lengyel Intézet közös projektje. Amikor II. János Pál pápát a konklávé megválasztotta, a világ csodálkozott és megdöbbent, és elhangzottak a szavak, amelyeket azóta kampánytémaként is sokszor felhasználnak. Ne féljetek! II. János Pál Istenre figyelő, szent életű pápa volt, aki Krisztust képviselte és az ő szavát akarta hirdetni, hogy az embereknek soha többet nem kell félnie, mert aki Krisztushoz ragaszkodik, az győz, és aki mindvégig kitart, az üdvözül. A kiállítás tablói május 26 és június 16-a között ingyenesen megtekinthetők a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, 2-től szombatig 10 és 18 óra között. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet Szent Háromság vasárnapjának előestéjéről imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának. Mély kifürkészhetetlenek szándékai, mély megfoghatatlanok útjai. Vajon ki látta az Úr gondolatait, s tanácsot kiadott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki mindörökké. Amen.

Az Atya a Szentlélek által tette fiának, Krisztusnak testét élővé és éltetővé. Irányítsuk a dicséret szavát a három személyű egy Isten felé.

0: könyörögjünk. Mennyei atyánk, te elküldted a világba fiadat, az igazság igéjét és a megszentelő szent lelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. Add, hogy az igaz hit megvallásával a Szent Háromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egy Istent imádjuk, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, jártatok-e már nagy vizek partján? Hallottátok-e már hullámok hangját sziklás partokon? Elnéztétek-e a víz fodros csipkét? Gondolatban most üljünk ki egy tó, folyó vagy a nagy tenger partjára. Maradjunk egészen csöndben, hogy meghallgassuk, mit mesélnek a habok.

Most elmondom nektek, én mit hallottam. A bús kis szirtihab történetét. Végtelen világok tengerpartján hatalmas sziklák álltak. Lábukat méltóság teljesen áztatták a vízben, figyelő tekintetük messzire siklott a tenger felett. Távoli hajókat kémleltek, vagy a cápa útját követték a víz mélyén. Komoly dolgokkal voltak elfoglalva egész nap. Mit sem törődtek az újra és újra lábaiknak rohanó hullámokkal, s az éles köveiken fehér habbá fodrosodó vízzel.

A sziklák tövén szirtihabok járták vidám táncukat a napsütésben. Jó tengeranyjuk karjából kiugorva, nekifutottak a sziklának, szilajon felemelkedtek a magasba, majd sikongva alá. Szépek voltak a kis szirtihabok. Szoknyájuk csupa csipke, fejük gyémánttal díszített. Kék szemük vidáman csillogott, s csevegtek, csacsogtak napestig. Közülük csak egy vált ki komolyságával. Szeretett egyedül félrevonulni a tengerből kiálló lapos mohos kőre, a távolba nézett, s szemét néha elfutotta a könyv. Ő most a meleg déli tengerben élt, hol kéken mosolyog a víz, s aranyat hint a napsütés. Karcsú pálmák hajolnak a forró homok fölé.

dolga volt, mégis elvágyódott valahová, mintha hívná a messzeség. Jó volt a meleg vízben élni pajtásai között, mégis hajnalonként, mikor fehérköd ült a nagy víz felett, úgy érezte, ismerőse, rokona a köd, s vadlovasa a hűvös északi szél. Ilyenkor furcsa képek úsztak szem elé. Szikrázó nagy fehér hegyek, jégfolyók és sűrű hóesés. És ő emlékezett. Társai gyakran kérdezték, mondd, mire gondolsz ilyenkor? Miért nem jössz játszani velünk, táncolni, kergetőzni? Miért vagy így komoly? Valami bánt talán? Hozd meg velünk szíved titkát. S halkan, lágyan letelepedtek mellé a mohos kőre, szoknyájukat szépen eligazgatták, s kék szemükkel kérlelték őt. Mesélj, mesélj nekünk. S ő válaszolt, kedvesek vagytok, megosztom hát veletek titkomat. Halljátok. Mesém nem mese, hanem valódi élet, az én életem. Messze, innen nagyon messze, az északi sarkon születtem én. Arrafelé a tengert vastag jég borítja. Jég? Az milyen lehet? Kérdezték tágra nyílt szemmel a többiek. A jég kemény, hideg, fehér. Erős és néha könyörtelen. Vége láthatatlan, hatalmas tömegben úszik a tenger színén. Az én hazám még ennél is zordabb. Mégis szívemnek kedves és otthonos. Tudjátok, a jégtáblák fölött hegy magaslik, orma az egekbe ér. Oldalán jégfolyók csúsznak lassan a tenger felé. Tudjátok, ott születtem én, hol a folyó a tengerbe ér. Anyám gleccser volt, messzi magasból hozott karjaiban, s a tengerhez érve utamra engedett. Ezt úgy képzeljétek, hogy nagy recsenéssel eltörött a jég, s én, mint jéghegy, értem a fekete vízbe. Lábam a mélyébe gázolt, majd vállam magasra emelkedett a levegőbe. Fehéren, szikrázón pompáztam én. Óriási voltam, egy úszóhegy. Csúcsaimnak, lejtőimnek csodájára jártak az égmadarai. Én voltam a legszebb s legnagyobb, testvéreim közül is a legszebb. Mondogatták is, te fogsz eljutni legmesszebb, aztán gondolj majd ránk mindig, messze földvizeiben, sose felejtj. Hogy is tudnám felejteni őket, kikkel együtt feszültünk a vad északi szélnek, s viharmadár szállt vállaink felett. A tenger árja sodort bennünket, kit erre, kit arra vitt a jó szerencse. Sok felé jártam, sok mindent láttam, mi szép volt és fölemelő. Lejtőimet kedves fókák lakták, jeges medve elől rejtegettem őket jégszikláim között. Pingvinek döcögtek partjaimon, s a halak úgy rajzottak körülöttem, hogy szinte habzott tőlük a tengerár. Egyszer északi szél kapott karjai közé, kiválasztott engem a jéghegyek közül. Úsztatott lomhán, majd pörgetett, forgatott sebesen a fekete vízben, magával sodort nagy erejét. Távolodni látszott szülőhazám, de nem bántam világot látni.

Délnek, egyre délnek. Jéghegynek ez nem veszélytelen. Olvadni kezdett fehér köpenyem. Mesés vidéken vitt az utam, míg egyszer csak a távolban fehér vitorla kélt, kincses hajó aranyrakománnyal. Nagy volt a súlya, és nagy volt a tét, átkelni vele a jeges tengeren. Ekkor hirtelen beborult az ég, erős szél kerekedett, tépte, szakította a vitorla vásznait. Vad orkán tombolt, úgy dobálta a nagy vitorlást, mint papírhajót. Hatalmas hullám jött, a hajót az égbe, majd a mélybe dobta, pozdorjává törte az árbócokat.

testét lékek szabdalták. Gyorsan süllyedt a hajó. Emberek hultak a fekete vízbe, életük perceken múlt talán. És akkor mi történt? Mondd tovább! Kérlelték rémült társai a kis szirtihabot. Akkor én óvatosan arra úsztam, feléjük fordítva lankás partomat. Fókáim gyorsan a vízbe ugráltak, s húzgálták ki a fuldoklókat. Sikerült mindenkit élve megmenteni, de ájultan feküdtek a kimerültségtől. Akkor előjött a pingvin család, s meleg testükkel takargatták, melengedték őket. Rozmár úr meg finom halat fogott, s a napra kitéve szárítgatta. Jó lesz majd enniük, ha magukhoz térnek, mormogta bajusza alatt. Jeges medvéim is előálltak, békét kötöttek minden lakommal. Megtanítjuk őket szánkózni a jégen, vastag bundánkban kapaszkodva, hátunkra mászhatnak, jéghegy tetejéről így siklunk majd a tengerbe. Hát az talán ne, a parton fékezzetek inkább le, az emberek nem olyan jó úszók, mint ti, medvenépek. A nap kisütött, s lassan magához tért az ájult társaság. Apa és anya gyermekét kereste, rémülten látták meg a medve karjaiban. Ne féljetek, jó helyen vagyok, ide nézetek, mit tudunk mi ketten, mondta a kisgyerek, s csúsztak, forogtak a jég tetején.

Bújjuk hamar végságra váltott. Az arany ugyan veszve, de élnek mind. Ez mindennél többet ér. Így kezdődött a nagy nyaralás. Jéghegy hátán úsztak, úsztak boldogan. Délre, egyre délre. Nekem meg lejtőim fogytak, hátam görbedett. Csak addig kitartsak, el ne olvadjak, míg jön egy hajó, kinek átadhatom utasaimat. Utolsó erőmmel így tartottam magam, míg egy szép napon föltűnt végre egy óceán járó nagy hajó.

delfineim úsztak vinni a hírt. Itt a hajó, s amott a hajó töröttek. A kapitány észrevett minket, csónakot oldott, azon neveztek bátran felénk. Én és állataim búcsút intettünk vendégeinknek. Öröm és bánat könnye keveredett. Felejthetetlen utazás volt, köszönjük nektek. Köszönjük az életünk megmentését is, mondogatták az emberek. Mikor az utolsó láb is elhagyta jegem, halk roppanással összeesett testem, s kis jégtáblává váltam én. Fordulhattam volna előbb is vissza hidegebb vidékre, mi őrzi életem, de fontosabb volt nekem az ő életük. Ezért haladtam dél felé, hol inkább várható megmentőhajó. Ezután jégtáblaként már nem sokat láttam. Langyos áramlat sodort meleg vizekre, hol egészen elolvadtam én. S most itt vagyok ím, a déli tenger habjai között. Testem itt van, de lelkem visszavágy jeges hazám viharaiba. A kis szirti habok szepegve nézték barátnőjük szomorú szemét. Megfogták kezét, és kedvesen szóltak. Szeretünk téged, bús testvérünk, nem hagyunk el, nem felejtünk el soha téged. Segítünk neked, ha válni fáj is. Megkérjük apát, a déli szelet, kapjon föl téged, emeljen magasra, s szelek szárnyán röpítsen messzire, éjszakra. Vigyázva adjon kéz a kéznek, repítsenek téged jégvilágodba. Ott váljál újra hóvá, fehérré, dússá, s hújjál újra jó anyád ölébe. Gleccser folyóvá váljál, vígan utazzál, jeges medvéknek otthont adjál. Köszönöm jóságotokat, s elfogadom tanácsotokat. Búcsút intett a szirti haboknak, sziklának, pálmának, s a fehér homoknak. Emelkedett fel-fel a magas égbe, repült-repült éjszaknak, a jeges tenger felé. Messze éjszakon, messze tengeren, fekete nagy vízen, úsznak a jéghegyek vakító fehéren. Úsznak az árban, jeges szél karjában, lábuk a mély fekete vízbe ér. Úsznak vidáman, pörögve, forogva, köztük csak egy kis jéghegy búsul, távolba néz, honvágy emészti szívét. Néz messzire, déli táj felé, hol kék a tenger, s karcsú pálmák hajolnak a forró homok.

0: Hírpercek.
1: Bemutatták 14. Leópápa a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját. Ne féljetek címmel kiállítás nyílt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban. A mi urunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepe. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Május 25-én mutatták be 14. Leópápa május 15-én aláírt Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját, amely az egyház fő első körlevele. A dokumentum, amelyet jelentős várakozás előzött meg, korunk új jelenségeinek, főként a digitális forradalom kihívásainak és a mesterséges intelligencia terjedésének fényében mutatja be az egyház társadalmi tanításának üzenetét. A Magnifica Humanitas a valóság és az igazság mellett kiálló védőbeszédként is olvasható, és ebből fakadnak a valóság meghamisítását elítélő és az igazság szenvedélyes keresését magasztaló erkölcsi állásfoglalásai. Nem a mesterséges intelligencia kérdéseit veszi terítékre, hanem annak áttekintésére vállalkozik, hogy az új technológia milyen hatással van az emberi életre és az emberről alkotott kortárs felfogásra. Enciklikájában a Szent Atya félti az emberi szabadságot a mesterséges intelligenciától. Május 26-án ünnepélyesen megnyitották a Ne féljetek című időszaki kiállítást a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, közölte az Egyházmegye. Az összeállítás a Prágai Magyar Intézet és Lengyel Intézet közös projektje. Amikor II. János Pál pápát a konklávé megválasztotta, a világ csodálkozott és megdöbbent, és elhangzottak a szavak, amelyeket azóta kampánytémaként is sokszor felhasználnak. Ne féljetek! Második János Pál Istenre figyelő, szent életű pápa volt, aki Krisztust képviselte és az ő szavát akarta hirdetni, hogy az embereknek soha többet nem kell félnie, mert aki Krisztushoz ragaszkodik, az győz, és aki mindvégig kitart, az üdvözül. A kiállítás tablói május 26 és június 16-a között ingyenesen megtekinthetők a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, 2-től szombatig 10 és 18 óra között. Az istentiszteleti és szentségi fegyelmi kongregáció 2012. július 23-án kelt határozata szerint a pünkösdöt követő első csütörtökön üljük a mi urunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepét, tájékoztatott a Magyar Kurír. 16. Benedek pápa kívánságának elegettéve az istentiszteleti és szentségi kongregáció elrendelte Jézus Krisztus örök főpapságának ünnepét, a püspöki konferenciákra bízva annak bevezetését. Az ünnep

0: Krisztust, mint az új és örök szövetség közvetítőjét és megváltó áldozatát ünnepli, ugyanakkor rámutat arra is, hogy Áronnak, az egyházban szolgáltatott végző fiai papokként Krisztus papságának misztériumából nyerik hivatásukat és küldetésüket. Az ünnepet néhány éve vezették be a Magyar Egyházban is, Jézus Krisztus papi szolgálatát ünnepelve ezen a napon. Papjainkért imádkozunk, hogy egyre jobban hasonlóvá váljanak Krisztushoz, az örök főpaphoz. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A haza emberségünk tere. Ha Istenhez kiáltunk nemzetünkért, előtte el kell gondolkodni, mi megtettünk-e mindent. Családra neveljük-e gyermekeinket? A szolgálatra és a sok gyermek vállalására, mint nagy ajándékra tekintenek-e? Szívünknek kell megújulnia, hogy az Isten segíthessen rajtunk. Valami ilyesmiről beszél Vajda Péter is 1839-ben. Hol az értelem fejletlen marad, ott nincs haza. Hol az indulatok féktelenül csaponghatnak, ott nincs haza. Hol a törvények és a jogok nem szentek, ott nincs haza. Hol az ember akármi okból és módon nem ember, nincs haza. Hazát csak ész teremthet. Az oktalan állat csak vidéklakó. Hol az ész kifejlett, a haza kivirágozék. Hol az értelem fejletlen vagy kötött, az ember hasztalan mondatik eszes állatnak hiába követel hazát. Az emberi faj nagyobb részének még nincs hazája a földön. A jövőben kell azt keresnie. Soha föl nem lebbentett fátyol mögött kell keresnie. Mi pedig rokon szemben vagyunk ezen szenvedő résszel, és a napot csak akkor hinnők földerültnek, midőn ember nem volna hazátlan. De hogy mi a hazaszeretet helyes formája, azzal is sokat kell foglalkoznunk, mert ez nem jelentheti azt, hogy más népeket lenézünk, vagy más népekkel rossz viszonyban vagyunk, vagy más népeket magunkhoz képest lejjebb valónak tartunk. Magunkat ismerni kell, mélyen és jól. Erről beszél Magda Pál 1819-ben. Csak a magát esmérő ember mehet nagyobb erkölcsi tökéletességre. Csak a magát, erejét s hazáját esmérő nemzet jobbíthatja meg állapotját, öregbítheti fényét, dicsőségét, boldogságát, hatalmát. Csak a hazáját jól esmérő magyar szeretheti azt okosan, buzgón és állandóul. Szeretheti a szolgálatjára való készséggel és hathatós, tüzes indulattal. S mint ön a tudatlan hazafi nacionalizmussal dicsekedik, megvilágosodott, s hazáját esmérő magyar patriotizmusát mutatja. Minél jobban esméri ezen különös, a természetnek becses, ritka javaival bővelkedő drága hazát, s a ma javakkal élő, nagyra termecs, hathatós természeti erővel és karakterrel bíró nemzetet, annál alkalmatosabb a hazának szolgálatjára. Annál nagyobb áldozatokat, s fontosabb és tetemesebb szolgálatokat várhat a patriotizmustól a szeretet haza.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden hallgatóját az esztergomi Szent Anna templomból. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Részlet a 95. Zsoltárból. Mondjátok a nemzeteknek, az Úr uralkodik. Ő tette a földet szilárddá, és az meg nem inog. Ő ítélkezik a népek fölött igazságban. Örvendjen az ég, és újjongjon a föld. Zúgjon a tenger egész teljessége. Örvendjen a mező, és minden, ami rajta van. Újjongjon az erdő minden fája is. Az Úr színe előtt, mert eljön. Jön, hogy ítélje a földet. Igazságosan ítéli meg a földkerekséget, és a népeket hűsége szerint. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.
0: Mai korunkban, mai világunkban annyi mindenért aggódik az ember. Ha valami nem úgy történik, ahogy szeretnénk, akkor rögtön aggodalmaskodni kezdünk. Ha valami nem úgy alakul az életünkben, ahogy mi azt elgondoltuk, akkor talán időnként még a félelem is urrá lesz rajtunk. És akkor van ez a 95. Zsoltár, amiben azt halljuk, hogy az Úr uralkodik. Ő az, aki majd jön, hogy megítélje ezt a földet. És a megítélésnek az alapja nem más lesz, mint a hűség. Mennyire tudtunk egyénileg is hűségesen élni, mennyire tudtuk a hűséget megőrizni az Isten iránt, mennyire tudta akár egy ország, vagy egy kontinens, vagy éppen az egész világ ezt a hűséget megőrizni. Ez az alapja az ítéletnek. És mennyi mindent kell még tanulnunk nekünk ahhoz, különösen is keresztényként, hogy el tudjuk fogadni ezt az isteni valóságot, hogy az Úr uralkodik. Nem ember, nem emberek, hanem az Úr uralkodik. És ő az, aki ezt a földet szilárddá tett. És talán ezért olyan szép, hogy folytatódik ez a Zsoltár, hogy örvendjen az ég, és újjongjon a föld, mert az Úr eljön. Jézus azt mondta, mielőtt visszament a mennybe, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Vagyis amíg nem jön el, akkor is itt van. Velünk van. Ő az, aki uralkodni akar a szívünkben. Ő az, aki mutatja számunkra a helyes utat. Vele tudunk csak igazán hűségesnek maradni a mennyei atyához. Ne feledjük tehát, az Úr uralkodik. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalál által feláldozta magát értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
2: Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökelő vízforrást ajándékozol nekünk. Áraszt ki szent lelkedet minden emberre.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét. Add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket. Add, hogy eltöltsön bennünket a Szent Lélek vigasztalása.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget. Add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéreteid teljesülését.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, a kér és uralkodik mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen minket. Áld meg családjainkat. Adja házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Boldog asszony, az örökige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Jár közben értünk Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket az Úr, és oltalmazzon. Ragyogtassa rátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas. Fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: A következő műsorunkban a kedves hallgatók, Fábri Kornél atya, a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozón elhangzott fő előadásának második részét hallhatják.
1: Ugye Péter első levele azt mondja, ő hozzájárultatok az élő kőhöz, amelyet bár az emberek elvetettek, Isten kiválasztott és megbecsült, és magatok is, mint élő kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által. És az a jó, hogy minden kő különbözhet. Nem tudom, jártatok-e már Barcelonában, ott van a Sagrada Familia templom, nagyjából már elkészült, de ott az volt a Gaudinak az ötlete, hogy csak adományból épülhet. Nem lehetett állami támogatás, vagy bármilyen szponzor, csak adományokból. Hát szerintem abban az épületben nincs két egyforma kő. Ha valaki látta, nézd, keressetek rá, Sagrada Familia, Barcelona, fantasztikus, olyan, mint a Hundertwasserház Bécsben, aztán nagyjából ott van, de hogy tényleg abban nincs két egyforma kő. És az a kérdés, hogy te milyen kő vagy? És olyan jó, itt is különböző kövek vagyunk, vannak zenészkövek, van ministránskövek, van sekrestyéskő, van vigasztalókő, van bátorítókő, van technikuskő. Te milyen kő vagy? Hogy épülsz bele ebbe a Isten élő kövekből épült egyházába? És ez felszabadító, hogy nem kell másolatnak lenned. Tehát mindenki különböző lehet, egészségedre. Tüsszentőkő. Tehát Isten nem sorozatgyártásban alkotott, hanem egyedinek. Egyszeri és megismételhetetlen csoda vagy, de szükség van rád. Tudjátok, a cigány testvéreinknél van egy ilyen szokás, hogy nem fejezik be a ház építését, mert azt tartják, hogyha befejezik, akkor meghal. Lehet látni Erdélyben egy bizonyos városban hatalmas palotákat, felveri a gazda környékét, de a palota ott van, és egyik sincs befejezve. Lehet, hogy elfogyott a pénz, vagy ez van mögötte, hogy nem akarom befejezni, mert akkor meghalok. Tehát állandó építkezésben vagyunk, és Isten egyháza, mint élőkövekből folyamatosan alakul. És ehhez te is kell lesz. Tehát milyen kő vagy? Én lehet, hogy papkő vagyok. De a lelkiháznak be kell népesednie. Tehát nem elég, hogy egy házunk van. Jézus erre küldött téged is, meg engem is, hogy tegyetek tanítvánnyá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket is az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Úgyhogy különben, ha nem népesül be egy ilyen ház, akkor lehet, hogy szép, de üres. És az a jó, hogy mindenkinek van benne hely. Ez egy olyan lelki ház, ami még sosem épült fel teljesen, mert akárki csatlakozik hozzá, mindig megvan az ő helye. Mint a puzzle-ban, ott mindig van egy hiányzó darab. Kivéve a végén kiraktuk, de ez egy ilyen végtelen darabú puzzle. Itt fontos a közösség, a szolgálat, a küldetés és a továbbadás. Te is kaptad a hitet valakitől. Ugye valaki azt mondja, hogy az a jó keresztény, aki éli a hitét, de nem beszél róla. Én egyben biztos vagyok, hogy neked valaki beszélt Jézus Krisztusról. Különben ma nem lennél itt. Különben ülhetnél egy dombtetőn, néznél, milyen szép a világ, biztos valaki megalkotta, de ennél többet nem tudunk róla. Ez kinyilatkoztatott vallás a miénk. Isten maga lett emberi az, hogy elmondja, hogy mi végre teremtett téged. És ezért kell, hogy te is tudjál beszélni Jézusnak másokról. Ki kapja meg rajtad keresztül ezt az örömhírt, hogy Isten annyira szeretett bennünket, hogy egyszülött fiát elküldte nekünk, aki meghalt és feltámadt, hogy örök életünk legyen, hogyha hiszünk benne. Mert azáltal, hogy mi tudjuk, hogy kiben élünk, mozgunk és vagyunk, meg kell osztanunk azokkal, akik nem tudják, csak élnek bele a világba. Neked el kell mondani, hogy miért is vagyunk itt. Nem könnyű, de Pál apostol is nagyon okosan tette, ő elmondta, amit el kell mondani, a többit a jó Istenre bízta. Volt, aki kinevette, volt, aki követte. Volt, aki azt mondja, hogy mi máskor is meghallgatunk róla. A hit az elköteleződés, nem csak érzés. Ha a hitünk meg a vallásosságunk az érzéseinken múlna, akkor úgy járnánk, mint a régi vicc volt, amikor megkéri valaki a rendőrt, hogy hát nézze már meg, hogy az indexe működik-e. És akkor bekapcsolja, azt mondja, jó, nem jó, jó, nem jó, jó, nem jó. Na, tehát, hogy azóta már másfajta rendőrök vannak, ez egy régi vicc volt, de hogyha ez alapján múlna, akkor nagyjából így lenne a hitünk is, hogy ma hiszek, ma nem hiszek, mert éppen ilyen kedvem van. De a hit az nem kérdés, hogy nem egy érzés, hanem elköteleződés. A mai világ mit akar? Mindent gyorsan, azonnali, kényelmes, és dopamin vezérelt. Ehhez képest a hitünk az egy hosszú távú projekt. Örökké fog tartani. Ugyanis a szeretet az nincs áldozat nélkül. Ezt meg kell tanulnunk, és a ti generációtoknak is meg kell tanulni, hogy ha szeretek, azzal áldozatot tudok hozni a másikért. Tehát újra kell beszélnünk az áldozat szépségéről, az áldozat hozatal szépségéről. Hogy azt tesz értékessé, hogyha másokért tudsz adni. Emlékszem, Kaposfüreden még hát ott fával fűtöttünk zömmel, mert volt egy nagyon kedves gazdálkodó, aki felajánlotta a fát, tehát az ingyen adta. Hát megjöttek ilyen méteres rudakba, hát azt fel kellett fűrészelni, fel kellett hasogatni, és volt két srác, akit elhívtam, hogy ők is segítsenek. Érettségi után voltak, sőt már egyetemisták voltak, bérmálkozós csoportban voltak, és hát két napon át hasogattuk fel a fát, és a végén azt mondja az egyikük, hogy na, hát ennek a két napnak volt értelme a nyárból. Az egész nyarat a számítógép előtt töltötte. De azt mondja, most valami olyat tett, áldozathozatal volt? Igen, lemondott a játékról, kijött a házból, elfáradt, leizzadt, de azt mondja, ennek volt értelme. Tehát áldozatot hozni van értelme. Sőt, ha este átnézed a napodat, akkor érdemes úgy megnézni, hogy vajon ma mennyi időt szántam magamra, mennyit Istenre, mennyit a többi emberre. És minél több a második kettő, annál boldogabb leszel. Hoztál-e ma már áldozatot másokért? Egy pici lemondással, ha van nálad egy tábla csoki, ezt megosztod mással, ez már áldozat. És sokkal finomabb lesz a csoki, ha megosztod, hidd el. Ugye a kezdetben Isten az Édenkertbe teremtette az embert, és azért, hogy művelje, nem azért, hogy hávályozzon, meg kell művelni. Itt van adott minden lehetőség, ezen dolgozni kell, és a kapcsolatot is ápolni kell. A hitedet is gyakorolni kell. Mit ér az a hit, amit nem gyakorlok, ami nincsen hatással az életemre? Tehát a hitből tettek fakadnak. És mi ugye nem valamiben hiszünk, hanem egy személyben, akiben élünk, mozgunk és vagyunk, ezért ez a hit, ez tényleg bizalom. A hit pedig tettek nélkül halott. Ha már benne élek, ha tudom, hogy ő teremtett, akkor tudom, hogy kinek higgyek, és ebből kell, hogy tettek fakadjanak. Kell, hogy megváltoztassa az életedet. Hányan számolnak be arról, hogy eddig nem voltak hívők, és amióta hívők lettek, azóta egészen más az életük. Valaki így fogalmazta, hogy olyan, mintha felkapcsolták volna a lámpát. Eddig úgy élt bele a világban, nem nagyon tudta, hogy honnan jött, hova megy, mi a célja, és akkor azt mondja, hogy miért nem hamarabb jött, 50 évesen kereszteltem. Aztán hamarabb is találkozhatott volna Jézussal. Ha lett volna valaki, aki hamarabb meghívja, lehet, hogy te leszel a következő, aki meghívsz egy ilyen embert. Úgyhogy megingathatatlan alapra építünk egy ingatag világban. És az épület alapja a lényeg. Mire építek? Nem valamire, hanem valakire. És ebből az alapból jönnek az álmaink, az életvezetésünk, rövidtávú, hosszútávú céljaink. És minden tettünk, szavunk és döntésünk. Az alapján tesszük, amiben hiszünk. Kérdés, hogy hol tartasz az utadon? Éppen most kapcsolódtál be a kereszténységbe? Már így nőttél bele? Hiába nőttél fel egy katolikus családban, meg kell hozni a saját döntésedet, hogy én ez alapján akarok élni. Én egy ilyen családból nőttem fel, de nekem is szükségem volt megtérésre. 22 évesen úgy érzem, meg is történt. Azóta egy kaland az életem a Jóistennel. Egészen más lett, mint ami addig volt. Addig is hittünk, templomba jártunk, gyóntunk, áldoztunk, misén voltunk, közös ima volt, de élővé vált, mert ahogy mondtam, a hit az kapcsolat. Azt is mondhatom, hogy az élet szentségére vagy meghívva, és ezt most érte nekem egy amerikai atya, hogy náluk egy templomba ez volt kiírva, hogy minden szentnek van múltja, és minden bűnösnek van jövője. Éppen hol tartasz? Hogy a szentek közül, a szűzanyán kívül senki nem aratott rajtcél győzelmet. Vannak olyan szentjék, nagyon is hátulról kezdték. Tudunk ilyeneket mondani, egy Szent Ágoston. Igen, csak kicsapongó életet élt. Egy Szent Pál, ugye, aki hát gyilkosságban részes volt, ugye, aki megkövezték István diákonust, ő lábához tették rá a ruháikat, és Saul helyeselte István megölését. Ezt szoktam mondani, hogy úgy ott lettem volna, amikor Saul, ugye levágják a fejét, viszi a hóna alatt, Mennyország kapuja felé, és István diákonus nyit neki ajtót. Hát, szia, Pali! És így dobálgat egy követ, hogy hogy vagyunk, hogy vagyunk. Hát tudjátok, a mennyország az a csodás hely, ahol a gyilkos és az áldozata együtt lehet. Mert ott már nem lesz gyász, nem lesz fájdalom, nem lesz bűn, a sátánnak semmilyen hatalma nem lesz. Én annyira megnézném a földi világunkat, hogy egy napra a sátán nyugdíjba menne. Egészen másképp látnánk egymást, mert nem kísér bennünket. Úgyhogy ez a jó hírem, hogy akárhol is tartasz, lehet, hogy van egy múltad, nekem is van múltam, de van jövőm is, bűnösként. És az életszentség útjára kaptunk meghívást. A hit tehát bizalom, rábízom magam Istenre. És Istennek van egy álma az életeddel, és tégy meg minél többet ezért az álomért. Ez szenvedéssel is jár. Gondolj az olimpikonokra, mindenki örül nekik, könnyezzük, amikor szól a himnusz, amikor ott áll a dobogó felső fokán, de azt, amivel ezt elérte, azt sosem irigyeljük tőle. Emlékszem, Egerszegi Krisztina, ugye Egérke, világbajnok úszónk volt, egy pici alacsony lány, hát egyszer volt egy riport vele, hogy neki hogy telik egy napja. 4-kor kell. 6-kor már a hidegvizes úszodában van, még januárban is. Én jártam egy évig úszni, tudom milyen az, amikor úgy kell végigmenni a folyosón a sátorig, hogy ilyen 3 centis rések vannak az üvegfal részei között, egyszerűen fürdőgatyában, és kint meg hó van. Fú, tehát azt mondom, hogy ezt senki nem irídi tőlük, de higgyétek el, nincsen eredmény befektetés nélkül. Tehát kell, hogy áldozatot hozzál azért, amit van. Hány olyan szentünk van, aki az életét áldozta a hitéért? Mert hogy ha már tudom az igazságot, akkor alárendelek mindent. De a kereszt, Jézus keresztje nem csak a szenvedésről szól, hanem a szeretetről, mely elviseli a szenvedést is. Tehát a kereszt, amikor azt mondja Jézus, hogy vedd fel a keresztet, azt mondja, hogy szeress. És ha ebben az van benne, hogy keresztre kell menni, akkor elviseljük a szenvedést is a szeretetből. Ezt tesz értékessé, amit szeretetből teszel. És nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, amikor megterítesz otthon a többieknek. Csak úgy oda vágod a tányért, vagy gondolsz arra a szeretetre, aki majd enni fog belőle. Vagy szólsz, hogy miért nekem kell megteríteni. Vagy hogy viszem le a szemetet, amikor anyukám megkér. Hogy megint nekem kell, vagy de jó, tehetek valamit a közösségért. Szeretettel viszem le azt a szemetes zsákot. Mert hogy minden ezen múlik, hogy szeretettel teszem, vagy nem. És akkor is, ha éppen senki nem lát. Egyszer barátom mondta, hogy azt szerint ítéli meg, hogy vannak ilyen közösségi alkalmak, AGP, ezt így szoktuk mondani, mindenki hoz valamit. És megnézi a süteményeket, és azt mondja, na ebben sok szeretet van. A muffinban. Bezzeg, amilyen mondjuk egy Anna Pavlova torta. Egy kis marcipán réteg, kis málna, kis csoki benne, rétegek, dísz a tetején, abban sok szeretet van. Úgyhogy háziasszonyok, legközel sütit süttök, nézzétek meg, mennyi szeretet van benne. Annál finomabb lesz. Jó? Zárója bezárva. A kérdés tehát, hogy hogyan éled meg a hitedet? Kellenek alapigék, amelyek, mint a segédigék a Bibliából, erről is beszéltünk, és mi kell még a hithez? Bizalom és bátorság. Kilépek-e merni a vízre? Merek-e kockáztatni? Az életszentség külső jele pedig az a belső öröm, ami minden szentben közös, akkor is, ha éppen nem látszik rajtuk. Megértem, hogy a Szent Sebestyénnek nem őszinte a mosoly, amikor éppen egy nyilak állnak ki belőle, de a belső derű az mindig az Isten kapcsolatból fakad. És én hiszem azt, hogy az életszentségnek egy külső jele az öröm. Ugye a régi mondás az, hogy ha egy szent szomorú volna, hát szomorú egy szent volna. Vagy hogy szomorú szent a szomorú szent. Tehát, hogy ezt az örömöt kellünk továbbadni, mert hogy örömhírünk van. Adjuk tovább másoknak. Meglátszik az életemen, hogy kihez tartozom? Ugye vannak bizonyos csoportok, aminek a külsején már látszik, hogy kihez tartozik. Murka Pesten mentem, és egy ilyen punk csoport jött szembe, aztán már régen kiment a divatból, de nem, ilyen piros tarajjal, fekete jackivel, ő ez az identitásukhoz hozzá tartozik, jó néztek ki, oké, nekik ez tetszik, hát hajrá. Vagy egy muszlim, hát látszik a ruháján, hogy ő muzulmán. Rajtunk mi látszik külsőleg? Igazából semmi. Lehet, hogy van egy kereszt a nyakunkon, de hát sokan hordtak már keresztet. De egyszer mesélte egy atya, beült a taxiba, és hát elég gyorsan ment a taxis, és hát ott lógott a tükrön a rózsafüzér, és kérdezte a papa, hogy nem fél ilyen gyorsan hajtani, és így megpöszkölt, hogy hát kiskopasz megvéd. Na, akkor még nem tudta, hogy papot visz. Utána már igen. De a pap mondta, hogy rendes borravalót adtam neki. Tehát ne legyen egy rossz képe rögtön az egyházról. De hogy azért nem kis propaszról beszélünk, hanem a világ megváltójáról, és ezért kell ráépítenem az életemet. Úgyhogy, ha már a külsőségeken nem látszik, hogy keresztény vagy, akkor a magatartásodon kell is. Szoktam mondani, hogy nagyon könnyű kereszténynek lenni, egyszerűen nem kell csinálni dolgokat. Nem kell hazudni, nem kell káromkodni, nem kell csúnyán beszélni, nem kell pletykálkodni. Tehát, és hidd el, már ezzel kilóksz a társadalomból. Nem kell hőbörögni, nem kell zúgolódni. Úgyhogy, ha ezeket nem csinálod, már hidd el, hogy kilóksz a táborból. Én szoktam mesélni, amikor én szeretek teniszezni, és Kaposváron jártam ugye edzésre is, meg versenyekre is, és ott voltam egy edzésen, és jött egy edző a gyerekekkel, és mondja, hogy gyerekek, ma nem szabad csúnyán beszélni, itt van a Kornél atya. Mondom, nem miattam ne beszélj csúnyán, hanem magad miatt. Hát a szív bőségéből szól a száj, minden szabad vizsga, hogy mi van benned. Ugye? Valaki úgy fogalmazott, amikor kicsit elkanyarította magát, hogy hát megsétáltattam az óemberemet. De mi már új ember vagyunk, ugye, Krisztusban. Meg kell, hogy látszon az életemen, hogy kihez tartozom. És nem akkor, amikor minden rendben van, hanem az extrém helyzetekben. Hadd meséljem el Vedres Csaba barátomnak a történetét, ő ateista családban nőtt fel, ő az Aftercry meg Tom Screen együttes, most a Kairos Quintetnek a vezetője, nagyon fantasztikus zeneszerző, és hát nem hívőként nőtt föl, és katonaság volt, még akkor kötelező volt, és ott hát különböző csoportokkal volt idő beszélgetni a laktanyába, és akkoriban így együtt vitték a kispapokat, és hát voltak ott kommunisták, mindenfélék, mindenki mondta maga világnézetét, és egyszer csak elvitték őket egy hadgyakorlatra, hideg is volt, ott elfagyott a lábujja, fele annyi ellátmányt kaptak, mint kellett volna, és azt mondja, hogy egyetlen egy olyan csoport volt, aki ugyanazt mondta itt a hideg, cudar körülmények között, mint a laktanyában, és ugyanazt is élték, ezek a bencés kispapok voltak. Ott ők megosztották a kenyerüket, mert kevés volt másokkal is. Tehát ez volt, ami hitelessé tette az ő, olyankor csak beszélünk róla, az nem nagy kunszt, de hogy ők meg is tették ilyen cudar körülmények között. Tehát ez az igazi, hogy amikor nehézek a körülmények, akkor hogyan viselkedek. Nem tudom, biztos jártatok ti is Ausztriában, vagy magasabb hegyeken, ahol az út mentén nem csak ilyen sima kis útszéli karok vannak, hanem ilyen 3 méteres rudak. És nem egy megy nyáron, hát ennek mi értelme van? Hát nyáron semmi. De amikor leesik 1,5 méter hó, és eltűnik az útszéli karó, hát akkor már van értelme. Hogy akkor itt van az útnak a széle. Hát ezért kell, hogy a hitünk olyan stabil legyen, hogy a nehéz helyzetekben is tovább tudjon segíteni bennünket, amikor nincs minden rendben. Amikor nehéz helyzetben vagy. És ezért kell, hogy meglegyen az alaptörvényed, az alapigéd, ami átsegít akkor, amikor éppen nehéz helyzet van. Mondok egy ilyen példát, hogy nekem például alapelvem volt az, hogy szűzzen az oltárig. Mert ha ez nincsen meg, egy jobban sikerült buli után, hát lehet, hogy már másképp jövök ki a buliból. És hát nekem az oltár a papsággal végződött, mert hogy az volt, hogy szeretném, hogy a feleségemmel majd ezen a téren is lesz időnk mindent megélni kölcsönös odátadásban, úgyhogy nem akarok senkit tönkrevágni, hanem meghagyom az ő tisztaságát azért, hogy. És emlékszem a papság előtti utolsó kedvesemmel is megállapodom, hogy szájra puszinál megállunk. Nem kell több, mert inkább ismerjük meg egymást, lelkileg, szellemileg. Úgyhogy ez egy alaptörvény, vagy az, hogy sosem leszek részeg. Ez egy nálam alapvető döntés volt, mert voltunk síelni egyszer, és egy kedves volt osztálytársam, megívott egy fél liter beherovkát, nem kevés. Nagyon mókás volt egyébként, csak egyszer csak úgy eltűnt, mondom, megnézem, egy szobában voltunk, hogy fölmegyek, hát ha ott van, hát ott találtam, hát nem két lábon állt, hanem 4 kézláb, és előtte volt a kitermelt róka. Kipucoltam, és ő fogadkozott, és soha többet nem iszom. Én nem iszom, soha többet nem iszom. Na most másnap, ez még nem a videós világ volt, nem volt telefonunk, meg ilyesmi, másnap egy szóra nem emlékezett. Se arra, hogy berugott, se arra, hogy kihányta, se arra, hogy kiózanodott, semmit, törölték. Na mondom, ez nekem rangon aluli. Ezért nem leszek sose részeg. Az elmúlt 53 évben sikerült eddig megtartani. A maradékot már valahogy kibírom. Úgyhogy... Jó. Befejezésként szeretnék kicsit megvizsgálni, hogy ki az, aki hallgatja a Biblia egy év alatt podcastet, vagy szokod néha hallgatni ilyesmit? Nagyszerű, oké. Hát akkor vizsga, jó? Tehát felsorolok ószövetségi vezetőket, nyilván ismerősen fog hangzani a nevük. Sammua, Safat, Higeál, Palti, Gaddiel, Gaddi, Ammiel, Szetúr, Nahbi, Geuel. Hol hallottunk róluk? Jó. Így van, számokkönyve. Nagyon jó. 13. fejezet. Jó, még kettővel kiegészíteni, hát a könnyebb lesz. Józsue, Káleb. Na elárulom, ők voltak azok, akik elmentek, hogy kikémleljék Kánaán földjét, aztán visszatértek. És ezek kapcsán szeretnék négy tulajdonságot mondani, ami a hitben élő ember tulajdonsága kell legyen. Ugye Káleb és Józsue különböztek a többiektől. Miben? Ugye visszatérnek, és nagyban beszámolnak, hogy fú, hát akkor a szőlőterem, meg fú, fantasztikus termőföld van, ó, de hát ott óriások laknak, úgyhogy inkább ne menjünk oda, rettegjünk inkább. És erre azt mondja Józsué és Káleb, hogy de Isten segítségével meg tudjuk hódítani. Tehát az első, ami a hitben élő embernek a tulajdonsága, hogy más a perspektívája, mint a nagy tömegé. Másképp látjuk a világot, Isten szemével látjuk a világot. Ugye sokan vissza akartak fordulni, azt mondta ez a 10 ember, hogy inkább menjünk vissza Egyiptomba, a megszokottba. Igaz, hogy rabszolgák voltunk, de azt legalább ismerjük. Hát ha már egyszer elindultál a hit útján, ne akar visszatérni a korábbi énethez. Nézd másképp a világot, előrefele tekintve. Valaki így fogalmazott, hogy köpt ki a múlt ízét. Ugye mit mondanak? Hát ott volt póréhagyma, dinnye, fokhagyma, húsos fazekak. Hogy köpt ki a múltnak az ízét, ne vágyjál vissza abba, ami lehet, hogy biztonságosnak tűnt, de rabszolga voltál, hanem inkább előre a szabadságba, Isten gyermekének a szabadságában. Úgyhogy ne a húsos fazekak felé nézzetek, hanem az ígéret földje felé. A másik, hogy a hitben élő emberek más a véleménye. Ugye szemben a 10-zel, akik azt mondták, hogy oda ne menjünk be, ezek megesznek vacsorára minket, ehelyett mit mondanak ők, hogy szemben a félelem ismételgetésével ők reményt tudtak mondani, reményt adtak a reménytelenségbe, hogy menni fog, higgyétek el, és milyen reménykedő emberek vagyunk. Ma kellenek olyan fiatalok, akik nem morognak. Ugye te csomóan morogtak itt a nép közül, hát ilyen még víz sincs, meg ez a manna van csak, tehát minden rossz volt. És hogy nem kell morogni, meg kell nézni, mi a jó, és tovább menni előre. Reményt kell, hogy sugározzatok a többieknek. És akik mernek az árral szembe úszni, olyan emberek legyetek. Lehet, hogy kisebbség vagy, de ha mersz az árral szemben úszni, hidd el, hogy egyre többen fognak követni. A harmadik, hogy az influencerek világát éljük, hogy a hitben élő ember is más hatással van a többiekre. Ahogy látod, miattam nem beszélhettek a gyerekek csúnyán. Hát ez már egy pozitív dolog. De hát, ha többet is tudunk adni a világnak ennél. A hit az fertőz. És úgy éld a hitedet, hogy az vonzó legyen mások számára. Hogy látják, hogy te hogy élsz, és azt mondja, na ez nekem is kell. Hogyha azt mondják, hogy ilyen katolikus, akkor nekem nem sokat kell változni, ez a rosszabbik hír. Hogy azt mondja, hogy sőt, hát hány katolikusnál jobb vagyok. Efelől nincsen kételjem. De mi nem a jó emberek társasága vagyunk, hanem azok, akik tudják, hogy hol van a megszabadítás, hol van az üdvösség. Úgyhogy hidd el, hogy hatsz a környezetedre. És a kérdés az, hogy te milyen környezetet teremtesz magad körül. Volt olyan osztálytársam, aki, hogyha csúnyát beszélt a jelenlétemben, akkor is saját szájára ütött. És sosem mondtam neki, csak gondolta, hogy engem biztos zavar, mert én sosem beszéltem csúnyán. Tehát ilyen hatással is lehetsz a környezetedre. És a negyedik, másfajta álhatatosság van bennünk. Tehát az ilyen kereszténynek más a perspektívája, más véleményem van, árral szemben is tud úszni, más hatása van a többiekre, és más álhatatosság, azaz a kereszténység, a hit, hogy benne élünk, mozgunk, és vagyunk egy hosszú távú elköteleződés. Nem rövid távon, nem lesz rögtön siker, hanem hosszú távon gondolkodunk. Ugye a meccs az a végén dől el, és én teniszezem, és van egy nagyon egyszerű szabály, hogy hogyan nyerje meg minden meccset. Az utolsó pontot nyerd meg. Ennyi az egész. Hogy előtte hogyan taktikáztál, mit csináltál, tök mindegy, az utolsó pontot te üsd be, akkor nyertél.

Reményik Sándor, az ige. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, és áhítattal ejtsétek a szót. A nyelv ma néktek, végső menedéktek. A nyelv ma tündérvár és katakomba. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. E drága nyelvet porrá ne törjétek. Ne nyúljon hozzá avatatlanul senki. Ne szaggassátok szirmait a rózsafának, mely hóban virul. Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul, mintha imádkozna. Mintha aranyat, tömjént, mirhát hozna. És aki költő, az legyen király, és pap, és próféta, és soha más. Nem illik daróc főpapi talárhoz és királyi nyelvhez koldus dadogás. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. Vigyázzatok. A nyelv ma szent kehely. Ki borát issza, életborát issza, előre néz, s csak néha, néha vissza. S a kelyhet többé nem engedi el.

0: Hírpercek.
1: Leó pápa rózsafüzér imádságra hív május 30-án. A salgótarjáni Szent József templom felszentelésének 90. évfordulóját ünnepelték pünköst hétfőn. Fogadalom és ígérettételt ünnepeltek pünköstkor a Szociális Misszió Társulatban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. 14. Leó pápa továbbra is kitartóan búzít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként május 30-án szombaton 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek Lurdi miasszonyunk barlangjánál, közölte az Agenzír. Az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a

0: világ valamennyi kegyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápai májába. A legnagyobb kegyhelyek, mint Lourdes, Fatima, Ukrajna, Medjugorje vagy Fülöp-szigetek már jelezték részvételüket. Az Evangelizáció Dikasztériuma által szervezett kezdeményezésen a helyek erejéig lehet részt venni. A hívők a Szent Atyával való közös imádságba Szent Péter téren elhelyezett óriás képernyőn keresztül is tudnak csatlakozni. Salgótarjánban a ferencesek által épített acélgyári úti templomban május 25-én hálaadó szentmisében emlékeztek meg az 1936-os felszentelés óta eltelt 9 évtized kegyelméről és a közösség múltjáról, tájékoztatott a Nógrád vármegyei hírportár. A salgótarjáni Szent József templomban a pünkösd hétfői szentmise még különlegesebbnek számított, hiszen a templom felszentelésének 90. évfordulóján egyúttal az egyházközségek napjára is várták a híveket és a salgótarjáni esperesi kerület papjait. A hálaadó szentmisét ebben a jubileumi évben Berhidai Pius ferences tartományfőnök mutatta be, az ünneplő hívekért, a családjaikért és a ferences családért. A szentmisén a csíksomlyói búcsúból hazaérkező hívek is részt vettek. Délután kulturális programmal, majd a májusi litánia elimádkozásával zárult a búcsúünnep. A Szociális Misszió Társulat számára az idei pünkösd különösen megható és reményteli esemény volt. Május 24-én a Szentlélek eljövetelének ünnepén a közösség tagjai együtt adtak hálát a hivatásokért, a kitartó szolgálatért és a jövő reményéért a rend budapesti központjában, tájékoztatott a Szociális Misszió Társulat. Az esemény nem csak a jelenlévő nővérek és hozzátartozók számára jelentett felemelő élményt, hanem az egész közösség életében megerősítést és új lendületet hozott. Az ünnepi szentmisét Gájer László mutatta be, koncelebrált Tomka Ferenc és Somogyi Sándor. A fogadalom megújítás ünnepe mellett ugyancsak nagy örömöt jelentett a kültag közösség gyarapodása, három új kültag tett ünnepélyes ígéretet. Az idei pünkösd így valóban a remény ünnepévé vált a Szociális Misszió Társulat számára. Lesznek, akik tovább viszik a társulat küldetését. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió. A lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Farkas István piarista, lupusz atya vagyok. Nagybőjt első vasárnapján azt imádkoztuk, hogy Jézus rejtett életéhez közelebb kerüljünk. Az igazi jó, az igazi érték az rejtőzködik. És annyira lesz értékes a következő időszak egészen pünkösdig, ha megvalósul ez, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb élethez, Jézus életéhez közelebb kerüljünk. És ebben nagyon sokat segít százaknak, ezreknek a Mária Rádió, és az ebben való törekvésünk nem valósulhatna meg, ha nincsenek nagylelkű adományozók. Így kérjük rádiónk számára nagy szeretettel az adományokat.
5: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István lupusz atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: A Mátra Verebé Szentkúti Nemzeti Kegyhely podcast műsora.
1: Dicsértesek a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat Mátra Verebé Szentkúti podcast sorozatában. Mai beszélgetésünket folytatjuk itt Egerben, a Minarita templomnál, és a vendégünk Cebulá Pável Minarita atya. Köszönöm szépen, hogy elfogadtál meghívásomat.
2: Én köszönöm.
1: A beszélgetésünk kezdetén szeretnének meghívni, hogy mondjál valamit a hivatásodról. Hogy lettél ferences?
2: Már olyan régen volt, hogy alig emlékszem rá, de arra emlékszem, hogy a gyerekkoromban igen, voltak olyan megvillanások, olyan gondolatok, hogy talán Isten engem is hív arra, hogy őt szolgáljam. Amikor készült első áldozásra balesetben, vagy lehet, hogy a kommunista titkos szolgálat segítségével, a Minarita atya, aki készített fel az első áldozásra, meghalt. És akkor először jött a kérdés, hogy vajon ki fogja pótolni őt, helyettesíteni őt. És időnként utána ez a gondolat visszatért, és érettségi előtt nagyon konkrétan föltettem Istennek a kérdés, hogy mit akar, mi az ő terve velem kapcsolatban is. És egy ilyen hivatást tisztázó lelki gyakorlaton Isten nagyon világosan megmutatta, hogy arra hív, hogy szerzetes legyek, Minarita, ferences és pap. Tehát én végül is fölismertem Isten akaratát, és igent mondtam rá, és ennek már hát az idén 41 éve lesz. Igen, tehát 85-ben léptem be a rendben rögtön érettségi után.
1: Még tisztázzuk, hogy te Lengyelországban léptem be, mert hiszen lengyel vagy.
2: Pontosabban félig lengyel, tehát apám lengyel volt. Azért mondom, hogy volt, mert Mennyországban talán ez már nem számít annyira, hogy ki milyen nemzetiségű, de az volt. Anyukám pedig litván volt, és az ő részéről, tehát két nagybátyja pap volt. Az egyik egyházmegyés pap, a másik szaleziai Litvániában. És utána ugye 44-ben, 45-ben menekültek a szovjetek elől is, és így került mai Lengyelország területére. Tehát félig lengyel vagyok, félig litván, de Lengyelországban születtem, és hát a hivatásom történetéhez az is tartozik, hogy bár otthon anyukám, meg az ő édesanyja, tehát az én nagyanyám és nagybátyám beszélgettek egymás között litvánul, de minket nem tanítottak. És nem olyan régen rájöttem arra, hogy ha tudtam volna litvánul, akkor biztos az előjárók a litvánjába küldtek volna. De mivel nem tudtam litvánul, akkor tudtam jelentkezni Magyarországra. Ez 91-ben volt, igen, pár hónappal azelőtt, hogy Szent II. János Pál pápa jött Magyarországra először. Két rendtársammal együtt megérkeztünk Miskolcra 1991. július 15-én, igen, Szent Bonaventura napján. Erre emlékszem pontosan. És utána történt egy nagyon intenzív nyelvkurzus, igazán két hónap alatt átnéztük majdnem az egész nyelvtant, akkor döbbentem rá, tehát azelőtt nem tudtam semmit magyarul, de az volt a döbbenetes, hogy a magyar nyelvtan nagyon-nagyon logikus, és igazán kevés kivétel van, ellenkezőleg ugye a lengyel nyelvben, de hát hála Istennek ezt gyermekként tanultam. Úgyhogy két hónap után átkerültünk ide Egerbe a szemináriumba. De hála Istennek, mi már Lengyelországban elvégeztük a szemináriumnak a negyedik évét, tehát a teológiában, és itt akkor a szeminárium 5 éves volt. Lengyelországban már akkor 6 éves volt. Úgyhogy visszakerültünk negyedik évre, és ennek köszönhetően a téli vizsgai időszakban nem volt vizsgánk, hanem volt több időnk, hogy tanuljunk magyarul, tehát akkor a tavaszi vizsgai időszakban kellett letenni első vizsgákat magyar nyelven. Igazán...
1: Milyen volt?
2: Akkor ugye még nem volt semmi elektronikus ilyen szótár, digitális szótár. A nagy magyar-lengyel-lengyel magyar szótárt kellett lapozni, úgyhogy volt, amikor egyszerűen fájt a kezem. De tényleg Isten kegyelme, hogy valamennyire sikerült elsajátítani ezt a csodálatos gazdag nyelvet.
1: De miért éppen Magyarországra jelentkeztél?
2: Két oldalról meg lehet közelíteni ennek a kérdésnek a válaszát. Tehát amikor jelentkeztem, ez nagyon egyszerű helyzet volt. Tehát jött az előjáró, tartományfőnök és a Kelet-Európa generális asszisztense, és ő feltette a kérdést, hogy nem mennél Magyarországra, mert föld alól három minarita jelentkezett újra közösségi életre, és segítséget kértek Lengyelország, ahol három tartományunk van, és mindegyik tartomány egy-egy kispapot felajánlott. És igazán talán életemben legrövidebb megkülönböztetés volt, tehát 2-3 percig gondolkoztam azon, hogy mit tegyek, és utána jelentkeztem Magyarországról, pedig nem tudtam semmit magyarul. Valamit tudtam Magyarországról, mert voltak magyar ismerőseim. Igazán szerintem később derült ki, hogy Isten, legalább anyukámnak ez volt a felfogása, hogy Isten miért küldött engem Magyarországra. Tehát anyukám litván, de anyukám a lengyelek között nevelkedett. Nagyon szereti Szent Hedviget, akinek köszönhető ugye a Litvánia kereszténysége. Amikor édesanyám először eljött Miskolcra, igen, a diakonátusi szentelésemre, elvittem őt a Győzsgyőri várba, és mondtam, hogy hát Nagy Lajos építette ezt a várat, tehát Hedvig édesapja. És anyukám akkor mondta, hogy akkor most már értem, hogy Isten miért küldte a fiamat Magyarországra, hogy megköszönje a Litvánia megkeresztelkedését. És azóta ez tehát nagyon elevenen bennem van. Ugyanakkor évek során meg kellett tapasztalnom, hogy a mai litvánok vagy nem tudnak semmit Szent Hedvigről, vagy olyan hamis tudat információ van bennük, hogy Szent Hedvig a Jagella, mint hazaáruló felesége. Ez nagyon szomorú. Egyébként a lengyel-litván kapcsolatot szerintem lehet összehasonlítani a magyar-szlovák kapcsolattal. Hát ezért is nagyon fontos számomra a népek közti megbékülést, illetve a múltnak, a múlt sebeinek a gyógyítása, amiről ért Szent II. János Pál pápa. Ezek nagyon fontosak, mert ugye elvileg tényleg testvérek vagyunk, ugye rokonok, barátok, de ami nincs megtisztítva ugye a szeretet tüzében, akkor valahogyan valamikor visszaüt, pedig szükségünk van egymásra. Tehát szomorú tapasztalnom, hogy mai Litvániában vannak olyan lengyel iskolák, amelyek nagyon nehéz helyzetben vannak, mert nem kapnak pénzt. A hatóságok ugye be akarják zárni. Szlovákiában is hasonló problémákkal küzdenek az ott élő magyarok, akik mindig ott voltak. Tehát mint Litvániában ugye évszázadok óta ott élnek lengyelek. Ezt nem is mondjuk diaszporának, hanem régen ugye évszázadokon keresztül ez egy állam volt, egy ország. Sajnos az ördög nem alszik, úgyhogy nekünk többet kell tennünk azért, hogy biküljünk ki egymással.
1: A béke küldetés mellett mit mondanál, mi a magyarországi missziót? Hogyan látod magad itt és most, mint ember, ferences, szerzetes, hát lengyel és litván nép valamiképpen képviselője is?
2: Hát ez nagyon érdekes és összetett kérdés, mert évek elmúltával úgy látom, hogy a feladatok is változnak. Tehát volt, amikor, emlékszel, hogy rögtön szentelés után valamelyik újságíró feltette a kérdést, hogy akkor meddig maradtak Magyarországon, mondom, ameddig kell. És utána közben történt 2007-ben, hogy engem áthelyeztek Amerikába, pontosabban Connecticutban, ilyen amerikai lengyel, vagy lengyel-amerikai plébányára. De pár hónappal utána kiderült, hogy a Manhattanen lévő Szent István magyar plébányának nincsen magyar lelkipásztora, úgyhogy 2 éven keresztül én voltam a magyar New York-i lelkipásztor. Akkoriban már csak egy magyar plébánya létezett az egész New York államában. Tehát minden vasárnap délelőtt lengyül angolul miséztem, délután pedig magyarul. És amíg Magyarországon éltem, addig például nem énekeltem a magyar himnuszt, tehát a nemzeti imát. mondtam magamban, ez az övék. De amikor ugye ebbe a számozatésre kerültem, tehát ilyen magyar migráns lettem, a többi innen a Kárpát-medencéből származó magyarok között, különböző országokból, ott kezdtem énekelni a himnuszt. Tehát valahogyan lehet mondani, hogy szívemben ott, a többi magyar migráns között ott lettem a magyar is. És tudatosan vállaltam ezt a sorsot, illetve később, amikor visszakerültem Lengyelországba, akkor kértem a magyar állampolgárságot. Tehát a lelkipásztorkodás mellett nagyon sokáig tudósítója voltam a lengyel katolikus hírügynökségnek. Kicsit segítettem a lengyel és a magyar szekciót a Vatikáni Rádióban, de ami a legfontosabb talán éppen az, hogy ilyen lengyel-litván keverik vagyok. Nagyon fontosnak éreztem, hogy a magyarok, lengyelek, de a szlovákok is mások, építsük a híd építése, vagyis hogy ugye a találkozások révén az ember is egyfajta híddá tud válni, hogy tényleg ne csak felszínesen találkozunk, hanem a lelki egységünk, ami igazán csak Krisztusban lehetséges, de hogy ezt ne akadályozzuk. 2006-ban nagy örömmel vettem részt egyfajta magyar-szlovák találkozón Esztergomban a Erdő Péter Biboros atya, Prímás atya meghívta a szlovák püspököket, és akkor kölcsönösen kimondták, aláírták egy nyilatkozatot, amely nagyon hasonlít ahhoz a nyilatkozathoz, amit a lengyel püspökök adták ki 1965-ben a német püspökök felé. Megbocsátunk, bocsánatot kérünk. Sajnos a köztudatban ez a hír nem nagyon ment át, de azóta is úgy látszik, hogy Isten arra hívott meg, hogy ezt a folyamat, ezt a művet, mint Isten művét folytassam, vagy valahogyan részt vegyek benne azáltal, hogy Isten szolgálja Eszterházy János boldogalvatási perében posztulátor lettem. Úgy látom, hogy ez a per nem önmagáért indult, hanem ennek a pernek a célja a magyar-szlovák kibékülés.
1: Hogyan lettél az Eszterházy János boldogalvatási ügyének posztulátorra?
2: Nagyon nem akartam.
1: Miért?
2: Mert tudtam, hogy ez nagyon nehéz feladat, hát nagy kereszt. Mert ugye Eszterházy János aránylag nem régen élt, tehát, és itt jelennek meg a múltnak a sebei. Mint politikus, ugye szolgálta a magyar érdekeket, de elsősorban ugye keresztény volt, és így értelmezte is a szolgálatát, hogy az evangéliumnak a szolgálata, vagyis Krisztus szolgálni az emberekben, függetlenül attól, hogy milyen nemzethez tartozik. Tehát kereste az igazságot, az igazságosságot, azon dolgozott, hogy Csehszlovákia vagy kisebb Szlovákia tiszteletben tartja az emberi jogokat. Ugyanakkor voltak ellenségei, mint Benes vagy mások, és háború után ugye bár ártatlan volt, sőt, egész háború alatt segítette a zsidókat, mentette a zsidókat, lengyeleket, de azokat a szlovákokat is, akik nem értettek egyet a fasiszta kormánnyal. Háború után pedig, mint háborús bűnös halálra ítélték. És lehet mondani, hogy kommunista rendszer kétszer meg akarta ülni őt, tehát fizikailag, utána pedig meg lehet mondani, hogy lelkileg is, ugye, tehát amikor gulágban volt, vagy kisebb a csehszlovák kommunista börtönökben, de halála után is meg akarták ülni az emlékét. Nem volt szabad beszélni róla, emlegetni őt egyáltalán. Tehát még halála után is féltek tőle. Nagyon, nagyon érdekes. De amikor, ha jól emlékszem, 60 év után nagy nehezen egy prágai temetőben megtaláltak a közös sírt, amelyben oda volt temetve Eszterházy János urnája is, és kiemeltik ezeket a hamvakat. Bár nem volt semmi vizsgálat is, ezek a plédabazok ugye elrosdásodtak is, ezek a hamvak ugye összevegyültek, de egy ilyen urnáni hamvat összeszedtek, és akkor megtörtént a temetése a szülőföldjén, Nyitra mellett. Ennek a temetésnek, ez már önmagában is csoda volt, hogy magyar, szlovák és lengyel püspökök vettek részt, tehát a krakói érsek Márek Indraseszki atya, ő volt a főcelebráns, és az ünnepség után a temetés az egybe a kápolna felszentelése volt. a kápolna titulusa pedig a kereszt felmagasztalása. És Jendrzejewski, tehát a krakói érsekatya, most már nyugdíjas, akkor mondta, hogy Esterházy János megérdemli a boldogavatási pert is, el is indította. Tehát ahhoz, hogy elinduljon ez a per, a krakói érseknek meg kellett szerezni, vagy a születés szerinti, vagy elhalálozás szerinti helyi püspöknek az engedélyét. Így sikerült megszerezni ezt az engedélyt az alamuci érsektől. És erre hivatkozva a krakói érsek Vatikántól erre kérte a Vatikán engedélyét. A Vatikán megengedte elindítani ezt a pert, és ezáltal Esterházy Jánosnak azóta jár az a titulus, hogy Isten szolgálja. És emlékszem, hogy amikor december volt, és éjszaka kocsival utaztam Egerből Krakóba, és egész után imádkoztam, Uram, ha nem akarod, hogy posztulátor legyek, akkor készen vagyok akár most is valami balesetben meghalni. Na de megérkeztem Krakóba, és következő nap le is tettem az esküt. Azért mondom, hogy ez nehéz, mert nagyon, főleg Szlovákiában nagyon sok hamisság el van terjedve emberek között. Emlékszem, hogy egyszer Pozsonyban történészekkel találkoztam, és hát a beszélgetésünkből úgy láttam, hogy konzervatív gondolkodásúak, milyen hívő katolikusok. De amikor kimondtam Esterházy János nevét, olyan, mint a jégkarszak ránk zudult volna, teljesen megváltozott a hozzáállásuk. Azt mondták, hát ez a ti szentetek. Pedig olyan nincsen, tehát vagy közös szent, vagy nincs szent. Úgyhogy nagyon komolyan harcolni kell, hogy az emberek megismerik János, amilyen valójában volt. És igazán nem csak, mert itt nagyon fontos, tehát a boldogavatási per nem a hitvalló felé megy, hanem virtanúság felé. Tehát be kell bizonyítanunk a per folyamán, hogy lehet, hogy a hóhírak, a gyilkosak nem egyenesen Krisztusért ültik meg. Tehát nagyon sokszor ez egyértelmű ugye helyzet, hogy például muzulmánok gyakran, és nem most olyan régen szörnyű ugye, videót láttunk, hogy próbáltak rávenni keresztények, hogy tagadják meg hitüket, tagadják meg Krisztus, és ezt nem tették meg, ezért megöltik őket. De itt maga keresztelő János is nagyon jó példa arra, hogy ugye Herodes nem azt mondta, hogy na, te Krisztushoz tartozol, ezért megölle, hanem megölte keresztelő János, mert keresztelő János vitte meg az Isten törvényét, vagyis az igazságot a házasságról. Tehát keresztelő János, és szerintem Esterházy János is, odaadtak illetüket, vagyis azért megültik őket, mert ők hűségesek voltak Krisztushoz is. A Krisztusba vetett hitből fakadó tettekért megültik őket. Egyébként most már ez egy külön kategória a szentélyavatási perekben, tehát az életfeláldozása. És az első ilyen eset volt Kolbe Szent Maximilián. Mert ugye amikor Auschwitzban jelentkezett, hogy az életét feláldozza egy családapaért, akkor a parancsnak kérdezte, ki vagy te, és akkor azt mondta, katolikus pap vagyok. És érdekes, hogy ez elég volt, hogy igen, akkor pedig nyugodtan lelőthette volna mind a kettőt ott helyben. És mégis az, akiért Maximilián jelentkezett, túlélte a háborút. Igaz, hogy az ő gyermekei nem, de Maximilián odament az iksi kamrába, ahol hát szörnyű állapotok voltak, tehát Isten káromlása, borzasztó. De amíg ereje volt, addig hangosan imádkozott, gyóntatott, tehát végig kísérte azokat, akik ilyen szörnyű halára lettek ítélve.
1: Kivé váltok neked személyesen az Esterházy János és a Maximilian Mária Kolbe? Milyen hatással volt, vannak rád?
2: Egy családi történet, üten vagyunk testvérek, és anyukám mesélte, hogy 70-ben, de akkor még Maximilian nem volt még boldog alvotva sem, de a szomszédoknál keresett valami kölcsön, tehát pénzt akar kérni, mert nem volt. És azt mondja, hogy ott közben imádkozott Maximiliánhoz, aki mondom, még akkor nem volt boldog alvotva, és azt mondja, utána soha többi életében nem kellett kérni kölcsönt. Tehát gyerekkorom óta, meg hát az, hogy mindenütt a plébánián nevelkedtem, és ott éltek rendtársak, akik személyesen ismerték Maximiliánt. Úgyhogy gyerekkorom óta Szent Maximilián nagyon-nagyon fontos volt, főleg mint, ha jól emlékszem, azt hiszem, Szent II. János Pál pápa a család védőszentjének nevezte őt. Lehet, hogy nem hivatalosan, de talán használta ezt a kifejezést. Azért, mert életét áldozta fel egy családapáért. Eszterházy János az más eset, mert sokkal később szereztem meg róla tudomást, és sokáig, vagyis addig, amíg nem kezdtem olvasgatni az ő börtönleveleit, Eszterházy János csak egy hős volt, kommunizmusnak áldozata. De amikor elkezdtem olvasni az ő leveleit, akkor derült ki, hogy nagyon mélyen hívő ember volt, illetve ami a legerősebb tőle, az ellenség szeretet. Tehát az, hogy Eszterházy János 4 évig gulágban volt, és ott hát beteg lett, komoly tüdőbajai voltak, többek között tuberkulózis. Úgyhogy ő apránként lassan haldokolt. De minden vasárnap, tehát az egész hét be volt osztva is, minden vasárnap imáit és szenvedéseit az ellenségeiért is ajánlotta fel. Egyébként, amikor már elindult a boldogavatási per, akkor ugye a család jött össze, János családja is. Valaki emlegette, hogy Eszterházy János idesanyja, tehát Elzsbieta Tarnowska grófnő, aki Krakóból származott, egész földi illetében minden nap imádkozott Sztálinért. Sztálin halála után is. Egyébként nem olyan régen nagy szombaton jártam, és ott hallottam a szokkal nyugdíjazott érsektől, hogy Gustav Huszák, aki ugye később Csehszlovákia elnöke volt, köztársasági elnök, halála előtt kibékült Istennel. Számomra egyértelmű, hogy János szenvedései és a ellenségeiért, hóhíraiért felajánlott szenvedései elhozták ezt az eredményt, ezt a gyümölcsöt, hogy egyik legfontosabb hóhírja halála előtt kibékült Istennel, szentségekhez járult. Tehát mint Krisztus követője nagyon komolyan vette ezt az ellenség szeretetet, sőt sajnálta azokat, akik rosszat tettek, tehát semmiképpen nem ítélkezett fölöttük, hanem sajnálta, imádkozott értük. A másik nagyon fontos dolog, hogy többször volt lehetősége megszökni. Tehát először, mint politikus, amikor a Kossai kerület visszakerült Magyarországhoz 1938-ban, és János meg lett választva a szlovák parlamentbe éppen Kossáról, és volt lehetőség átköltözni Budapestre. Tehát egy szép, kényelmes életet élni, mint az országház képviselője. De ő azt mondta, hogy nem, ő maradt azokkal a magyarokkal, akik maradnak Szlovákiában. Később háború végén is volt lehetősége megszökni, de maradt Szlovákiában. Akkor ugye, amikor elment Huszákhoz panaszkodni, hogy Benes dekretumok alapján nagyon rosszul bánnak a magyarokkal, kitelepítik őket, akkor Huszák letartóztatta és átadta NKVD-nek. És így került Moszkvába, majdnem egy évig Lubjánkában volt, hát borzasztó, nagyon hosszú kihallgatásokon vett részt, és amikor visszakerült Gulágból Pozsonyba, Csehszlovákiába akkor az elején kórházba helyezték őt. Akkor a család megszervezte a szökést, tehát onnan is lett volna a lehetősége megszökni, és ő azt mondta, hogy nem, hogy maradt. Pedig már akkor nagyon beteg volt, Gulágban majdnem 5 évet töltött le, és hát tudta, hogy mi a csehszlovákiai kommunista börtön, és ennek ellenére erről is lemondott. Tehát ez számomra azt jelenti, hogy tudatosan vállalta a keresztet, vagyis lehet egyenesen mondani a halált. Mint politikus nem tudott igazán semmit csinálni, de mint Krisztus követője feláldozta magát népéért, nemzetéért, hazájáért, de Krisztus iránti szeretetéből, mert itt nagyon fontos, igazán elég sok levele megmaradt, de az egyik az Úrnapján íródott, és azt írja benne, háború végén imádkoztam, hogy akár szenvedések árán is Isten formáljon engem, tisztítson meg, hogy az ővi legyek. Ez volt egyetlen vágya, hogy az ővi legyek. És később, amikor húga Mária, néha ugye a kommunisták megengedték, hogy meglátogassa őt a börtönben, már amikor visszajött Oroszországból, Szovjetunióból. Mária azt írja naplójában bátyáról, hogy ő, aki régebben minden sértést sokáig megőrzött, most mindenkinek mindent megbocsát. Úgy látszik, hogy ez is hatása volt húgára Máriára, ami számomra is a legfontosabb dolog. Tehát az ellenség szeretete, ez a szeretetnek a csúcsa.
1: Te hogyan állsz hozzá a vértanúság fogalmához, úgy általánosságba? Valamiképpen nekünk kötelező, elérhetetlen, megdöbbentő, vonzó, ijesztő, vagy lelki fordulást ébresztő, mint keresztényeknek?
2: Bármennyire furcsán is hangzik, de szerintem mindegyik egyszerre is lehet. Mert igen, emberileg ijesztő. Sőt, az ember ösztöne, hogy megvigye az életét. Itt pedig arról van szó, hogy feláldozom életemet. Mondok konkrét példát. Igen, 91-ben, amikor Magyarországra kerültünk, pár héttel azután jut a hír Perúból, hogy ott a kommunista gerillák megöltek két lengyel minoritát, két lengyel atyát, Zbyszeket és Mihaut, akik nem régóta kezdtek ott a missziójukat a Perúban, elég magas hegyek között. Mind a ketten tudták, hogy kommunista gerillák jönnek értük. A helyi püspök is kérte őket, hogy meneküljenek. Ők azt mondták, hogy nem, hogy maradnak az emberekkel. És az egyik napon, az esti misén, éppen arról szólt az evangélium, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét, én miattam evangéliumért, megmenti azt az örök életre. Ezután, a mise után jöttek értük a kommunista gerillák. Kivittik a faluból, és lelőttük. És még vérükkel megírtak egy ilyen rövid levelet, amely arról szól, hogy azért ölték meg, mert ők a nép ellenségei voltak. Tehát, mert a népben elaltatták a forradalmi tudatot. Ezért szerintem lehet beszélni, hát régóta, már gyerekkoromban ugye hallottam, hogy van véres vértanúság, magyarul kicsit ez furcsán hangzik, ugye, tehát vörös vértanúság és fehér vértanúság. És igazán mind a kettő lehet nehéz. Nézzük meg a lüziai kis Szent Terézt, aki szintén úgy, mint János, tuberkulózisban szenvedett, és az utolsó két éve olyan nehéz volt, hogy sokáig nem is hozták nyilvánosságra az ő naplóját ebből az időszakból, mert kis Szent Teréznek komoly kísértései voltak a hit ellen. Borzasztóan szenvedett. Egyébként ez is érdekes, hogy Eszterházy János bár saját magáról azt vallotta, hogy ő jezsuita lelkiségű, és minden évben részt vett lelki gyakorlaton, Manrizámon, de ha szabad itt mondani, legkedvencebb szentje kis Szent Teréz volt, és ezért, amikor gulágban volt, visszaemlékezve azt írja, hogy minden nap kis Szent Terézzel és Kaszap Istvánnal imádkoztam azért, hogy ne halljak meg szentségek nélkül, vagy ha ez nem lesz lehetséges, hogy tudjam indítani magamban tökéletes bűnbánatot. Tehát kis Szent Teréz, akihez szerintem utána szenvedése által is hasonlóvá lett, nagyon jó példája, világos példája annak, hogy mit jelent a fehér vértanúság. Tehát lehet, hogy nem közvetlenül halálról van szó, de a szenvedés, a kereszt, az kereszt. És nem mindegy, hogy hogyan állok hozzá, vagyis hogyan viszonyulok hozzá, hogy elfogadom-e, vagy vergődök, vagy próbálok küzdeni ellene. És ez Jézus nélkül egyszerűen szerintem nem lehetséges. Ugyanakkor tudjuk, hogy vannak, akik feláldozzák illetüket valami gonosz szándékból, gonosz indításból, de más, ha valaki szeretetből, akár apránként is feláldozza az illetét.
1: Nekem az érdekes egy kicsit, hogy ezt mondják az emberek, hogy a vértanúság az nem egyszeri művelet, hanem az Isten egy adott embert az egész életén át készíti erre a kegyelemre, a feláldozásra. Mit gondolsz, hogy mennyire igaz, vagy mennyire csak utólag mi úgy látjuk?
2: Én hiszek abban, hogy Isten, mivel szereti minden gyermekét, tehát törődik vele, és a másik, hogy az illetben nincs semmi véletlen. Ezt valahol Magyarországon hallottam, hogy a véletlen az a Szentléleknek a beceneve, vagy fedőneve. Tehát nincs semmi véletlen. Isten gondoskodik rólam, tehát formálni akar, hogy előbb-utóbb egyesüljök vele. Én nem tudom mikor, tehát nem tudom se a napot, se az órát, még az évet sem. Ugyanakkor tudjuk, hogy voltak, vannak szentek, akiknek Isten előre megmutatta a haláluk napját. Voltak olyanok. De voltak olyanok, mint Szent Márton. Egyébként érdekes, mert Szent Márton az első szent, aki nem vértanú, tehát mint hitvalló szent illet avatva, és azt mondta, hogy ő legszívesebben már hazamenne, tehát ugye a mennyei atyához, de ha másoknak szüksége van rá, akkor marad. Tehát, hogy Isten döntse el, hogy most, ez mint a Szent Pálnál, ugye, hogy Krisztusért elmennék már, de miattatok még maradok, pedig nagyon szívesen elmennék. Voltak, akik igenis siettek haza, például, persze nem úgy, hogy öngyilkosak lettek, hanem vágyok az Istennel való együttélésre. Például most már szent Pier Giorgio Frassati, Péter György Frassati, aki fiatal egyetemistaként halt meg, de alig már azt hiszem 20 éves volt, amikor azt mondta, azt írta, hogy földi élete legboldogabb napja a halál napja lesz. Pedig nagyon tele energiával volt, sportolt, nagyon sokat segített másokon, de azt mondta, hogy a legboldogabb napja a halál napja lesz. Úgyhogy, ha tényleg Krisztusért akarok élni, vagyis Krisztusból, az ő erejéből, az ő szent lelkében akarok élni, akkor nem azt keresem, ami számomra kényelmes, vagy amit jónak tartom, hanem mindig azt keresem, amit Isten akar. Uram, te mit akarsz? Ugye Szent Ferenc imádkozott a Szent Damianai kereszt előtt. Uram, mit akarsz, mit tegyek? Menj, építs újjá egyházamat, templomamat. Ugyanakkor ez nagyon fontos, mert szabad akaratunk van, tehát senki helyettem nem tud dönteni, hogy mit akarok. A szívem mi? Nekem kell döntenem. És Isten tökéletesen tiszteletben tartja szabadságunkat, szabad akaratunkat. Ugye nem lehet kényszeríteni se a szeretetre, se a barátságra. Nekem kell döntenem, mit akarok. Persze, azzal a tudattal, hogy saját erőmből, hát igazán én azt szoktam mondani, hogy semmi jóra nem vagyok képes, sőt, a saját erőmből minden, a legnagyobb rosszra is képes vagyok. Csak Isten kegyelme megőriz a rossztal, és segít a jóra.
1: Egyébként, ahogy mondod, arra gondoltam, hogy ez nagyon érdekes, összetett helyzet, mondhatni, hogy egyrészt szabad akaratunk van, és szabad akaratunk nélkül nem lehet elfogadni az Isten akaratát, de ha virtuóságra gondolunk, akkor lehet, hogy egyedüli eset, vagy nagyon kevés eset, hogy valaki vállalta szabad akaratából, a vértanúság, mert éppen a vértanúság helyzete az egy kényszer, hogy éppen valaki másnak akarata az, hogy ez az adott ember meghaljon. Hogy ez a szabad akarat előre, talán mintha készítene erre a helyzetre, amikor kényszerből, legalább úgy kívülről nézve, mert ha János evangéliumában olvassuk a Jézusról, hogy ő mondja, nekem senki, az életemet senki sem
2: veheti el tőlem.
1: Én magam, de az Jézus volt.
2: Igen, Jézus az illet úra. Na most azért vannak esetek, nagyon sok eset van, például az első ferences vértanúk, vagy otrántai vértanúk, amikor a törökök jöttek át, ugye Puliába is, és lemészároltak az egész város, 816 embert. De miért? Azért, mert nem akarták áttérni a muzlim hitre. Tehát volt lehetőségük megtagadni Jézust, és akkor megmenekültek volna. Tehát azért vannak esetek, amikor az ember ezt végig tudatosan vállalja, ugyanakkor, ha az ember nem ellenzi az Isten akaratát, és így fogadja el a halált. Tehát nem mintha ezt kereste volna, bár voltak a szentek, akik nagyon vágyakoztak a vértanúságra.
1: A vilai Szent Terész kicsi korába, hál' Istennek megállították.
2: Például. De szerintem ez másodlagos. Tehát az első, a legfontosabb az, hogy mit akarok. Ugyanaz, amit a megváltom mesterem, aki egybe a barátom, a testvérem is, sőt, vőlegényem, ezt akarom? Vagy valami más, amit én képzeltem el? És nagyon döbbenetes példák vannak arra, hogy az emberek hogyan készültek a halálra.
1: Hogyan?
2: Most konkrétan egy francia férfira gondolok, Jacques Fesnek hívják. Nagyon lehet mondani, hogy nagyon rossz életet élt, vágyakozott a változásra, és ezért vett részt a bankrablásban. És igazán az volt a baj, hogy fegyver volt nála, és amikor ugye jöttek a rendőrök, akkor az egyiket leelőtt, és halálra ítélték. És a börtönben valahogyan találkozott Jézussal. Tehát amikor várta a kivégzést, a hívő lett. Nagyon, nagyon mélyen. Akkor kezdte írni a naplóját, mint az egyetlen ajándékot, amit a lányának hagyott. És azt írja benne, ez egyébként a könyvnek is az a címe, 5 óra múlva meglátom Jézust. Tehát tényleg vágyakozott arra, hogy meglássa Jézust. Félünk a haláltól, mert ugye halál a bűnnek a következménye, és Szent Pál azt írja, hogy az ördög ezen keresztül, a félelmen keresztül tart minket fogságban. És tényleg csak Jézus az, aki szabaddá tesz minket. Tehát ha engedjük neki magunkat, akkor szabaddá tehet minket ettől a félelemtől. Ami nem egyszerű, mert maga Jézus is átélte ezt a félelmet, vagyis a halállal járó szenvedéseket, már a Getsemáni kertől kezdve egészen a kereszték. De ez a Krisztus követése.
1: Na, éppen ilyen módon visszajutottunk a fehér vértanúsághoz, hogy talán próbálnánk egy kicsit lefordítani ezt a helyzetet, azt a szemléletet az átlagos keresztény életére. Mert addig csak szentekről volt szó, olyan kivételes példákról.
2: Nincs átlagos keresztény, mert mindenki más. Mindenki más. És ami az egyiknek nagy tettnek tűnik, akkor lehet, hogy a másiknál ez szinte semmiség. Készen Terész azt hiszem mondta, hogy ha csak egy füvet felemelet ugye a földről Jézus iránti szeretetből, akkor ez a tett már örökértékű. Tehát a szándék az a legfontosabb. Ugyanakkor igen, voltak szentek, akik nagyon sok önmegtagadást, sonyorgatást vállaltak a bűnösök megtéréséért. Most a fatimai pásztor gyerekekre gondolok például, miután meglátták, hogy sok ember ugye pokolba kerül, akkor kis Ferenc meg Jacinta nagyon sok áldozatot vállaltak, csak azért, hogy megmentsük a lelkeket. De elfogadni az illetet, ennek körülményeit, ez is áldozat lehet. A lényeg az, hogy főleg minden szentmisén egyesüljek Jézussal az áldozatban, áldozat bemutatásában, vagyis mindig törekszem lelki áldozatot is oda helyezni a kenyér és a bor mellé, tehát hogy ilyen módon is egyesüljek Jézussal, és ha megvan bennem ez a vágy, hogy egyesüljek vele, akkor ő képessé fog tenni arra, amit akar. Szent Péter, az első pápa, amikor megtapasztalta Jézus erejét, tehát a csodálatos, első csodálatos halfogásnál, mert ugye volt második, már föltámadás után, de akkor azt mondta, Uram, menj el tőle, mert én bűnös ember vagyok. És Jézus azt mondta neki, ne félj, emberhalászát teszlek. Tehát, mintha azt mondaná, ne félj saját gyengeségeitől, vagyis attól a ténytől, hogy bűnös vagy, gyenge vagy, de ha rám bízod magad, én emberhalászát teszlek. Segítelek, hogy tudja teljesíteni hivatásodat. A hivatásod pedig megmenteni az embereket. Mert bármennyire nem logikus, hogy a hal víz nélkül tudjon élni, de itt egy hasonlatról van szó, hogy kivenni a mélység sütétségéből az embert, tehát mint a halat kivenni a vízből, a tengerből, vagy a tóból. Tehát így megmenteni az embereket, hogy a világosságra vinni őket. Ez a emberhalász feladata. És tudjuk, hogy utána Péternek az útja nem volt olyan egyszerű. Szerintem egyik legerősebb pillanat, amikor egyik pillanatban Péter válaszolva Jézus kérdésére, hogy kinek tartják az ember fiát, azt mondja, te vagy a Messias, ugye? Tehát a Krisztus, ugye? Isten fölkentje. És utána Jézus kezd magyarázni, hogy mit jelent Messiásnak lenni? Hogy szenvednie kell, sőt, meg kell halnia. És akkor Péter azt mondja, Isten ments! És akkor Jézus ugyanannak a Péternek, aki az előbb dicséretet kapott, hogy ugye nem a test és a vér nyilatkoztatta ez neki, hanem az atya, a mennyei atya. Tehát a Szentlélek ugye befogadta a Szent Lelket, és akkor meg tudta vallani az igazat, a hitet. De amikor ellenezte a keresztet, akkor Jézus nagyon keményen mondja, távozz tőlem, Sátán, mert csupa emberi módon gondolkodsz. Tehát a kereszt ellensége. És ne felejtsük, ez volt az első pápa, tehát abban a pillanatban, amikor nyitott volt a Szentlélekre, akkor megvallott az igazat, de amikor Jézus megmutatta, kifejtette, hogy mit jelent ez az igaz, ez az igazság, vagyis milyen az igazi messiás, megváltó, egybe király is, de egybe főpap is, hogy ez szenvedés a halállal együtt jár, akkor ez már nem fért bele Péter fejébe. Gondolom a többi apostolnak is biztos problémája volt ezzel, tehát elfogadni, hogy a mesterem meg fog halni, feláldozza magát. Utána pedig, Quo vadis, merre mész, Péter, menekülsz Rómából, üldözéstől, akkor én megyek helyetted újra meghalni a kereszten, mondta Jézus. Ezt mondja a legenda, de nagyon szépen ábrázolja azt, hogy Jézus, tudjuk, egyszer feláldozta magát értünk, de ez az áldozat örökértékű, tehát öröki élő áldozattá vált. Miért? Hogy minket megmentsen. És akkor ugye nekem kell döntenem, akkor én egyesülök vele az én áldozataimmal, vagy menekülök. Csak akkor biztos, hogy semmi béke nem lesz bennem.
1: És miért a mai ember, sőt a mai keresztények se nem szívesen vállalják nem csak a vértanúságot, vagy ilyen szörnyűséget, hanem az áldozatot, a vesztegetést, a lemondást, az elszakadást, vagy ilyesmi, vagy talán néha, nagyon gyakran, a puszta kellemetlenséget se, a hitükért.
2: Miért ezt nem vállaljuk?
1: Igen, nem szívesen. Inkább a kényelmet, a hamis békét keressünk.
2: Szerintem a legegyszerűbb válasz az, hogy nem bízunk Jézusban. Mert ha bízom Jézusban, ha hiszek neki, akkor igazán mindenre képes vagyok az ő segítségével, az ő erejével. Tehát itt van ez, amit Jézus ugye megfogalmazott. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki megmenti életét, én miattam is, az evangéliumért, megmenti azt az örök életre. Tehát a félelemnek lehet mondani az ellentétje a szeretet. Vagyis Szent János azt írja, hogy a tökéletes szeretet nem fér össze a félelemmel. Ki szabadít meg engem a félelemtől? Jézus. Miért? Mert szeret, mert ő maga szeretet, és az igazság, aki szabaddá tesz. Tehát szabaddá tesz önmagamtól, az azt jelenti az önzésemtől, De a félelemtől is. Nem félek meghalni, nem félek feláldozni magamat, mert hiszek Jézus szeretetében. Szerintem nincs más válasz.
1: Én bevallom, hogy néha ez a benyomásom, hogy mai világban a keresztény hit olyan egyfajta akciós lett. Leárazott egy kicsit talán, hogy kisebb áron lehet megnyerni ugyanazt, amit a múltban a szentek megnyertek. És ennek az ellentetje, hogy vannak, akik mindent megtesznek, mert nem bízzák magukat az Isten irgalmasságára. És hogyan megőrizzük ezt az olyan egészséges egyensúlyt, ezt a két hozzáállás között, hogy egyik, hogy majd én a saját verditekemmel megnyerem a mennyországot, és bebizonyítom az Istennek, hogy méltó vagyok a szeretetére, és a másik, hogy a mennyország ugyanis leározott, akciós, és az Isten szeretete nekem egyszerűen jár.
2: Szerintem mind a kettő felfogás hamis, mert mit jelent, hogy méltó vagyok Isten szeretetére? Mert lehet mondani egy oldalról, igen, méltó vagyok Isten szeretetére, miért? Mert ő megteremtette engem, megadta nekem az illet ajándékát, a létezésemet. Ilyen szempontból, tehát ez azt jelenti, hogy akart engem, és akar, most is akar, mert fenntartja az illetemet, ugye, a létezésemet. Ugyanakkor nem tudom kiérdemelni, vagy megérdemelni az örök életet, a megváltást. Egyébként érdekes, tehát amikor az ember ugye létrejön az anyja méhében, már akkor ővi az örök élete. Csak ugye még nem tudjuk, hogy a mennyben, a boldogságban, vagy Isten nélküli életben, tehát a pokolban. De az élet már akkor örök. És csak Isten irgalmából, tehát kegyelméből. A kegyelem mit jelent? Ingyenes ajándék. Tehát én mindig nagyon félek, amikor hallom, hogy na, még akkor is, amikor ahogy a misekönyvben is vannak olyan könyörgések, hogy megérdemeljük valamit. Nem lehet. Sok szentnek a példája mutatja, tehát a bűnösségemnek a tudata, ha nem hinnék Isten irgalmában, akkor megölne engem. Tehát emlegettük Szent Pétert, hát itt van egy másik Krisztusnak apostola, Judás, ugye? Mind a ketten lehet mondani, megtagadták Jézust. De az egyikben lehet mondani, megmaradt a hit, hogy Isten meg tud bocsátani, a másik valószínűleg, ugye miért akasztotta fel magát, mert reménytelen volt. Tehát, mint ember, igen, bűnös vagyok, szabad akaratom van, de ez a szabad akarat beteg, ezért ugye megy a harc a lélek is a test között, kimenthet meg minket, kérdezi Szent Pál. Jézus Krisztus. Tehát én bűnös vagyok, de Isten önmagát áldozza fel értem, hogy újra az ővé lehessek, vagyis hogy boldog legyek. Mert ez a végső hivatásunk. Isten azt akar, hogy boldog legyek. Tehát egyik oldalról méltó vagyok, de nem érdemlem meg. Ezért olyan csodálatos az ő szeretete, mert teljesen ingyenes. Most térjünk vissza, hogy mit jelent ez a leározott mennyország?
1: Egy kicsit olyan gondolkodás szerintem most uralkodik mindenhol, hogy mindenhol akciók vannak. Leárazások. És akkor a lelki életben is lehet, nem kell ennyire feláldozni. Nem kell döntést hozni, vagy elszakadni valamitől. És ez nem, egyébként nem csak a hitünk életében, hanem például a házasságban is ez a mentalitás, hogy nem, akkor van boldogság máshogy, könnyebb módon. És azt Én úgy vélem, ez nagyon hamis és félrevezető, és igazából becsapó.
2: Szent Maximilián, de érdekes, hogy Eszterházi János is majdnem egyformán megfogalmaztak. Nincs szeretet áldozat nélkül. Ugyanakkor csak a szeretet építhet, de nincs szeretet áldozat nélkül. Kisebb, nagyobb áldozatot mindig kell hozni. Nem lehet. Tehát az önfeláldozás az odaadás. És ha ez nincsen, akkor nincs szeretet. De tisztában vagyok azzal, hogy saját erőmből nem vagyok képes feláldozni magam.

0: sikerült ugye fölübreszteni a kitejt, hogy vajon tényleg Isten szeret engem, ha korlátoz a szabadságomat, nem mehetek a jó és a rossz tudásának a fájáról. Isten nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ők, mint ő. Közben Nagy Szent Vázul, de mások is egyházatják írják, hogy nem csak Isten gyermekei vagyunk, Krisztus társörökösei, hanem mi már Krisztusban Istenek vagyunk. Tehát ez az ember megdicsőítése, hogy Isten terve megvalósul bennem, Isten megdicsül bennem, és én az ővé válok.
1: Készülsz, vagy óvakodsz ilyen gondolattól, hogy Isten esetleg adhatna neked a vértanú halál kegyelmet? Gondoltál valamikor erre?
0: Talán nem, mert a mi országainkban nem nagyon, legalább fizikai formában nem nagyon van ugye keresztény üldözés. Ugyanakkor emlegettem rendtársaimat, akik 91-ben haltak meg, ugye, kommunisták kezéből. Érdekes, nem gondolkoztam ezen. Ugyanakkor ugye minden nap meghalni magamnak, az néha nagyon nehéz. De Isten ezért adja időt, hogy térjünk meg, mert nem akarja a bűnös halálát. Legyen meg az Úr akarata.
1: Pavel, hogyha nagyon szépen köszönöm a beszélgetésünket. Gondolom, hogy a hallgatóink nevében és saját nevemben is mondhatom, hogy imádkozunk érted, a hivatásodért, a missziódért, hogy ezzel legalább hálát adunk tudni azért, amit most megosztottál velünk.
0: Én is köszönöm, és nagyon, tényleg nagyon kérlek, hogy imádkozunk együtt, hogy legyenek új hivatások is, mert kihalunk. Pedig Isten azt akarja, hogy az ő emberei mindig legyenek jelenek a Földön, hogy tanúságot tegyenek. Tehát igen, jellé válni. Krisztus is jel, az ő keresztje is a jel, hogy mi is jel lehessünk mások számára, és ehhez kellenek ugye a férfiak is, nők, akik törekszenek arra, hogy önmagukat teljesen Krisztusnak szenteljék az ő országáért. Bízunk az Úrban.
1: Amen. Köszönjük szépen. Dicsértesek a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Hírpercek.
1: A mi úrunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepe. Leó pápa rózsafüzér imádságra hív május 30-án. Ne féljetek címmel kiállítás nyílt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Az istentiszteleti és szentségi fegyelmi kongregáció 2012. július 23-án kelt határozata szerint a pünkösdöt követő első csütörtökön üljük a mi úrunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepét, tájékoztatott a Magyar Kurír. 16. Benedek pápa kívánságának elegettéve az istentiszteleti és szentségi kongregáció elrendelte Jézus Krisztus örök főpapságának ünnepét, a püspöki konferenciákra bízva annak bevezetését. Az ünnep Krisztust, mint az új és örök szövetség közvetítőjét és megváltó áldozatát ünnepli, ugyanakkor rámutat arra is, hogy Áronnak, az egyházban szolgáltatott végző fiai papokként Krisztus papságának misztériumából nyerik hivatásukat és küldetésüket. Az ünnepet néhány éve vezették be a Magyar Egyházban is, Jézus Krisztus papi szolgálatát ünnepelve ezen a napon. Papjainkért imádkozunk, hogy egyre jobban hasonlóvá váljanak Krisztushoz, az örök főpaphoz. 14. Leó pápa továbbra is kitartóan búzít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként május 30-án szombaton 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek Lourdes

0: Di mi asszonyunk barlangjánál, közölte az ágyenszír. Az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. A legnagyobb kegyhelyek, mint Lourdes, Fatima, Ukrajna, Medjugorje vagy Fülöp-szigetek már jelezték részvételüket. Az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezésen a helyek erejéig lehet részt venni. A hívők a Szentatyával való közös imádságba Szent Péter téren elhelyezett óriás képernyőn keresztül is tudnak csatlakozni. Május 26-án ünnepélyesen megnyitották a Ne féljetek című időszaki kiállítást a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, közölte az Egyházmegye. Az összeállítás a Prágai Magyar Intézet és Lengyel Intézet közös projektje. Amikor II. János Pál pápát a konklávé megválasztotta, a világ csodálkozott és megdöbbent, és elhangzottak a szavak, amelyeket azóta kampánytémaként is sokszor felhasználnak. Ne féljetek! II. János Pál Istenre figyelő, szent életű pápa volt, aki Krisztust képviselte és az ő szavát akarta hirdetni, hogy az embereknek soha többet nem kell félnie, mert aki Krisztushoz ragaszkodik, az győz, és aki mindvégig kitart, az üdvözül. A kiállítás tablói május 26 és június 16-a között ingyenesen megtekinthetők a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, 2-től szombatig 10 és 18 óra között. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Talentum. Közismert emberek keresztény szemmel.
4: A Szent Angéla kórus küldetéséről hallanak beszélgetést, amit Murányi Nikolett készített. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a budapesti stúdióban. Ma a Szent Angéla kórus küldetéséről fogunk beszélgetni. Bemutatom beszélgető társaimat. Orbán Dorka korábban kulturális menedzsmenttel és vállalkozáskutatással foglalkozott, 3 kisgyermek édesanyja, a 2009-ben alapított Szent Angéla kórus alapító tagja. Németh Sebestyén, mérnök informatikus, 10 éve a Szent Angéla kórus tagja, a Szent Angéla kórus alapítvány kuratóriumának tagja. Béres Merse, történész doktorandusz, a Károli Interdisziplináris Akadémia mentortanára, 11 éve a Szent Angéla kórus tagja, a Szent Angéla Kórus Alapítvány kuratóriumának tagja. Szeretettel üdvözlöm Önöket!
5: Köszönjük, kedves hallgatókat!
6: Köszönjük a meghívást, és köszönjük a hallgatókat!
4: Szeretném megkérdezni, hogy hogyan alakult meg ez a kórus?
3: Kezdem én, mert én vagyok itt az érintett az alapításban. 17 évvel ezelőtt, 2009-ben érettségiztem a Szent Angéla gimnáziumban. Az akkori évfolyamból nagyon-nagyon sokan énekeltünk az iskolai kórusban, és nagyjából az érettségi előtt egy-két hónappal volt egy kis kórus utazásunk Szegedre, és ott volt egy ilyen esti beszélgetés, amikor szembesültünk azzal, hogy az érettségivel a kórus pályafutásunknak is vége, és ott fogalmazódott meg először az az igény, hogy nagyon jó lenne ezt továbbvinni, és egyfajta öregdiák közösségben folytatni a közös éneklést, úgyhogy az alapítás ehhez a mozzanathoz kötődik, és valóban 2009. szeptemberében meg is kezdődtek a próbák akkori, illetve korábbi öregdiák tagokból első körben. Nagyjából olyan 40 fő jött össze szerintem az első próbákon, korábbi évfolyamokban érettségizett diákokból, illetve az iskolában tanító tanárokból. Ez volt az első alapító közösség. Tehát egyházi darabokat mindig repertoárban tartunk, de emellett nyilván van egy ilyen belső igény arra, hogy magyar zeneszerzőknek a műveit folyamatosan forgásban tartjuk. Valamennyire visszanyúlunk a magyar népzenei hagyományokhoz is.
4: Töretlenül működik azóta is a kórus?
3: Igen.
6: A próbáinkat azt a Szent Angéla iskolában tartjuk, és tényleg az elmondható, hogy az öreg diák kórus szervesen kapcsolódik a Szent Angéla iskolához nagyon sok szempontból, tehát az új tagjaink jelentős része mindig a Szent Angélás öreg diákok közül kerülnek ki, de természetesen most már ennél egy bővebb közösségről van szó, és sokan ismerettségek útján kerülnek a kórusba, úgyhogy nem csak Szent Angélás öreg diákok vannak a kórusban immár. Ezáltal fontosnak tartjuk, hogy kapcsolódjunk az alma materünkhöz, a Szent Angéla iskolához. Ez megnyilvánul abban, hogy ott tartjuk a próbáinkat. Ez egy ferences iskola, az országúti ferences templom kötődik leginkább, ezért a budapesti életben leginkább az országúti ferences templomban szoktunk szolgálatot teljesíteni. Ez általában nagy héten szokott történni. Szoktunk liturgikus szolgálatot teljesíteni az országúti ferenceseknél, úgyhogy mondhatni ez a mi anyatemplomunk.
5: A Szent Angéla iskolában azért többször más keretek között is felléptünk, már ezek általában ilyen adhok szerveződések, vagy egy alkalomszerű fellépések. Volt rá példa, hogy a gimnáziumnak az éves évvégi gáláján felléptünk, szerepeltünk, hozzájárulva a műsorhoz, 2 évvel ezelőtt volt egy nagy volumenű Számus Hungaricus előadás, amit az iskola kórusaival közösen adtunk elő. Tehát az iskola újdonsült aulájában is előadtuk ezt a műcsokrot, itt több mű is volt, nem csak a Számus Hungaricus. Tavaly Karl Orff Carmina Buránáját adtuk elő ugyanilyen felállásban az iskola kórusaival és egy zenekarral kiegészítve, úgyhogy ilyen szempontból azért több ponton is kötődünk, vagy hát több ponton is tartjuk a kapcsolatot az iskolával és annak a kórusaival.
4: Hogyha próbáljuk körvonalazni a Szent Angéla kórus küldetését, akkor ez így a Szent Angéla iskolára és a közeli Ferences templomra korlátozódik, vagy esetleg szélesebb körű a küldetés?
6: Ez egy szélesebb körű küldetés, kezdetek óta fontosnak tartjuk természetesen a különböző liturgikus szolgálatokat. Miután az öreg diákjaink közül időközben egyre többen kezdtek megházasodni például, mostanra tényleg bevett szokássá, hagyománnyá vált, szerintem már több tucat esküvőn énekeltünk barátoknak, ismerősöknek itt a Szent Angéla kórussal, úgyhogy ez például egy nagyon szép missziónk, hogy egymás esküvői szertartásait tesszük szebbé, emlékezetesebbé. Különleges módon úgy hozta az élet, hogy a Szent Angéla kórusnak a közel-keleti keresztény közösségekkel alakult ki szorosabb kapcsolata. Egyes országokban többször jártunk a Szentföldön keresztény kórusok meghívására, és többször teljesítettünk liturgikus szolgálatot karácsony, húsvét alkalmából, Jeruzsálemben is, Betlehemben is, továbbá Jordániába a Fountain of Love elnevezésű ammáni keresztény kórus meghívásában jutottunk el, akik szintén jártak Magyarországon, tehát itt minden esetben cserekapcsolatról is szó van. Jordániában is több alkalommal járhattunk, egy alkalommal például karácsonyi koncerten vettünk részt, közös koncertet adtunk ammáni barátainkkal, testvéreinkkel. Egyiptomban jártunk még kopt keresztény közösségeknél, ahol kopt kulturális központban adhattunk koncertet, és látogathattuk meg utána különböző kopt szerzetesi közösségeket, templomokat, mint magyarországi kórus, ami szintén egy különleges élmény volt.
4: Gondolom ez rendesen össze is kovácsolja a kórustagokat. Milyen létszámú most a kórus?
5: Igen, változó. Tehát azért próbáról próbára és időszakról időszakra egy kicsit változó a számunk. Nyilván ez az is magával hozza, hogy egy teljesen önkéntes jelenlét van a kóruson. Szóval ez a váltakozó létszám, ez köszönhető annak is, hogy egy olyan légkör uralkodik a kórusban, ami egy határozottan egy baráti társaság, mondhatni egy közösség légköre, és ilyen szempontból maga a próbára járás is nem egy kötelező elvárás mindenkitől minden élethelyzetben. Nincsen egy szigorúan nyilvántartott tagság, nincsenek olyan szabályok, hogyha valaki X próbán nem tud megjelenni, akkor ki lenne rakva a kórusból. Tehát mindez figyelembe véve ilyen 25 és 40-50 fő között tud mozogni, azt gondolom így éves viszonylatban a kórusnak a létszáma. Nyilván ez ugye rengeteg mindentől függ.
6: Tehát nagyon nagy a szórás abban a tekintetben, hogy ki milyen életfázisban van a kórusban, tehát tényleg vannak a frissen végzett gimnazistáktól, ugye az idősebb tanár, szülői generációig sok ember, nagyon különböző élethelyzetekben lévő személyek. Nyilván a fluktuáció is részben ebből ered, hogy amikor valaki megházasodik, munkát kezd, gyermeket vállal, akkor egy időre teljesen természetes okoknál fogva eltávolodik a kórustól, de például itt a köztünk ülő Dorkának a példája mutatja, hogy 3 gyermek után is vissza lehet térni aktív kóristaként a közösségbe, úgyhogy ez nagyon szép látni, hogy sokan több év kihagyás után, munka mellett, család mellett visszajönnek a kórusba, és újra a közösség tagjaivá kívánnak válni.
4: Én úgy hallottam, hogy lelki gyakorlaton is közösen részt szoktak venni például, ami szintén egy ilyen összekovácsoló erő.
5: Én évente egy ilyen kórus tábornak hívott hétvégét töltünk együtt Mátra Verebély Szentkúton, és valóban ez amellett, hogy a közös éneklés, a csapatépítés van fogva, is szintén fókuszban van, amellett nyilván a helyszín is adja, illetve ott az atyák életében való részvétel, a zsolozsmákon és a szentmiséken való részvétel valóban ad egy évről évre visszatérő lelki gyakorlatos alkalmat a kórusnak, és ez mindig egy nagyon feltöltő, lelkileg, emberileg és zeneileg is egy nagyon feltöltő hétvége szokott lenni.
4: Ki vezeti a kórust?
3: Menus Gabriella tanárnő, aki a Szent Angéla gimnáziumban évtizedek óta tanít, az angélásoknak a gimnáziumi énektanára. Ő vezeti az iskolai kórust is, és igazából az öreg diák kórust is ő alapította, az ő vezetésével indult útjára, mert ő nagyon meghallotta ezt az igényünket, hogy szeretnénk ezt mi folytatni.
6: És azt gondolom, hogy ez az igény meg se született volna akkor végzős évfolyamban, hogyha Gabi néninek a személye nem olyan lenne, ami kikívánja ezt az igényt, vagy megkívánja ezt az igényt, mert tényleg egy olyan énektanára és gimnáziumi kórusvezetőről van szó, akinek az élete a kórusvezetés és a zenén keresztüli emberszolgálat. Ugye ez az öreg diák kórus így 17 év után is még képes újabb és újabb végzős diákokat bevonni a közösségbe, ez mindenképpen Gabi néninek a személyes érdeme is, mert én is megtapasztaltam az gimnazistaként, hogy noha lázadó kamaszként először nem akartam kórusba menni, és kicsit ilyen ciki dolognak éreztem, hogy 16 évesen kórusban kell énekelni, viszont azt tapasztaltam meg, hogy az ő énektanári stílusa, az ő kórusvezetői stílusa, az ő szenvedélyes hozzáállása mind a zenéhez, az egyház zenéhez és a kórus énekléshez, ez egy olyan vonzerővel bír, aminek nehéz ellenállni. És hát végül is így lázadó kamaszként elég hamar megragadtam a kórusban, bár először csak kíváncsiságból mentem el megnézni, hogy mi történik a próbákon, némi szkepszissel, hogy nekem ez kell-e egyáltalán, és hát az az igazság, hogy elég hamar beszippantott már ott a gimnáziumban ez a kórus közösség, és ott is maradtam a gimnáziumi évek alatt, és hát kérdésem volt, hogy a gimnázium után maradok az öreg diák kórus kötelékében, és ilyen módon visszacsatlakozom.
3: Határozottan emlékszem amúgy, Sebi, hogy te is így csatlakoztál külsősként a kórusba a jordániai út előtt.
5: Így van.
3: És emlékszem, hazafelé a repülő mondtad, hogy jó, hát de nem fogok járni, de nekem ez nem fér bele az időmbe, meg hát majd lehet, hogy majd beköszönök egy próbára. Egy ilyen valódi oszlopos tagá vált, tehát hogy onnantól kezdve szerintem próbát nem hagytál ki. Úgyhogy van egy olyan vonzereje hát Gabi néninek, meg az egész közösségnek, hogy nem áldozat és nem teher próbákra járni, hanem egy nagyon mély megtartó erő szerintem mindannyiunknak.
4: Ki választja ki a darabokat, hogy miket fognak előadni?
6: A kórusvezetőnknek, Semjéné Menus Gabriellának is megvannak a maga kedves darabjai. Ő például nagy rajongója a reneszánsz egyházzenének, azt hiszem ezt állíthatjuk. Általa szerettük meg Palestrinát, Viktóriát és más reneszánsz szerzőket, és nagyon nagy előszeretettel énekeljük ezeket a gyönyörű reneszánsz kórusműveket. Ugyanakkor Gabi néni arra is törekszik, hogy a magyar repertoárt frissen tartsuk, különösen külföldi utazások alkalmával, amikor annak is, azt is fontosnak tartjuk bemutatni, hogy mi a magyar egyházzene, mi a magyar kórus zene, tehát fontosnak tartjuk Bartók Kodály műveinek bemutatását egy-egy külföldi utazás alkalmával. Ugyanakkor az elmúlt években úgy alulról jövő kezdeményezések is mindig voltak szép számmal, amikor egy-egy darabot megtanultunk, tehát egy-egy kórustagnak, például Sebinek, vagy más tagunknak szoktak lenni ötletei, hogyha találkoznak egy-egy szép darabbal a zenei kalandozásaik során, hogy akkor időről időre kérjük Gabi nénit, hogy esetleg így egyéni kezdeményezés nyomán nem lehetne egy-egy darabot megtanulni, és hogyha ez Gabi néni jóvá hagyja, mert pedig általában jó ötletek szoktak felmerülni, és ezért nem szokott ellenkezni, akkor így egyéni kezdeményezés nyomán is szoktunk darabokat tanulni.
5: Mindig nyitott Gabi néni az új hangokra, de ez rengetegszer előfordult, akár ilyen külföldi útjaink során, hogy a fogadó kórus, vagy a cserekapcsolatban résztvevő kórus is esetleg valami közös művet ajánlott, és azt mi beemeltük a repertoárba, úgy megszerettük, vagy úgy közel került a szívünkhöz. Gabi néniről is azt tapasztaltuk, hogy folyamatosan figyeli, keresi és nézi az új darabokat. Minden új darab, amit ő hoz be, olyan lelkesedéssel és olyan szeretettel tudja megmutatni azt a szépséget, amit ő lát benne, hogy én nem is tudom, hogy van esetleg olyan darab, amit ne szeretnénk a kórus repertoárból. Hát ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy ez a közös éneklés, ez segít megszerettetni a darabokat, amiket éneklünk, és senkiben nincsen, azt gondolom, olyan érzés, hogy itt ránk lenne erőltetve a daraboknak a választása. Amit Mersa említett, itt sugalmazta a nevemet és a javasolt darabokat, egy ilyen aktuális történés a kórusnak. Tavalyi év folyamán bukkantam rá James Whitburnnek a Requiem Canticorum című művére. Ennek előzménye is volt, ugyanis 2016-ban került, azt hiszem, elő egy esküvő kapcsán. Ugyanennek a szerzőnek, ez egy kortárs brit szerző, aki egy vagy két éve hunyt el, ha jól tudom. Egy műve, a Son of God, az Isten fia című miséje, és ez repertoáron is volt nálunk. Ez egy igen érdekes szaxofon, kórus, orgona, hármasra írt mise, modern elemeket ötvöz klasszikus ívekkel, és egy igen különleges zeneélményt nyújt, és ezt nagyon szereti a kórusunk. Ennek a szerzőnek bukkantam én tavaly egy újabb művére, ez a Requiem Canticorum, és hát elküldtem Gabi néninek, hogy hallgassa meg, és teljesen beleszeretett. Úgyhogy ezt el is kezdtük betanulni, és mindenkinek új kedvence lett. 2025 őszén el is készült ebből egy lemezünk, ez a legfrissebb lemezünk, a Lux Aeterna címet viseli, ami egy különleges módon a két mű, tehát a Son of God Mass és a Requiem Canticorum tételeit fűzi össze. A szerzőnek volt egy ilyen ajánlása, hogy egy teljes mise liturgiáját ki tudja adni ez a két mű, hogyha megfelelően fésüljük össze a tételeit. 2025. októberében a Mátyás templomban fel tudtuk venni. Ez most a legújabb lemezünk és a legújabb büszkeségünk.
6: Egy rövid bejátszás következik legutóbbi lemezünkről, a Lux Aeternáról. A James Whitburn Requiem Canticorum című művének Pie Jesu tételét hallgatjuk.

0: haladunk afelé, hogy megfogalmazzuk a kórus küldetését. Én első körben, mint kívülálló, azt látom, hogy sugárzó arccal mesélnek a kórusos élményeikről, tehát valószínűleg ez a lelki összetartozás az első küldetés, ami már teljesül is. De maguk mit éreznek, hogy mi a tágabb értelemben a küldetése a kórusnak?
1: Én szeretném kiemelni a zenének az erejét, a közösség teremtő erejét, és a lelki felemelő erejét. Ha egy olyan közösségben tudjuk megélni a zenét, mint a Szent Angéla kórus is, olyan közösségben tudjuk a közös éneklést megélni, akkor ennek egy hatalmas közösségteremtő ereje van, felemeli a lelkünket a Jóistenhez, és ez nem tud nem sugározni kifele. Ha most egészen tömören kellene megfogalmazni a Szent Angéla kórusnak a misszióját, küldetését, akkor az, hogy a megélt szeretetet, hitet, amit a zenén keresztül, a közös éneklésen keresztül tudunk megélni, azt sugározzuk kifele. És nem gondolom, hogy lehet úgy a zenével átadni bármi értéket, hogyha mi azt nem éljük meg magunkban. És szerintem ez egy nagyon fontos előfeltétele, hogy egy olyan szeretett közösségben tudjuk ezt a közös éneklést végezni, ami egy alapot tud adni arra, hogy ez kifele is megmutatkozzon.
2: Én úgy érzem, hogy ez a kórus az elmúlt több mint másfél évtizedben nagyon sokszor kapott óriási kegyelmeket. Olyan közös megéléseink lehettek, amiket egy ember egy életre megjegyez. Szentföldön tölteni egy szent estét, vagy a nagy bőjtben, a nagy héten és a húsvét alatt Jeruzsálemben zenei szolgálatot teljesíteni, azt gondolom, hogy minden hívő számára egy ilyen egészen mindennel összehasonlíthatatlan élmény és lelki mélység, és ezt nem egyénként, hanem közösségként megtapasztalni, évekkel később felidézni, nagyon fontos alappillérré válik. Számomra például a személyes hitemben, meg a személyes Isten kapcsolatomban is, és azt gondolom, hogy a kórus folyamatosan újabb és újabb ilyen kegyelmi állapotokba kerül. Ez valóban egy olyan dolog, ami azt hiszem tovább tud gyűrűzni.
3: Nekem mindig nagyon szép élmény megélni azt, hogy azt, amit befelé megélünk, közösségiség, zenei élmény, az, hogy Sebi is említette, hogy kifelé is tud sugározni. Számomra az mindig egy nagyon szép megerősítés, amikor egy-egy koncertünk után, egy-egy liturgikus szolgálatunk után oda jönnek emberek, sokan gratulálnak, és azt mondják, hogy annyira szépen csináltuk, és tényleg felemeltük az ő lelkükét is a mi szolgálatunk révén, és hogy az a liturgia, amin mi zenei szolgálatot teljesítettünk, még egy kiteljesedettebb állapotba tudta őket repíteni a mi zenei szolgálatunk által. És ezt nagyon szép dolog megélni itthon is, amikor egy-egy esküvő után, vagy egy-egy nagy csütörtöki, nagy pénteki szolgálat után emberek elmondják, hogy ezt a különleges eseményt még különlegesebbé tette a mi zenei szolgálatunk, és hogy milyen fantasztikus az, hogy egy közösség kifelé ezt tudja sugározni, és egy közösség képes még teljesebbé tenni egy-egy ilyen különleges alkalmat. De ugyanígy nagy élmény megélni ezt külföldön, akár Rómában, ahol például 2 évvel ezelőtt koncerteztünk a Szent Év kezdete alkalmából, és ott megélni azt, hogy az ottani közönség számára milyen nagy lelki feltődődés jelentette a mi koncertünkön való részvétel, hogy ez tényleg egy ráhangolódás biztosított sokaknak a Szent Év előkészületeihez. Ugyanígy nagyon szép dolog megélni Közel-Keleten, Jordániában, Szentföldön, Egyiptomban azt, hogy magyar ferences kórusként tudunk jelen lenni, és az általunk képviselt közösségi értékeket sugározni kifelé, és egyfajta megerősítést adni az ottani keresztény közösségeknek is, hogy ez mind a missziónkhoz tartozik, hogy egyfelől hazai közönség számára elsősorban a liturgikus zenei szolgálat által segítsünk, hogy az Isten kapcsolat egy-egy ilyen alkalom részeként minél teljesebben megvalósuljon. Másrészt pedig a külföldi szolgálataink alkalmában pedig egyfelől magyar kórusként is jelen vagyunk, amellett, hogy ferences kórusként is jelen vagyunk, és azt is fontosnak tartjuk, hogy a magyarságról, a magyar kereszténységről egy pozitív képet sugározzunk a külföldi közönség irányába és külföldi keresztény közösségek irányába. Számomra például az egyik legnagyobb kórus élmény az az volt, amikor 2023 áprilisában a nagy hetet Jeruzsálemben tölthettük a Magnifikát kórus meghívására, akik egyébként a Szent Csír Bazilikának a katolikus kórusát alkotják. Itt a Magnifikát helyi keresztény kórussal közösen teljesítettünk liturgikus szolgálatot a nagy hét keretein belül. Önmagában fantasztikus élmény volt ezekkel a helyi keresztény fiatalokkal együtt dolgozni, megtapasztalni a közös hitet, ugyanakkor azt a kulturális különbséget is, ami köztünk és köztük van, és azt az eltérő kórusmentalitást is sok szempontból, meg kórusvezetési gyakorlatot, ami az ott keresztény közösségben jelen van. Hát mondom sem kell, hogy sokkal lazábban és kevésbé európai mintára irányítják a kórus életet, viszont ezzel együtt fantasztikus az az elköteleződés, szívből jövő hit, amivel ők a saját hitük megélése felé fordulnak. Hát itt rengeteg beszélgetésünk is volt helyi fiatalokkal, akiknek gyakorlatilag a mindennapjaik már akkor is az egzisztenciális fenyegetettség árnyékában zajlott. A háború kitörése óta ez hatványozottan így igaz, és egyszerűen lenyűgöző volt megtapasztalni azt a derűt, azt a bizonyosságot, hogy nekik nem kell semmitől tartaniuk, mert bármi is történjen, az ő keresztény hitük az stabil, szilárd, és a túlvilágba vetett bizalom egy olyan emberi tartást és bizonyosságtudatot ad nekik, ami egy folyamatos derűt, egy folyamatos jókedvet kölcsönöz nekik, és ez ebből szerintem mi is rengeteget tanultunk, és rengeteget meríthettünk a magunk életében. Így a közös énekléseink közül azt emelném ki, amikor nagypénteken, aztán utána húsvét vasárnap teljesítettünk közösen szolgálatot a Magnifikát kórussal a Szent Sír Bazilikában. Hátborzongató élmény volt a Golgotán énekelni nagypénteken, közösen a helyi keresztény kórussal, a helyi egyházi vezetés által celebrált liturgián, és ugyanilyen nagy élmény volt aztán a feltámadást húsvét vasárnap a Szent Sír közvetlen környezetében megünnepelni. Ez azért is volt egy különleges élmény, egy anekdotikus részlet, mert a különböző keresztény felekezetek más időpontban ünneplik a húsvétot, és például abban az évben az ortodox keresztények egy héttel később ünnepelték a húsvétot, ezért amikor a katolikus egyházban, nyugati kereszténységben húsvét vasárnap volt, akkor az ortodoxok virágvasárnapot ünnepeltek, és az is egy fantasztikus élmény volt, ahogy a Szent Sír Bazilikában egy liturgikus térben zajlott egyszerre több liturgia. Mi énekeltünk a feltámadási szertartáson, a kórusról, közben néztük, ahogy a Szent Sír mellett zajlik Pizzaballa, azóta bíboros által celebrált feltámadási szertartás, és mindemellett a liturgikus térnek a másik oldalán pedig a különböző ortodox felekezetek, koptok, szírek, görög ortodoxok virágvasárnapi körmenetet tartanak, nem egyszer egymást keresztezve is, tehát előfordult, hogy a kopt virágvasárnapi körmenet keresztezte a katolikus feltámadási szertartást. ezt a szent káoszt megélni egy nagyon nagy élmény volt, és különösen úgy volt nagy élmény, hogy mindezt a helyi katolikus testvérekkel közösen tehettük, akik maguk is néha kedvesen, mosolyogva derültek az egész jeleneten.
2: Nekem Szentfölddel kapcsolatban szintén a nagyheti, illetve a húsvéti liturgiával kapcsolatban az egyik ilyen legmeghatározóbb élményem az az, ahogy az utcára kiviszik az ünneplést, hogy ott Krisztus feltámadása az egy olyan parádés, szó szerint parádés, örömünnep, tűzijátékkal, skóddudával, felvonulással, egy egészen más kulturális hagyománynak olyan mindenkire ráragadó, örömteli megélése, ami tényleg én őszinte csodálattal néztem, hogy számomra az valami egészen meghatározó élmény, és nagyon-nagyon nagyon szívhez szóló az, ahogyan ott mindenki személyesen, nagyon szenvedélyesen éli meg ezt a bizonyosságot, amit te is említettél, mert se nincsenek eltitkolva dolgok, nem fogják vissza magukat. Krisztus feltámadt, és örömünnepet ülünk mindenhol, kint az utcán, és ünneplünk, és hangosak vagyunk, és én ezt a gondolatot hazahoztam magammal.
0: Szerintem ez is lehetne az egyik küldetése a kórusnak, hogy ezt a Krisztus feltámadása okán érzett örömöt továbbadja, mert nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy járjuk a keresztutat, és valahogy ott ragadunk a keresztnél, holott ott van az üres sír, és nem csak a keresztút létezik, hanem van az öröm útja is, egy ilyen liturgikus imádság, nem tudom mennyire ismerik, esetleg nem szokták-e énekelni.
1: Hallottam már róla, de még nem volt szerencsém részletesebben megismerni, a kórussal nem, én imádkoztuk, nem énekeltük még ezt.
0: A Szentírásból a 14 állomás Krisztus föltámadásától a Szentlélek eljöveteléig. Nagyon ajánlom figyelmükbe, amúgy is olyan vidámak, derűsek, hogy akkor ezt az öröm útját érdemes járni. Van olyan templom, ahol például a keresztúti stációk fölé az öröm út képeit kiteszik, és akkor felolvassák az adott szentírási rövid részletet, és például Barsi Balázs atyának is vannak elmélkedései ehhez.
1: Mindenféleképpen felvetjük majd a Gabi néninek, hogy keresünk valami ehhez kapcsolódó anyagot.
3: Az akartam mondani, hogy ez nekem is az egyik legmeghatározóbb élményem volt, tehát miután lemegy a nagypénteki szertartás, utána nagy szombat csendességben telik, tehát Jeruzsálemben is elcsendesül minden, mi is egész nap pihentünk, és este pedig már lefekvésre készülődve ott emlékszem, hogy ültünk a tetőteraszunkon, éppen néztük a Szentsír Bazilikának a közeli kupoláját, és akkor már akik már beavatottak voltak, néhányan kórustagok már korábban jártak a Szentföldön nagy héten, mondták, hogy majd bizonyára most fog érkezni a menet. És akkor egyszer csak a semmiből, már tényleg éppen azon voltunk, hogy elmegyünk aludni, kipihenjük magunkat a másnapi feltámadási szertartásra.
1: Többen már pizsamában várták a
3: igen, fejleményeket. Így van, már többen már tényleg készültek a lefekvésre, és akkor egyszer csak meghallottuk, hogy szól a duda fent az utcánknak a tetején, és emberek tombolnak, örjöngenek, muzsika szó mellett vonulnak le az utcán, és valami ellenállhatatlan erőt éreztünk, hogy akár pizsamában is levonuljunk az utcára, és ennek az egésznek az lett a vége, hogy vagy két órán keresztül jártuk a tömeggel az utcákkal, akik tényleg a jeruzsálemi óváros keresztény negyedének az összes utcáját végigjárták, úgyhogy elől ment a tucatnyi dudás, mögöttük a dobosok, akkor volt, aki az ütemet verte, látszott, hogy van ennek egy kialakult koreográfiája, hogy az egész történik, zajlik, és több száz ember vonult Jeruzsálem utcáin nagy szombat este, és ünnepelte a feltámadást. Volt, aki tényleg pizsamában járta végig az egész menetet, szó szerint, de valami elképesztő vonzerő, valami elképesztő hitbeli felszabadulás volt az, amit megélhettünk ott Jeruzsálemben nagy szombaton, egészen különleges élmény.
2: Karácsonykor amúgy hasonló, tehát ott is 2011-ben töltöttük ott a karácsonyt, én soha nem töltöttem korábban máshol a karácsonyt, én megszoktam ezt a csendes befelé forduló magyar meghitt karácsony, mindenki a családjával, és mennyből az angyalt éneklünk, és ott ugyanez, hogy a Skót Duda és a karácsonyi dalok, és liturgikus és nem annyira liturgikus ünneplés, és akkor ott pont az egyik helyi keresztény barátunk mondta, hogy tetszik, és mondtam, hogy nagyon tetszik, de annyira újszerű, én ehhez nem szól, hogy ez tényleg ez egy másfajta ünneplés, és akkor tényleg teli szájjal mosolyogva az volt a válasz, hogy mi szívből ünnepeljük azt, hogy most Krisztus megszületett, és ezt mindenkinek tudnia kell, ezt mindenkinek hallania kell, úgyhogy ott tényleg ez a bevált módi.
1: Nagyon hasonló élmény volt 2022-ben, amikor Jordániában volt egy karácsonyi koncertünk a Fountain of Love Jordán keresztény kórussal együtt, és hát tényleg szembeötlő volt az a mentalitásbeli különbség, hogy egy magyar kórus és egy jordán kórus hogyan ünnepli a karácsony örömét, a karácsonyt, és én azt gondolom, hogy ott egy kicsit talán ez működött oda-vissza, hogy nekem volt egy olyan érzésem, hogy mi is egy kicsit abból a meghittségből, abból, ami miatt, vagy ahogyan mi szépnek tartjuk a karácsonyt, abból egy kicsit át tudtunk adni nekik, de hát tényleg az a kitörő öröm, az az újongás a karácsonyi dalokban, amivel ők ott jelen voltak, gyakorlatilag az egész kórus táncolt az oltárnál, amikor kiáltunk és elénekeltük például arabul a Jingle Bells-t, tehát hogy egy olyan teljesen más síkon mozgott, amiben én azt gondolom, hogy talán mind a ketten, de mi mindenféleképpen tanulhatunk, hogy hogyan éljük meg a hitünknek az örömét, legyen ez akár a feltámadás, akár a karácsony, egyáltalán annak az örömét, hogy meg vagyunk váltva, és Isten szeret minket.
0: Ez pont jó végszó, hogy talán ez lehet a fő küldetés.
1: Talán mondhatjuk ezt, igen.
0: Mondhatjuk, hogy hitünk megélése örömmel, a zene segítségével, egy jól összekovácsolódott kórusban.
3: És mindezt kifelé sugározni, minél több ember számára, akihez eljutunk, és akihez elérünk.
0: Mennyire nyitott a kórus új tagok befogadására?
1: Abszolút.
2: Szerintem abszolút.
3: Igen, várjuk a jelentkezőket.
1: Hát csak, hogy a saját példámat mondjam, én nem voltam az Angélának diákja. Én végzés után a sógornőm említette, hogy éppen szükség lenne basszusra egy akkor 2016-os jordániai út kapcsán, és utána ott ragadtam. És ugyanígy többen vannak a kórusban, akik ismeretségek kapcsán eljutottak. Teljesen ismeretlenül sincsen akadálya a csatlakozásnak. Különböző social médiás felületeinken a Szent Angéla kórus néven megtalálhatóak vagyunk. Mindig szeretettel fogadjuk az érdeklődőket.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt a lelkes beszélgetést, ezt a buzdítást az éneklésre.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget.
0: És szépen. További jó éneklést, jó kórusprogramokat kívánok.
2: Köszönjük, hogy
1: köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen.
0: A Szent Angéla kórus előadásában hallgassuk meg befejezésül ennek a misének az utolsó tételét, az Ament.

0: Beszélgetést hallottak a Szent Angéla kórus küldetéséről. A felvételt Murányi Nikolett készítette.
1: Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
2: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
3: Olvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
4: Mária Rádió. Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
5: Úrnapi körmenet. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéséhez kapcsolódó gondolatait. Gyerekkoromban, szülőfalumban az úrnapi körmenet már csak a templomot járhatta körül. Egykoron az egész faluban végigvonultak a hívek. Templomi zászlók, imádságok, nálunk ezt így mondták, egyházi énekek, feldíszített sátrak. A vasárnapot megelőző egy-két nap során már készítették azokat, és talán, ha nem is mondták ki, volt némi versengés a sátrat építők között, hogy kié is lesz szebb, díszesebb. Mindig vártuk ezt az eseményt. Örültünk a szép időnek, és az ünneplőbe öltözöttek emlékeben felidőzöttek a régebbi körmenetek, amikor a szűzmáriás zászlót vivő Pécseli Pista, cipész és csizmadia szakály nagyapám jópajtása vitte a zászlót, és szinte minden ház előtt megállva egy pillanatra dicsértessék a Jézus Krisztus köszöntéssel bólintott be a házhoz, ahol a körmeten részt venni nem tudók várakoztak, nézelődtek és imádkoztak. Apai nagyanyámtól, néhai született Baranyai Annától hallottam gyermekként a történetet, miszerint a Rákosi rendszerben, amikor a körmenet tiltott volt, lett helyette másfajta felvonulás a faluban, a május 1-jei. Ott is vittek zászlót és képeket. Tömeg nem igen, aki tehette, inkább otthon maradt, de nem megtartani nem lehetett. A feladat egy részét Pécseli Pista bácsira osztották. Derékember a szűzmáriás zászlót is elbírta, a Rákosi képpel is megbirkózik bizonyára. Kapott egy nagy táblát, népünk bölcs vezére, sztálinártás legjobb magyar tanítványának a képével, és a felvonulók élén haladva, a falu minden utcáját bejárva, talán csak megszokásból, az úrnapi körmenetekre emlékezve, minden ház udvarának kapuja előtt megállt, és bebólintott az általa vitt táblával, rajta Rákosi Mátyás képével, és azt mondta, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Úgy tudom, nem esett bántódása. Gyaníthatóan nem jelentette fel senki, és nem járt úgy, mint egy másik falubéli, aki a szőlőből, a hegyről hazafele bandukolva, az elfogyasztott bor hatás alatt állva, a tanácsház előtt lévő Rákosi Mátyást ábrázolva,

0: ezek is hozzájárulhatnak. Hogy ez így lehessen, az köszönhető önöknek is, akik adományaikkal, önkéntes felajánlásaikkal segítik a Mária Rádió munkáját, hogy az még hosszú évekig állhasson a hit, a szeretet és a magyarság szolgálatában.
1: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Bemutatták 14. Leó pápa a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját. Ne féljetek címmel kiállítás nyílt a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban. A mi Urunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepe. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. Május 25-én mutatták be 14. Leó pápa május 15-én aláírt Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját, amely az egyház fő első körlevele. A dokumentum, amelyet jelentős várakozás előzött meg, korunk új jelenségeinek, főként a digitális forradalom kihívásainak és a mesterséges intelligencia terjedésének fényében mutatja be az egyház társadalmi tanításának üzenetét. A Magnifica Humanitas a valóság és az igazság mellett kiálló védőbeszédként is olvasható, és ebből fakadnak a valóság meghamisítását elítélő és az igazság szenvedélyes keresését magasztaló erkölcsi állásfoglalásai. Nem a mesterséges intelligencia kérdéseit veszi terítékre, hanem annak áttekintésére vállalkozik, hogy az új technológia milyen hatással van az emberi életre és az emberről alkotott kortárs felfogásra. Enciklikájában a Szent Atya félti az emberi szabadságot a mesterséges intelligenciától. Május 26-án ünnepélyesen megnyit

0: tották a Ne féljetek című időszaki kiállítást a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, közölte az Egyházmegye. Az összeállítás a Prágai Magyar Intézet és Lengyel Intézet közös projektje. Amikor II. János Pál pápát a konklávé megválasztotta, a világ csodálkozott és megdöbbent, és elhangzottak a szavak, amelyeket azóta kampánytémaként is sokszor felhasználnak. Ne féljetek! II. János Pál Istenre figyelő, szent életű pápa volt, aki Krisztust képviselte és az ő szavát akarta hirdetni, hogy az embereknek soha többet nem kell félnie, mert aki Krisztushoz ragaszkodik, az győz, és aki mindvégig kitart, az üdvözül. A kiállítás tablói május 26 és június 16-a között ingyenesen megtekinthetők a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban, 2-től szombatig 10 és 18 óra között. Az istentiszteleti és szentségi fegyelmi kongregáció 2012. július 23-án kelt határozata szerint a pünkösdöt követő első csütörtökön üljük a mi Urunk Jézus Krisztus az örök főpap ünnepét, tájékoztatott a Magyar Kurír. 16. Benedek pápa kívánságának elegettéve az istentiszteleti és szentségi kongregáció elrendelte Jézus Krisztus örök főpapságának ünnepét, a püspöki konferenciákra bízva annak bevezetését. Az ünnep Krisztust, mint az új és örök szövetség közvetítőjét és megváltó áldozatát ünnepli, ugyanakkor rámutat arra is, hogy Áronnak, az egyházban szolgáltatott végző fiai papokként Krisztus papságának misztériumából nyerik hivatásukat és küldetésüket. Az ünnepet néhány éve vezették be a Magyar Egyházban is, Jézus Krisztus papi szolgálatát ünnepelve ezen a napon. Papjainkért imádkozunk, hogy egyre jobban hasonlóvá váljanak Krisztushoz, az örök főpaphoz. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza újjáélesztésére. A Szent Atya a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország Egyházmegyei és Püspökei 1804-1918 címmel most megjelent püspökök életrajzi lexikonjáról.
4: Leó pápa a bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza fellendítésére. 14. Leó pápa kirográfot, vagyis saját kézzel aláírt rendeletet adott ki, amellyel felállít egy új irányító bizottságot, amely a pietrelcinai Szent Pio által létrehozott alapítvány fellendítését segíti elő. Az új testület elnöke Massimino Cavallero Ledo a gazdasági titkárság prefektusa lesz, koordinátora pedig Fabio Gasperini, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak a titkára. A tagok között van Paolo Rudelli érsek államtitkár helyettes, Giordano Piccinotti érsek, az APSA elnöke, és Giorgio Ferretti, Foggia Bovino érseke. A San Giovanni Rotondóban található Szent Pio atya álmából született nagy egészségügyi központ, a Casa Sollievo della Sofferenza, vagyis szenvedést enyhítő otthon, a revitalizáció új korszakára készül. 14. Leó pápa kiadott egy kirográfot, amellyel létrehozza az alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata, hogy megtalálja a hatékonyság, az eredményesség és a fenntarthatóság megerősítésének legjobb megoldásait. Ez a döntés az apostoli szentszék karitatív tevékenységek iránti szeretetéből és annak tudatából fakad, hogy a nagy intézményeknek, ahhoz, hogy hűek maradjanak küldetésükhöz, képesnek kell lenniük szembenézni a változás kihívásaival. Az idők, a technológia, a jog és a gazdaság fejlődése az egyház küldetését a folyamatos megújulás kihívása elé állítja, olvasható a kirográfban, különösen az egészségügyi ágazatokban, amelyek jövőképet, beruházásokat és körültekintő gazdálkodást igényelnek. Ezen intézmények közé tartozik a Casa Sollievo della Sofferenza, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy vendégszeretetet, segítséget és gondozást nyújtson a betegeknek, zarándokoknak és családjaiknak, szent alapítójának lelkiségéből és alakjából merítve ihletet. Annak érdekében, hogy szembenézzünk-e kihívással, Leó pápa úgy döntött, hogy létrehozza a Casa Sollievo della Sofferenza, pietrelcinai Szent Pio alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata az alapítvány jelenlegi helyzetének elemzése, és hogy megtalálja a legjobb megoldásokat munkája és küldetése egyre nagyobb hatékonysága, eredményessége és hosszú távú fenntarthatósága érdekében, valamint az így azonosított megoldások konkrét megvalósítása. A bizottság minden területen, gazdasági, pénzügyi és működési területen dolgozni fog teljes kapacitással, hogy végrehajtsa a szükséges rendes és rendkívüli adminisztratív intézkedéseket, közvetlenül a pápának jelentést téve minden kiváltképpen jelentős döntés előtt, és minden esetben a különösen fontos, vagy az alapítvány vagyonára döntő és jelentős hatással bíró jogi aktusok elfogadása, vagy az alapítvány alapszabályának módosítása előtt. 14. Leó kinevezte Massimino Cavaiero Ledót a bizottság elnökévé, Fabio Gasperinit a bizottság koordinátorává, valamint Paolo Rudelli érseket, Giordano Piccinotti érseket és Giorgio Ferretti érseket a bizottság tagjaivá. Emellett kinevezte Benjamin Estevez de Cominguest, Gino Gumirátót és Alessandro Elaoyana ügyvédet a technikai bizottságba. A Casa Sollievo Pio atya hitéből született, aki úgy vélte, hogy a test gondozása a keresztény küldetés szerves része. Ma, évtizedekkel később, ez a megérzés továbbra is aktuális. 14. Leó kirográfia a gondoskodás gesztusa. Ugyanaz a törődés, amellyel a pietralcinai szent gondoskodott arról, hogy egyetlen beteg ember, zarándok vagy családtag se maradjon befogadás és ellátás nélkül. A Casa Sollievo új fellendítése tehát a hűség jele az alapító, a szervezet küldetése, és mindazok iránt, akik nap mint nap átlépik ezeket az ajtókat, gyógyulást és reményt keresve.
3: Leó pápa a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. A Szentatya május 30-án, szombaton délelőtt fogadta az apostoli palota kelementermében a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány 400 tagját, akik évi közdüléseket tartják most, és egy konferencián is részt vesznek. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében hangsúlyozta, hogy a háborúktól és a növekvő polarizációtól megpróbált mai világban továbbra is létezik az Isten utáni szomi, amely hiteles civilizációt szeretne építeni, leginkább a párbeszéd útján keresztül. Az alapítvány jelenléte annak köszönhető, hogy tagjai elkötelezettek az egyház szociális tanításának tanulmányozása
5: to the study and implementation.
3: És a mai társadalomban való megvalósítása iránt. Kezdte beszédét a pápa, és megvallotta, hogy ez a téma nagyon közel áll a szívéhez, és azt az egyház küldetése elengedhetetlen részének tekinti. Az alapítvány éves találkozója egybeesett a Magnifica Humanitas most megjelent enciklikájával, és a pápa úgy véli, hogy ez az enciklika iránymutatást nyújthat a konferencia során vizsgált számos téma kidolgozásához és értékeléséhez. Szomorú és kedvezőtlen helyzetben él a mai emberiség, háborúk és egyre növekvő polarizáció közepete, ami kulturális és társadalmi megosztottságot is jellemez. A törékenység közepete azonban új remény születik, mutatott rá Leó pápa. Ebben a megosztottságban a közös nevező, amely mindnyájunkat egyesít, a közös emberségünk. A mostani kedvezőtlen körülmények között továbbra is az az ember hivatása,
5: human person is called,
3: hogy újra vizsgálja meg azokat az alapvető kérdéseket, amelyek számtalan generáció szívét komolyabb elmélkedéssel késztették. Hová tartunk? Milyen cél felé kívánunk haladni? Melyik irányt válaszunk magunknak, mint közösség is, mint nép? Idézte Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikája kérdéseit. Ezek a kérdések az emberiség igazságkeresését jelzik, és vágyat ébresztenek Isten és a világ tartós értelme iránt, továbbá tanúskodnak az emberségünk alapvető vonásairól is, az Isten által adott ész és szabadság ajándékairól, amelyek révén megismerhetjük az igazságot és követhetjük a jót. Bár a szabadságot gyakran úgy értelmezik, mint a tetszés szerinti cselekvés képességét, elengedhetetlen, hogy visszataláljunk a szabadság hiteles értelméhez, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük annak kapcsolati dimenzióját, hisz éppen itt beszélhetünk az ember kiteljesedéséről, mind egyénként, mind társadalomként. Szent II. János Pál emlékeztetett bennünket arra, hogy ezt a kiteljesedést akkor találjuk meg, amikor a szabadságot az önátadásban és a másik befogadásában éljük meg, vagyis amikor a szabadságot a szeretetre használjuk.
5: When freedom is used to love.
3: Ezzel szemben, amikor individualista szempontból abszolútizáljuk, a szabadság kiürül eredeti tartalmából, és ellentmondásba kerül saját hivatásával és méltóságával. A valódi szeretet civilizációjának előmozdításában és megteremtésében a párbeszéd is fontos szerepet játszik. Egy olyan párbeszéd, amely az igazságon alapul, és amely elismeri és értékeli minden ember közös emberségét. Valójában, ha szem előtt tartjuk minden egyén vele született méltóságát, az lehetővé teszi, hogy legyőzzük az önzést és a saját érdekeket a közjó érdekében. Befejezésül Leó pápa megköszönte az alapítvány tagjának mindazt,
5: and your efforts to further promote the church's social doctrine,
3: amit az egyház szociális tanításának terjesztése érdekében tesznek, majd áldását adta rájuk. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország Egyházmegyé és Püspökei 1804-1918 címmel most megjelent Püspökök életrajzi lexikonjáról. Május 3. hetében Rómában tanulmányúton járt a Tusor Péter vezette frakmói kutatócsoport, amelynek keretében május 20-án szerdán az általános kihallgatás során találkoztak 14. Leó pápával. Most hallgassák meg a kutatócsoport egyik tagjával, Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Rétfalvi Balázs történészt, a Fraknói Kutatócsoport tudományos munkatársát, és aki a szombathelyi püspöki levéltár igazgatója. Isten hozott nálunk, első alkalommal találkozunk. Két vastag kötettel érkeztél a stúdióba, a rádióba, amelyek Magyarország egyházmegyeiről és püspökeiről szólnak. Mutasd be ezt a két kötetet, kedves Balázs!
6: Köszönöm szépen a meghívást! Egy nagy munkának a végeredményét tartjuk itt kezünkben. Még 2010-ben indult el ez a nagy munka, Erwin Gatz professzornak a kezdeményezésére, a német püspök lexikonok mintájára kezdeményezte azt, hogy a Habsburg monarchiának, illetve a Magyar Királyságnak is a püspök lexikonai készüljenek el. És mivel ők a 19. századi időszakra koncentráltak, a Magyar Királyság latin és görög szertartású egyházmegyeinek püspökeiről készült lexikon. A latin az egy hatalmas anyag, 160 püspöknek az életrajzát tartalmaz.
3: Az időszakot még egyszer.
6: 1804 és 1918 közötti időszakban, tehát a hosszú 19. század időszakának püspökeit veszi számba ez a kötet, és a latin és a görög együtt a 160 püspöknek az életét mutatja be.
3: Mik a források, és milyen céllal készült ez a püspök életrajz sorozat?
6: A forrásai azok alapvetően a már elért vagy megírt publikációk, de pontosan szükség volt számos esetben, hogy levéltári kutatásokat is végezzünk. És több esetben római, illetve bécsi forrásokból sikerült az életpályákat megírni. Vannak olyan püspökök, akik ismertebbek az esztergomi érsekekről, ugye egy külön életrajzi lexikon is jelent meg, de Teljességre törekedett ez a projekt, úgyhogy a legkisebb, vagy a legkevésbé ismert püspököknek is az életrajzát egy előre meghatározott tematikus séma szerint kellett kidolgozni. És azért ezeket az adatokat megtalálni nem minden esetben volt egyszerű.
3: Az otthoni püspöki levéltárok milyen mértékben voltak források számotokra?
6: Nyilván a püspöki levéltárak nagyon fontosak voltak, mert a fontos adatok jó része ott volt, de például a püspökök kinevezésével kapcsolatos háttérinformációk azok magasabb szinten Rómában, illetve Bécsben voltak elérhetőek.
3: Bécsben miért?
6: Bécsben amiatt, mert ugye a magyar király, illetve a Habsburg uralkodók Bécsben intézték ezeket az ügyeket. Róma és Bécs között, illetve aztán Budapest és az uralkodó között zajlottak. Ugye ebbe az időszakban is változott, hogy a forradalom előtt, aztán a forradalom után, a dualizmus korában ezek a kinevezések hogyan zajlottak, de Budapest, Bécs és Róma volt az, akinek egyeztetni kellett ezekben az ügyekben. A projektben nemzetközi projekt volt, a bécsi egyetemnek is a teológiai karán Rupert Kliber professzor, Tusor Péter tanár úr mellett koordinálta, illetve szerkesztette a köteteket.
3: Magyar részről kik a szerzői ennek a munkának?
6: Magyar részről 36 szerző, a legkülönbözőbb helyekről. egyetemekről doktoranduszok, egyházi levéltáros kollégák. Tehát akit sikerült megnyerni ennek az ügynek, azok szerepelnek benne, de alapvetően a katolikus egyetemnek a doktoranduszai és a püspöki levéltáraknak a munkatársai.
3: Nagyjából összesen hányan dolgoztak?
6: 36 szerző, illetve hát ugye mivel voltak a hát most már elcsatolt szlovák és aztán romániai egyházmegyéknek a történetével kapcsolatosan, szlovák, illetve román, illetve határon túli egyetemeknek a tanárai, munkatársai, levéltárosai is együttműködtek ebben. Főleg azért, mert sok esetben mondjuk szlovák forrást kellett, vagy román forrásokat elolvasni, és ez a nyelvtudás miatt szükséges volt, hogy olyan kollégákat is bevonjunk, akik ott helyben tudnak mozogni.
3: Mik azok a szempontok, amelyeket minden püspök életrajzban megtalálunk, amit leírtatok?
6: Az életrajzi adatok pontosítása, tehát az, hogy a szülők, családi háttér, a szentelésüknek a pontos ideje és az előéletüknek a története. Mert nyilván a püspökségének az idejéről a legtöbb püspöknek jobban rendelkezésre állnak dolgok, de az előéletének a feltárása az egy komoly feladat volt, és az is mindenhol szépen ki van dolgozva, és az egy nagy munka.
3: Volt-e valamilyen hasonló magyar munka, vagy más nyelvű munka, ami forrásként szolgálhatott nektek?
6: Igazából ilyen átfogó nem volt, amit az előbb említettem, hogy az esztergomi érsekekről már készült egy hasonló életrajzi lexikon. Tehát azzal tudtunk foglalkozni, de annak a koncepciója az eltért attól, amit Ervin Gatz professzor a német lexikonoknál meghatározott, és mi azt a német mintát követtük, és tematikusan a püspökök működését is ki kellett dolgozni. Tehát például arra, hogy milyen volt az oktatáspolitikájuk, hogyan szervezték meg az egyházmegye gazdaságát, a földeket. Ugye manapság nehezebben tudjuk elképzelni, hogy ugye régen a gazdálkodás az egy központi téma volt, és az uradalmakat, a püspöki uradalmakat, azokat komolyan kellett venni, mert nem az állam támogatta, hanem azokból a célvagyonokból kellett kigazdálkodni a fenntartását az egyházmegyének, amiket még ugye megörökölt vagy kapott az államtól az egyházmegye. Tehát, és ugye ott felkészült gazdasági emberekre volt szükség, hát ugye ebben nem mindegyik püspök állt a magaslaton, de hát ugye ha sikerült neki, akkor tudott olyan szakembert megbízni, vagy olyan képzett papot, aki ezeknek az uradalmaknak a gazdálkodását megfelelő kézbe tudta tartani.
3: Balázs, ki tudja ezt a könyvet jól használni? Kinek ajánljátok?
6: Aki érdeklődik a magyar egyháztörténet, illetve kultúrtörténet iránt, oktatástörténet iránt, nagyon hasznos. A helytörténeti kutatásban, aki mondjuk a községének vagy településének a történetét ő is kiválóan tudja használni, illetve a szélesebb történeti érdeklődésre is számot tart, hiszen kiválóan mutatja be egy vezetői rétegnek, ez az elit kutatásoknak egy nagyon fontos mérföldköve, hiszen a magyar királyságot vezető egyik értelmiségi és kiemelkedő elit csoportnak a teljes átfogó képét kapjuk meg, nagyon pontosan adatolva. Tehát ez egy páratlan adatbázis, ami képet rajzol arról, hogy ez az elit hogy nézett ki.
3: Végül még egy időbeli kérdés. Ugye 1804-től 1918-ig tart a vizsgált időszak, és a megelőző kor, és az utána lévő kor.
6: Ennek a projektnek én csak munkatársa voltam, tehát az egésznek a szervező az Tusor Péter tanár úr, úgyhogy én a nevében nem nyilatkozhatom, de amilyen információm van, az, hogy ezt a munkát mindenképpen szeretnénk folytatni, és a korábbi, illetve a későbbi időszakokra is ugyanebben a struktúrában szeretnénk majd lexikonokat készíteni és megvalósítani.
3: De jó is lenne, ha Szent Istvántól kezdve, és az ő általa indított püspök kinevezéseket is szem előtt tartva, egészen a napjainkig egy komplet sorozata lenne a Magyar Honban szolgáló püspököknek. Kedves Balázs, köszönöm a beszélgetést.
6: Köszönöm a megtisztelő meghívást.
3: A Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Az igazság szabaddá tesz.
1: Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
3: Krisztusban szeretett testvéreim! Az apostolok cselekedetéből olvastuk, hogy mindannyiukat betöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a lélek indította őket. Mi ez a nyelveken való beszéd? Emlékszem egy esetre, esztergomi novíciátus kápolnájába mentünk, meglátogatott egy református lelki pásztor, nagy jót beszélgettünk, aztán bementünk imádkozni. És elkezdett nyelveken beszélni. Megdöbbentem, egy kicsit komikus is volt. Én soha nem beszéltem nyelveken. De utána szobámba utánoztam, és nekem is ment. Nagy probléma. Viszont évtizedek múltak el, és erre a pünkösd igehirdetésre készülve értettem meg, és ez a legnagyobb ajándék a mai napnak számomra, hogy miről is volt itt szó. Amikor az apostolok kimentek a teremből, akkor ők nem nyelveken beszéltek, hanem arámul. Tehát akartak beszélni, Jézus hirdetni a több nyelvű tömegnek, akik a zsidók ünnepére följöttek. Tehát ők azt nem nyelveken beszéltek, hanem arám nyelven. De mindenki megértette. Ez egészen más helyzet. Egészen más helyzet. És itt van egy hatalmas üzenet. Tehát ők nem a többi Jeruzsálembe zarándokolóknak a nyelvén, görögül, latinul, stb. Nem tudtak, hanem arámul kezdték hirdetni Jézust, és mindenki megértette. Ez két különböző helyzet ismétlem. Amikor az utolsó vacsora termében voltak, és eltöltötte őket a Szentlélek, akkor nem arra kapták a Szent Lelket, hogy egymásnak hirdessék az evangéliumot arám nyelven, vagyis egyik a másiknak szóljon, hanem az imádság lelkét kapták meg. Nem arra kapták, hogy Jézusról beszéljenek egymásnak, hanem az imádságnak a lényegét kapták meg, ami soha eddig nem volt és nem is lesz. Csak aki meg van keresztelve, bérmálva és hisz Jézus Krisztusban, abban az imádság beteljesedik. Erről beszéltem egyetemistáknak, hogy mi az imádságnak a mély szerkezete. A mély szerkezete az, hogy Isten és ember kapcsolata. És ez a kapcsolat nem beszéd először. Mindig felhozom a példát. Egy édesanyja beszél a kis magzatához, és a magzat mosolyog, hát felvételeket készítettek. Ez kommunikáció. De nem szavakban, nem érti. De érti, hogy szeretlek, és a testemből árad felé az élet. Tehát az igazi kommunikáció lényege nem szavak, hanem egy életáramlás. És csak ezen belül lehet megszólalni. Hát erre egy lelki gyakorlatot föl lehet építeni. Hogyha ez a mély kommunikáció megszakad szülők, gyerek között, testvérek között, emberek között, akkor dumálhatunk. Senki se érti meg a másik. Legfeljebb nagyon-nagyon jó akaratú ember megért valamit. A kommunikáció vasárnapja van. És ezért köszöntöttelek benneteket a református fordítása, mert ez a helyes. Nem a Szentlélek egyesítő reje, hanem a kommunikáció, Sancti Spiritus sit cum vobis. A Szentlélek közöltetése, az újra való belétek áramlása legyen veletek, nem egymással legyetek még jobban, még szerető kapcsolatban, mert nem lehet. Csak a lélek által, ha mindegyiknek a szíve rá van kötve Jézus szívére. Tehát az imádság lelkét kapták meg. De abban a mélységben, hogy elindult bennük az imádság, de nem tudták a zsoltárokat mondani. Nem tudták az eddig megtanult imádságokat mondani, mert egy mélyebb imádság fakadt föl bennük. A Szentlélek kiáradása, Galata levélben azt írja Szent Pál 4:6-ban, fiának lelkét árasztott a szívünkbe, személyünkbe, aki azt kiáltja, Abba, Atya. Hihetetlen mélység. De akkor miért bocsátottak ki magukból ilyen érthetetlen szavakat, dadogtak? Azért, mert a gyermek is, amikor megkapta a mély közösséget, egy igazi szeretetet. Tehát, hogy föl se merült az abortusz, mert ha már fölmerül, már sérül. Én nem vagyok megszavazható. Nekem kijár az élet, mert az Istentől van. És ez a végtelen isteni szeretet van a gyermek iránt, akkor ő dadog, és vele is lehet dadogni. És majd egyszer elkezdeni az értelmes beszédet. Ez történt ott az utolsó vacsora termébe. A nem érthető szavak jöttek elő a szájukon. És azért nem nevettek, és nem botránkoztak meg, mert ez mindegyikkel velük történt, ez nem a másik felé való megnyilvánulás. Megkapták az imádságnak, a mély imádságnak a lelkét. Igen. Nem azért nyitotta a Szentlélek az apostolok száját az emberi beszéd dadogó utánzására, hogy arra figyeljenek egymásra, hanem hogy észrevegyék, hogy mindegyikükben, a másikban is megtörtént ez. Egy új fogantatás, egy új születés. A személyüket fölvette a Szentlélek a názáreti Jézus Isten fiúságába, hogy megtanulják egyszer s mindenkorra, és megtanítsák nekünk, nem csak a papoknak, nektek is, hogy az ige hirdetés, az Istenről való beszéd, ahogy te beszélsz a gyerekeidnek, unokáidnak, nem lesz hatásos. Ha nincs meg benned ez az ősi, állandó Isten kapcsolat, a mély imádság, az Istennel való mélységes kommunikáció. Azért kapták meg az imádság lelkét, hogy úgy lépjenek az emberek elé, hogy Isten belső kapcsolata sugározzék róluk. Az Úr Jézus mindig birtokolta a Szent Lelket, hiszen a második isteni személy. Mégis, mielőtt elindult az ige hirdetésre, mint egy újra indította a Szent Lélek. És az Úr Jézus miközben prédikált, nem szűnt meg beszélni az Atya Istennel. De nem úgy, hogy értelmes szavak, hanem ez a teljes életközösség áramlott benne. Ezért ismétlem, nagyon megdöbbentett, amit a szent életű protestáns lelkipásztortól tanultam, ő is valahol észrevette, hogy nagyon furcsa, hogy az evangéliumban az van, hogy és miért fordítja le a magyar? Amen, amen, mondom nektek. És a görög szövegben az, hogy amen, amen, lego hymi, nem fordítja le. És a latinban amen, amen, dico vobis. A magyar miért meri lefordítani, hogy bizony, bizony. Nem bizony, bizony, hanem egy imádság vége. Tehát az Úr Jézus most kapott egy olyan üzenetet, hogy fiam, mert vele beszélt, ezt mondd el nekik. És azért mondja, amen, amen, én vagyok az élet kenyere, aki engem eszik, örökké él, és én feltámasztom az utolsó napon. Ebbe az állapotba kell lenni minden papnak. Tehát a teológia 5 éve mellett 5 évig kellene tanítani, imádkozni őket. Ő nem lépett ki Jézus az atyával való belső életáramlásból, amely maga a Szentlélek. És ezért lettek hitelesek a szavai. Ezt érezték meg a tanítványok, hogy amik azt mondták, taníts meg imádkozni. Hát miért? Hát megtanította őket az apjuk meg az anyjuk. Meg a zsinagógában megtanulták az imádságot, de ez nem imádság. Az valami készülődés. Az egész emberiség imádkozik, és ez nagy érték a pogányoknak, de csak készülnek. Hiszen nem ismerik a Szent Háromságot, hogy Istenben 3 személy van, és hogy velünk is így akar kapcsolatba lenni az ő megtestesült fia által. Kedves testvérek, ez persze az ilyen nyelveken való beszéd, ami az imádság legmélye, az nem lehet sohasem kirakat. Hát a volt karizmatikus, az Szent Ferenc volt, meg Szent Antal. Gyula érsek úr mondta nekem, hogy akkor kicsit megdöbbent, amikor valaki bemutatkozott, doktor XY vagyok, karizmatikus. Hát ő a karizmatikus, a rendkívüli ajándékot birtokló ember sose tudta, hogy ő karizmatikus. Soha. A szűzanya nem tudta, hogy kegyelemmel teljes. Megdöbbent, hogy miféle köszöntés ez. És Szent Ferencről írva van, hogy néha bement az erdőbe, úgy gondolta, hogy senki se hallja, és búgott, mint egy galamb örömébe. Ez nem lehet színház. És kedves testvérek, van ám ennek megmaradt töredék a liturgiába, csak azt meg sokszor lenézzük. Az allelujázás. Abban az időben vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben minden népből az ég alatt, amikor ez zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze, nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezték, nem Galileából valók ezek mindnyájan, akik itt beszélnek? Vagyis hát arámul beszélnek. Hogyan halljuk hát mindegyikünk a saját nyelvén, amelybe születtünk, a pártusok, médek, elamiták a Mezopotámiából, Júdeából, Kappadóciából, Pontuszból, Ázsiából, Frígiából, Pamfiliából lakók, Egyiptomból, a líbiai Cirének vidékére, Rómából a zarándokok, zsidók, prozeliták, krétaiak és arabok. Mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik az evangéliumot. Kedves testvérek, tudjátok, mi történt itt? Az, ami Szent John Henry Newman-nel és nagyon sok szenttel. Mikor a szentiavatás elindult, lehet, hogy még egy anglikán idős asszony vallotta, hogy nagyon sok jó prédikációt hallottuk. De amikor Mr. Newman beszélt, akkor Isten jelenlétébe kerültünk. És Pió atyának nem kellett a franciáknak, franciául a magyaroknak magyarul szólni. Olaszul vagy latinul mondtam is. Megértették, hogy itt Istennel van kapcsolatban az ember. És hogy mi ugyanezt kaptuk meg. Egyébként a Szentlélek a legjobb fordító, műfordító, félelmetes. Le tudja fordítani egy ember belső világát a másik ember számára. És akkor itt is egy olyan kommunikáció kezdődik, ami még nem szavakban van. Megértették, hogy itt Isten kapcsolat van. Valami végleges, valami örökkévaló. Valami, ami nem múlik el, valami, amit nem mi kezdeményeztünk. Hát ez az a nyelvcsoda. És hát egy kicsit kiábrándít, amikor Pádiai Szent Antal a nagy misztikus és a nagy karizmatikus pünkösd napján mit prédikál. Tudjátok, mi az, hogy nyelveken beszélni? Annyi, hogy különféle jó cselekedeteket tenni. Az egyik a betegeket ápolja, hát ez a nyelv. A másik tanít a tudatlanokat. A harmadik például tisztán tartja Sümeg utcáit, mert gyönyörűen kisöpri, és ez felajánlja Istennek. A másik, aki a bolti eladó, és megmondja, hogy nem, ez ne vegye meg, mert ez a gyümölcs, ez már nem megvételre való. És mindenütt, milyen csodálatos ez, ahány jó cselekedet az Jézus nevében van, az mind nyelveken való beszéd. Kedves testvéreim, viszont fordítva, ha nem az imádság állapotában van a pap, aki prédikál, vagy a szülő, aki Jézusról beszél, és menj hittanórára, mondja a gyereknek, menj áldozni, ő meg nem megy, akkor a gyerek félreérti ezt az igehirdetést. Sőt, már a pap is talán már nem is vallásos témáról beszél, hanem az ökológiáról, meg én nem tudom még miről. Megdöbbentő. És a beszél is vallásos és hitbeli téma üres. Nem is készül. Mert nagyon felkészülni arra, amikor rögtözzünk. Egy életen át készülni és leírni minden prédikációt. És akár előfordul, hogy rögtönzünk, és a Szentlélek úgy segít. Az ember közreműködését kéri. Sőt, súlyos tévedéseket hirdethet, ha nem az imádság állapotában van. Kedves testvéreim, tehát többet jelent az, Urunk, taníts meg minket imádkozni, mint hogy egy új szöveget mondj. Vezess be minket, Názáreti, abba az Isten kapcsolatba, amiben vagy, és amivel velünk vagy, hogy mi is így legyünk egymással. Azt mondja Szent Ágoston, három dolgot szeretne látni. Milyen nagy dolog. Christum orantem, Christum agonizantem et Paulum predicantem. A haláltusát vívó, vérrel verítékező Krisztust, az imádkozó Krisztust és a prédikáló Pált. Valami összefüggés van itt. Ilyen papok, szerzetesek, szülők nélkül az emberi, az egyház igehirdetése kultúrát teremt, és az nagy dolog, de életet nem tud adni. Egyébként senki sem mondhatja magától, hogy Jézus az Úr csak a Szentlélek által. Hát persze, egy tudom kimondani. Egy ateista is kimondja, hogy Jézus az Úr. Miért nem tudnám kimondani? De nem érvényes. Mert úgy kell kimondani, ahogy a Jézus beszélt, hogy amint az Atya küldött engem, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lelt, és így folytatta, vegyétek a Szent Lelket. Ő vele menjetek, és én veletek leszek minden nap a világ végezetéig. És még vannak itt érdekes mozzanatok, de elment már az idő, hogy nagy vihar támad, szél. Hát Illés a Hóreb hegyén. Azt mondta neki, állj ki csak ide erre a magaslatra, Illés, és én elvonulok előtted. És hatalmas szélvihar támad. De a szélviharban nem volt jelen az Úr. Akkor tűz, villámok, de a tűzben nincs jelen az Úr. Miért? Mert Illés csak az Isten elé akart állni. Nem is tehetett többet. A keresztény pedig nem Isten előtt áll, hanem Istenben van. Jézusban van. Azt mondja Nikodémusnak, Jézus, hogy a szél, a Szentlélek, ott fúj, ahol akad, de nem tudott honnéten, hová megy. Az emberek mindig imádkoztak, de nem tudták, hogy honnét jön, és hová megy az ima. Mi tudjuk. A Szent Háromság mélységeiből fakad, a názáreti által a Szentlélekben. És tudjuk, hogy hova megy az imádság, oda megy vissza. Micsoda gyönyörűség, hogy ezután mit ünneplünk a jövő vasárnap? A Szent Háromság vasárnap. És utána Jézus szívét, melyben az Istenség teljessége lakozik. Amen.
2: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
4: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.

0: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy. Amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
1: Uram,

0: Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendezhessünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen. Adjon nyugalmas éjszakát, és amint haláli, mélyülő, tisztuló, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

éreztem még így szelíd erőt. Lepergett életem eddigi sora, mi eddig kitöltött, semmivé vált. Hadd menjek veled, követni akarlak, veled vállalom az életet s halált. Egy zsákban van minden, mit magammal hoztam. Összes vagyonom, étel pár napra. Még vándor vagyok, holnap tán koldus, de meg foglak találni, bármeddig utazva. Csak egy kérdés éget, nem hagy megnyugodni. Mi van bennem érték, mit lábad elé teszek? Nem vagyok művelt, sem gazdag, sem hős. Nincs bennem semmi, minek hasznát veszed. Utolsó pénzem a révésznek adtam. Tudtuk, hogy itt leszel, a túloldalon. A sokasság hömpölyög, kíváncsi tömeg. Kér vagy fenyeget? Nem tudhatom. Most itt, a hegyen, ezrek körül állnak. Mekkora nyüzsgés. A tömeg éhes, zaklatott. De érzem, te vársz még valamit. S már tudom, mi az, mit adhatok. András, fogd meg, kérlek, add oda ezt neki. Tudom, ez semmi, de nekem ez mindenem. Csak ez van a zsákban, 5 kenyér és 2 hal. Nekem már nem kell. Krisztus a kenyér nekem.

0: Hírpercek.
1: Leo pápa rózsafüzér imádságra hív május 30-án. A salgótarjáni Szent József templom felszentelésének 90. évfordulóját ünnepelték pünköst hétfőn. Fogadalom és ígérettételt ünnepeltek pünköstkor a Szociális Misszió Társulatban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Kontra Zsuzsát hallják. 14. Leo pápa továbbra is kitartóan búzít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként május 30-án szombaton 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek Lourdi Miasszonyunk barlangjánál, közölte az Agencir. Az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérték, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. A legnagyobb kegyhelyek, mint Lourdes, Fatima, Ukrajna, Medjugorje vagy Fülöp-szigetek már jelezték részvételüket. Az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezésen a helyek erejéig lehet részt venni. A hívők a Szent Atyával való közös imádságba Szent Péter téren elhelyezett óriás képernyőn keresztül is tudnak csatlakozni. Salgótarjánban a ferencesek által épített acélgyári úti templomban május 25-én hálaadó szentmisében emlékeztek meg az 1936-os felszentelés óta eltelt 9 évtized kegyelméről és a közösség múltjáról, tájékoztatott a Nógrád vármegyei hírpoltár. A salgótarjáni Szent József templomban a pünköst hétfői szentmise még különlegesebbnek számított, hiszen a templom felszentelésének 90. évfordulóján egyúttal az egyházközségek napjára is várták a híveket és a salgótarjáni esperesi kerület papjait. A háladó

0: Szentmisét ebben a jubileumi évben Berhidai Pius, ferences tartományfőnök mutatta be az ünneplő hívekért, a családjaikért és a ferences családért. A Szentmisén a csíksomlyói búcsúból hazaérkező hívek is részt vettek. Délután kulturális programmal, majd a májusi litánia elimádkozásával zárult a búcsúünnep. A Szociális Misszió Társulat számára az idei pünkösd különösen megható és reményteli esemény volt. Május 24-én a Szentlélek eljövetelének ünnepén a közösség tagjai együtt adtak hálát a hivatásokért, a kitartó szolgálatért és a jövő reményéért a Rend budapesti központjában, tájékoztatott a Szociális Misszió Társulat. Az esemény nem csak a jelenlévő nővérek és hozzátartozók számára jelentett felemelő élményt, hanem az egész közösség életében megerősítést és új lendületet hozott. Az ünnepi szentmisét Gájer László mutatta be, koncelebrált Tomka Ferenc és Somogyi Sándor. A fogadalom megújítás ünnepe mellett ugyancsak nagy örömöt jelentett a kültag közösség gyarapodása, három új kültag tett ünnepélyes ígéretet. Az idei pünkösd így valóban a remény ünnepévé vált a Szociális Misszió Társulat számára. Lesznek, akik tovább viszik a társulat küldetését. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét, a Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért, a Szent Rita ima csoport felajánlja Ági és Balázs gyógyulásáért, valamint Piroskáért és Kláriért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi unkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcs, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megővízze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzőjének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mindenható örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedvet teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindkében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Szűz Máriát, a szavadra figyelő hűséges szolgálódat, anyául adtad nekünk. Engedd, hogy mindig érezzük közben járását és anyai szeretetét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Az asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, melyek minden várakozásunkat felülmúlják. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor, Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet gyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társörökesei lehessünk Krisztusnak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, te azt akartad, hogy a hatalmas Istennel naponta találkozhassunk az eukarisztiában, ezért az életedet adva táplálsz minket. Erre nem lehet más válaszunk, mint hogy átadjuk neked magunkat úgy, amint vagyunk, hogy nap mint nap új életre keljünk általad. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipciában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, hogy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, hogy Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukalipsziában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Úrunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságot szűz meg a Szent Olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amirunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
3: Mindörökké. Amen.
0: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Tanúságtétel című műsor keretében, és hát engem ért az a megtiszteltetés, hogy a műsor házigazdájával, Kerek Józseffel beszélgethetek.
2: Ha visszagondolok most az életemre, emlékszem, kiskoromban, amikor minisztráltam nagyon sokáig, az Isten valahogy olyan távolinak tűnt. Valahol ott a mennyben lakónak olyan elérhetetlennek, meseszerűnek, és nyilván, ahogy cseperedtem, azért jobban odafigyeltem a prédikációkra, meg magára a liturgiára. Az jutott gyakran eszembe, hogy az Isten bár ugyan már nem mese, de még mindig nagyon elérhetetlen távolságban van. Én nem kerestem Istent, nem volt igazából kapcsolatunk egymással, nem éreztem olyan közel magamhoz, mint ahogy jó lett volna megélni ezt az egészet. És úgy jöttek az évek, tanultam, egyre inkább kinyílt a világ, egyre több érdekeset láttam, ami lekötötte a figyelmemet. Tehát a kitágult világ vonzott mindenféle érdekességével, ezek felé hajlottam. Nem is volt olyan ráutoló helyzet, ez még a kis korszakban volt, amikor az iskolában nem éppen az Isten felé terelték a gyerekeknek a figyelmét. Amikor elvégeztem az iskolát, vidékről felkerültem Pestre, és elkezdtem dolgozni, akkor eléggé lekötött már a munka, kellett tanulni, jöttek barátok, új ismerősök, amik mind azt erősítették bennem, hogy egyedül is meg tudom oldani az előttem levő problémákat, igazából csak szorgalom kell hozzá, kitartás, tanulás, jó barátok, olyan emberek, akik segítenek abban, hogy amit elvállaltam, azt minél jobban meg tudjam csinálni. És hát elég sok mindennel foglalkoztam, a munkán kívül is. Isten azért valamilyen módon mindig keresett engem. Annak idején még valamikor a 70-es évek közepén az LT-nek oldalában volt egy gitáros zenekar, néhányan ott hallgatták őket. Azt tűnt fel, hogy egyrészt, hogy fülbe mászó a zene, a másik pedig, hogy nem arról énekelnek, hogy virág, meg szerelem, meg minden akkoriban divatos dolgokról, hanem hogy Istenről énekelnek. És ott leragadtam, hallgattam őket, de azért tisztes távolságból. Én akkora már annyira nem foglalkoztam magával az Istennel, vele kapcsolatos bármivel is, hogy például, amikor idegenvezető voltam és templomokat jártok, akkor mindenféle építészeti dolgot elmondtam meg, történetet egy-egy templomról, csak éppen azt nem, hogy miért építették ezt a templomot, kinek a tiszteletére építették, és miért fektettek bele annyi munkát az építészetbe, a freskókba, a képekbe, meg mindenbe. Tehát elég távol voltam, és hallgattam a zenekart, és egyszer odajön egy fiatalember, hogy ha érdekel, akkor gyere közelebb. És akkor azt mondtam, hogy én nem vagyok hívő ember, de tiszteletbe tartom mindenkinek a véleményét, világlátását. Én inkább maradok itt a helyemen. Tehát volt, amikor keresett Isten, és ez a későbbi időkre is vonatkozik. Keresett, hogy ne kallódjak el. Elég szegények voltunk, de azért anyám mindig azt mondta, hogy Isten segített abban, hogy ma is tudjam mit tenni az asztalra, meg hogy jártam akkor hittanra, amikor már mindenki úttörő volt.
1: Hány éves korodig járt a hittanra?
2: Még alsós koromban, utána betiltották az iskolai hittant, azután a templomban, vagy a plébánián vettünk részt ebben. Isten nem hagyott elveszni.
1: Kopogtatott.
2: Kopogtatott, igen, folyton, és amikor voltak fizikai vagy lelki terhek, vagy olyan reménytelennek látszó esetek, én legtöbbször azon álmélkodtam, hogy anélkül, hogy én nagyon görcsöltem volna valaminek a megoldásán, valahogy úgy sikerült elrendezni, de meglehetősen későn mondhatnám azt, hogy az utolsó 5 másodpercben. Én ezt mindig furcsának tartottam, hogy hát, hogy megoldódott, hogy sikerült. De akkor nem tulajdonítottam úgy Istennek az egészet, így valahogy a sors, meg a szerencse, hát gondolom, ahogy mások is mondhatják ezt. És azt is mondhatom, hogy ahogy különböző munkakörökbe kerültem, különböző megbízatásokat kaptam, meg pályázatokon vettem részt, valahogy mindig az volt, hogy sinem voltak a dolgok, mentek. Igazából nem kellett nagyon erőködnöm. Meg is fogalmazta valaki, hogy hogy lehet az, mondja, én nem értem, hogy neked könnyen megy rengeteg olyan dolog, amiért én vértizzadva megszenvedek és megdolgozom. Valahogy így az Isten keresett. Egyszer váratlanul azt mondta a húgom, hogy gyere el egy jóga táborban. Nem kell csinálnod semmit, ha nem tetszik, bármikor hazajöhetsz. És hát úgy voltam, hogy hát akkor bámészkodni megyek, szép a táj, meghallgatom, mi történik. A húgom kedvéért elmentem. És érdekes, hogy Isten meg pont itt talált meg. Tehát nem másod, hanem pont itt talált meg. És amikor megérkeztünk, elhelyezkedtünk a szálláson, egy nálam idősebb férfével kerültem egy szobába, és akkor ismerkedtünk, ki vagy, mi vagy, honnan jöttél. Ő azt mondja, hogy lelki gyakorlaton volt. És kérdeztem, hogy mi az, hogy lelki gyakorlat. Olyan, hogy amikor egy hétig elmegyünk egy táborba, vagy valamilyen helyre, és akkor ott tanításokat hallgatunk, éneklünk, Isten dicsőítjük, és megbeszéljük az elhangzottakat. És mondom neki, hát most nem szívesen ismétlem meg ezeket a szavakat, hogy hát te nem vagy normális. Más dolgozó ember alig várja már, hogy elmehessen szabadságra, napozás, vagy bármi kirándulás jöhet, amennyi csak belefér is. Megpróbál egy hétig, vagy két hétig, kinek mennyi idő van, kipihenni magát, vagy egyszerűen csak mással foglalkozni, mint korábban a munkahelyén. Mondja, hogy te nem nagyon hiszel Istenben. Hát, mondom, de vannak fenntartásaim, meg nekem mások az elképzeléseim róla. És nagyon finoman, de próbált így beszélni Istenről, és én azt mondtam neki, hogy hát nem biztos, hogy fáradnod kellene ezzel, mert azért nekem van némi hittanos élményem is, még lehet, hogy jobban emlékszem rá, mint ahogy te tudnál érvelni. És erre nagyon bölcsen azt mondta, hogy jó, akkor nem is vitatkozom veled, viszont azt kérem tőled, hogy próbáld elképzelni, hogy Isten van, hogy létezik. Ha ez már sikerült, akkor próbáld elhinni azt, hogy ő egy olyan valaki, aki szeret téged. És ha ez is sikerült úgy nagyjából, akkor próbáld elképzelni azt is, hogy annyira szeret téged, hogy még beszélgethetsz is vele. Tehát Isten rajta keresztül keresett engem. Talán itt kezdődött el az, hogy

0: úgy járni, és akkor menjen. Mint ahogy a gyereket megtanítjuk biciklizni, egy ideig szaladunk mögött, elfogjuk a biciklit, hogy jelned, üljön jobbra-balra, aztán, amikor már meg elengedjük, és ha már jó biciklizik, akkor már a sarokról integetünk utána, hogy na látom, hogy jól megy. Tehát amikor Isten azt akarja, hogy tudod, hogy vagyok, tudod, hogy segítek, és most már amit tudsz rólam, mondd el másoknak.
1: Mennyire volt ebben a fázisban egyértelmű, hogy Isten hangját hallod?
0: Onnan, hogy jó dolog sült ki belőle. Volt több olyan Istennel kapcsolatos élményem, ami közelebb vitt Istenhez, és ezek olyan megrendítők voltak. Volt, hogy olyan örömben volt részem, hogy úgy kellett kérni Istent, hogy na most már fogd vissza egy kicsit, mert nem bírom elviselni ezt a nagy örömöt és szeretetet, amit adott. Annyi Isten élményem volt, és olyan mély, hogy ha visszagondolok rá, még most is megrendülök benne. Olyan élmények, amit hogyha más él meg, akkor ő elmegy szerzetesnek, vagy elmegy apácának, vagy én nem tudom milyen Isten szerinti buzgó életet vállal, és én meg lám a lelki szárazságot tapasztaltam meg utána.
2: Segítettem ugye a növekedésben, mindennapokban.
0: Amikor elindult a Mária Rádió, elkezdtem én is hallgatni, és volt szerencsém az első hónapokban bekapcsolódni. Az elnöke rám bízta a tanúságtételeknek a készítését, jöttek a megtérők, és ők elmondták a saját történetüket, és úgy gondoltam, hogy ezek eléggé értékesek ahhoz, és támpontot adnak, hogy ha valaki bármilyen élethelyzetben van, akkor érezze azt, hogy nincs olyan rossz helyzet, nincs olyan reménytelenség, amiből Istennel együtt ne lenne kiút. És hogyha a hallgatóban megfogalmazódik egy olyan mondat, hogy most hallgattam valakinek a történetét, ugyan nem változott meg az élete, nem lett gazdagabb, nem lett egészségesebb, de már valahogy másabb lett a világszemlélete, és ezáltal jobban elfogadja az adott dolgokat, amiket nem tud változtatni, viszont meg tudja úgy élni, hogy nem kényszerként visel el valamit, hanem az ő választása az, hogy én már pedig ezt fogom csinálni. Tehát mi lenne, hogyha én is el tudnám képzelni, hogy Isten van, és az Isten valóban segít, és hogyha ennek a valakinek segített, jelentős változásokat hozott az életében, és volt számára egy ötlete, akkor Isten, hogyha tényleg Isten, akkor az én számomra is bizonyára van egy ötlete, ami kiutat jelent az én helyzetemből. És ha már valakinek ez a gondolat az eszébe jut, akkor már érdemes elkészíteni. Már több száz felvétel készült.
2: De összességében ez a sok tanúságtétel nyilván a te hitedre is építően hatott.
0: Jut eszembe, az egyik műsor szerkesztő társad azt mondta, hogy a lelki szárazságról is kellene beszélni. Lelki szárazság. Azt jelenti, hogy távol lenni Istentől. Kezdtem elveszíteni a kapcsolatomat Istennel. A hitem az most is megvan, de korábban volt egy intenzív, mindennapos kapcsolat. Én gyakran képzeltem úgy, most is tartulnak éppen, hogy beletartozok a Szent Háromságba. Tudom, hogy van ilyen szerető családom, de most én messze vagyok. Milyen példát mondjak, hogy van itt valakinek szerető családja, de a munkája, vagy valamilyen elfoglaltsága, vagy éppen a céljai mondjuk elviszik akárhová, és ott folytatja tovább az életét, és kiesik abból a szerető közegből. Kapcsolat azért megvan, mert van internet, van telefon, meg egyéb módon lehet kapcsolatot tartani, de ez már messze nem az a kapcsolat, ami korábban megvolt. Ez én nekem nagyon sokszor hiányzik. Ez vágyakozást hozott bennem Isten iránt. Sok olyan helyzet volt, amikor imádkoztam Istenhez, kezelésekre jártam, műtétekre, reménytelenné vált, csak rosszabbodni fog. Fájdalmak idején, Uram, hogy segíts nekem, hogy meggyógyuljak. de minthogyha Isten ezt nem hallotta volna meg. És persze kitalálta magamnak olyat, hogy hát Uram, biztosan nagyon sok dolgod van, most éppen egy haldokló katonának a lelkét kell ápolgatni, akit most lőtt le vagy másik, vagy most ilyen meg olyan borzalmas helyzetek vannak a világon, és az én kis piti ügyeimben, hát most hogyan menjek

0: hozzád. Amikor úgy éreztem, hogy Isten nem hallgatott meg engem, már el is felejtett. Nem hallgat meg. Gyakran eszembe jut, vajon ő hányszor keresett engem? Nagyon sokszor keresett, és én nem válaszoltam rá. De amikor nekem van szükség Istenre, akkor ugye álljon azonnal rendelkezésemre, és én hányszor hagytam figyelmen kívül az ő keresését. Nehogy megsértődjek már, hogyha most ő nem reagál azonnal. És ez azért így mindig helyre billent. A másik pedig az, hogy a fájdalomról is beszéltem, ami már egyrészt a korral is jön, nem akarok panaszkodni. És amikor nekem is ilyen eszembe jutott, Istenem, Istenem, miért hagytál engem? A fájdalom az egy jelzése ennek az állapotnak. Néha úgy vélem már, hogy a mai világban talán a fájdalom maradt a kevesek egyike annak, amivel még az Isten magára tudja irányítani, terelni az ember figyelmét.
1: Istennek a fájdalom a hangszórója.
0: Ha valakinek már lelki, fizikai vagy valami reménytelenségből adódó fájdalma van, lehet, hogy az ateista is kimondja, hogy Istenem. És hogyha már egy ilyen szó elhangzik, akkor remélhetőleg követi majd több is. Fáj most ez, fáj most az. Ugyanakkor azért vannak pillanatok, amikor Jézus válaszol. Van, amikor csak néz. Láttam egy hajléktalan lányt, aki nem is kérekedett, még el is fordult, csak bámult egy semmit mondó feliratot, és valahogy úgy éreztem, hogy vissza kell mennem hozzá, és megkérdeztem, hogy tudok valamibe segíteni. És akkor ő pár szóba elmondta, hogy ő éhes, arra vár, hogy be tudjon jutni majd a hajléktalan szállóra, meg ilyesmi, és akkor közben nézett rám kék szemekkel. Jézus szemei voltak. Kezdem azt megérteni, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy nagyon távol van Istentől, akkor van a legközelebb hozzá. És hogy boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Azt hiszem, hogy jó irányba tartok.
1: És közben, ha belegondolunk, a Szentlélek itt él bennünk. Hogy végül is kicsit nehéz így arról beszélni, hogy Isten távol van, ha mindig itt van.
0: Hát például volt olyan, amikor bejött a pandémia, és kézbe kellett, hogy áldozunk. Ülök a padba, és kezdődik az áldoztatás. Soha nem csináltam, hogy kézbe vettem Szentostját, és mondom, Jézus, az én kezem koszos, te meg olyan tiszta vagy, hogy foghatom az én koszos kezembe a te tiszta testedet? És akkor jött egy olyan gondolat, hogy én nem szégyellem a te koszos életedet az én tiszta kezembe venni. Gyereké is áldozzá. Ugye a másik az, hogy megint ilyet mondok, hogy hát uram, most áldoztam is, nem érzek semmit, nem érzem a jelenlétedet, pedig itt vagy, és akkor egyszer csak elkezdek érezni, még az ostya, még a számban van citromízt, és a citromízt a legjobban. Citromízű volt, és nem csak akkor, a következő vasárnap is. Milyen boldogok lennénk, hogyha minden nap 15 perc jelenlétünk lenne az Istennel. Elgondolkodom talán mások is, hogy miért kapnak még egy újabb napot az éjszaka után. Én hinni is akarom azt azért, hogy az Isten adjon egy újabb napnyi esélyt arra az embernek, hogy rátaláljon, illetve visszataláljon hozzá. Nehéz hinni. Találkoztam olyannal is, aki azt mondja, hogy én hinnék, szeretnék hinni, de nem tudok. És neki mondom azt, akkor kért, hogy hinni tudj. Megismételném azokat a szavakat, amik rám igazán hatottak, hogy próbáld elképzelni, hogy Isten van. Azt is próbáld elképzelni, hogy szeret téged. De a legfontosabb az, hogy megbeszélhetsz vele mindent. És akkor az Istentől való távolság megszűnik. Mi vajon a mi atyánkot, azon kívül, hogy elmondjuk, tudjuk-e élni? Mint a hétköznapunkban. Hogy szenteltessék meg a te neved. Tehát nem valaki más által, hanem én. Hogyan tudnám megszentelni a te neved? És az imádságok is nem azzal kezdeni, hogy Uram, segíts nekem ebben, abban, amabban, hanem Uram, miben segíthetnék neked? És erre adj lehetőséget, meg alkalmat, de főleg az, hogy felismerjem ezeket a lehetőségeket. Jézus azt mondta, amikor búcsúzni készült, hogy most elmegyek az atyámhoz, az atyám házában sok hely van, és én helyet készítek a számotokra. Ha én intézem itt a Földön az Isten dolgát azokkal az eszközökkel, lehetőségekkel, amik rendelkezésemre állnak, akkor bízhatom abban is, hogy Isten is intézi az én dolgomat. Jézustól az előbb idézett mondattal kaptam egy lakáskiutalást, ami nagyon nagy reménnyel tölt el. És hát szeretnék úgy élni, hogy ezt a lakást meg is kapjam. Mitől féljek? Történhet tényleg bármi. Nem kell félnem. Meghalok. Van már lakásom. Van hová mennem. Hogyha valaki úgy érzi, hogy távol van Istentől, akkor ne az jusson az eszébe, hogy Isten engem elhagyott, hanem hogy Uram, hol vagy? Merre vagy? Hol találnak? Akkor előbb-utóbb rá fog találni, mert az Úr azért nem rejtőzik el. Csak hagyja, hogy küszködjünk már mi is azért, hogy rátaláljunk, hiszen ő is mennyit küszködött azért, hogy elkezdjünk azon gondolkodni, hogy Uram, most én hogy találok meg téged? És érdemes keresni. Eszem jutott Péter apostol, nem tudom pontosan idézni, hogy Uram, ugyanhová mehetnénk, hiszen az örök élet igény te nálad vannak. Az örök élet igény nálad vannak.
1: Amen. Kedves hallgatók, Kerek József tanúságtételét hallották, a felvételt Németh Petra készítette.

az áldás gondolatokat hallják. Külön-külön csak szavak vagyunk, együtt azonban költemény. Kétségből egységre úgy találunk, ha egybegyűjt minket a szeretet, áldások vagyunk. Egymásnak, egymásért vagyunk áldás. Ez a közösség, egy közös ég, Isten szeretetének oltalma alatt. Ha kinyitjuk magunkat egészen, egyszerre jutunk a szeretetbe. Mint a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember, amint a harmadcsebben megcsillan a világ, úgy sejlik föl rajtunk a magasságos arca, emberlétünkön ott az áldás, mert ajándékunk a szeretet egyesítő ereje, és miénk az öröm is, az áldásból megszülető,

0: Kedves hallgatóim! A napi politika tele van olyan témákkal, amelyek alkalmasak arra, hogy az emberek kedélyállapotát felborzolják. Mondhatjuk azt is, hogy a politikai helyzetben a új kormány mindenféle kérdéssel foglalkozik, de nem érzékeljük, hogy a nemzet felelős vezetői létfontosságú kérdésekkel kezdenének el foglalkozni. Egyben azt is szeretném mondani, hogy amire most kitérnék, az nem mai keletű probléma, etéren már adósság terheli a korábbi kormányzatokat is. Na de ne a múlton lovagoljunk, ha jövőre készüljünk fel, lássunk végre tehát akkor a dologhoz. Melyek azok a fontos kérdések, amelyik hát a magyar jövő szempontjából talán a legfontosabbak? Van egy kérdés, amiről már beszéltem is a rádióban, méghozzá pontosan a választásokat megelőző napon. Ez mutatja, hogy mennyire fontosnak találom ezt a kérdést. És ez pedig a vízgazdálkodás problémája. Most azonban nem elsősorban a nemzetközi vonatkozásokkal foglalkoznék, ami akkori előadásunkban nagyon foglalkoztatott, hanem elsősorban a magyar mezőgazdaságra gyakorolt helyzettel, azért is, hiszen gyönyörű májusi napokat élünk, gyönyörű szép az idő, de vészesnek tűnik a nyár közelette. Ismétlődni látszik, legalábbis ez fenyeget. Az a probléma, ami 2022-ben Magyarországon a legnagyobb szárazsághoz vezetett. Látnunk kell, hogy az éghajlatváltozás valóban tény. Igaz ugyan, hogy Arany is már azt írta, hogy ég a nap melegtől a kopárszik sarja, tikkat szöcske nyájak legelésznek rajta. Forró nyarak tehát voltak korábban is. De ugyanakkor tudjuk, hogy annyi víz zúdult le korábban a Tiszán, akár még most negyed százoda is, hogy majd elmosta a parti településeket. Én nagyon jól emlékszem, hogy szinte egy-két nap alatt teljesen megőszült az akkori polgármester, hiszen a saját háza otthona is egy olyan Tiszapart melletti épület, amelyet magasan fölötte áramló Tiszavíz tömeg fenyegetett elmosással. Néhány centi választotta el az igen magasra felduzzadt Tiszavizet attól, hogy áttörje a homokzsákokkal is erősített gátokat. Tehát valóban a Tisza szabályozás eredményeképpen szigorúan gátak közé szorított Tisza olyan veszélyeket jelent, aminél a víz gyors levonulása nagyon kívánatos, ugyanakkor ez más szempontból meg hatalmas problémákat jelent. A mi hazánkban az elmúlt években egyre esőhiányosabbá vált az időjárás. Mi több, az ország kifejezetten ketté szakadt. Az Alföld szenved a legjobban a klimatikus változásoktól. Már-már oly annyira, hogy az élet lehetősége van kockán az ország hatalmas területén. Az éves átlagos csapadék mennyiség a 20. században végeredményben kismértékbe csökkent, az elmúlt 50 évben átlagban 10-15%-os visszaesést figyeltek meg, de hát ez csak ilyen hosszabb időszak átlagára igaz. Az éves csapadék mennyiség körülbelül 120 mm-ről 630-ra csökkent, tavaszonként a legnagyobb a csökkenés, a csapadék mennyisége közel 20%-kal volt kevesebb, mint korábban. A 80-as években is volt egy hosszabb száraz időszak, meg ahogy említettem, 22-ben is, és hát az utóbbi évtizedekben volt, ahol nőtt az éves csapadék mennyisége, de az is rövid, intenzív felhőszakadás formájában keletkezett, és általában inkább Magyarországra a csapadékhiány volt a jellemző. A csapadék csökkenése és az egyre szélsőségesebb eloszlás miatt egyre jelentősebb veszély az aszály, csökken a terméshozam, nő tehát a vízhiány. ahogy ezt a meteorológiai térképek mutatják, az ország több részében az éves csapadékösszeg az átlag alatt marad, főleg az Alföldön. Nincsenek a csendes többnapos esők, vagy legalábbis kevés. Ahogy mondom, inkább villám árvizek, felhőszakadások jelennek meg. Ez pedig azt jelenti, hogy hiába hullik le néha nagyobb mennyiségű csapadék, nagyon gyorsan elfolyik, nem tud beszivárogni a talajba. Így tehát a rekord a talaj nedvesség alacsony szintje, rendkívül száraz lehet a nyár, súlyos mezőgazdasági károk jelentkezhetnek. Az ország középső és keleti része különösen száraz. Nem csak az eső mennyisége a gond, a magasabb hőmérséklet miatt a talaj és a növényzet több vizet veszít. Ezért előfordulhatott már eddig is, hogy ugyanannyi csapadék hullott, és mégis szárazabbnak érződik az éghajlat. De hát a lakossági megfigyelések és a szakmai elemzések egyaránt ténylegesen gyakoribb hőhullámról is tartós száraz adnak hírt. Az utóbbi években a talaj nedvesség kritikussá vált. 2025-26-ban több jelentés szólt arról, hogy a talaj felső rétege rendkívül száraz. A tavaszi csapadék különösen elmaradt. Például 26 tavaszán egy friss agrometeorológiai elemzés szerint sok térségben még 10% milliméter csapadék sem esett áprilisban. Mindez az egész mezőgazdaság számára, ezenből az erdők számára is súlyos kihívás. Tudjuk, és erről is sokszor tettem említést, sokat beszéltem, hogy hazánk az egyik legkevésbé erdősített vidéke Európának. Kifejezetten számolnunk kell az elsivatagosodás jelenségével, és talán emlékeznek kedves hallgatóim arra esetleg, hogy már említettem, hogy az Európai Unió a félsivatagos területnek tekinti a Duna, Tisza közét már Magyarországon. Igen, a homokhátságon, a Duna-Tisza közén a talajvízszint csökkenése az egyik legsúlyosabb környezeti probléma Magyarországon. A kutatások és a monitoringozott adatok alapján a legtöbb területen 2-3 méterrel süllyedt a talajvízszint az 1970-es évekhez képest. Sok helyen 4-5 méter csökkenést is mérnek. A Duna-Tisza közti homokhátságon általában 3-5 méteres mértékeket adnak meg a 60-as évektől napjainkig bekövetkezett csökkenés. Vannak extrém esetek is a bácskai síkvidéken, Borota környékén, egy mérőkútban 10 méteres talajvíz csökkenést mértek. Hát nyilván ez ugye az egész térségre jellemző. De hát most nekünk, hogy így mondjam, a magyar Alföld helyzete fáj a legjobban. Itt már nem csak párolgásról, ingadozásról, hanem tartós vízkészletvesztésről van szó. És hát a Duna-Tisza különösen sérülékeny, mert magasabban fekszik a Duna Tisza középső szintjénél a vízelvezető. Ezért a talajvíz fő utánpótlása csak a talaj csapadékból történik. Ha kevesebb az eső, a párolgás, hosszabbak a szájuk, akkor a rendszer nagyon gyorsan veszít a vízkészletéből. A szakértők szerint több tényező együtthat. A melegedő klíma, a csökkenő csapadék, emiatt kevesebb az utánpótlás, ahogy mondom, a vízelvezető csatornák miatt gyors vízvesztés van, ösztönzés és a vízkivétel helyi süllyedést okoz, és hát változott a földhasználat is, tehát komplex problémák okozzák a változásokat. Hát tulajdonképpen milyen értelmezési kategóriákban tárgyalhatjuk a vízkészletet? Felszíni és felszín alatti vizek rendelkezésre állásáról beszélhetünk. A felszíni vizekhez sorolhatjuk az állóvizeket, tavakat, természetes tavakat, holtágokat, vízállásos területeket, a mesterséges tavakat, tározókat vagy a bányatavakat. A vízfolyásokat, folyamok, folyók, kisvíz, esetleg időszakos vízfolyások és a csatornákat. Ebben a belvíz, a csapadékvíz, a szennyvíz és az öntözővíz csatornák is benne vannak. Magyarország főfolyói ugye a Tisza és a Duna. Köztük lévő vízválasztó az ország vízfolyás rendszerét két önálló részre osztja, de különálló részek, a Duna-Magyarországi szakaszának hossza 417 kilométer, amelyből 122 kilométer a Duna-Magyarország és Szlovákia határa. A Duna legjelentősebb jobb parti mellékfolyója a Drába, és a déli országhatárt alkotó Dráva, Duna-Tisza-Dráva-Száva, amely Horvátország terén ömlik a Dunába. Jelentősebb balparti mellékfolyó a Szlovákiával országhatárt alkotó Ipoly. Magyarországon a Tisza szakasza 596 kilométer, ebből 52 kilométer határfolyó Ukrajnával és Szlovákiával. A Tisza jelentősebb jobbparti mellékfolyói a Bodrog, Zajó és a Sajó, és a Zagyva. Balparti mellékfolyói a Túr, a Kis Túr, a Szamos-Kraszna, a Hármas Körös és végül a Maros, melynek megint csak egy szakasza határfolyó. Az országba belépő vízfolyások átlagos hozama összesen 114 kilóköbméter per év, az országot elhagyóké 120. Tehát az országon belül keletkező vízkészlet mindössze 6 kilométer, több kilométer per év. Ez a lakosság létszámára vetítve 600 köbméter per év, ami európai viszonylatban rendkívül kevés. Az ország ilyen szempontból kiszolgáltatott. Magyarország vízkészletgazdálkodási szempontból nagyon nehéz helyzetben van. Felszíni vízkészleteinek 95%-a külföldi eredetű. Felszíni vízkészleteink területi és időbeni eloszlása rendkívül egyenlőtlen. Éghajlati szempontból az ország két nagy régióra oszlik, a Dunától nyugatabbra, és az csak a csapadékosabb, vízzel relatíve jobban ellátott terület, keletre viszont a Tisza vízgyűjtőjére eső rész szárazabb, sokszor aszályos. A lefolyó víz mindegy háromnegyedét a Duna és a Dráva szállítja, a felét kitevő Tisza vízgyűjtőkön folyó-folyók összesen alig a negyedét. Az ország nagy területein a készletforrása a csapadék, és ebből származó mederbeli folyás. A hegy és dombvidék kis víz folyásai gyakran kiszáradnak, vízkészletük a kritikus nyári időszakban nem teszi lehetővé a számottevő hasznosításukat. Alföld vízfolyásainak saját vízkészletét gyakorlatilag azok a belvizek jelentik, amelyek hát nagyon szélsőséges, hogy vannak vagy nincsenek. A vízkészletek időbeli eloszlása is igen egyenlőtlen. Augusztusban, amikor a legnagyobb lenne a vízigény, akkor az éves mennyiség alig 5%-a áll rendelkezésre. Az öntözés és a halastavak vízpótlása szempontjából a vízfolyások nyári kisvízi készlete mértékadó, ennek jellemzésére az augusztusi 80%-os tartóságú köbméterben kifejezett vízhozamot használjuk, az augusztusi napok 80%-ában ennél nagyobb a vízhozam. A hasznosítható készlet ennél azonban kevesebb, mert figyelembe kell venni az ökológiai szempontból mederbe hagyandó vízhozamot. Várható, hogy az éghajlatváltozás hatására egyre erősödik térségünkben a mediterrán jelleg. Melegebb és szárazabb nyarak lesznek, valószínűleg enyhébb, és hát lehet, hogy csapadékosabb telek lesznek a jövőbe, de hát ez a csapadék nem havat jelent majd. A természetes lefolyást módosítják a különböző beavatkozások, a tározások, átvezetések, a tisztított szennyvizek belevezetése. A felszín alatti vizekhez sorolunk minden olyan vizet, ami a föld felszíne alatt a telített zónákba helyezkedik el, és közvetlen kapcsolatban van a föld felszínnel vagy az altalajjal. Felszín alatt a szennyeződések, hála Istennek, lassabban terjednek, és az itt a raktározott vizek tisztábbak. Meghatározó mértékben a felszín alatti vizekből származik Magyarország ivóvízellátása. Eszembe jut, hogy még nagyanyáink idejében a Tiszából hozták az ivóvizet. Tehát ez a 19. század volt. Az ivóvíz használata kivett vizet legnagyobb arányban parti szűrési kutakból szerzik napjainkba. Ez egy olyan átmeneti vízi típus, amelyben a folyómederhez közeli kutakkal, mint felszín alatti vizeket tudják hasznosítani, de eredete zömében felszíni víz csak rövid ideig tartózkodik a felszín alatt. A felszín alatti vizek viszonylagos védettsége ellenére a szennyezésekkel szembeni sérülékenység kétharmadát érinti az ivóvíz célú víznek Magyarországon. Ezért védelmük kiemelt fontosságú. Ugyan csekély a veszélyeztetett vízbázisok száma, egyelőre még hatékonyan működik a védelem, de azért a veszivárgástól védeni kell mégis a forrás lehetőségeket. A jelenlegi helyzet korán sem olyan kedvező, a sekélyben elhelyezkedő felszín alatti vizek közel fele a kívánatosnál, 20%-nál nagyobb arányban szennyezett, ami korlátozhatja a jövőbeni hasznosításukat. Mindezeket természetesen a hivatalos jelentésekből veszem ezeket az adatokat. A felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi szempontból is sérülhetnek. Bizony, ha nem figyelünk oda, hogy a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra ügyeljünk, mert igazzá válhat Franklin Benjamin mondása, hogy amikor a kút kiszárad, megismerjük a víz igazi értékét. Ezt én elmondhatom, mert itt a környékünkön, Csongrád környékén, ahol élek, ez napi probléma. Egy magyar IT-s területről érkező szakember, tehát számítógépes területtel foglalkozó szakember ráadta a fejét a magyar mezőgazdaság problémáinak, hát kezelésére, elkezdett ezzel foglalkozni, úgy hívják, hogy Kökény Attila. Egy jelentős és érdekes beszámolás jelent meg róla az egyik portálon, az Indexen. Egyesek szerint ő az egyik legfontosabb hazai úttörő, mások szerint azonban túl konfrontatív ember. Sok gazdasági érdeket sért egyszerre. Hát igen, milyen gazdasági érdekekről beszélünk, milyen rövid vagy hosszú távú érdekekről. Mindesetre nehezen vitatható, hogy az elmúlt évek aszályai után egyre több gazda kezdett el olyan kérdésekről beszélni, amiről ő már régen, már korábban is nyíltan vitatkozott, meddig lehet még kizsigerelni a magyar termőtalajt? Miért tűnik el egyre gyakrabban a víz a tájból? És mennyire lesz fenntartható a jelenlegi mezőgazdasági modell, mely évről évre egyre nagyobb költséggel és egyre kiszámíthatatlan természeti körülmények között termel? Eszerint a fiatalember szerint a vízgazdálkodás, az erdőgazdálkodás, a talaj és a mezőgazdaság nem különálló világok, hanem egy egységes rendszer részei. A talajaink pusztulnak, egyre több külső erőforrást igényel a növénytermesztés, és gazdaságilag nagyon sok a kihívás. A jelenlegi szélsőséges időjárás minták mellett szerinte a szántás nélküli mezőgazdaság és kertészeti talajművelési technológia, ami úgymond regeneratív, tehát helyrehozó, úgy mondja no-till, ezt hát nyilván angolból átvett szó, nincs más termesztés technológiai módszer, amivel az ő véleménye szerint stabilan lehetne biztosítani jövőben az élelmiszer ellátást. Hát mi is ez? Az egész mai agrárstruktúra szerinte arra épül fel, hogy minél több input anyag, műtrágya, növényvédőszer, üzemanyag és talajművelési költség kerüljön a rendszerbe. A rendszer becsatornázza az agrártámogatásokat a nagy agrárkereskedők felé, mert azoknak ugye fizetünk belőle, miközben a szélsőséges időjárás miatt a termés biztonsága folyamatosan romlik. A regeneratív mezőgazdaság lényege nem egyszerűen azt jelenteni, hogy hát el kell hagyni a talajművelést, tehát nem kell felszántani a talajt, mert ugye ez a dolog lényege, hanem a talaj biológiai működését kell helyreállítani. Ez jó lenne a parasztnak, a tájnak, a talajnak, és a hétköznapi embereknek is, csak három nagy cégnek nem lenne jó. Nyilván az a vegyszereseknek, a nagy gépeket szállítónak, és hát ugye a kereskedőknek. Nekik a 80%-os forgalomcsökkenést jelenthetné ez. Ez a három nagy érdekellentét nyilván mindent megtesz majd azért, hogy ez a javaslat, amit Kökény Attila beszél, ne valósuljon meg. Mindig is számolni kellett az nagy átfogó javaslatok esetén a jelentkező érdekellentétekkel. Kökény Attila így beszél javaslata lényegéről. Szóval a rendszer alapja az lenne, hogy állandó talajtakarást kell biztosítani, takaró növényeket kell használni és sokszínű vetésforgót. a hagyományos szántásos rendszerek, na most ugye az embernek megáll az esze, hogyha erre gondol, a szántásos rendszerek folyamatosan roncsolják a talaj természetes szerkezetét és vízmegtartó képességét. Különösen súlyos probléma, hogy nyáron hatalmas területek maradnak fedetlenül. A csupasz talajfelszínek extrém módon felmelegszenek, hiszen ha learattuk a gabonát, és utána megcsináljuk a őszi szántásokat különösen, akkor a szántott terület felső rétege akár 50-55 Celsius fokra is felmelegszik, hát gyakorlatilag minden életet kiírt belőle. Elveszítik a nedvességüket, és hát a talaj mikrobiológiai rendszere is károsodik. Nagyon nehéz ezt nekünk felfogni, hiszen mindjárt abban nőttünk, hogy megy az eke, szaporodik a barázda. Ő azonban így fogalmaz, porrá művelik a földet. A hagyományosan művelt talajok ugyanis a lezúduló csapadékvizet nem tudják befogadni, a víz elfolyik, és elviszi magával a humuszt és a táptalajokat. Elviszi lassan a folyókba és a tengerekbe. Egy jó működő, regeneratív talaj el tud nyelni 200 mm csapadékot óránként. Most ugye hallottuk, hogy hány milliméter esett is áprilisban? Tizenvalahány. Sok magyar föld még 10 millimétert se tud befogadni. Ez a különbség a működő talaj és a szétvert szerkezetű föld között, mondja Kökény Attila. És szerinte így 3 millió hektár magyar föld erodálódik. Én ezeknek a kérdéseknek nem vagyok szakértője, tehát én egyelőre azt tolmácsolom, amit ebben a nagyon érdekes tanulmányban olvastam. A bemutatott fejtegetések szerint a világon 12,4 milliárd hektárnyi szárazföldi terület van, és ebből már 2 milliárd lepusztult valamilyen mértékben. A vízerózió következtében elég jelentős arány. 22 milliárd tonna termőtalajt sodort az óceánokba. Nyilván ezt az Attila is a nemzetközi szakirodalomból vette. Ez 5-7 millió hektár szántóterület elvesztésének felel meg. A szántóföldekről, dombvidékekről 5-7%-a csökkenti a terméshozamokat. Ez a kimosott humusz. Csak az Egyesült Államokban 30-44 milliárd dollárra tehető unióra vonatkozóan ez még magasabb. Egy becslés 1933 és 2010 között 45,5 milliárd dolláros éves veszteséget jelzett, hát fogalmam sincs, hogy ezeket a számokat milyen átszámítási mértékekkel stb. Mutatták ki, de az biztos, hogy vannak ilyen mérések. Egy 2021-es kukoricaföldi mérés szerint a hagyományos szántóföldi művelés során évente 39,13 tonna per hektár talaj erodálódott, ami 40-szer, 48-szor magasabb az olyan technológiáknál, amelyeket ezzel a regenerációs módszerrel csináltak, no-till módszerrel, és ötszöröse a konzerváló minimális talajművelés adatának. Az Európai Unióban bizonyos becsések szerint 12 millió hektárt érint az erózió, és évente 1,25 milliárd euró értékű terméskiesést okoz. Hát ez persze fáj az érintett gazdáknak, de ezt a polgárok általában fel se fogják, nem érinti meg őket. Magyarországon a vízerózió nálunk is egy 3 millió hektárt érint. A szlovák vizsgálatok szerint a 12-17%-os lejtésű szántók 75-77%-át pusztítja erózióval az időjárás, ami hazai viszonyokra is figyelmeztető lehet, mert ugye a szlovákoknál még több a hegyoldal, de hát azért nálunk is vannak domboldalak. A mezőgazdaságban ma már nem elegendő generációról generációra a korábbi rutinokat átvenni, mert a szélsőséges időjárás, a pusztulás a talajnak és a vízhiány olyan kihívásokat jelent, amelyekhez új típusú tudásra lenne szükség. Tehát a agrárképzési struktúrát is át kellene alakítani, most képzeljék el, amikor az egyetemeken miből tanítanak még manapság is. Magyarország kiszáradása azonban nem egy jövőbeli kérdés, hanem már jelenleg is zajló folyamat. Tehát muszáj lenne a szemléletváltást mielőbb elérni. Kökény Attila az Index cikke szerint úgy látja, hogy a probléma Legfőbb oka, hogy az ország évtizedeken keresztül a víz gyors elvezetésére építette a rendszerét, magam is csodálattal adóztam a kubikusok munkájának, amivel ugye dolgoztak, és hát tulajdonképpen a Tiszát kiegyenesítettük, hogy gyorsabban le tudjon folyni a víz, és ne mossa el a tiszaparti településeket. Hát ma már tudjuk, hogy ez nem feltétlenül volt más, mint az akkori agrártermelőknek érdeke, de hosszú távon az éghajlatra nagyon kedvezőtlen hatással lett. Ma már nem lehet csupán a öntözés fejlesztési technikákról beszélni. Egész táj átalakításokat kellene megfontolni. Tehát ez egy olyan horderejű kérdés. Édes Istenem, ezek mellett alig ha lenne ideje a kormányzatnak, ha ezekbe komolyan elmerülne látvány politizálásra, TikTok politizálásra és eféle politikai színjátékokra. Az erdőgazdálkodás, az árterek kezelése, a dombvidéki víz visszatartása, a mezőgazdasági területek szerkezetének az alakítása. Fontos lenne, hogy minden esőcsepp ott szivárogjon be, ahol leesett. A jelenlegi rendszerben a csapadék jelentős része egyszerűen elhagyja a tájat. A gyors lefolyás miatt nem töltődik vissza a talajvíz. A víztartásnak tájszintűvé kéne válnia, hegy- és dombvidéki területeken szivárgó gátakkal kellene lassítani a folyást, hogy a víznek legyen ideje beszivárogni a talajba. Kulcskérdés lesz ez Magyarország jövője szempontjából, hogy sikerül-e helybe tartani a kívülről érkező vizeket? Még egyszer mondom, ugye emlékszünk rá, hogy 95%-ba kívülről jönnek hozzánk a vizek. Szerinte a magyar közbeszéd, mármint az Attila szerint, a magyar közbeszéd túl keveset foglalkozik az erdők klimatikus szerepével. Jelentem tisztelettel, az a túl kevés, az akkor többek között mi is vagyunk, férjemmel, akivel évtizedek óta említjük Magyarország alul erdősített voltát. A zárt lombkoronájú erdők nem csak hűtik a tájt és visszatartják a nemzetséget, hanem a helyi csapadék képződésben is szerepet játszanak. Az elmúlt években a táj szerkezetének átalakulása, mert a nagy összefüggő területeket feldarabolták, a vízfeletek csökkentek, túlzott talajművelést valósítottak meg. Mindez segítette a kiszáradási folyamatot. Az ország egyre nagyobb része vált hőszigetté, ahol a nyári időszakban a felmelegedett felszínek gyakorlatilag előzik a csapadékot. Hát az EU támogatási rendszer és a hazai szabályozás sem ideális. A jövő agrárpolitikának világos, mérhető olyan rendszerekre kellene épülni, ahol a gazdák pontosan tudják, mit várnak el tőlük, milyen környezeti eredményeket kell elérni. A támogatások hatását újra kellene gondolni, nem csak, hogy mire költötték a pénzt, hanem a támogatás javította azon a talajállapoton, növelte a víz megtartást, visszatartást, és csökkentette a környezeti károkat. Sok szó esett, ugye a közelmúltban talán hallották, kedves hallgatóim is, ezt az úgynevezett Mercosur megállapodását az EU-nak, ami megengedi, hogy beözönöljön Magyarországra a sok fejlődő ország beli import mezőgazdasági termék. Azt mondja, igen, Magyarország is sok szóját importál, már eddig is. Most meg ugye gáttalanná válik majd állítólag, holott szerinte meg lehetne és meg is kellene tanítani a magyar gazdákat a szója termesztésére. Nem vagyok én mániákus, önellátási hívő, tudom én, hogy a munkamegosztásba be kell lépni, abár látjuk a napjainkban, hogy ez a munkamegosztás geopolitikai fejlemények miatt milyen sérülékeny lehet, lásd Hormuzi szoros, ugye? De én magam is sokat hangsúlyoztam, hogy nagyon káros a nagy mennyiségű mezőgazdasági import beengedése hazámba, hiszen ez az ágazat, az agrárium volt, ami magyar lakosság élelmezését teljesen megoldhatná minimális importigénnyel. Hát ez tényleg nincs szükség olyan javaknak a behozatal, amire Magyarország is képes, és méghozzá nem feltétlenül, hát jó, hát lehet, hogy a fejlődő országok kizsákmányoló minőségű, mennyiségű, illetve hát árfeltételekkel hozott termékeihez képest, lehet, hogy Magyarországon egy kicsit drágábban tudnánk előállítani, de bocsánat, muszáj nekünk mindenáron részt venni a fejlődő országoknak abban a kizsákmányolásában, amit ma folytatnak azok a náluk megtelepedett multicégek, vagy a őket kerekényszerítő eladósodás. Muszáj nekünk fillérekért úgy behozni a terméket, hogy azzal ne lehessen egy magyar gazdának versenyeznie. Nos tehát, ha azt nézzük például, hogy vannak kifogások, a legelképesztőbb kifogásokat is ki tudják találni, amivel megpróbálják hát megölni a magyar agráriumot, a sok a közbeszéd például a zöld szervezetekben, például az állattenyésztés és a klímaváltozás használó. A szarvasmarhák metán kibocsátását teszik felelőssé a problémáért. Hát megáll az eszem. Úgy vélik, sokkal nagyobb gondot jelent a 4,1 millió hektárnyi intenzívelt, művelt és nyáron fedetlen szántóföld, mely brutális hőszigetén működik és kiszárítja a tájat, és ezzel hozzájár a csapadék hiányhoz. És hát azt is mondja, hogy a nem megfelelően kezelt legelők és a jó állapotú talajok hiánya az nagyon nagy problémát jelent a víz megtartásban és az ökológia egyensúly fenntartásában. A marhatartás gazdasági vetületei egyébként pozitívan hatnának. Már most is jelen van az import marhahús a magyar piacon. Különösen az éttermi szektorban sok argentin és urugvái hús kerül a vendégek elé, holott nyilván nem magyar hús szeretne a magyar vendégen, de a közvélemény erről mit se tud, csak hát az ugye olcsóbb, ugye? Nyilván nem a legjobb minőséget viszik ezek az országok Dél-Amerikából exportra, hát Magyarországra sok fagyasztott áru érkezik. De nem is maga az import a probléma, hanem az, hogy Magyarország nem épített föl erős, magas minőségi hazai, hát például marhahús vertikumot. Kiváló terméket tudnánk Ortobágyon előállítani, mégsem kap akkora támogatást, mint amennyit kellene. Helyett a jó minőségű termelést, ahelyett, hogy fejlesztenék, a gazdákat segítenék hozzá, ahhoz, hogy magas hozzáadott értékű terméket állítsanak elő, a kényelmesebb importot hagyják be özönleni. Érdemes talán megemlíteni az általam is idézett problémát, hogy a nagy árlaházláncok érdekeltsége az általuk megvalósított importban jelentős. Ezzel aztán végképp leszoktatták hazánkat a kiskertek műveléséről vidéken is, ugye? Hűséges hallgatóim, erről már többször hallottak tőlem. Vannak ugyan előírások, hogy magyar termékeket is kell árusítaniak, meg át is címkéznek. Magyarországon csomagol ki termékeket. De nagyon jelentős a beáramló import, ami az agrárágazat deviza mérlegét jelentősen rontja, és tudjuk, hogy ez a magyar fizetési mérleg szempontjából mennyire káros. Itt nem elméleti vitákról szól a dolog az agrárpolitika vonatkozásában, hanem a magyar túlélésről. Mindnyájunk életéről. A magyar mezőgazdaság következő éveit alapvetően az határozza meg, hogy mennyiben leszünk képesek alkalmazkodni az új klimatikus és gazdasági környezethez. Tisztelettel kérdezem, mikor tekinti már végre a politikai vezetés súlyának megfelelően ezeket a kérdéseket? Mikor foglalkozik a mindenkori kormány a magyar jövőt döntően befolyásoló kérdésekkel? Meddig tart még a jelenlegi látványpolitizálás a rövidtávú választási hadjáratokra, kampányokra korlátozódó politizálás hazánkban? Tisztelettel, szeretettel hívom fel mindnyájunk figyelmét arra, hogy a nagy kérdésekre való koncentrálást minden fórumon szorgalmazni kell a kis települések önkormányzatai részéről, összefogva, alulról figyelmeztetve a fenti kormánypolitikát arra, hogy az életünket befolyásoló kérdések, a víz, az agrárium, a demográfia, a magyar gazdaságpolitika központjában kell, hogy álljanak. Köszönöm a figyelmet!
1: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.

Nagy László, himnusz minden időben. Te szivárvány szemöldökű, napvilág lánya lángölű, Dárdának gyémánt köszörű gyönyörűm, te segíts engem. Te fülemülék pásztora, sugarak déli lantosa, legelső márvány palota gyönyörűm, te segíts engem. Siralomvölgyi datoja, festmények rejtett mosolya, templomon aranykupola gyönyörűm, te segíts engem. Díjra korbácsolt versenyló, lázadásokban lobogó, csillag, dutyiba pillantó, gyönyörűm, te segíts engem. Harctéri sebek doktora, hazátlanoknak otthona, mézes bor, édes babona, gyönyörűm, te segíts engem. Piaci csarnok álmosa, nyomorúságnak táncosa, szilveszteréi harsona, gyönyörűm, te segíts engem. Bétasugárban reszkető, sokfejű kölyket elvető, tengerek habján csörtető, gyönyörűm, te segíts engem. Minden időben ismerős, mindig reménnyel viselős, bájokkal isteni erős, gyönyörűm, te segíts engem. Öröktől belém karoló, vánkosra velem hajoló, varjakat döggé daloló, gyönyörűm, te segíts engem. Iszonyattól, ha szédülök, ha a pimasság rám dörök, önmagammal, ha küszködök, gyönyörűm, te segíts engem. Jog, hogyha van, az én jogom, enyém itt minden hatalom, fölveszem kardom, sisakom, gyönyörűm, te segíts engem. Felragyog az én udvarom, megdicsőül a vérskorom, galambok búgnak vállamon, gyönyörűm, ha segítsz engem. Nagy László.

Galambosi László. Kívánság. Uram, bátoríts igazsággal, ne tipras még a pusztulással. Vidíts jósággal, aranyággal, tetőzd belétem boldogsággal. Burjánozzon irgalmat fénye, üljek a vénység küszöbére. Köszöntsön hattyú, búzakéve, ne küldj a csontok szigetére. Galambosi László. Kívánság.

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Május 31. Mária meglátogatja Erzsébetet. A látogatás mai ünnepe megismertet bennünket Mária belső életének egy szeletével. Alázatosan szolgáló maga tartásával, és önzetlen szeretetével a szükséget szenvedők iránt. Aki Istent szereti, szeresse testvéreit is, amint Szent János mondotta. De ki ültette át a gyakorlatba ezt a parancsot Máriánál jobban? Aki Istent szereti, szeresse testvéreit is. És vajon ki volt, ha nem Jézus, aki méhében hordott Mária, aki ösztönözte és hajtotta őt arra, hogy nagy lelkűen szolgáljon, és érdek nélkül szeressen másokat? Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

0: hanem hogy ő szolgáljon másoknak, mondta Jézus tanítványainak. De édesanyja már ezelőtt ilyen viszonyban volt fiával. A látogatás misztériuma az öröm titka. Ez keresztelő Szent János öröme volt Szent Erzsébet méhében. Szent Erzsébet elteltve az anyaság ajándékának örömétől áldani kezdte az Urat. Mária pedig elmondta a Magnificatot, az üdvözítő örömtől túláradó himnuszát. De mi ennek az örömnek az a rejtelmes, rejtett forrása? Jézus. Mária már megfogadta őt a Szentlélek által, s Jézus már most megkezdte küzdelmét a félelem, az aggodalom, a szomorúság, a bűn ellen. Az embert leginkább megalázó rabszolga helyzetek ellen. Szép szeretet anyja, imádkozz érettünk. Taníts meg minket arra, hogy úgy szeressük Istent és testvéreinket, ahogyan te szeretted őket. Add, hogy a mások iránti szeretetünk még türelmesebb, még jó akaratúbb, és még tiszteletteljesebb legyen. Örömünk forrása, imádkozz érettünk. Amen.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítünk a Mária Rádió kápolnájából az In Search of Grace együttes közreműködésével. Kérjük, kapcsolódjanak be a közös imába.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hála neked, Urunk, és dicsőség, hogy most itt mondhatunk áldást szent nevednek, szent testednek jelenlétében. Felajánljuk neked ezt az órát mindazokért, akik testi-lelki fájdalmat élnek át nap mint nap. Hiszünk a te gyógyító jelenlétedben. Amen.